0: tényleg az első vonalba került, néha olyan esetben is, amikor nem feltétlenül szeretett volna, hiszen nem egyszer, mintha elfelejtkeztek volna az őrzéséről.
1: Így van, különösen a szerbiai időszakra jellemző az, amikor mozgóháborúról beszélünk, és egy-egy támadás, előretörés vagy visszavonulás alkalmával neki az első vonalak közelében kellett a segélyhelyével működnie, dolgoznia, viszont ahogy mozgott a front, és mondjuk egy visszavonulás során, hát volt, amikor elfeledkeztek róluk, és hát nagyon komoly veszélyben forgott az életük is, és hát azoknak az élete, akik rá voltak bízva, mert a segélyhelyért ő volt a felelős, és nagyon sok esetben olvashatunk ilyen történetet, például a boszniai kezdeti 1914 őszi harcok idején, amikor bizony neki kellett gondoskodni a segélyhelyen lévő beteg katonák megvédéséről is, tehát szinte fegyveres módon.
0: Hogy a statisztikákból az is kiderül, hogy nagyon sok hadiorvos sebesült vagy halt meg egyébként az ütközetekben.
1: Ő is kisebb sebesüléseket szerzett. A naplóiban is olvashatunk ezekről, tehát például az olasz fronton gránát találat is érte. Szerencsés volt, mert nagyon vastagon volt öltözve, és nem ütötte át ez a gránát szilánk a vállát. De egy másik alkalommal gázmérgezést is szenvedett. Arról tudunk, hogy ezt követően néhány napig ő is kezelésre szorult. Azt gondolom, hogy ő nem csak a rábízott emberek, hanem a saját maga egészségére is kellett, hogy figyeljen. Ezt szintén nyomon tudjuk követni egyrészt a naplóba leírtak segítségével, másrészt pedig a fotói segítségével is, mert ezeket a segélyhelyeket, ahol ők tevékenykedtek, a fényképein is megörökítette, és egyik másiknak a hátoldalán is föltüntette, hogy bizony ezen a segélyhelyen szanicécek is hősi halált haltak mellette, vagy akiket épp ellátott, azokat volt olyan eset, hogy a kezei közül lőtték ki.
0: Hogyha jól tudom, akkor az első időszakból nincsenek képek, és az isonzói szakasztól vannak már fotográfiák.
1: Igen, a kezdeti boszniai, szerbiai időszakban még nincs fényképezőgépe, viszont itt határozza el, hogy kellene, hogy szerezzem, és legyen. Mert amit lát, tehát az élmény, az olyan megrázó erejű, hogy a szavak kevesek ahhoz, hogy ezt megörökítse. Mindenképp szeretné képi úton is visszaadni.
0: Hozzátéve, hogy azért újdonságnak számít az a fajta fotográfia, ami viszonylag gyorsan elkészül.
1: Ez így van, tehát a korszaknak egy nagy újdonsága, sőt az első világháború az, ami igazán népszerűvé teszi a fényképezést, mert sok esetben egy-egy család vagy hozzátartozó esetén ez az egyetlen emlék, ami megmarad róla. És hát a doktor már tisztában volt ennek a jelentőségével a háború elején is, sőt a mozgókép készítése és a filmezés is ebbe az időszakba jelenik meg, a mozi is ennek a kornak a vívmánya. Ő maga is leírja a naplójában, hogy a legjobb az lenne, hogyha ezt filmre lehetne rögzíteni, ezt a látványt, mert ő nem tudja szinte már ezt megfogalmazni, amit látnak. Innét jön az ötlet, hogy amikor 1915 tavaszán átvezénylik őket az olasz frontra, a szerb frontról, akkor már beszerez fényképezőgépet, és az utazás során már készít fényképeket, és az isonzói frontnak az eseményeit pedig, illetve később az olasz fronton a Piavéig tartó előrenyomulásnak az eseményeit már képekkel is megörökíti.
0: Azt gondolná az ember, hogy aki először vesz idézőjelbe kezébe fényképezőgépet, az talán még tanulgat. A fotók alapján azonban azt lehet mondani, hogy mintha egy nagyon gyakorlott emberről lenne szó, szinte már-már művészi képek.
1: Igen, én is ezt gondolom, és nem csak én, hanem komoly fotótörténészek, muzeológusok is nézték, nézik, ismerik ezeket a képeket. Itt Kincses Károlynak a nevét kell megemlítenem, akinek a gyűjteményében vannak is ebből a hagyatékból származó képek. Ő is így látta ezeket, hogy nem csak egyszerű dokumentálásra szolgáltak ezek a képek, hanem nagyon sok esztétikailag és művészi szempontból is értékelhető. Ezt a kötetet bemutattuk Olaszországban is. A képek maguk azok az isonzó fronton készültek, a döntő többségük, és tudtuk, hogy ez ugyanúgy érdekes a helyiek számára is, legyen szó akár a szlovén, legyen szó az olasz barátainkról. San Martino del Carsóban, a Doberdó fennsíkon található az a kis község. Ennek a könyvnek készült egy angol nyelvű verziója is. Ezt ott nagy érdeklődés mellett tudtuk bemutatni, és azt gondolom, hogy abból a szempontból mindenképp be is igazolta a várakozásunkat, hogy később megkerestek bennünket olasz barátaink, és egy-egy kép helyszínének, a rajta látható személyeknek a beazonosításában, vagy a saját gyűjteményükben található Kemény Gyulától származó képeknek a megküldésével próbálták még segíteni a munkánkat. Tehát mindenképp ez egy pozitív fejlemény volt így magunk életében is, de azt gondolom a helyiek számára is újdonságokat tudott hozni.
0: És ugye a másik kötetnek a főszereplője, a Komnené Fensik, az a mai Szlovénia területén található.
1: Igen, tehát a két könyvet ezért is gondoltuk, hogy ott a határtérségben is be kellene mutatnunk. Ez a terület épp a nyelvi határ a szlovén és az olasz között, és San Martino falu abszolút alkalmas volt erre. Szlovén oldalról is jöttek, olasz oldalról is, és hát teltház előtt tudtuk bemutatni ezt a két könyvet, és a Komnené Fensik esetén pedig különösen izgalmas a helyiek számára, hogy az ott vívott harcok esetén Doberdó volt a hátországa. Tehát megfordultak a szerepek. Még a Doberdón folyt harcok esetén a Komnené Fensik volt az osztrák-magyar csapatoknak a hátországa, amikor átkerült ide a front 1916 augusztusától.
0: Egy visszavonulás.
1: Visszavonulást követően, akkor pedig a Doberdó lett a hátországa az olasz félnek. Tehát mind a két fél számára érdekes ez a helyszín, és a helyiek számára extrán.
0: Találtam olyan mondatokat egyébként a honlapon, amelyek szinte már költőiek. Még bujkáltak a csillagok a hajnali köd alatt, az ütegek szakadatlanul lőttek, és a dígó ugyanúgy visszalőtt, ez nem túl PC megfogalmazás ma már. Midőn jár örömmel elindultam, azon biztos tudatban, hogy a támadás napjait ott fogom eltölteni, és éppen erre számítva elegendő pergőtűz készletet is vittem magammal. Király Iván honvéd tisztől idéztem.
1: Igen, változó, hogy ki milyen módon tudja az élményeit megörökíteni. Van, aki csak a nyers valóságot, ez egyszerű szavaival. Van, aki fogékonyabb volt lelkileg is, és a látásmódja, az alapműveltsége, képzettsége lehetővé tette, hogy ő ezt szebben. Vannak ilyen naplók is, amelyek mindjárt ott a helyszínen nagyon szépen adják vissza ezt az élményt. Van, aki pedig később, amikor visszaemlékezik erre, már picit jobban visszatudja adni utólagosan. Az ő esetében is valószínűleg egy napló lehetett az alapja, tehát a följegyzései alapján utólag írhatta meg ezt ilyen szépen.
0: Én úgy tudom, hogy a szerkesztőknek arra is kiterjedt a figyelme, hogy ne csak a hadműveletekkel és a konkrét hadicselekményekkel foglalkozzanak, hanem az emberek hétköznapjaival is.
1: Igen, a kutatótársaimmal, Bartók Bélával, Rózsafi Jánossal, Stenzinger Norberttel mindig törekedtünk arra, hogy ne csak a harcok világát mutassuk be. Döntően ez a fő szempont ennek a 4000-nek a története, akik itt küzdöttek 1917-ben, de a korábbi köteteinkben, a Doberdó Fensikról írt könyvünkben is törekedtünk arra, hogy a harcokon túl a mindennapi életvilágát is bemutassuk, amikor pihenünk, amikor a hátországban vannak, amikor a lelki gondozásukról van szó, és a legdrámaibb eseményeket, a temetők kialakítása, ezeknek az elhelyezkedése, a temetés maga, hogy érték meg a halálnak a gondolatát, a közelségét a katonák, tehát a lelki tényezőknek a bemutatása. Ezt ugyanolyan fontosnak gondoltuk.
0: Nem tudom, hogy mennyire követhető az nyomon, de ugye sokan azt mondják, hogy az első világháború az élet és a halál felfogásában megváltoztatta az addigi társadalmi viszonyokat.
1: Én azt gondolom, hogy ez teljesen helytálló. Tehát a halálról, a mindennapi életükről való gondolkodás gyökeresen megváltozott. Tehát aki onnan visszatért és túlélte, ha fizikailag nem is sérült, de lelkileg biztos, hogy sérült. Mert aki a lövészárokban eltöltött csak néhány napot is, az a lét olyan határterületére került, amit józan ésszel, lélekkel, nagyon nehéz fölfogni és megélni. Tehát aki onnan épp lélekkel, épp ésszel visszakerült, azt gondolom, hogy a legnagyobb tiszteletet érdemli meg, és én nem kívánom magunknak, hogy hasonló helyzetbe kerüljünk, ami például óriási lelkiválságot okozott nagyon sokaknak, hogy ott a tanult isteni parancssal szemben, a neői parancsával szemben kötelezően kellett ölniük. És ezt nagyon sokan lelkileg nagyon nehezen tudták elviselni. Volt, aki nem is tudta elviselni. Tehát akinek összeomlott ettől az élete, vagy később a gondolkodása gyökeresen megváltozott. Tehát az, hogy a háborút követően forradalmak, ellenforradalmak jelentkeztek, az szerintem ide is visszavezethető.
0: mi lesz a folytatás, mert hogy elsőre azt gondolná az ember, hogy elfogynak ezek a visszaemlékezések, másodikra, hogyha követi a honlapot, akkor azt látja, hogy szinte kifogyhatatlan.
1: Bőven van még. Rejtegetnek egyrészt az asztalfiókok, tehát a családi emlékek között megőrzött naplók, visszaemlékezések is mindig bukkannak elő, de közgyűjteményekben is találunk ilyeneket rendszeresen, tehát nagyon szeretnénk folytatni egyrészt a napló és visszaemlékezés sorozatunkat, ezek a nagyháború könyvek, ebből 10 jelent meg eddig. A közös munkát is mindenképp szeretnénk. Ezek az ezredek, amelyekről mind itt a Honvéd ezredek, a Komeni Fennsík védelmében kötetünkben szó van, mind a Doberdóról írt könyveinkben említett alakulatoknak a hadi útja nem ért itt véget. Tehát ők a háborút a piavénnel fejezték be. A tervünk az, hogy folytatjuk ezt a piavei időszakkal is. Ott is vannak olyan helyszínek, ahol már jártunk is, tehát nagyon fontos része a kutatásainknak, hogy ezeket fölkeressük, egyrészt a harcok helyszíneit, de a temetőket is, tehát az emlékezetnek a helyszíneit, ezeket dokumentáljuk, bemutatjuk. Így tervezzük, hogy a Montelló térségébe harcolt ezredeknek a történetét szeretnénk hasonló módon földolgozni. Naplókkal, visszaemlékezésekkel bőven rendelkezünk már most is. Tehát van olyan naplóírónk, akinek még van kiadatlan írása, több is. Igazából ez majd a lehetőségeink függvénye lesz, egyrészt az anyagi, másrészt az idő tényező, hogy mire lesz energiánk, hogy ebből közreadjunk. A fotók kapcsán szintén vannak terveink, ebből készült egy kiállítás is. Ezt már bemutattuk itt Budapesten, bemutattuk Nagyváradon, nem emeltük ezt ki, hogy dr. Kemény Gyula képei a nagyváradi 37. gyalogezred kikülönített 4. zászlóaljának a katonáit mutatják be, és a szegedi 46-os gyalogezred 3. kikülönített zászlójának a katonáit is, és így tervezzük, hogy Szegeden is lesz ebből egy kiállításunk, sőt Bihar megye kapcsán Debrecenbe is tervezünk ebből a fotóanyagból bemutatni. Úgyhogy bőven vannak ötleteink, terveink a jövőre nézve is, bízunk benne, hogy tudjuk ezt a munkát folytatni.
2: Az első világháborús fotók olyan érdekességeket is megörökítettek, minthogy a gyalogsági ágyúk vontatására kutyafogatokat is használtak.

0: 14 országból csaknem 200 fiatal tehetséget látott vendégül az Ifjú Zenészek immár hagyományos nyári akadémiája Debrecenben. A résztvevőkből megalakult világzenekar az idén februárban elhunyt Vásári Tamás zongoraművész karmester emléke előtt tisztelgett. Mikos Ákos felvételén először Lakatos Pétert, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának dékánját hallják, majd Váradi Judit, a rendezvény művészeti vezetője fejti ki gondolatait.
1: Nekünk ez nagyon nagy öröm és nagy lehetőség. Covid időszakát is átvészelve ez a rendezvény életben tudott maradni, sőt visszatért arra, ahol korábban volt, bizonyos területeken túl is szárnyalta azt. Nekünk az intézmény számára rendkívül fontos, hogy a hallgatóink ilyenkor a nyári időszakban megtartják a hangszerüket a kezükben, és jönnek velünk játszani, dolgozni, tanulni. Óriási lehetőség azoknak a kiváló kollégáknak a jelenléte, akik mind magyar földről, mind nemzetközi területről érkeznek és kurzust tartanak. Azt hiszem, olyan impulzusokat, életre szóló tanulásokat lehet itt megnyerni, ami rendkívül módon segít és kiegészíti a képzésünket. Nagyon büszkék vagyunk erre a szimfonikus zenekarra. A hallgatóink egy jó része, amikor kikerül innen, szimfonikus zenekarba fogja folytatni, és nagy hiány van abban, hogy hogyan készülnek majd erre a munkára, és ebben egy óriási lehetőség ez a több mint két hetes időszak, a rövid turnéval a végén, amikor belekóstolnak abba, hogy milyen az, hogy gyorsan meg kell tanulni az anyagot, föl kell készülni, és minőségi produkciót kell létre. Úgyhogy hálásak vagyunk ezért, nagyon hálásak vagyunk a külföldi kollégákért. Sok magyar származású kolléga külföldön találta meg a helyét, de idénkor eljön, és itt tanít, és ez nekünk nagyon fontos. És még egy aspektusa van, nem egyszer előfordult már külföldi hallgatók kapcsán, hogy jöttek, megismertek bennünket egy nyári akadémián, utána pedig beiratkoztak hozzánk, és elvégeztek itt egy masterképzést, úgyhogy tulajdonképpen hallgatói reklám és hallgatói toborzás tekintetében is nagyon fontos terület ez.
2: Egyrészt megtartottuk a hagyományos szerkezetünket, ugye amit évek során kialakítunk, és jól működik, azt nem érdemes változtatni, mind a mellett, hogy valami új szín minden évben van a nyári akadémián, és itt nem csak a új hallgatókra, vagy az új professzorokra gondolok, akik jönnek, és a nyár közepén itt töltik ezt az 5 napot, 2 hetet. Az, hogy közel 200 jelentkezőnk van 14 nemzetből, az minden évben abban erősít meg, hogy érdemes ezt a rendezvényt évről évre életre hívni, hiszen vannak olyan fiatalok, akik elszántan és elhivatottan választották a zenei pályát, és az egyéni hangszeres mesterkurzusok mellett szimfonikus zenekarban, világzenekarban vesznek részt, illetve koncerteznek, valamint olyan kiegészítő kurzusokat biztosít számukra, amik a zenei kvalitásaikat könnyen és komoly szintre tudják emelni. Ha azt mondom, hogy 25 év, így visszatekintve úgy tényleg nagyon gyorsan elrepült. Ha azt mondom, hogy a hallgatóinknak, akik most jönnek, a többsége nem 25 éves. Tehát még meg sem születtek, amikor mi már nyári akadémiát kezdtünk szervezni 2001-ben, akkor azt hiszem, hogy mégiscsak van súlya ennek a 25 évnek, és az, hogy több mint 3000 résztvevő volt az utóbbi évtizedekben 62 országból, ez azt jelenti, hogy 62 országban mind a Debrecen megyei jogú város, és mind a debreceni egyetem nevét nagyon jól ismerik, és pontosan tudják, hogy hova érdemes visszajönni, hiszen olyan is volt már, amikor azt mondta a kurzustartó professzor, hogy annyira elfoglalt volt, amíg ő tanított, hogy mégiscsak szeretne Debrecen értékeivel is megismerkedni, és családostól visszajöttek nyaralni, remélve, hogy akkor már nem dolgoztatjuk őket ilyen nagyon. Illetve, ha már az emberi részénél járok, nagyon fontos a szakma is, hiszen a szakma hívja életre évről évre a rendezvényt. Ugyanakkor az, hogy itt találkozó ponttá, kapcsolódási ponttá váltunk, a közösségi élmények, amik ezekben a napokban történnek, ezek azért nem túlzok, amikor azt mondom, hogy életre szóló élményekké válnak, hiszen van, aki a párját is itt találta meg a nyári akadémián, és rendszeresen kapunk fotókat a nyári akadémia legújabb babájáról. Nagyon boldog vagyok ilyenkor, hogy a következő generáció is már készülődik arra, hogy Debrecenben jöjjön, és a zenei kultúra mellett azért azt a féle magyar kultúrát is tudjuk közvetíteni, ami a sajátunk, és amibe mi beleszületünk, benne élünk, és sokszor külső szem kell ahhoz, hogy észrevegyük, hogy micsoda értékeink vannak. Van olyan régi kosztarikai jelentkezőnk, aki egyébként többször is volt a Nyári Akadémián, és utána Magyarországon szerzett diplomát, akivel 3-4 év múlva, amikor találkoztam, folyékonyan beszéltünk magyarul, mert őt annyira megszerette, annyira vonzotta a kultúránk, hogy egyébként itt telepedett le Magyarországon, de kaptunk olyan visszajelzést Amerikából, hogy mióta itt volt nálunk, azóta elkezdett magyarul tanulni, tehát ezt a féle kulturális hidat is létre tudjuk hozni, vagy például a külföldön élő magyaroknak a gyermeke, aki magas szinten játszik zenét, jön hozzánk, pontosan azért, mert a szülők és a nagyszülők úgy gondolják, hogy ez az a hely, ahol a zenei kvalitások mellett egy picit a gyökereit, a nemzeti identitását is, és hát a nyelvgyakorlatát is magas szintre tudjuk emelni. A 25 év kapcsán több jubileumi rendezvényt is tervezünk, például könyvbemutató, egy olyan jubileumi kötetet állítottuk össze, ahol egyébként lehetetlen vállalkozás, az élményeinket, emlékeinket, hát 280 oldalban sikerült összegezni, de azt kell mondanom, hogy ez egy pici spotlámpa, csak egy pici emlék azért, hogy mégis mi minden történt itt Debrecenben az elmúlt 25 évben. Szimbolikus módon fát is ültetünk, hiszen az, hogy a gyökereink egy jövő felét magas szintre törekvő zeneoktatásról álmodozunk mi magunk is, azt hiszem, hogy ezt fantasztikusan jól szimbolizálja, és az, hogy egy almafa, hát ott már az alma nem esik messze a fájától, és a adott professzor, hát ha a növendékére is úgy tud tekinteni, hogy olyan magas szintre jut, és ha már a professzori részt is említem, akkor azt is el kell mondanom, hogy egymástól is tanulunk, minden évben tanulunk valamit mi is a hallgatóktól. Volt olyan professzorunk, akinek a hallgatók a kurzusra hoztak olyan ritkán hallható művet, ami neki megtetszett, és a következő évben lemezre vette, és el is küldte annak a hallgatónak, hogy köszöni, hogy inspirálta, hogy újat fedezzen föl és tanuljon. És hát mi mással kezdhetnénk ezt a hangversenysorozatot, ha nem egy olyan koncertfilmmel, ami rendhagyó ugyan, de úgy gondolom, hogy azt a veszteséget, amiért minket nem tudja pótolni, hiszen Báshári Tamás már nem tud köztünk lenni ebben az évben. Az ő neve, az eszmeisége, a személyisége, az embersége meghatározó volt az utóbbi évtizedekben. Viszont nagyon szeretnénk, hogyha ezt a zeneisége mellett az emberségét és az eszmeiségét is életben tudnánk tartani. Egy olyan filmet szeretnénk levetíteni a közönségnek, emlékezve Báshári Tamás zongoraművészre, karmesterre, amit a mi rendezvényünkön, a 85. születésnapját ünnepelve a Nagy Templomban vett föl a Debrecen Televízió, és itt ismét hallhatjuk az ő gondolatait, és ismét hallhatjuk azt a zongorázást, aminek a zeneisége őt egyedülállóvá tette a zenei társadalomban. És ha mi más zárhatná a hangversenysorozatainkat és a Nyári Akadémiát, mint a Világzenekar koncertje, ebben az évben Debrecen város támogatásával Marosvásárhelyre és Székelyudvarhelyen mutatkozik be a zenekar Bojki Zoltán karmester vezényletével. Debrecenben a Kölcsei Központban lépünk föl, és a teljes nagy eseménynek az utolsó záró akkordja Budapesten a Zeneakadémián lesz, ahol elköszönünk majd a 25 éves Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájától.
0: A Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar idei jubileumi programja a szeviai borbétól a galántai táncokon át az egy amerikai Párizsban ígívelt. A különleges alkalmi együttes jövőre, ahogy eddig minden évben, a 26. nyári akadémián is újra alakul. Szóljon most az imént említett egyik mű, George Gershwin szerzeménye egy amerikai Párizsban. Ebből következik tehát egy részlet, a londoni szimfonikusok játszanak. Vezényel André Previn.

0: Ősbemutatóval kezdi majd az őszi szezont a Budapesti Operett Színház. A Nagymező utcai teátrum Szomor György Mindig itt leszünk című rock musicaljét tűzi premierre. A darab a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából született. Homonnai Zsolt rendező most elsősorban a mű hátteréről beszél.
1: A Mohács azt hiszem egy igazán csodálatos mű lett. Azért is, mert ha azt mondjuk, hogy Mohács 500, akkor előttem is ez a fajta gyász jelenik meg. És én azt gondoltam, hogy muszáj megtalálnunk benne, hogy mitől ne csak egy történelmi emlékezet legyen ez. És egyrészt koncepcionálisan Ottlik Géza gondolatára támaszkodva, abból merítkezve arra jutottam, hogy 450. megemlékezés kapcsán írta le ezt az Iskola határon című regényében, hogy hát a győztesek

mezőn egyszer csak felütik a fejüket a virágok, a fák leveleket hajtanak, vagy a nap kisüt. Tehát mi itt vagyunk, és ezért az egész darabnak igazából ez a fajta a múltból a jövőbe vezető folyamatosság az alapkoncepciója, hiszen azt mondjuk, hogy itt vagyunk mi, itt vannak a szüleink, vagy itt voltak a nagyapáink, ők apáink, ősapáink, és itt vannak már a gyerekeink, és majd itt lesznek az ő gyerekeik is, tehát hogy a láncot nem lehet széttépni. Azon kívül pedig ebben az egész történelmi helyzetben elképesztő emberi történetek és sorsok ágyazódnak bele. Ami azt jelenti, hogy valójában a történelem lapjai mögé szeretnék nézni. Az emblematikus évszámok és események mögé, hogy ez a II. Lajos, akit 2 évesen már magyar királynak, 3 évesen Csehország királyának koronáztak, hogy tulajdonképpen, mint egy görög drámába, sorsához láncolt fiú volt, aki valójában 20 évet élt. És elképesztő emberi történetek bontakoznak ki, tehát a dolognak az a része, amit a történelem lapjai mögött látunk, fantasztikus, érzékeny, önfeláldozó, elszánt, lélegző, emberi húsvér figuráknak a története, akiknek kétségeik voltak, akik gyötrültek, akiket akár a politika akkori szele, akár a történelem vihara sodort ide-oda. Csak nézzük II. Lajost. Az édesanyja, Anna királyné, ugye a születése után pár héttel meghal. Ott marad egy kisfiú, akinek az édesapja van, Ulászló király van, akit mindenhonnan támadnak, és a hatalmi harcok közepette egyre nehezebben tudja, ugye úgy is hívták, hogy Dobzse király, hogy egyre nehezebben tudja tartani a pozíciót, a helyzetet. Majd ő is, amikor kb. 10 éves II. Lajos meghal, agyvérzést kap, és ott marad egy fiú, aki gyakorlatilag még a tinédzserkort sem éri el, és már elképesztő helyzetben találja magát minden tekintetben, hiszen nevelői vannak, közben a szapolyai testvérek egyre erősödnek, ugye Szapolyai Jánosból Mohács után király is lesz, amikor szétszakad az ország. Tehát nagyon-nagyon nehéz, aztán érkezik egy feleség hozzá, aki szintén majdnem egy árva gyerek, hiszen elhozzák a Habsburg udvarból, 15-16 évesen összeadják őket, Miksa császár már a születésük előtt dekrétumot fogalmazott meg, illetve megegyezést kötött Ulászlóval, hogy lesznek majd a dinasztia érdekeiben a gyerekek kiházasítva. De gyakorlatilag érkezik hozzá egy feleség, akivel tulajdonképpen össze is tudnak kapaszkodni, hiszen 2 árva gyerek a történelem legvadabb és véresebb viharában találkozik, és ez történelmi is tény, hogy dacára, hogy őket ugye a dinasztiai érdekek rendeltek egymás mellé, mégiscsak igazi kapcsolat volt, mégiscsak igazi szerelemmé tudott válni, amit például ebben sok kutatásban, meg utánaolvasásban azért nagyon sok helyen bizonyították a történelmi tények. Például, hogy Mohács után Mária soha többé nem vette le a gyászruháját, és soha többé nem ment férhez, nem lettek gyerekei, hanem elment testvér által a német birodalomba, és ott végzett bizonyos területen kormányzói feladatot, tehát egy kvázi munkájában, vagy kormányzói funkciójában egy sikeres asszony volt, aki mindvégig a haláláig II. Lajos emlékét és az összekapcsolt életüknek a emlékét hordozta tovább. Lajosnak nagyon-nagyon sok kötelezettsége volt, hát és aztán a Mohács-tűvész közelettével egyre inkább sodorták el az események. Tehát látok itt egy olyan főhőst, akitől elvette gyakorlatilag az életének minden olyan emberi kapcsolódását, amik fontosak lehettek volna. Elveszített az édesanyját, az édesapját, nem adatott meg, hogy legyenek gyerekeik, hogy az utódlás vagy a lánc az ő esetében tovább folytatódjon. Tehát olyan, mint egy görög dráma, amiben egyszer csak az emberek és az ő döntéseik és az ő jellemük az meghatározza a történelem menetét is. De hát van még nagyon sok minden. Tehát ez most a főhősöket érintett. Ott van Bakó, aki a Mátyás király 1490-es haláláig úgy volt, hogy őnek nagyon gond esélye van pápává lenni. De aztán

0: A pápa választáson nem ő lett, hanem Medici, 10. Leó pápa. Na most a Bakócz Tamás, aki egy nagyon-nagyon okos, értelmes, intelligens, diplomáciai érzékkel rendelkező érsek, püspök volt, akkor pápává válik, akkor a történelem tökéletesen máshogy alakul, hiszen akkor ő a keresztény világnak a feje. Akkor a Szulejmán oszmán hadseregével szemben egy másfajta erőt tud képviselni. Tehát akkor gyökeresen más. Lehet, hogy akkor Szulejmánnak eszébe sincsen éppen akkor, mert Szulejmán is egy nagyon okos, gondolkodó ember volt például, aki Mohács után nem költözött be Budára, hanem aztán szépen visszavonulót fújtott, mert azt mondta, hogy még most nincs itt az ideje. És neki fontosabb is volt Bécsig eljutni. Szóval ez csak azért mondtam, hogy akkor valószínűleg máshogy alakulnak a dolgok. Ne felejtsük el, hogy Szulejmán apja, Szelim, például békét kötött akkor a magyar királysággal, hiszen Mátyás királynak nagyon-nagyon erős központi hatalma és hadserege volt, a fekete sereg. A Hunyadiak nagyon-nagyon erősen rendbe tudták tartani a helyzetét a magyar királyságnak. Szóval nagyon-nagyon sok érdekes, izgalmas, emberi, és szerintem viszonyatosan érzékeny és könyvfakasztó történetet látunk, aminek mondom, nem feltétlenül az csak a célja, hogy csak egy gyászra való emlékezés, vagy a gyásznak a felidézése, vagy megélése legyen a cél, hanem nagyon-nagyon sok minden, amiben nagyon-nagyon szép és érzékeny pillanatok, jelenetek vannak, nagyon sok emberi sorsot látunk, férfit, nőt, szerelmet, kisfiút, vágyakat, és aztán a jövőt, illetve hát az akkori jövőt, amire mi a 21. századból nézzünk vissza. És mégis azt mondjuk, hogy mindig itt leszünk, hiszen itt vagyunk, és a gyerekeink is itt vannak, és magyarul beszélnek. Tehát meg tudjuk őrizni, hiszen meg is tudtuk őrizni a kultúránkat, a nyelvünket, a hitünket, a lelkünket ebben a láncolatban, ebben a folyamatban. Úgyhogy én azt mondom, hogy túl a történelem lapjain, vagy a múzeumi sétán egy nagyon-nagyon élő és gyönyörű történetet fogunk látni, hallani, nagyszerű előadókkal, nagyszerű színészekkel, énekesekkel, és hát Szomor Györgynek az amúgy első hallása már az ember szívek beletaláló zenéjével. Simon Istvánnal dolgozunk közösen, én mint rendező, Simon István mint koreográfus, tehát nagyon-nagyon mozgalmas a darab, Túri Erzsébet a díszlettervezője, de sokkal modernebb a megközelítésünk ilyen szempontból, mintsem, hogy egy historikus történelmi játékot lássunk, sőt, nagyon is inkább arról szól, hogy mi hogy viszonyulunk, hogy látjuk, hogy érzünk ennek a Mohács vésznek és ennek a korszaknak az embereivel, szereplőivel együtt.
1: A Mindig itt leszünk című rock musical bemutatójának tervezett időpontja 2026. szeptember 11-e.
2: A beszélgetés a Budapesti Operettszínház támogatásával valósult meg.
1: Most a műből hallanak egy részletet.

A műsort Nagy György András szerkesztette, a zenéket Bögös Henrietta válogatta. Technikai munkatársunk Urbán Péter volt. A műsort Harcsik Róbert vezette. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Robert Schumann D-moll hegedű versenyének első tételét. Előadja Henrik Schering és a Londoni Szimfonikus Zenekar, vezényel Doráti Antal.

0: Henrik Schering és a londoni szimfonikus zenekar játszotta Robert Schumann D-moll hegedű versenyének első tételét. Vezényelt Doráti Antal.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Következik a Katedra két oldala. 4 hetente jelentkező műsorunkban katolikus oktatási intézményeket mutatunk be pedagógusok és diákok szemszögéből. Ma az albertfalvai Don Bosco katolikus általános iskolába látogat el a szerkesztő Kelen Ágoston.

A Don Bosco katolikus általános iskola története a 20. század elejére nyúlik vissza, amikor az iskolaépületet felépítették 1929-ben állami népiskolának. Ez a Klebersberg-Kuno népiskolaépítési programnak köszönhető, amelynek keretében országszerte modern iskolaépületek jöttek létre. Az intézmény ekkor még az Albertfalvi Állami Népiskola nevet viselte. A növekvő tanuló létszám miatt 1948-ban az eredetileg földszintes épületet egy emelettel bővítették. 1948-ban az egyházi iskolák országos államosításakor az intézmény állami tulajdonba került. Ekkor vette fel az iskola a Petőfi Sándor Általános Iskola nevet a szabadságharc centenáriuma alkalmából. A rendszerváltás után 1992-ben alakult meg az önálló katolikus általános iskola az épületben, az azzal szemben álló Albertfalvi Szent Mihály plébánia kezdeményezésére. 1996. januárjában Budapest 11. kerületének önkormányzata az iskola és az óvoda épületét véglegesen a katolikus egyháznak adományozta. Az iskola fennállásának 25. évfordulójára 2017-ben az épület jelentős külső és belső felújításon esett át. Az iskola Don Bosco szellemiségében neveli az idejáró diákokat.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Katedra két oldala című műsor mai számában a Don Bosco Katolikus Általános Iskolát mutatjuk be önöknek Makrai Ákossal, az iskola tanárával és Hipos Tamarával, az iskola végzős diákjával. Jó napot kívánok!
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, szép napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Meg szeretném kérni tanár urat, hogy mutassa be az iskolát. Hány diákjuk van, milyen különlegességei vannak az iskolának?
1: Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az iskola most már a krisztusi koron is túllépett, jövőre leszünk 35 évesek. Szerencsések vagyunk abból a szempontból is, hogy minden évben 3 első osztályt tudunk indítani, felsőben általában 2 osztály megy végig, és összességében most egy olyan 430-440 gyerek boldogít minket.
0: Mekkora tanári karral dolgoznak?
1: Közel 50 fővel, pluszban vannak még az ovisok, nyilván őket is szeretjük a mi csapatunkhoz számolni. Tehát például, amikor karácsonykor fehér asztalnál egybegyűlünk, és nem csak az oviból és a négy falunk közül jönnek a kollégák ünnepelni, akkor ott vannak velünk a atyák is, körülbelül egy jó 90 fővel zárjuk az évet.
0: Jelenleg az iskola könyvtárában beszélgetünk. Szereted ezt az épületet? Van esetleg kedvenc helységed az épületben?
2: Bár a könyvtárban nem gyakran vagyok itt, de az udvaron az osztálytársaimmal gyakran kimegyünk, és ott beszélgetünk.
0: A ti osztályotokban hányan vagytok?
2: 21-en vagyunk, és nagyon szeretem, mert ilyen jó kis közösségi formálódtunk ezzel a 8 év alatt.
0: Az iskola egyszerre üzemeltet óvodát, ahogy tanár úr is mondta. Te ide jártál a Don Boscóba, óviba?
2: Igen, én a Don Bosco óviban kezdtem, és nekem ott egyértelmű is volt, hogy a Don Bosco iskolába folytatom tovább.
1: Amúgy Tamarának a nővére is ide járt, úgyhogy gyakorlatilag ő már kitaposta számára az utat. Ez nem azt jelenti, hogy ő árnyékában tette volna a dolgát, mert mindketten sok mindenben gyarapították a iskolánknak a jó hírét, de kétségtelen, hogy nem volt kérdés számára, hogy követi nővérét.
0: Miért lett tanár? Mindig is általános iskolába akart tanítani?
1: Nem. Amikor végeztem magyar történelem szakon, akkor az új emberben volt egy hirdetés, annyi volt benne, hogy katolikus általános iskola tanárt keres. És akkor el is gondolkoztam azon, hogy jó, voltak más elképzeléseim, nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak ebben. Fölhívtam őket, kiderült, hogy másnap kellett volna interjúra menni, úgy, hogy plébánosi ajánlással. Kértem egy hét haladékot, ez már pont a nyári szünet elején volt. Akkori plébánossal, az iskola alapítóval, István atyával, az akkori igazgatóval hármasban beszélgettünk, és aztán egyszer csak volt egy olyan kérdés, hogy szeretek-e focizni. Nem tudtam, hogy ez most a beugratós 10 forintos kérdés lesz. Abszolút telibe találták. Kiderült, hogy gyakorlatilag szerda délutánonként tanárdiák foci meccs van.
0: Ez a foci hagyomány azóta is él az iskolában?
1: Kikoptak a férfi tanárok, vagy úgy mondjam, megöregettünk, meg nem vagyunk annyian, de azért sosincs lehetetlen.
0: Van olyan program, ami összeköti az alsót és a felsőt?
2: Igen, ilyen például a Bosco kupa is. Ez egy foci kupa, ahol az van a szabályzatban, hogy a lányból az 2-t ér. És idén rúgtam életem első gólját, úgyhogy nagyon boldog voltam.
1: És ez egyébként egy olyan esemény, amit vannak olyan osztályok, már ősszel várják, készülnek, különböző forgatókönyvek vannak, hogy állunk föl, kijátszik. Gyakorlatilag mindenkit megmozgat ez. Tehát a focizni tudókat, a lelkes szurkolókat szintén, és a tanerőket is, akik az egészet próbálják logisztikailag összefogni. Hagyományszerű, és szerintem az egyik ilyen zászlós hajónk ez a program.
0: Szerinted mitől jó egy tanár?
2: Szerintem fontos, hogy egy tanár szigorú legyen, és rendet tartson az órán, de amellett, hogy legyen idő az órán lazítani egy kicsit netán évvégén, vagy amikor lefejeztünk egy anyagot, akkor legyen az, hogy nem kell úgy rohanni. Úgyhogy szerintem fontos az, hogy szigorú is legyen, de az, hogy kedves legyen, viccesek legyenek az órák, érdekesek.
0: Jó oktató, aki virgács nélkül oktat. Olvasható Babits Mihály idézete a honlapon tanár úr mottójaként. Mit jelent önnek ez a sor?
1: Egyébként az érdekes, hogy ha költőt kérdeznének, akkor nem őt mondanám, de ez az idézet, ez úgy gondolom, hogy annak idején abszolút telibe talált engem. A következetességet próbálom szem előtt tartani, de még inkább fontosnak tartom, hogy a diákok számára érthető, értékelhető, emészthető legyen az óra. Ha lehet, belecsempészem a humort, ha lehet, belecsempészem a közvetlenséget. Bízom benne, hogy kiszámítható vagyok, és ha kell, akkor bármikor megtalálnak.
0: Mobiltelefonodat a tanítás kezdete előtt add le. Olvasható az iskola házirendjének egyik sarkalatos pontjaként. Milyen szabályok vonatkoznak a telefon használatra az iskolában?
2: Nálunk úgy van, hogy az első óra előtt behozza az adott tanár, aki tartja az első órát, a telefonos dobozt, és abba kell belerakni a telefont, és a legutolsó órán vagy mi megyünk el érte a tanáriba, vagy pedig az a tanár, aki az utolsó órát tartja, az behozza nekünk.
0: Van kivétel, amikor mondjuk használhatjátok órán?
2: Igen, van. Például van olyan, hogy angol órán kahotuzunk, és ott nyilván kell is ahhoz. És ezen kívül még rajzórákon, hogyha például portrét rajzolunk, tavaly több órán keresztül ezzel foglalkoztunk, egymást rajzoltuk le, és ahhoz is telefon segítségével csináltuk.
0: Köszönhetően mondhatjuk, hogy rohanó világban élünk. Mi a legnagyobb kihívás önnek ma?
1: Aktuális kérdés és nehéz. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy újra és újra úgy odaállni a gyerekek elé, hogy ne egy megfáradt, enervált, gyakorlatilag kényszer szülte órát tartsunk. Egyébként azt gondolom, hogy kordában tartanak minket a fiatalok, tehát nincs mese, előre menekülünk. Technikával próbálunk haladni, de azt hiszem nem árulok el nagy titkot, hogy futunk a gyerekek után. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy ha technikai probléma van, nálam például a hatodikos osztályomnál, interaktív táblánál némi elakadás van, tudom, hogy melyik az a gyerek, aki 2 másodpercen belül odajön, helyre rakja, mosolyog egyet rám, és megy tovább az óra.
0: Mennyire intenzív itt az iskolában a közösség élet? Sok programotok van?
2: Úgy gondolom, hogy itt a Don Boscóban elég színes a közösségi programoknak a palettája. Például 7. a Határtalanul programban lehetőségünk van elmenni Felvidékre. Tavaly mi is voltunk, ez szerintem mindenkinek egy nagyon jó élmény volt, idén pedig Erdélybe fogunk menni. Ezeken túl vannak sulibulik 2 évben, meg LK-bál, farsang. Idén az LK-bál az nekünk elég különleges volt, mert nálunk hagyomány az iskolában, hogy a 8-osok keringőznek, és itt az összes lány ilyen földigérő ruhában táncol, és a farsangkor pedig különböző osztályprodukciókat lehet előadni, amit mi is szívesen szoktunk csinálni. Ezeken kívül, ami még nekem az egyik kedvencem, az a bécsi kirándulások. Decemberben elmegyünk Bécsbe. Itt elmegyünk múzeumba, idén például Monet és Picasso múzeumba voltunk, és a napot azt pedig egy karácsonyi vásárral zárjuk.
1: A Dök is szerencsére nagyon aktív, és nagyon ügyes, ötletes, értékes programokat szervez. A legutolsóra örömmel hívom fel a figyelmet, pár nappal ezelőtt országok napja volt. Ez azt jelenti, hogy a felsőben az összes tanuló kihúzott országot jelenített meg. Teremdíszítés, mindenféle tárgyak behozatala, úgy öltöztünk be, és az egyik szünetben pedig gasztronómiai percek voltak, kóstolók, talán ez volt a legnépszerűbb. A másik napokban lévő programunk, ami abszolút hagyományos, az pedig a Vidámság napja. Mindenféle sport és olyan játék, ami gyereknek, felnőttnek egyaránt kedves, a Boszkó kupa döntőjekkor zajlik, tanárdiák, élményfoci, bazárvásár. Hivatalosan ez egy kötelező program, mert hogy nagy szerda ledolgozása történik, de valójában nem azért jönnek be, hanem tényleg olyan időtöltés, ami gyereknek, felnőttnek egyaránt. Kedves, örömteli.
0: Ezen a legutóbbi programon a ti osztályotok melyik országot húzta, és hogy alakítottátok?
2: Mi Indiát húztuk. Először nem voltunk túlságosan boldogok, hogy ehhez most így hogy tudnánk beöltözni, vagy hogy alapból ehhez most így mit kéne összehoznunk. Előtte való nap szerintem nagyon jól megbeszéltük, hogy akkor ki minek öltözik, és nagyon jól sikerült szerintem végén mindenkinek a outfite. Ilyen szép színes volt.
0: Pedagógiai programjukban több helyen is említést tesznek arról, hogy az iskola küldetése, hogy a diákok magyarságukat megismerjék. Most beszéltünk a nemzetközi vizekről, evezzünk át a hazai vizekre. Hogyan tudják a magyarság identitását, kultúráját átadni a diákoknak?
1: Testhez álló a kérdés, mint magyar történelem szakos tanár, én azt gondolom, hogy két dolog kimondottan fontos. Az egyik, hogy a magyarság tudat erősítést nyerjen, teljesen mindegy, hogy ez éppen az adott versek révén, történelmi utalásokkal. A másik pedig, hogy próbálunk nevelni is, és nyilván a nevelésnek ezen szegmense is lényeges, akár a magyarság tudat, akár a hit, akár az emberré válás. Én azt gondolom, hogy a legjobbak a személyes példák, anélkül nem is lehetne ez hiteles. Örömmel konstatálom, amikor 5-10-20 évvel később találkozva régi boszkósokkal, rengeteg olyan dologra utalnak, amit talán már is felejtek, hogy mit, hogyan fogalmaztam meg, de bennük az megmaradt. És talán így tudom összegezni, hogy tényleg ezeknek van üzenetértéke, meg ezek azok, amik sokkal inkább fontosabbak a gyerekek számára, és nem az, hogy mondjuk hány méter magas a Keops piramis.
0: Ha rangsorolni kellene az iskola szempontjából a közösséget, a hitéletet, a tanulmányokat, milyen sorrendet alakítanak ki, és miért?
1: Kedves kérdés, vagy fogós kérdés, fogalmazzunk így. Holt verseny van? Magam számára nem kedves talán a válasz. Szóval a közösséget és a hitet holt versenyben tenném előre. Ilyen értékes második helyen van mögöttük a tanulmány. Nagyon fontos. Tehát fontos számunkra az, hogy úgy távozzanak innen a diákok, hogy egy megszilárdult közösség búcsúzik el 8. év végén. Azt gondolom, hogy ez szinte mindig meg is valósul. Mint katolikus általános iskola nem kérdés, hogy a hitre nagy hangsúlyt kell fektetnünk, akár tanórákon, akár tanórán kívül, akár a szakrális programokon.
0: Mennyire kell sokat tanulni? Van kedvenc tantárgyad?
2: Nyilván sokat kell tanulni, főleg most ez az első fél év, itt 8. elég húzós volt a felvételi miatt, de így 2. fél évben azért szerintem egy kicsit mindenki lejjebb engedett. Ha kedvenc tantárgyat kéne mondani, akkor én az angolt mondanám. És ha már angol, akkor idén decemberben volt lehetősége mindenkinek, hogy elmenjen junior nyelvvizsgát tenni. Én is elmentem, ez egy A2-es szintű nyelvvizsga. Mindenki is sikeresen teljesítette.
0: Az általános iskoláknak nagy felelőssége van abban, hogy a diákok azok tovább tudjanak menni abba a gimnáziumba, ahova szeretnének. Hogyan tudják támogatni a diákokat?
1: Hagyományosan magyarból és matematikából 8. első fél évében heti rendszerességgel tartunk előkészítő foglalkozásokat. Nyilván kapcsolatban vagyunk, az osztályfőnökök nevében mondom ezt, a szülőkkel, főleg a első bálozók, ha ezt lehet így mondani, akinek nincs tapasztalata még továbbtanulásban, ott azért az osztályfőnök is segít. Mi könnyen beszélünk, nem nekünk kell felvételizni, de azért az elmúlt évek tapasztalatait azt mindig szoktuk összegezni, és próbáljuk nyugtatni őket, tanulni nekik kell, nyugtatni mi nyugtatunk, a siker, azt ha lehet mondani, közös. Azt azért büszkén mondom, hogy májusban nem nagyon kell már azzal küzdenünk, hogy te jó ég, valakinek még a beiskolázásával probléma van, és az esetek többségében az első helyen megjelölt középiskolába mennek tovább a gyermekeink, és többnyire egyházi iskolákban tanulnak tovább.
0: Az iskola közösségi oldalán láttam, hogy rengeteg verseny van. Te milyen versenyeken vettél részt?
2: Én versenyek terén magyarban és rajzban vagyok otthon. Rajzversenyen, a kerületin és a földnapi pályázaton is részt veszünk. Járok a Grácia alapfokú művészeti iskolába, Gadaricsi bácsi tartja. Magyarból pedig szónaklat versenyre szoktam menni. A Kossuth-Széchenyi Szövetség rendezi, és még szoktam prózamondó versenyekre is menni.
1: Hál' Istennek széles a paletta, büszkén nézünk a Portától balra a Dicsőségfalunkra, viccesen mondva megtelt. Büszkén mondhatom, hogy nem csak kerületi versenyeken alkottunk maradandót. Elég sokat elmond az, hogy a következő 2 hétvégén földrajzból és kémiából országos megmérettetésre megy tanulónk, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a tanítványainkra.
0: Hamarosan lesznek a ballagások az általános iskolákban. Hogyan készültek a ballagásra?
2: Nálunk itt a Don Boscóban szokás, hogy kódexet írunk. Ebben a gyerekek írnak, és a tanárok is írnak ilyen szövegeket. Mi például osztálytáboroktól, kirándulásokról. A tanároktól pedig megkérjük őket, hogy írjanak ők is bele, hogy milyen volt velünk ez az elmúlt 8 év. Úgy szokott zajlani a ballagás, hogy maga a ballagás 11-kor kezdődik, és a gyönyörűen feldíszített iskola vár ránk, ezt a 7. évfolyam szokta csinálni. Utána pedig körbe ballagunk az iskolába, ballagós énekeket éneklünk, és utána átmegyünk a templomba, ahol ott vannak a családtagok, barátok, a meghívottak. Bankett következik, ahol egy osztályvideót készít mind a két osztály, és utána ez 10-ig tart, és utána meg táncolunk, és zene van.
0: Az iskola Don Bosco nevét viseli, valamint az iskola honlapján feltüntetik, hogy a Don Bosco tanítási modellt alkalmazzák. Mit jelent ez?
1: Don Bosco alapvetően egy megelőző módszert alkalmazott, aminek a lényege az, hogy a gyerekek között lenni, szeretettel nevelni, és persze nyilván hittel, és így remélhetőleg a problémák, bajok többségét el lehet kerülni.
0: Milyen lelki programjaitok szoktak lenni?
2: Nálunk minden kedreggel egy reggeli imával kezdődik a nap, ahol átmegyünk a templomba. Szerencsére közel van, szemben van a templom az iskolával, úgyhogy nem kell sokat sétálni, ahol egy ilyen kis prédikációt úgymond megkapunk, vagy a Szentírásból hallunk szövegeket. De azon kívül, amit én különösen nagyon szeretek, amikor a például nagybőjt előtt, karácsony előtt vannak gyónási lehetőségek az iskolában. És nagybőjtben pedig évfolyamonként elmegyünk keresztútra. Mi idén Érdem voltunk.
1: Minden hónapban van évfolyamise, ez is egy kapcsolódás Szent Mihály plébániához. A plébános atya vagy a káplán tartja a misét, célzottan a prédikáció a gyerekeknek tól. Sok olyan egyéb programunk van, ami a hitre épül.
0: Be tudnád mutatni, hogy milyen domboszkósnak lenni? Milyen a domboszkós identitás?
2: Ha identitás, akkor a miséken mindig felcsendül az a domboszkó himnusz, amit minden gyerek ismer, aki ide jár. Ezen kívül van saját domboszkós nyakkendőnk, amit versenyekre is felveszünk meg, ugye, akkor ünnepnapok vannak, akkor is.
1: Domboszkó pólóból számtalan szín és méret van, de mi például tanárok szeretjük egy vidámság napján vagy egy kiránduláson is fölvenni, és az egységünk az kinézetben is megvan. És egyébként a csengőnk is kis túlzással boszkós, a legyetek jók, ha tudtok, szignálja. Néri Szent Fülöp domboszkó példaképe volt.
0: Ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy az ember mit tanulhat meg az iskolában, jelen esetben itt a domboszkó iskolában, mi lenne ez az összefoglaló mondat?
1: Hát akkor én stílusosan egy domboszkó idézettel zárnék. Légy vidám, tedd a jót, és hagyd a verebeket csiripelni. Szerintem ez a mondat önmagáért beszél.
2: Szerintem a domboszkó egy nagyon jó alapot ad, megalapozza az életünket, és egy nagyon jó útravalót kapunk a továbbiakban is. Nem csak közösségekben, de emberségben is, tudásban is, úgyhogy szerintem ez.

Legyetek a gyermekekkel, előzzétek meg a bűnt ésszel, hittel és szeretettel. Legyetek szentek és szentek nevelői. Vegyék észre a gyermekeink, hogy szeretjük őket. Szentnek lenni könnyű, csak a kötelességünket kell mindig maradéktalanul teljesíteni. Olvasható az iskola programjában, Don Boscót idézve.

Elhangzott a Katedra két oldala. Az Albert Falvai Don Bosco Katolikus Általános Iskola működéséről beszélgetett a szerkesztő Kelen Ágoston, az iskola tanárával Makrai Ákossal és az iskola végzős diákjával Sípos Tamarával. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Angelo Branduardi felvételei szólnak.

0: Angelo Branduardi felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Zenepillérek. A mikrofonnál a szerkesztő Juhász Előd.

Zenei pillérek, a legemlékezetesebb benyomások. 1954, 16 éves vagyok, és a nagy szerelem, amit most hallunk, a Valkür, azon belül is természetesen a Valkürök lovaglása.

Bújás János, Peresztegyi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Hölgyeim és Uraim, a Valkür nem véletlenül került a mai összeállításunk élére, mert, mint említettem, volt hosszú ideig ez a number one, vagy az elsők között szerepelt a zenei szerelmek sorában. Akkor még nem láttam operában, de hallgattam nagyon sokszor, és ez a hallgatás is ma már hihetetlen, de baráti társaságukban volt a legtöbbször. Úgy tessék elképzelni, ma már ez szinte hihetetlen, hogy bizonyos helyekre rendszeresen mentünk, ahol nagyszerű lemezekkel ismerkedtünk meg. Ilyen volt például Petri Galla Pál legendás lemezgyűjtő, akinek bizonyos napokon

volt nagyon-nagyon sok minden, tehát lehetett hallgatni. A valkürök lovaglásához még két megjegyzés, az egyik az, hogy nem véletlen, hogy ennyire kedveljük, hiszen a jól ismert apokalipszis filmben is ez a legizgalmasabb jelenet. Zseniálisan találták el, hogy a helikopterek ütközetében, harcában ez az aláfestő zene. A kettő együtt fantasztikusan erős. Aztán döbbenetes élmény volt egyszer a Margit-sziget is, ahol manapság már nem játszanak Wagner operákat, de volt eset, és például a Tűzvarásnál, szintén a Valkür befejezésénél, ott olyan pompázatos lángtenger szólalt meg, mondom, képzavarral, tehát azt lehetett látni, és passzolt is a színpadkép, de képzeljék el, hogy ott ülünk a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, és lángol a színpad, persze átvitt értelemben, de teljesen olyan hatása volt. Említettem ezeket a magánzene hallgatásokat. Még egyszer utalok az évszámra, 1954. Én 38-ban születtem, tehát 16 éves vagyok, és ez volt az az időszak, amikor szinte egyik pillanatról a másikra tudatosodott, hogy valahol a zene legyen a folytatás. Addig nem tudtam. Tanultam zongrázni, de inkább úgy mondanám, hogy tanulgattam, de az volt az, ami egy bizonyosságot adott, hogy még nem tudom, hogy merre, de irány a zene. A zongora mellett addig még szinte semmit nem tanultam zenéből, de utána két évig hihetetlen sűrűséggel, tempóban igyekeztem elsajátítani mindazt, amivel aztán a későbbi kollégáim rendelkeztek, akik évekig jártak konzervatóriumba vagy zenei gimnáziumba. De maradjunk még a magánzene hallgatásoknál egy pillanatra, mert ott volt a másik szerelmem is, akivel találkoztam, de inkább úgy mondanám, hogy amivel, ez Beethoven S-dur, úgynevezett Emperor zongora versenye volt, annak is az első tétele, mert még magyarázatot is fűztek hozzá annak idején, hogy belép valaki, belép az uralkodó, valakire bombasztikusan oda kell figyelni, igen, így kell kezdeni a zeneművet.

ugye megértik, hölgyeim és uraim, hogy ilyen zenébe, ezekbe a zenékbe valóban bele lehetett gabajodni, bele lehetett szerelmesedni. És 1954 számomra legnagyobb élménye, ami szintén hatalmas lökést adott a zenei pálya felé, hogy Richtert a legelső hangversenyén hallgattam. És ez volt az a bizonyos hangverseny, de először még emlékeztetek arra, hogy a műsorban többek között játszotta Richter Mozartnak azt a szonátáját, azt a C-dur szonátáját, amit én is abban az időben, hát persze rá se lehet ismerni a különbségre.

No hát ez az a bizonyos C-dur szonáta. Nem ismertem utána leülni a zongorához, de a legnagyobb élmény a második rész volt, amikor többek között az Appassionatát játszotta a Svjatoszláv Richter 1954. március 17-én. És úgy tessék elképzelni, hogy akkor még Richtert nem ismertük. De a szünetben elterjedt, hogy itt valami csoda történik, egy valami csoda művész jelent meg, Svjatoszláv Richter, úgyhogy a félig megtelt zeneakadémia a szünet végére full, teljesen tele lett, álló helyek is voltak. Én magam felírtam annak idején a kis naptáramba, hogy az első emeleten jobb oldalt voltam, de nem álló helyen, hanem a magas ablak párkányon ültem. Na most úgy tessék elképzelni, ez szó szerint a csilláron is lúgtak az emberek, és ekkor szólalt meg többek között az Appassionata szonáta, ahol a zárótételnél ilyen élményem később nem volt, a közönség egyszer csak felállt, és állva hallgatta Richtert.

Hát igen, ilyen élmények azt hiszem évtizedekkel később is teljes élénkséggel bennem vannak. Richterre sajnos beszélgetni nem adatott meg, de évekkel később, amikor egyszer Szegeden adott hangversenyt, azt a rádió közvetítette, és én voltam az, aki ajánlkozott, mert a családi rokonsági kötelékek fűztek akkor Szegedhez, hogy én boldogan megyek Szegedre, és közvetítek. Azért volt nagyon érdekes számomra, mert nem csak az esti koncertet közvetítettem, hanem kértem ott az illetékeseket, hogy már délelőtt a próbán is ott lehessek, amikor Richter jön, és úgymond megkóstolja a zongorát. Az is fantasztikus élmény volt, hogy nem csak, hogy megkóstolta egy-egy hanggal, hanem percekig igazgatta a széket, meg kicsit erre, kicsit arra, tehát erre is ugyanolyan gonddal figyelt, mint aztán minden másra. És az előbb említett feláll a közönséghez is, még legyen szabad egy adalékot hozzátenni. Az is későbbi 1956, amikor a forradalom után először volt hangverseny a Zeneakadémián, Ferencsik János vezényelt, és műsoron többek között az Eroika szimfónia szerepelt. És a második tétel, tudják, a gyászinduló, és anélkül, hogy bárki szólt vagy jelzett volna, egyszer csak csendben felállt a közönség, és állva hallgatta a gyászindulót. És ugyanez ismétlődött egy másik Ferencsik koncerten, amikor a Felszállott a páva variációs sorozatot vezényelte, mert annak is van egy gyászinduló része, és ott is felállt a közönség. És ha már Ferencsiknél tartunk, csoda volt abban az időben, tehát 50-es évekről beszélek, hogy a nagy művészek itt ragadtak, mert akkor még ugye a forradalom előtt nem adatott meg az utazás, csak az egész kivételezetteknek, és ezért volt az, hogy a 40-es évek végétől a forradalomig tulajdonképpen a legnagyobb művészek is mind itt voltak, közöttünk voltak Budapesten. Én akkor még nem rádióztam, ugye az sokkal később, 61-től következett, de nagyon szorgalmasan jártam operába. Már említettem a Valkürt, de nem említettem azt, hogy élő előadásokra is nagyon sokszor megadatott elmenni, és az élő adások mellett pedig születtek abban az időben teljes opera felvételek a legnagyobbakkal. Mind a kettőre hallunk példát. Tehát operaházi élő előadások olyan szereposztással, ami szinte lemezre kívánkozik, csak a neveket mondom. Hári János előadás, Palló Imre, Mátyás Mária, Palánkai Klára, Malecki Oszkár és Ferencsik vezényelt. Ajó!

És még egy érdekesség, hogy abban az időben, tehát 50-es évek, a csúnya 50-es évek, így is mondhatnám, azért gyémántokat is szültek. Például teljes opera felvételek születtek a magyar rádióban, mint ahogy később a televízióban is, ugye a zenés tévészínház keretében fantasztikus produkciókat tudtak rögzíteni tucatjával, és bárcsak ezeket minél többet mutatnák, mert azt hiszem örök értékek. Tehát teljes opera felvételek születtek, és ez nekem nagyon nagy élmény volt, mert annak idején, amikor már ugye tudatosodott a zenei pálya, irány az zeneakadémia, de nagyon sok mindent kellett megtanulni, az operákat is, az opera irodalmat is, és ezért az operákat többek között az Aidát is partitúrából követtem. És annak idején nem igazán értettem, hogy az Il Re, a király, amikor megszólal a tenor a Nílusparti jelenetben, az eredetit úgy fordították szóról szóra, hogy a király. És nem értettem, hogy a két szótag Il-re hogyan lehet magyarul a király, három szótagú. Tehát ilyen apróságokra is felfigyeltem, ami nem baj, mert azt mutatta, hogy nagyon alaposan ismertem és élveztem ezeket a felvételeket. Nagyon sok mindent tudnék még 1954 körül feleleveníteni, maradjon a záró bejátszásnak, a Nílusparti jelenetnek a részlete. A szereposztás egészen fantasztikus, valóban az opera akkori aranykorának nagyjai szerepeltek, Aida, Nílusparti jelenet, Simándi József, Takács Paula, és ez nem operában készült, hanem Vaszi Viktor vezényletével a Magyar Rádióban. A mai pillérekbe ennyi fért, legközelebb folytatjuk szintén opera élményekkel, a visszaemlékezést, a pillérek felidézését. Munkatársaim Bójás János, Peresztegi Attila, és a magam nevében köszönöm a figyelmet, részlet a Nílusparti jelenetből.

0: Zenepillérek. A szerkesztő Juhász Előd volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai összeállításunkban előbb Szerzetesek fél órája című műsorunkat hallhatják, melyben Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát beszél, és melynek szerkesztője Pap Ildikó. Majd Megmaradni című műsorunkat sugározzuk, ebben folytatjuk a kárpátaljai Máté Rihárdnak, a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkészének és Máté Réka a főiskolai tanár tanulságtételének a bemutatását Beregszázból. A szerkesztő Grunda János. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!
4: Szerzetesek fél órája.
5: Kedves hallgatóink, műsorunkban Hortobágyi Ciril, pannonhalmi főapát a teremtés védelemről és a szerzetesek fenntarthatósági törekvéseiről beszél.
6: Mi teremtés védelemről beszélünk, tudatosan használjuk ezt a szót, és nem környezetvédelmet használunk. De ne gondoljuk azt, hogy ez két különböző, teljesen más terület, és alig van valami átfedő halmaza. A különbség az nézőpontbeli, nem pedig tartalmi. Amikor teremtésvédelmi témákról, globális problémákról beszélünk, mindjárt sorra is kerül néhány, igazából véve környezetvédelem is azzal foglalkozik. Ennek a szónak, hogy teremtésvédelem több rétege van, elsősorban hívő emberként az a meggyőződéssel élünk itt a világon, és ezért vállalunk felelősséget a bolygónk jövőjéért, mert úgy tudjuk, hogy a világ, a Föld az teremtett. A Jóisten teremtette, és mi emberek is részei vagyunk ennek a teremtett világnak, a többi élőlénynek a testvérei. A világon minden élőlénnyel osztozunk, így a teremtettségünknek az okán. A másik gondolata, tartalma ennek a fogalomnak az, hogy a teremtett egységet szeretnénk fönntartani. Úgy gondoljuk, hogy amikor a Jóisten megálmodta a Földet a sokféle növénnyel, állattal, amelyik így a évmilliók során kialakult és ma is alakul, akkor ennek van valami összehangolt épsége, amit szeretnénk megőrizni a következő generációknak a számára. És talán még egy szempontot idehoznék ezzel a teremtésvédelmi témával kapcsolatban. Mi úgy érezzük hívő emberek, hogy nem csak a következő generációnak, nem csak társainknak vagyunk felelősek, az unokáink előtt viselünk felelősséget azért, hogy milyen állapotba tartjuk a Földet, hanem épp amiatt, mert a Jóisten teremtette, ezért valahol az Úr előtti számadással tartozunk, amiatt, hogy hogy élünk, milyen állapotba hagyjuk a Földet magunk után. És így a teremtésvédelem is, meg a környezetvédelem is ugyanazon globális problémákkal foglalkozik, ami most itt van a Földön, és nyomaszt mindannyiunkat. Ferenc pápának van egy enciklikája, többször fogom még említeni, ő a bevezetőben írja, hogy a Föld a közös otthonunk panaszkodik. És azt a nagy globális probléma csomagot, amivel találkozunk, azt értelmezhetjük úgy, mint a Földnek a panaszát így felénk. A klímaváltozást, az édesvízhiányt, a biodiverzitásnak a szegényedését, a termőtalaj erózió és szennyeződését, ezek az ilyen legnagyobb témák, amivel egy középiskolában, földrajztantár keretében még így foglalkoztok is. Tehát a globális problémákat először a természetben tapasztaljuk. De ez természetesen visszahat a társadalomra is. Látjuk, hogy következményei azok ilyen társadalmi egyenlőtlenségek, terrorizmus, migráció lesznek, ami külön-külön is gond, de ráadásul erősítik egymást. És hogyha ennek az okait keressük, a természetben tapasztalható problémáknak az okait keressük, akkor a társadalomban találjuk meg, nem elsősorban a természetben. Talán az egyik ilyen legkeményebb kérdés az emberiség létszámának a növekedése. Én 59-ben születtem, nem olyan nagyon régen, akkor 3 milliárd lakója volt a Földnek. 77-ben érettségiztem itt a Pannonhalmi Gimnáziumban, akkor már 4 milliárd lakója volt a Földnek. És 88-ban diplomáztam az ELTE-n, akkor már 5 milliárd lakója volt a Földnek. Amikor 2009-ben 50 éves lettem, akkor már 7 milliárd lakója volt a Földnek. És az emberiség létszám növekedése az nyilván hozta magával az összfogyasztásnak a növekedését, ami egyértelmű és hát természetes. És az összfogyasztásnak a növekedése az hozza magával a gazdaságnak a növekedését, hiszen ennyi embernek a igényeit ki kell elégíteni, ahhoz szükségszerűen növekedik a gazdaság. De még ez önmagába véve nem is lenne probléma, hanem egy ilyen versengve fogyasztó életmódot hozott magával az elmúlt évszázad, és az tovább növeli a gazdaságnak a növekedését. Tehát nem csak önmagában véve a létszám növekedés, hanem az a fogyasztás növekedés még inkább azt hívja életre, hogy növekedni kell a gazdaságnak. És azt látjuk, hogy egy ilyen fenntartható fejlődés helyett egy ilyen GDP-ben mért gazdaságnövekedés jellemző az egész világra. Mi lesz ennek a következménye, vagy hogy viszonyuljunk ehhez? Vida Gábor akadémikus, aki annak idején az ELTE-n tanárunk volt, neki van egy ilyen izgalmas, elgondolkodtató mondata, hogy a fenntartható fejlődés az oximoron marad, még akkor is, ha az ENSZ főtitkára javasolja megvalósítani. Ez egy görög szó, az oxus és a mórosz, elmés és buta, ennek az egyberakásából egy retorikai alakzat. Azt jelenti, hogy egymásnak ellentmondó fogalmakat teszünk egybe. Fából vaskarika gyakorlatilag ezt jelenti. És persze arra gondol, ez a Szomor György, nem tudom, a fiatalabbak tudják, 1981-ben alapított egy ilyen zenekart, és annak a neve az volt, hogy Moho Sapiens, a Homo Sapiensnek az átírása, és így valahogy ma egyébként több cikket is olvastam, ahol ez a fogalom már elszakadva az eredetitől, a zenekartól úgy jelenik meg, hogy az embernek a mohósága az, ami ilyen problémát jelent a környezet számára, és oximoronnak a Vida professzor azért akadémikus azért minősíti a fenntartható fejlődést, mert az a véleménye, hogy amíg széles körben nem terjed az emberiségben egy ilyen felelősségérzet, amíg széles tömegek nem látják át, hogy hová vezet ez a fajta életmód, amiben most vagyunk, addig csak nemzetközi egyezmények, meg nagy elhatározások, azok alapvető változást nem fognak hozni. És hát az utolsó 2-3 évszázadban emblematikus változások játszódtak le a világon. Erről is úgy gondolom, hogy szó van így egy általános képzési tervben, gimnáziumban, hogy az emberiség létszáma 8-szorosára nőtt, milliós nagyvárosok vannak. Én az elmúlt években jártam Brazíliában, São Paulóban és Mexikóban, Mexikó városban, ez egy mind 20 millió fölötti populációk. Egy ilyen karnyújtásnyi távolságra ennyi ember él együtt, hát el tudjuk képzelni, hogy ott milyen viszonyok lehetségesek. Aztán a gazdasági tevékenység 100-szorosára nőtt GDP-ben mérve. Ennek az lett a következménye, hogy a szárazföldi felszín nagyobb része kultúrtájjá vált, iparszerű mezőgazdaságnak a alapélelmiszer ellátó tevékenysége nélkül ennyi embert nem lehet ellátni. Családi gazdaságokkal egy 20 millió fölötti várost nem lehet ellátni. És a biodiverzitás az pedig döbbenetes módon csökken. Globális fajkipusztulásról is tanulunk. Nagyobb a fajkipusztulás manapság, mint a jégkorban történt. És hogy mindez lecsapódik a klímában, a vizekben és a talajban, azt is egyértelműnek tartjuk, hiszen a természetnek ezek a szeletei, amire hat és érintkezik mindezzel, amit itt így együtt látunk, az emblematikus változásokkal. Csak két kiragadott hazai példát szeretnék fölvillantani. Magyarország nemzeti atlasza 2-3 éve jelent meg legújabb ábrákkal, és itt látunk egy éghajlati körzetek 1901 és 1930 között. Ez pedig 1981 és 2010 között. Hogyha így egymás mellé tesszük, akkor azt látjuk, hogy a meleg, száraz övezet, ami Dél-Kelet-Magyarországon és pici pötty, az hogy elterjedt mindenhol, és a mérsékelten hűvös nedves, ami itt az őrség, ezen a délnyugati, az pedig teljesen el is tűnt Magyarországról. De hát úgy gondolom, hogy a nyaraknak és egyáltalán az éghajlatnak a változását mindenki érzékeli a saját bőrén, de azért mégis egy ilyen térképen látni egymás mellett. A 81 az nem olyan nagyon régen volt, ez még a nagyszüleinknek, a szüleinknek a generációja. A másik, ez pedig a Magyar Tudományos Akadémia tette közzé 2014 és 20 között 37 állandó vízfolyás vált időszakos vízfolyássá víztesté itt a Kárpát-medencében, és látjuk, hogy elsősorban a Kisalföld és a Nagyalföld itt a Dunának és a Tiszának a vízgyűjtő területéről van szó. Globális problémák, újság, média, mindenki erről beszél, tanulunk róla. Az a kérdés, hogy vannak-e lokális válaszok. Mert joggal mondhatja azt mindenki közületek, hogy nem a mi kezünkben van a nagy világ folyamatoknak az alakítása és a megoldása. Ha mi valamit tehetünk, akkor az itt helyben tehetünk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos felelőssége és lehetősége van vezetőbeosztásban lévő embereknek is, meg melósoknak is, vagy bárkinek, aki ebben az országban él. Egyrészt úgy érzem, hogy mindenki számára fontos, hogy ott, ahol működik, a cégkultúrát ilyen szempontból formálja és változtassa. Egyáltalán egy közszemlélet formálás, különben oximoron marad minden elhatározás, hogyha az átlagembernek a szívébe, lelkébe, tudatába nem erősödik jobban ez a kérdés. És mindenkinek van lehetősége, hogy részterületeken, ami éppen rajta múlik, ott tegyen valamit. És akkor úgy gondolom, hogy ha ezt a három lokális szintet kezeljük, akkor annak kell, hogy legyen globális módon is eredménye. Nem húzhatjuk ki magunkat így a felelősség alól. Szeretnék egy pár dolgot fölvillantani, amit Pannonhalmán az elmúlt évtizedekben, amiről így gondolkodtunk. Célkitűzései közül ez a cégkultúrában benne legyen ez a téma, ami próbáltuk belevenni. Nagyon gyorsan fölvirrantom, és nem akarok erről sok mindent mondani. Számunkra fontos, hogy egy 1000 éves monostor vagyunk, hogy élő bencés közösség vagyunk, hogy iskoláink vannak, ami egy életre szól, az, hogy vállalkozásaink vannak, amelyek azt szeretnénk, hogy korszerűen működjenek, hogy világörökség vagyunk, amelyik vendégváró, de itt a súlypontok és a fókuszok közé bekerült az elmúlt években ez a zöld Pannonhalma kifejezés, ami azt jelenti, hogy szeretnénk úgy alakítani az életünket, működésünket, hogy abban a környezettudatosság, a teremtésvédelem az benne legyen. Megvalósítást kommunikálni is kell, azért, hogy a jó példa ragadjon, vonzon, és másokra is átterjedjen. Na, erről a témáról szeretnék egy pár dolgot mondani. A főapátság úgy alakult az elmúlt évtizedekben, jól tudjátok, hogy különféle intézményeink vannak, nem csak ilyen szakrális, kulturális, karitatív, hanem vállalkozások is. És mindegyik területen megvan annak a lehetősége, hogy ezen a téren tudatos szemléletformálással éljünk. Én mindig azt gondoltam, hogy egy ilyen tudástranszfer indul meg ezek között, a különböző működésű, filozófiájú szervezetek között, azért, mert egy közös tulajdonos, a főapátság a tulajdonos kezében van, és az intézmények felől egy ilyen spirituális, intellektuális támogatás tud menni a vállalkozások felé, nem is egy átlag borászatnak mondjuk, vagy egy kertészetnek, vagy egy sörfőzdének, nem az a feladata, hogy ő találjon ki ilyen technológiákat, de az, hogy erre érzékeny legyen, hogy fölhívják rá a figyelmét, az sokkal inkább erről az oldalról várható. A másik oldalról pedig persze egyfajta anyagi támogatás, vállalkozói látásmód, üzleti szemlélet, de az sem mindegy, hogy azt hogy valósítjuk meg, hogy ott vannak-e azok a prioritások, amiben működünk, és úgy tudunk-e eredményt elérni. Ismerjük, hogy sokszor miért települnek keletre bizonyos gyártó cégek, elsősorban azért, mert a környezetvédelmi előírások sokkal lazábbak, és ott nagyobb profitra lehet szert tenni. Ferenc pápa nagyon komolyan lépett ezen a téren, és azzal, hogy ő egy enciklikát adott ki ebben a témában, úgy gondolom, hogy páratlan módon és példátlanul hívja föl a hívő embereknek a figyelmét arra, hogy ezen a téren van feladatunk. A Föld közös otthonunk, egyben nővérünk is, mint egy szép anya karjai közé zár minket, és most ez a rossz bánásmódban részesülő, kirabolt Föld panaszkodik és ökológikus megtérésre hív bennünket. És valahogy az a üzenetének a lényege, hogy vállaljuk magunkra a közös otthonunknak a gondozását, ezt az elkötelezettséget, mert ennek szépsége és felelőssége van. Szép ezzel foglalkozni, egy ilyen személyes gazdagodásunk lehet, a személyiségünk gazdagodik általa. Szinte ezt mondja a pápa, hogyha beleállunk egy ilyen folyamatba a Földnek a megmentésében. Na, most jön néhány konkrét téma, amivel a főapátság az elmúlt években foglalkozott, a földgáz fűtésű kazánjainkat évekkel ezelőtt kicseréltük, és egy ilyen biomassa fűtőművünk van, 2 darab 700 kW-os kazán. A fűtőanyag az vágástéri hulladékból készült zúzalék. Ez azért fontos, mi nem a Bakonyban élünk, ahol zárt erdők vannak. Bakonybéli apátságban egy ilyen elgázosító rendszerű rönkfákkal fűtenek, mert ott az van a helyben, azt lehet beszerezni. A vágástéri hulladékot azt úgy képzeljétek el, hogy kivágják az erdőt, ott maradnak és elviszik a rönköket, ott maradnak azok az ágak. Én még emlékszem rá, mikor az Ilakban azt csinálták, hogy összekupacolták, lerocsolták egy kis gázolajjal, és meggyújtották, hogy elégjen. Ne maradjon ott. Ma ezt egy ilyen szecskázó gép összezúzza, és ezzel kiválóan lehet fűteni. Részben nekünk is van ilyen anyagunk. A földgáz felhasználásunkat 400 ezer köbméterről 50 ezer köbméterre csökkentettük évente. Melegvizet nyáron is kell produkálni, a részben az még földgázzal megy, de úgy gondolom, hogy ez már nagy előrelépés. Aztán napelemeknél eddig megvalósult egy ilyen 110 kW-os rendszer, ez még csak olyan 5-10%-át adja az éves fogyasztásunknak, viszont határozatunk van, és el is indultunk egy napelempark kialakításának az ötletével, a megvalósításával, körülbelül már reményeink szerint 70%-át fogja fedezni, nem csak az apátság, hanem az energia közösség révén az összes cégünknek is, akik ide kapcsolódnak. Aztán elektromos autók projekt indul az apátságnál, 4 darab elektromos autóval indulunk. A környékre, a lelkipásztori ellátásra kiszaladni a kis falvakba, ezek az autók tökéletesek, és a budapesti tanulmányi házunkban is ilyen autótra cseréljük le a mostani benzinüzeműt, városi forgalomra kiváló lehetőség ez. A tanulmányi házunknak a felújításánál a fűtés az is teljesen ilyen hőszivattyú rendszerrel oldottuk meg. A Bakonybéli apátságnak a felújításánál a villamos energiát 60%-ban itt állítják elő, és a fűtés is teljes egészében megújuló energiával történik. Üzemeinknél is elindultunk. Az ásványvíz palackozónál PET palackok vannak, de újrahasznosítással készült palackokba töltjük a ásványvizet. A sörfőzde, amikor indult, ma már komoly ilyen technológiai előírások is vannak ezen a téren. Én a sörfőző mesterünktől tudom, hogy létezik egy ilyen lemezes hőcserélő szerkezet, beépítve az egyik ilyen tartályba, aminek az a lényege, hogy amikor a sört főzik, akkor föl kell nagy hőfokra persze fűteni azt a sörlevet, de utána azt vissza kell hűteni, különben az élesztő gombák elpusztulnának benne, 20 fokosra hűtik vissza, és az ott kinyert hő, az nem veszik el, hanem ez a hőcserélő egy ilyen tárolóba adja át, és utána már, amikor a következő főzés indul, azzal elő lehet melegíteni a sörfőző vizet, úgyhogy nem a 10-20 fokról kell fölvinni a forráspontig. Vége felé járok a mondandómnak, hogyha súlypontokat kellene elhelyezni, akkor így eszkötném a lelketekre Ferenc pápának a mondásából, hogy ez egy szép felelősség, hogyha ebbe a témába beleállunk és agyalunk azon, hogy hol tudunk úgy élni, amely alapján egy kicsit jobban vigyázunk a földre, kevesebb energiát fogyasztunk, és nem annyira szennyezzük a világot. És hogy így ezen a téren ne tartsuk azt furcsának. Én 60 éves elmúltam, de tudom, hogy tanulásra és fejlődésre van szükségem, ahhoz, hogy ebben egy picit jobban tudjak tenni valakit, hát még annak, aki valamelyest fiatalabb, mint én. Aztán ez is egy ilyen tanúság, úgy gondolom, hogy az eredményeket kommunikálni kell. Jó példa az legyen ragadós, ne a rossz hírek terjedjenek a világban, és ebben úgy nyugodtan beleállhatunk, hogy a jó példát közzé tesszük. A világot meg akarjuk változtatni, az soha nem a szavak és nem a véleményünk, hanem a példamutatásunk változtatja meg, hogyha mi valamit lokálisan, a globális problémáknak a kiküszöbölésére úgy tudunk tenni, hogy benne van az, hogy így a cégkultúrában legyen benne. Keresünk valami konkrétumot, ahol tudunk valamit tenni, és azt közkincsé tesszük, akkor egész biztos, hogy nem marad eredmény nélkül.

0: Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Határon innen és Határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük a március 19-ei összeállításunkat, amelyben a kárpátaljai Máté Rihárd a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkésze és Máté Réka főiskolai tanár tanúságtételét mutattuk be. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Gronda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
2: Most ne értsük félre, nem akarok ilyen univerzalista dolgokba belemenni, hogy akkor mindenhol ott van a házasságban, akkor nem is tudjuk ezt szétválasztani, de hogy lehet-e olyan dolog, amiből őt kizárjuk? Szabad-e, hogy legyen olyan, amiből őt ugye azt mondjuk, hogy itt most neked nincs helyed. Légy szíves, menj oda, ugye ott a helyed, nem itt van, ez az én dolgom. Ez az Isten oldaláról nézzük azt, hogy ő mindenhol ott van, a másik oldala viszont a mi oldalunk, az emberi, hogy várom-e, kérem-e, kérjük-e, várjuk-e, azt, hogy segítsen, hogy ott legyen, hogy megáldjon. Ez utóbbi néha hiányos, de pont ezért kell, hogy dolgozzunk. És akkor ide még visszatérünk, viszont a következő dolog, amit úgy elgondoltunk közösen, hogy és én erre kérek mindenkit, hogy ez a téma, ugye beszélgessünk a házasságunkért, az egész hétnek a témája, és itt különösképpen az, hogy Isten helye, Isten szerepe és jelenléte a házasságunkban, akkor mindenki vonjon egy mérleget. Közösen, nem egyedül, most nem magunkba is lehet, de mindenképpen legyen ott a másik is, hogy ha megvan ez az alap, hogyha eljutottunk arra, hogy ki neki, meg nekem Jézus, meg Isten, meg ugyanazt gondoljuk, hogy megváltott minket, akkor vonjunk egy mérleget. És mi mondtunk egy mérleget, miben lehet benne Isten, meg miben nincs benne úgy. Így fogalmaztuk meg csak két ilyen kategória, hogy mi az, ami kevésbé megy, nem azt mondom, hogy rossz, de úgy kevésbé megy, akár rossz dolgok is lehetnek itt, és mi az, ami jobban megy nálunk. Ez már nem az, hogy ebben mi ott elő vagyunk, és akkor mindenki tanuljon tőlünk, még az 50 éve házas is, hanem hogy mi az, amit úgy érezzük, hogy megy, és akkor még följebb építhetünk, mi az, ami nagyon lent van, és jó lenne onnan egy kicsit felemelni. Itt egy kicsit belegondoltunk, hogy mi lenne, hogyha arról szólna ez az este, hogy itt elkezdjük sorolni egymásnak a hibáit. Te ilyen volt, te olyan volt, itt. És akkor már hiába el lehet válni, és akkor úgy megyünk haza Beregszázból, hogy felsoroltuk egymás hibáit, elküldtük a padát és zapét, na, nem tudom micsoda, és akkor elváltunk. Nyilván nem ez a célunk, hanem az, hogy észrevegyük mi magunkon, hogy mi az, ami megy, és itt egy kicsit így kitárulkozunk, amennyire lehet, viszont ezt mindenkinek meg kell tennie. Tehát ez nem egy instant kávé, odaadom most mindenkinek, és akkor tessék, vigyétek haza, hanem ez mindenkinek a saját házasságának a munkája. Jó, ami nem megy, vagy ami rossz. Kezdem én, és akkor utána átadom a szót. Ami rossz, kezdjük magunkkal. Én egy kimondottam, hogy kimondhatatlanul türelmetlen ember vagyok. Tehát ez annyira igaz, rám itt nem arról van szó, hogy reggel még nincs kész a smink, és akkor meg kell várni, hanem már ezt úgy megtanultam elengedni, megpróbáltam ezt megszokni, ezt a mikor indulunk reggel 7 óra, akkor az mindig 4-8, de nem baj, hát akkor rendben van. De hogy én türelmetlen vagyok, Réka pedig lassú. Ez az igazság. És nem akarok túlozni, de a konfliktusainknak az 50%-a körülbelül, vagy inkább 60%-a az mindig ebből szokott származni. Én türelmetlen vagyok, sokszor felszínes, ez benne van ez is, tehát ő pedig lassú. Tehát lassú. Van a fiúnál egy mondat, amit én nem szeretek hallani, mert itt is előjön a türelmetlenség mindig, mert akkor kb. Ez a mozdulatom, hogy Réka, itt menj, mert itt te jössz. Amikor azt mondja, amikor nincs ilyen alvás délután, és ugye 5 éves, és amikor nem alszik délután, és akkor az este már így elindul, hogy apa, én nem tudok dönteni. Akkor már, ezt tudjuk, hogy itt kezdődik, hogy nem tud dönteni, de abban már sírás lesz, és abban ordítás lesz, és akkor én rögtön mondom, hogy én ez kevés vagyok, itt te jössz, mert nem tud dönteni, de most már tudom, hogy honnan van. Mit nézünk, ha egy filmet, mostanában nem szoktunk, de hát ő nem tud dönteni. Hát akkor nem nézünk semmit. Ugye, hogy jó, hát nyilván van ez a mit főzzek valamit, nem ilyenekben merül ki ez, de hogy ez a nem tudok dönteni, meg a lassúság engem ez így eleve így engem fel tud korbácsolni, úgyhogy én türelmetlen vagyok, ez az én hibám, ő meg lassú.
3: Nem, én ezt tényleg örököltem, én nekem mindenre van időm, hála az Úrnak, nem kell sehová sietni. Van egy ilyen, hát ez ilyen közös tulajdonság, amit hát elneveztünk ilyen érdekesen, hogy időszakos letargia, most ez mit akar, mikor két nagyon introvertált ember roppant extrovertált hivatásban találja meg az életútját, akkor egy olyan házasság alakul belőle, mint a miénk, ugye egy lelki pásztor, illetve egy pedagógus egész nap már ki beszéli a lelkét gyakorlatilag, és akkor tényleg van olyan, hogy az ember hazamegy, és valóban nem jut már energia arra, tehát már a bezárkózásnak az időszaka eljön, és akkor tényleg az, hogy ne bántson senki, nem érdekelnek a másiknak a problémái, nem érdekel a másiknak akár a, nem tudom, a hangos szuszogása sem, ott a másik oldalon. És van úgy a mi kapcsolatunkban is, hogy nagyon nehezen tudunk a másikhoz kapcsolódni, pont amiatt, mert hajlamosak vagyunk egy picikét, amikor otthon vagyunk, akkor bezárkózunk, az nekünk egy ilyen, nem tudom, biztonságos hely, de néha kicsit túl biztonságos, és egy kicsit hajlamosak vagyunk túlságosan ellenni a saját dolgainkkal, és igen, ez egy ilyen nehéz dolog, ami számunkra is nehéz megoldani, hogy tudjunk egymáshoz többet kapcsolódni, kicsit egymásnak jobban megnyílni, és ne csak a saját kis világunkban ott létezzünk egymás mellett.
2: Ebben nincs benne Isten sokszor, még a saját életünkben is, amikor ki akarjuk zárni.
3: Igen, és akkor következő, házastárs vagy lakótárs. Láttam egy ilyen videót nem annyira régen, és nagyon megtetszett nekem ez az összehasonlítás, hogy van az a pont a házasságban, néha eljön, néha kicsit, ha többet dolgozunk a kapcsolaton, akkor persze ezen is lehet javítani, de hogy a házastársam az nehogy már a lakótársammá váljon, ugye? Mert azt szerintem pláne, aki tőlünk tapasztaltabb, illetve több éve házastársi kapcsolatban él, vagy együtt él a másikkal, az elmondhatja, hogy persze a házasság sem olyan, hogy folyamatosan mindig közel állunk egymáshoz, és mindig tart a nászutas fázis, meg a rózsaszín köd, meg a többi. Ugye ez egy egymáshoz közeledés, egymástól való eltávolodás, ennek a dinamikája gyakorlatilag egy hosszú távú életre szóló kapcsolat, és nem várhatjuk el azt, mert ez egy ilyen fals remény lenne, hogy elvárja az ember, hogy mindig ugyanolyan közel legyen a másikhoz, mindig ugyanaz a fajta szeretet, szerelem, nem tudom, tűz legyen a másik iránt az emberben, mert ugye néha azért előfordul, hogy egy ilyen kis lakótársias kapcsolat kialakul közöttünk. Mint a koliszobában, aki lakott koliban, az azért ugye visszatekint rá, hogy a szépen ott elfőzőcskézünk egymás mellett, meg kérsz enni? Igen, kérek. Hasonló dolgok, vagy éppen az, amikor előfordul, hogy nagyon bele vagyunk például a digitális eszközeinkbe feledkezve. Egy ilyen aranyos és egy kicsit elszomorító kis anekdotát hallottam a rokonságomból a minap. Sok pedagógus van a mi családunkban, és az illető pedagógus kicsi gyerekekkel dolgozik, tanító néni, és gyermek születésre vártak a családban, és akkor egész nap így szorította a telefonját. Ugye várta a jó híreket, hogy mikor születik meg a kisbaba, és máskor egyébként nem szokott tanítás közben telefont tartani a kezében, pont azért, hogy a gyerekeknek a figyelmét ne vonja el a tananyagról, de aznap ezt nem tudta megállni, és már így nézte a messengert, és akkor az egyik kisi gyerek odalépett a szünetbe hozzá, és akkor azt mondta, hogy tanítónéni, ma pont olyan voltál, mint az anyukám, neki is mindig ott a kezébe a telefon. Tehát, hogy nehogy már ilyenekké váljunk, ez nagyon nehéz megállni, pláne akkor, hogyha az embernek például nem annyira sok közös érdeklődése van, ez is előfordulhat, nem ugyanazokat a filmeket szeretjük, vagy nem ugyanazokat a műsorokat szeretjük, akkor mindenki megy külön-külön a saját útjára. Ilyenek is vannak. És ezért is fontos az, hogy ne alakuljon ki ez a lakótársias kapcsolat, ami legalábbis mi időről időre, amikor ilyen irányba indul el a kapcsolatunk, akkor úgy észreveszünk, meg próbálunk azért egy kicsit tudatosan is tenni ezek érdekében, hogy legyen együtt töltött minőségi idő. Na és persze erről nyilván sokat szoktunk beszélgetni, meg ugye házasság hete az elkerülhetetlen, hogy azért ezek a dolgok is fel ne merüljenek. De például nekem az is eszembe jutott, hogy nem csak a minőségi idő az, ami fontos, meg a minőségi beszélgetések, tehát hogy ne csak ilyen gyakorlatias beszélgetések legyenek, hogy akkor mit kellene ma főzni, meg nem tudom hányra legyek kész, meg stb., hanem mindenről beszélgessünk, nem tudom, bármiről, minden apróságról, random dolgokról is, nem

gondolatok is, hogy akkor, nem tudom, gyülekezetben kell foglalkozni valami hasonlóval, vagy fogalm sincs, hogy a főiskolán kell egy műsort összehozni, és akkor ott a segítségünket kérik is. Rájöttünk arra, és újra meg újra rádöbbenünk arra, hogy nagyon jó az, hogyha vissza tudunk mindig térni ezekhez a szeretett tevékenységekhez, vagy dolgokhoz, amik a házasságunk elején, vagy még a jegyességünk idején, vagy azelőtt örömöt okoztak, és nagyon jó ezekhez a dolgokhoz egy kicsit mindig visszatérni. Nekünk nem annyira nagyon sok közös, úgymond, hát, hogyha nem mondom, hogy nincsenek közös érdeklődési köreink, de sok-sok különbözőségünk is van a párhuzamok mellett, és ezért sokszor nehéz közös programot találni, sokszor azért, mert én nem tudok dönteni, igen, de sokszor azért, mert egyszerűen, hát egyikünknek sem felel meg az adott opció, de mégis milyen jó, hogyha vannak ilyen közös kapcsolódási pontok.

Mindig ajánlok neki egy helyet, menjünk el ide enni, vagy megint oda. Úgyhogy vannak ilyenek, de ettől függetlenül meg tudjuk találni a helyeket. Szóval azért tettük mérlegre a gyengébb dolgainkat is, mert hogy tényleg az van, hogy sokszor azt nagyon emberien éljük meg. Tehát abban ez az elzárkózás, bezárkózás, akár neki, akár nekem, tehát amikor az, én is magamon láttam ezt a telefonozást, hogy amikor Lacikkal kérdezem, már megint valakinek visszaérsz? Nem, csak ugye a mozdulata. De nyilván nem is, akkor le kell tenni, és akkor olyankor kicsit össze kell szedni magunkat. De hogy vannak olyan dolgok, amiből kihagyjuk. Viszont ez tényleg egy ilyen dolog, amit mondott, már egy kicsit a jobb irányba menni, hogy nyúljunk vissza, tekintsünk vissza a régi dolgainkra, mi az, ami közös dolog, ami örömet adott, és ez tényleg úgy kezd beválni nálunk, hogy újra ugyanazt csinálni. És akkor egyrészt én hálás vagyok azért, nyilván beregszászéknak ez könnyű mondani, mert városban laknak, de mi egy falun lakunk, és onnan nagyon sok mindenki nem mozdul ki. Lehet itt is van városon, aki nem tud kimozdulni, érthető okok miatt mostanság, de én látom azt, és ezért jó, hogy én át tudok jönni, gát után is van élet nekem, nem csak gát előtt,

0: meg úgy arra felé a munkácsi járásba, tudok mozogni, és így el tudunk jönni valamikor. Csak tényleg egy vacsorára, a múltkor az volt, hogy mi megnyitottuk a házasság hetét, vasárnap eljöttünk egy vacsorára, és akkor sétáltunk együtt a városba, és megdöbbentünk, hogy vasárnap este 6 órakor Beregszász üres. Én azt hittem, hogy ez egy falu. De hát a mi falunk is ilyen, de hogy Beregszász 6-kor, vasárnap este 6-kor üres volt. Úgyhogy ez egy kicsit úgy ledöbbent. Tehát azt hittem, hogy van élet jobban, de nincs, nem volt. Úgyhogy néztük a csillagokat, de azok szépek voltak. Jó, ami jobb lehet? Nem csak a múltba való visszatekintés és az, ott, az akkori kapaszkodóba ugye beleragadni, hanem ami jobb és ami működik, ez a felültemegyetés, kirándulás, randi, játék a gyerekkel, na, ilyen, tehát ez amire törekszünk. Kommunikáció. Ez egy kicsit ilyen keserédes, mind a kettő. Mert elmondta Réka azt, hogy törekszünk arra, hogy leüljünk beszélgetni, és tényleg ez viszonylag bármilyen kedvünk is van, bármennyire is kizárja, hogy ki szeretné zárni az ember a világot, és egy kicsit magába fordulni. Viszont amikor leülünk, akkor tényleg beszélgetni igyekszünk, és rájövünk arra, hogy beszélgetni jó dolog. Tehát ha beszélgessetek a házasságotokért, hogy pláne meg a nőknek. Na most ezt nem kell mondanom, nem azért, mert férfiak nem akarunk semmiről beszélgetni, de tehát annyira nem igényeljük a dolgokat olyankor, mi el vagyunk magunkkal, de egy nőnek meg fontos az, hogy elmondja, és tudom, de kimondja, de kibeszélje, de ha nem mondja el, akkor meg látom, mi a baj, semmi, két napig semmi baja nincsen. Csak semmi baja nincsen, csak semmi. És akkor utána úgy jön egy este, általában este, amikor már csend van, a gyerek alszik, akkor beszélgetünk, hogy akkor szoktunk sokat beszélgetni, és ez mindig jó. Érezzük ezt, hogy ez túllendít azon, amin át vagyunk, úgyhogy beszélgessünk sokat. Beszélgessünk a házasságunkért. Viszont a mértéke, a szintje és a módja az különbözik a kommunikációnak. Ez, aki talán közelebb áll hozzánk, azoknak már lehet elmondtuk, de ami különbözik, az, hogy is mondhatnánk úgy, mint egy olasz család, a mi családunk, meg mint egy finn. Tehát, hogy de a finn az nem csak úgy, hogy vagy hanem úgy, hogy az olasz, én a temperamentumot, én tudom, hogy honnan hoztam, én édesanyám vonalán kaptam el, aki Réka, amikor eljött először hozzánk látogatóba, akkor azt hitt, hogy kiabálunk. Komolyan azt hitt, hogy kiabálunk. És akkor édesanyámnak, remélem nem nézi meg a videót, jövőre se, hogy van egy ilyen dolog, hogy egy az, hogy hangosabban beszél tőlem is, mert én már idomultam azért hozzájuk, tehát én már halkabban beszélgetek, de neki még így a szemével is így komolyan, tehát hogy... És akkor így Réka megjegyzett, hogy csak beszélgetünk, de nem kiabálunk, ez beszélgetés, nem kiabálás. Anyósomat meg úgy teszteltem egyszer, hogy ha mindig halkabban mondod neki, velünk él, 5 éve, vagy már több, 7 lassan, de hogy mindig halkabban mondod, és annál halkabban mondta, és a választ. És akkor látom ezt, hogy itt tehát a kommunikációs meg a kulturális különbséghez nálunk nagyon előjött, és akkor ne kiabálj már, nem kiabálok. Csak mondom, tehát, hogy ezt meg kellett szokni. Mit akarok ezzel elmondani? A különbözőségeink azok nem feltétlenül. Néha lehet, hogy akadály, de hogyha nyilván megismerjük a másikat, megszokjuk, hogy ki ő, hogyan beszél, kiabál vagy suttog, a különbözőségeink bármennyire furcsa is, de építőleg hatnak a kapcsolatunkra. És még akár gazdagodhatunk is, hogyha nem mindig kiabálva mondunk el valamit, én ezt megtanultam, ő már megtanulta azt, hogy Ricsi! Hát figyelj már ide, amikor először hallottam tőle, nem is hittem el, hogy ilyet tud, de egyébként tud. Ami még egy olyan dolog, amire törekednünk kell, és itt úgy szintén őszinték leszünk, szerintem így van értelme ennek, és lehet, hogy itt most ilyen csalódást keltek, de attól függetlenül még ezt elmondhatom, és el is kell, hogy mondjam. Mert vannak olyan barátaim, ha csak egy ilyen kirándulásra mentünk el néhány napra, akár itt a hegyekbe, vagy bárhová, tudom azt, hogy minden reggel leülnek, közösen imádkoznak, és közösen olvasnak igét, és úgy indulnak a napnak, meg akár még este is. Ez sajnos nálunk nem megy. Lehet az életbeosztásunk ilyen, ez a 6-kor kelünk mindig, általában minden reggel, és akkor időpontra kell szaladni mindenhová. Sajnos ez nem megy. Nálunk ez így nem működik. Megvannak ennek a helyei, meg az alkalmai, de nem tudjuk ezt gyakorolni, úgyhogy ez egy őszinte bűnvallás most mindenkinek, meg önmagunknak is, hogy erre többet kellene fektetni, lelkészként is. Ugye? Nem árt, hogyha a pap olvas Bibliát. Tehát, hogy közösen, és ez kevés. Megvannak a közös imádságok, a csendességek, de nem ez a rendszeres, amikor minden reggel úgy indulunk, hogy... És ezt megmondom őszintén, ez a szent irítség mindig benne van, amikor nem tudom, látom azt, vagy hallom, hogy minden reggel és minden este úgy tudják lezárni a napot, Ez nálunk nincs így. De azt kövezzem meg, akinél mindig így van. Jó, van még itt egy rossz, amit szerintem el kell, hogy... Vagy majd ezt mondjam most én. Önzőségünk levetkőzése van egy ilyen ponton. Jó, akkor elmondom. Ebben jó irányba haladunk, mert mindketten el vagyunk a saját dolgainkkal, erre már egy kicsit úgy utaltunk, de hogy sokszor csak a saját szemszögünkből látjuk a dolgokat, és akkor itt adom át neked, amit te még ezzel kapcsolatban mondani szeretnél, de mind a ketten önzőek vagyunk. Ő is, meg én is. Nem annyira nagyon, tehát nem az, hogy csak én, de néha előjön az, hogy az én dolgaim érvényesüljenek, meg az én látásmódom, de folytassa Réka.
1: Nem is annyira önzőségnek nevezném ezt, hanem inkább úgy fogalmaztam meg itt magamnak, hogy a saját szemszögünkön keresztül vagyunk hajlamosak látni mindig a dolgokat, vagyis sokszor. És mindig ez egy ilyen freudi elszólás volt, de igazából arra gondoltunk, vagy azt akartuk ezzel megfogalmazni, hogy amikor történik valami, akkor sokszor hajlamosak vagyunk nagyon sokáig csak a saját látásmódunkon keresztül értelmezni azokat a dolgokat, és még mindig nehezünkre esik a másiknak a szemszögébe hamar belelátni magunkat. És szerintem ezt sokan átérzik, amikor azt mondom, hogy rengeteg konfliktus forrás lehet egy házasságban abból, hogy egy megoldandó problémát, vagy egy nehézséget hajlamos vagyok én csak a saját szemszögemből látni, ő szintén csak a saját meglátásai szerint, és a kettő között pedig nincsen kapcsolódási pont. És természetesen ennek, tehát van mindig a növekedésre hely és idő és alkalom, vagyis hát ebben reménykedünk, de hogy ez nekünk egy ilyen nehézség, hogy mindig a saját szemszögből látni, és nem a másikéból, és beleélni magunkat a másiknak a meglátásába, vagy a megélt dolgaiba, ez egy kicsikét nehézkes lehet. És egy kicsit személyesebb dolgokat is szeretnénk azért megosztani ebben a bizonyságtételben, mert vannak tényleg megmosolyogtató dolgok, vagy mosolyunk a különbözőségeinken, vagy a kis apró vitáinkon, de arról is szeretnénk egy kicsit beszélni, hogy mégis konkrétan milyen dolgok voltak az életünkben, a közös életünkben, amiken keresztül az Isten tanított minket, amikben ott volt velünk, és amiken keresztül vezetett. Egymásnak terhét hordozzátok, ugye ezt az igét kaptuk a házasság kötésünkkor, és akkor még olyan kis naivan bele sem gondoltunk volna abba, hogy hát beszéljünk akkor így róla, hogy a házasságunk első 10 évében mennyi mindenen is kell ezt keresztül menni, és néha feltámad bennünk egy olyan érzés, hogy oké, hogy 10 éve vagyunk házasok, de annyi mindent megéltünk már, hogy szerintem 50 évre elosztva is teljesen elfogadható lett volna. És vannak olyan események a pároknak az életében, amik hát nem hoznak közelebb, hanem inkább eltávolítanak a másiktól. És ugye szokták azt elmondani, vagy én más pároktól hallottam legalábbis, hogy ugye az például, hogyha egy tragédiát, egy nehézséget, különbözőképpen dolgozunk fel, mondjuk egy gyászt, nem úgy élünk meg, mint a másik, és erről nem beszélünk, vagy nem tudunk beszélni, magunkba zárkózunk, és csak hagyjuk egymásra telepedni azt a sok-sok-sok mindenféle sérelmet, akkor azok nagyon el tudnak minket távolítani egymástól.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a március 19-i adásunkat, amelyben a kárpátaljai Máté Rihárd a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkésze, valamint Máté Réka főiskolai tanár tanúságtételét hallgathatták meg. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Ildikó, Grunda János és Kovács Krisztina nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Joaquin Rodrigo szerzeményét előadta Tokor Zoltán és a Budapesti Vonósok.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. A nyári szünetről visszaérkezve rendkívüli meglepetés fogadja majd a Forrás Református Óvoda gyermekeit. A napokban folyamatosan zajlott a munka az óvodaudvaron, ahová két új játszótéri eszközt telepítettek. Tóth Mónika óvodavezető hangsúlyozta. Az intézmény kiemelt feladatának tekinti, hogy a gyermekeknek olyan környezetet biztosítson, ahol örömmel mozoghatnak, játszhatnak és fejlődhetnek. Az új játszóeszközök is ezt a célt szolgálják. A jelentős fejlesztés július 13-án fejeződött be. Két új játszótéri eszközt telepítettek, amelyek lehetőséget teremtenek az önfelett játékra, sőt a különböző készségeket és képességeket is fejlesztik. Az új játszótéri eszközök nem csak a szabadidő tartalmas eltöltését segítik elő, hanem támogatják a mozgáskoordinációt, az egyensúlyérzék és a társas készségek fejlődését is. Mindez jól tükrözi az óvoda elkötelezettségét a gyermekközpontú nevelés mellett. Az intézmény továbbra is arra törekszik, hogy a rábízott gyermekeknek biztonságos, korszerű és szeretetteljes környezetet teremtsen, ahol minden döntés és beruházás az ő érdekeiket szolgálja, mondta Tóth Mónika óvodavezető. A felhőtlen játék mellett természetesen a biztonságról sem feledkeztek meg. Az új játszóeszközök környezetében ütéscsillapító, öntött gumiburkolatot alakítottak ki, amelynek köszönhetően biztonságos lehet az udvari játék. Az óvoda udvara tehát a nyári szünetben nem csupán megújult, de még több lehetőséget kínál majd a közös játékra és mozgásra. Kardoskút tavaly ünnepelte a Hódmezővásárhelyi pusztából való kiválás évfordulóját, ezúttal pedig a jubileumi 25. falunapot rendezték meg július 11-én. A rendezvényt többek között a Készenléti Rendőrség orosházi irodájának családi napja és bemutatói színesítették. Varga Pál Kardoskút polgármestere elmondta, az előző évekhez hasonlóan megmaradtak a hagyományos, szokásos elemei a napnak, amit ünnepi istentisztelettel kezdtek, és a néhai Ravasz Imre tiszteletére ellátogattak a temetőbe is, fejet hajtva az egykori polgármester emléke előtt. Ezen kívül a szombat reggeli órákban egy kispályás labdarúgó torna is kezdetét vette a 25. falunap keretében. A polgármester elmondta azt is, hogy a helyi molnak köszönhetően hamarosan egy másik kispályás füves pálya is épülhet, ami összekovácsolja a fiatalságot. A helyi motoros egyesület évek óta szervez veterán jármű találkozót, sokan elfogadták rá a meghívást. A főzőverseny is hagyományos eleme a falunapnak. Idén több mint 20 csapat részvételével zajlott, az eredményeket a délutáni órákban hirdették ki, de a település egyik legnagyobb kitüntetését, a Kardoskút közösségért díjat is átadták. Emellett a közalapítvány támogatja a jó tanuló és jó sportoló gyerekeket. Az este pedig a felhőtlen kikapcsolódásé volt, hiszen koncertekkel várták nem csak a települési lakóit, hanem az elszármazottakat is, minden olyan embert, aki jó szívvel emlékszik és érkezik Kardoskútra. A Készenléti Rendőrség családi napja a délelőtti és a délutáni órákban is tartogatott izgalmas perceket. Légrádi Attila rendőrfőtörzászlós, a Készenléti Rendőrség orosházi irodájának toborzója elmondta, hogy az elsődleges céljuk a toborzás, a Készenléti Rendőrség munkájának megismertetése Békés megyében. 2017 óta vannak jelen Orosházán. A 25. Kardoskúti falunap programját bemutatókkal igyekeztek színesíteni. A délutáni rész során kutyás bemutatót láthattak a nézők, de fellépett a Készenléti Rendőrség zenekara is, de fő profiljuk a tömegkezelés gyakorlatát is bemutatták a rendezvényen. Olyan különböző mozzanatokat láthattak a rendezvény résztvevői, amiket nagyobb eseményeken, tüntetéseken, labdarúgó mérkőzéseken szoktak alkalmazni. Beköszöntött a dinnye szezon, vele együtt pedig megjelentek a fogyasztóvédelmi ellenőrök is. Idén országszerte vizsgálnak mindent, ami a görög dinnye árusításával kapcsolatos. Így üzleteket, piacokat és útmenti standokat, hogy kiszűrjék a szabálytalankodó kereskedőket. A tét nem kicsi. Tavaly több mint 19 millió forintnyi bírságot szabtak ki, és 308 kg dinnyét kellett megsemmisíteni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nem csak azt nézi, hogy szép-e a görög dinnye. Ellenőrzik a származását, a jelöléseket, a nyomon követhetőséget,
sőt azt is, hogy valóban magyar-e az a dinnye, amelyet annak hirdetnek. A hazai termést kötelező magyar zászlóval megjelölni. A sárga vagy narancsszínű húsú dinnyéknél pedig azt is fel kell tüntetni. A darabolt dinnyére külön szabályok vonatkoznak. Csak lefóliázva, a tűző naptól védve árusítható. A legtöbben még mindig a jól ismert kopogtatós módszerre esküsznek. Mohnás György Békés megyei dinnyetermesztő szerint érdemes figyelni arra, hogy a dinnye matfényű legyen, ne csillogjon, a héje épp maradjon, a földön fekvő részén pedig krémsárga folt látszódjon. A vásárlók körében óriási népszerűségnek örvend a magszegény görög dinnye. A hatóság szerint a legtöbb probléma nem is a gyümölcsel, hanem a hiányos tájékoztatással és a megtévesztő származási jelölésekkel van. Éppen ezért nem csak a dinnyét, hanem a mellette lévő táblát is érdemes alaposan megnézni. Battonyán és Orosházán is akadt dolgok a rendőröknek. Ugyanazon a napon három férfi is kábítószerrel kapcsolatos ügy miatt került a hatóságok látókörébe. A mezőkovácsházi rendőrkapitányság egy 41 éves battonyai férfit vett őrizetbe, miután otthonában 30 tő a gyanú szerint kábítószer tartalmú kendert, valamint szárított növényi részeket találtak. A kábítószeres ügyben lefoglalt anyagok mellett a férfi drogtesztje is pozitív lett. Elmondása szerint a kendert saját fogyasztása termesztette, és abból marihuánát állított elő. Vasárnap Orosházán két férfit igazoltattak egy személyautóban. A gyanú szerint mindketten kábítószert fogyasztottak, náluk egy zacskó növényi törmeléket is találtak. Ráadásul az autó sofőrje jogosítvány nélkül vezette a járművet, így több jogsértés miatt is eljárás indult. A Békés megyei rendőrök az utóbbi időben több hasonló ügyben is intézkedtek. A hatóságok rendszeresen hangsúlyozzák, hogy a kábítószerfogyasztás nem csak büntetőjogi következményekkel járhat, hanem a közlekedésben is súlyos veszélyt jelent. A rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít a drogfogyasztók és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítésére a megye egész területén. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. A nyári időszakban is nagy szükség van a hajdúbihari véradókra, hívja fel a figyelmet a Hajdú Press. Új debreceni helyszínen is várnak véradókra Hajdúbiharban, és a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezete természetesen megszervezi a soron következő kitelepült véradásokat a települések központjaiban. Önkéntesei, munkatársai fokozottan kérik, hogy adjanak vért, akik megtehetik. Hiszen az év legkritikusabb időszakába léptünk a véradás szervezés szempontjából. Új kapu nyílik meg a véradóknak Debrecenben. A déli sor és a Tócós kert vonzás körzetében a Civis Szociális Étkeztetési Központban július 16-án nyújthatják segítően karjukat mindazok, akiknek jól megközelíthető a helyszín. Akinek a város központjában alkalmasabb, azokat a hónap 27. napján a Széchenyi utca 31 szám alatt a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. Irodájában várják szeretettel a Vöröskereszt önkéntesei és munkatársai. A legmelegebb évszakban nyugodtan adhatnak vért a donorok, ám a szokottnál is fontosabb, hogy a véradás előtt és után bőségesen fogyasszanak folyadékot és étkezzenek a napszaknak megfelelően. Jó alkalom a nyár megkezdeni a véradást a fiataloknak és mindenkinek, aki eddig nem tette meg. A szervezet munkatársai szeretettel várják az új véradókat, és donor avatóként a vércsoportjukra utaló apró ajándékkal lepik meg őket. Nem kell tartaniuk a várakozástól a véradásra jelentkezőknek, hiszen a véradás.hu-n időpontot is foglalhatnak a kiválasztott alkalomra. Az ajándék nem marad el Hajdúszoboszlón ebben a hónapban sem, hiszen Póka György festőművész alkotása talál gazdára a július 31-i véradás után. A Debrecen Egyetem Állam és Jogtudományi Karának jelenlegi és volt PhD hallgatói mutatták be a jogterén elért kutatási eredményeiket azon az online konferencián, amit a Polgári Eljárás Jogi Tanszék szervezett. A kutatás előszobája Inspirációk a tudományos pálya megkezdéséhez című rendezvényen 10 fiatal tudós tartott előadást. A konferencia fő célja a PhD képzés népszerűsítése, illetve a tehetség és a szorgalom elismerése volt, adta hírül az egyetem. Szikora Veronika, a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar dékánja megnyitón hangsúlyozta, hogy a kutató munkájukat most kezdő fiatalok számára rendkívül meghatározóak az ilyen jellegű események. Szabadfalvi József, a Debreceni Egyetem Általános Jogtudományi Kar jogbölcseleti és jogszociológiai tanszék vezetője, a Marton Géza Állam és Jogtudományok doktori iskola vezetője szerint az ilyen programok hasznosak a doktori képzés számára is. A konferencia főszervezője és moderátora Pribula László, a Polgári Eljárásjogi Tanszék professzora hozzátette, az ilyen konferenciák ösztönzik azokat a hallgatókat, akik az egyetemen kötelező ismereteken felül is készek plusz tudományos munkát folytatni. A rendezvényt tavaly tartották meg először, ezúttal 10 előadó 15 perces előadásokkal jelentkezett. Megújulnak az utak Debrecen déli részén, újra aszfaltozták a Vértesi utca és a Szemét telep közötti szakaszt, értesült a Dehír. Jelentős a teher- és személygépjármű forgalom is a regionális hulladékkezelő környékén, emiatt nagyon elhasználódott az út burkolat, de az elmúlt hetekben újra aszfaltozták a bekötő utat a telep és a Vértesi utca között két ütemben. Az útfelújítás részeként a patkát és a csapadékvíz elvezető árkot is rendbe tették. A beruházást 94 millió forint állami forrásból finanszírozták, emellett több utca is megújult a közelben. Megemlíthetjük még a Téglás kertben a Téglás utcát, a Pásztor utcát, illetve a Téglás és Pásztor utcák közötti Téglás kert utcát, amely szintén új aszfaltot kapott, mondta Piros Zoltán önkormányzati képviselő. A város déli részén a nagyállomás környékén is megújultak az útszakaszok. A déli soron aszfaltcserével tették biztonságosabbá és komfortosabbá a közlekedést. A Salétrom utca és a déli sor csomópontjában teljes szélességében újra aszfaltozták az útburkolatot, és a szegélyeket is kicserélték. Emellett a déli sor egy szakaszán szintén nagy felületű aszfaltozást végeztek. A Zsolozsmás tábor július 16-án csütörtökön vecsernyével kezdődik, és 16-án Szent Liturgiával zárul Létavértesen. Az elmélkedéseket Szabó Roland, bekecsi parókus vezeti.
Búcsú a régi nagyteremtől címmel maratoni vetítés sorozattal búcsúztatják az Apollo mozi ikonikus termét Debrecenben. Július 17 és 19-e között a moziban 3 napon át szinte megállás nélkül vetítenek filmeket, hogy méltó módon köszönhessenek el a látogatók a Kertész Mihály teremtől, amely közel 3 évtized után utoljára fogadja nézőit jelenlegi formájában. Tájékoztatta a mozit működtető Phoenix rendezvényszervező Kft. Az MT-t. Közleményükben felidézték, hogy az Apollo mozi nagyterme 1997-ben nyerte el mai arculatát, és az elmúlt közel 30 évben generációk filmes élményeinek meghatározó helyszínévé vált. A teremben július 26-án vetítenek utoljára a jelenlegi formában, majd teljes körű megújulás kezdődik, hogy szeptember 7-én modern technikai megoldásokkal, még magasabb komforttal és új élményekkel várják vissza a közönséget, jelezték. A búcsú a régi nagyteremtől fesztivál július 17-én pénteken 16 órakor kezdődik az Apollo mozi történetének leghosszabb, csak nem 53 órás non-stop vetítés sorozata várja a közönséget. A 3 nap során délután, este, éjszaka, hajnalban és reggel is folyamatosan peregnek a filmek a Kertész Mihály teremben. A programban minden korosztály találhat kedvére valót, kultikus klasszikusok, közönségkedvencek és a legújabb mozi sikerek váltják egymást, írták. Elindult a jegyvásárlás a kettős égi kalandra Bátorligeten, írja a Hajdu Press. Az idei program sorozat különlegességét az adja, hogy augusztus 12-én Magyarországról megfigyelhető lesz egy részleges napfogyatkozás, amely a Hortobágyon egy egész estés ismeretterjesztő rendezvény központi eseménye lesz. Augusztus 12-én a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság idén először szervez hullócsillagnéző eseményt a fényszennyezéstől mentes területre, a Bátorliget legelőre, amely különleges tájképi hangulatával ideális terep a csillagvizsgálatra. Ez az este azért is lesz megismételhetetlen, mert még a teljes sötétség beállta előtt egy ritka égi jelenség, egy részleges napfogyatkozást tanúi is lehetünk. Amint a nap lenyugszik, a perszeidák meteor rajszeli át az éjszakai égboltot. Mivel a hullócsillagvadászat egy egész estés, fűben ülős program, az alábbi felszereléssel érdemes készülni a szervezők szerint. Pokróc, polifóm matrac vagy hálózsák, szúnyog és kullancsriasztó, némi elemózsia és ivóvíz. Jelentkezés kizárólag előzetes online jegyvásárlással lehetséges. Élményekkel teli nyár vár a Nagyerdei Kultúrparkban, írja a Civis Hír. A nyári szünetben a Nagyerdei Kultúrpark Debrecen egyik legizgalmasabb családi úti célja, ahol az állatkert és a vidám park egész szezonban változatos programokkal várja a látogatókat. Az állatkert a nyár minden napján nyitva tart, így a különleges állatok és a zöld környezet önmagában is remek kikapcsolódást kínál, emellett pedig számos tematikus rendezvény teszi még emlékezetesebbé a nyári látogatást. Az egyik kiemelkedő program az augusztus 1-i mediterrán nap, a napsütés, a tengerparti hangulat és a déli országok életérzését idézi meg. A program során mediterrán hangulatú díszletek, zenei élmények és tematikus aktivitások várják a vendégeket, akik egyetlen napra a mediterrán térség varázslatos világába csöppenhetnek. Augusztus 10-én az ásványok és kőzetek lenyűgöző világa elevenedik meg ezen a különleges napon. A kiállításon a természet legszebb ásványai, kristályai és fosszíliái várják az érdeklődőket, akik nem csak megcsodálhatják, hanem számos, különleges darabot meg is vásárolhatnak. Augusztus 18-a és 22-e között tartják a Galiba Gyermekfesztivált, az állatkertek éjszakáját pedig augusztus 28-án. Debreceni nevelésű pólós is ott lesz a világkupa döntőjében. Varga Zsolt szövetségi kapitány véglegesítette a férfi vízilabda válogatott keretét a Sydneyben sorra kerülő világkupa döntőre. A keret tagja a debreceni nevelésű Fekete Gergő is olvasható a De Híren. A nemzeti csapat alapemberei közül a szingapúri VB-hez hasonlóan ezúttal is hiányozni fog a kapus Fogel Soma, aki családi okok miatt kérte azt, hogy itthon maradhasson. A magyar válogatott vasárnap utazott el, és a helyszínen még részt vesz egy felkészülési tornán július 15-e és 18-a között, ahol az ausztrálokkal, a görögökkel, a japánokkal és a montenegróiakkal találkozik. Sydneyben július 23-án játsz az első világkupa meccset a válogatott. A negyed döntőben Horvátország lesz az ellenfél magyar idő szerint 12 óra 15 perckor. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Szent László király a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye védőszentjének ünnepén még június 27-én rendezték meg az egyházmegyei Szent László napot. Az ünnepi eseményen a debreceni Szent Anna Székes Egyházban bemutatott püspöki szentmisén Palánki Ferenc megyés püspök három állandó diakonust szentelt fel az egyházmegye szolgálatára. Első alkalommal került sor állandó diakonusok felszentelésére. A szentmisében három nős akolitus részesült a diakonátus szentségében, Ákli Márton a Leveleki Egyházközségből, Béres Tamás az Ajaki Egyházközségből és Simon Szabolcs a Nagykálói Egyházközségből.
1: Simon Szabolcs vagyok, nős, három felnőtt gyermekem van, 18 éve szolgálok az egyházban, akolitusként, kántorként és hitoktatóként dolgozom. Azt tudtam, hogy a Magyarországon néhány egyházmegyében van állandó diakonátus, de arról csak István atyától értesültem, hogy egyházmegyénk is csatlakozik ebbe a sorba, és itt is lesznek állandó nős diakónusok, és ő mondta, hogy van ilyen jelentkezési lehetőség, és akkor éltem ezzel, és szívesen, hogyha tudok segíteni a szolgáló Krisztust megjeleníteni, akkor bármikor. A Nagykállói Egyházközségben teljesítettem szolgálatot eddig is kántorként, akulitusként, meg hitoktatóként is. Én úgy érzem, hogy ahogy az egyházi törvénykönyvünk is lehetővé teszi, hogy a disponálás az nem úgy működik, mint a áldozó papság esetében, tehát a szolgálatom az továbbra is zömmel Nagykállóba fog kötni, és igazából tehát az ige, a liturgia szolgálatában is, akár a szentelményeknél is a helyi plébánosnak fogok segítségére sietni, de természetesen, hogyha máshol is szükség van rá, akkor szívesen megyek. János evangéliumából egy borzasztóan rövid kettő szóból álló jelmondatot választottam, amikor Jézust el akarják fogni, és ő azt kérdezi, hogy kit kerestek. Ezt választottam jelmondatul, ez önmagamnak, életstratégiai modellnek, és igazából, amikor az emberekre, a rám bízottakra rátekintek, akkor mindig tudnom kell, hogy kihez szeretném őket elvezetni, és ők is legyenek tisztában azzal, hogy kihez megyünk.
2: Ákli Márton vagyok, Levelek Egyházközségből jöttem, és most gyakorlatilag akolitusi szolgálatot szoktam teljesíteni. Korábban hittanoktatással is foglalkoztam, jelenleg ezt most nem. Tehát az egyház életében, ahogy csak tudok, bekapcsolódok. Testületi tag is vagyok, tehát így ezen keresztül. A papi szolgálaton is gondolkodtam, szemináriumban is tanultam néhány évet, és akkor utána döntöttem úgy, hogy a család életet fogom választani, viszont az egyházi szolgálatot soha nem felejtettem el, tehát mindig itt volt, és mondtam is, jeleztem a jelenlegi plébánosomnak, hogyha lesz rá lehetőség, ha úgy gondolja a püspök atya, és akkor szívesen vállalnám. Sokat gondolkodtam, olyan jelmondatot akartam, ami a gyerekek lelkületéhez kapcsolódik, és egy-egy mondat mindig beugrott, hogy aki bennem hisz, annak örök élete van. És ez végül emellett döntöttem. Tehát, hogy ez egy ilyen mélyen megérintő, és hogy milyen igaz, ezt kellene nekem is továbbadni.
3: Béres Tamás vagyok, az Ajaki Egyházközségből érkeztem, és jelenleg a kántori és akolitusi, illetve hitoktatói feladatokon túl a Kisvárdai Szent László Katolikus Intézmény kollégiumában dolgozom, mint kollégiumvezető. Ott próbáljuk a fiatalok lelki életét egy picit gazdagítani a lehetőségeinkhez képest. Tulajdonképpen a diakonátusnak a gondolatát már az akolitus avatáskor elültették a lelkemben, tehát azóta is többször felhozódott ez a téma. Nem is tudtam néha hová tenni azt, hogy igazából miért került szóba már akkor, és hát két évvel ezelőtt valósággá vált, amikor Palánki Ferenc püspök úr meghirdette azt, hogy jelentkezőket vár az állandó diakonusi szolgálatra ide a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyébe. Jelmondatomnak én vagyok a Út az igazság és az élet kezdetű igét választottam. Azon túlmenően, hogy a tartalma, tehát út, igazság és élet, ez úgy mindig a szemem előtt lebegett, illetve a lelkembe ültetődött, de nagyon nagy hatással volt rám az, amikor kamasz gyerekként először Budapestre látogattam a Szent István Bazilikába, és ugye megláttam a timpanonon ezt a feliratot, hogy ego sum via, veritas et vita, és úgy gondoltam, hogy ezt ilyen módon is tovább viszem, hogy diakonusi jelmondatomnak választom.
0: Velük egy-egy hosszabb beszélgetést is meghallgathat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dnyn.hu-n.

0: Callum Graham és Don Ross felvétele szólt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Fatimai zarándoklaton imádkoztak a békéért a kárpátaljai hívek a Benei Jézus Szíve templomban, számolt be róla a Magyar Kurír. A szentmisét Majnek Antal emeritus munkácsi megyés püspök mutatta be, aki homíliájában a közös imádság és a megértés fontosságát hangsúlyozta a háború sújtotta Ukrajna békéjéért. A zarándoklat a lelki programok mellett közösségi és kulturális eseményekkel is folytatódott, összegezte a cikk. Mintegy 200 ezeren támogatták az ökumenikus segélyszervezet nyári táborait 91 millió forint felajánlással, közölte a szervezet az MTI-vel. Az adományokból 1000 hátrányos helyzetű gyermek táboroztatását segítik. 30 millió forintot közvetlenül a táborokra, a fennmaradó összeget pedig a kapaszkodó programra fordítják. A segélyszervezet országszerte 18 helyszínen szervez nyári élményprogramokat és táborokat a 4-18 éves korosztály számára. Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonság javításáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvívői tájékoztatón. Az MTI tudósítása szerint a kormány.hu oldalon elérhető konzultáció célja, hogy még az idei év második felében olyan intézkedések lépjenek hatályba, amelyek csökkentik a halálos és súlyos közúti balesetek számát. A kormányfő hangsúlyozta, a kezdeményezés nem a büntetések szigorításáról, hanem az emberi élet és egészség védelméről szól. Másodfokú hőségriasztást adott ki péntekre 4 alföldi vármegyére a Hungaromet, ahol a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 27 Celsius fokot. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a hőség, valamint a várható zivatarok miatt. A délutáni és esti órákban többfelé viharos széllökésekre, jégesőre és intenzív csapadékra is számítani kell, hangsúlyozza a tájékoztatás. Életveszélyes a vasúti üzemi területekre történő illetéktelen belépés és a vonatok tetejére mászás. Figyelmeztetett közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A bejegyzés szerint idén több tragikus baleset is történt, amelyeket a 25 kilovoltos felső vezeték vagy a folyamatos vonatforgalom okozta veszélyek idéztek elő. A vasúttársaság arra kéri a lakosságot, különösen a fiatalokat, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti területekre, mert egy fénykép vagy kihívás sem ér annyit, hogy emberéletek kerüljenek veszélybe. Megszavazta a francia nemzetgyűlés, hogy a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények ne évüljenek el, jelentette az MTI. A döntés értelmében a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetében az áldozatok időkorlát nélkül kezdeményezhetnének eljárást. Gérard Darmanin, francia igazságügyi miniszter, támogatta a javaslatot, ugyanakkor jelezte, az intézkedés alkotmányosságát még vizsgálhatják. Hazánk időjárásáról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés várható. Délutántól az északi középhegységben, majd nyugat felől a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket helyenként jégeső, intenzív csapadék és viharos széllökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 Celsius fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreinket hallották! Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: nézd, tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte: nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat. Mert az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igény.

0: Elhangzott Michael Haydn D-dur fuvola versenyének harmadik tétele. Előadta fuvolán Kovács Lóránt. Közreműködött a Győri Filharmonikus Zenekar. Vezényelt Sándor János. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Giovanni Bossa, a Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Türelem, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
2: Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Az Albánói Egyház megye július 18-án szombaton este 9 órakor a pápai nyári rezidencia kertjében koncerttel kedveskedik 14. Leó pápának, hogy kifejezze iránta való közelségét és szeretetét. Különleges műveket szólaltatnak meg a kiváló zenészek, a hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. A Szentatya újbóli jelenléte egyházmegyénk területén örömmel töltötte el helyi egyházunkat és az itt lakó embereket, mondta el Vincenzo Viva albánói püspök. Szeretnénk ezzel a szimfonikus koncerttel kedveskedni, a szeretet és a közösség gesztusaként. A műsor pedig, amit kigondoltunk, ritka, csodálatos műveket tár fel. Kívánjuk, hogy ez az este legyen a valódi szépség, és az Albánói Egyház közös ajándékának maradandó pillanata, melyet szeretetünk és imádságunk kísér a pápáért és a rábízott szolgálatért. A hangverseny első műsorszáma Niccolò Paganini E-dur hegedűversenyének záró tétele, polonéz, melyet Marco Rolli

Jánó nemzetközi hírű hegedűművész ad elő. A művet Paganini 1826-ban komponálta Nápolyban, munkásságának egyik legkülönlegesebb és legkalandosabb sorsú darabjaként. A tétel egy lengyel udvari tánc, melynek eleganciáját ötvözte az itáliai dallamossággal. Előadása virtuóz hangszertechnikát igényel, a Paganinire jellemző dupla fogások, pattogó vonókezelés és extrém magas regiszterek kísérik. Őt követi a szintén nemzetközileg elismert Rossana Tommasi Golcar zongorajátéka, aki Vincenzo Bellini híres normájának fantáziáját szólaltatja meg, amelyet az Oscar-díjas argentin zeneszerző Luis Bacalov kifejezetten számára írt zongorára és zenekarra. A zongoraművész elmondta, az ötlet, hogy kigondolják, megírják, elpróbálják és színpadra állítsák a Bellini norma fantáziáját és variációit, kétségkívül egy művészi hazárd játékból születik, egy vonzó, ám épp annyira összetett kihívásból. Vagyis most először kizárólag a hangszer keltette felemelő érzéseken, nem pedig az énekes előadó művészeken keresztül mutatja be a híres normát. Nem az énekhanggal, hanem a zongora hangjain át megérinteni és megrezgetni a lélek húrjait. Norma az élet, mely az elkeseredéssel találkozik, mely elvakítja, és a sötét bosszú álló harag, mely egészen addig lángol, amíg félő, hogy mindent elemészt, de aztán fölemelkedik és kiszabadítja magát és szívét egy olyan szeretet vonzásában, mely a földi élet végső áldozatán keresztül megtisztul és örökké valóvá lesz. Ez mutatja a norma varázslatát és fennkölt tragikumát, mely képes átívelni korszakokon és a szívünkhöz szólni, a remek művek mély egyszerűségével. Időtlen művészet és misztérium Bellinitől indulva Luis Bacalov szívéhez és tollához ér, hogy a zongorán szárnyaló hangokká váljon, nyilatkozta a zongoraművész. Ez a zenei vállalkozás azért is egyedülálló, mert Vincenzo Bellini, olasz zeneszerző, 1831-ben bemutatott két felvonásos operája, éppen a Belcanto stílus legkiemelkedőbb remek műveként, és a zenetörténet egyik legnagyobb drámai tragédiájaként ismert. A Felice Romani által írt szövegkönyv Alexandre Sumé Norma, vagy a Gyermekgyilkosság című tragédiáján alapul, és a főszerep monumentális énektechnikai és színészi kihívásai miatt az operairodalom Hamletjeként is emlegetik. A szólistákat a pármai muzsikusok 55 tagú zenekara kíséri Pier Carlo Rizzio vezényletével, aki 2006 óta a Bressai és Bergamói Nemzetközi Zongora Fesztivál művészeti igazgatója, a Bressai Konzervatórium tanára és karmestere, és aki karrierje során több mint 80 zenekart vezényelt. A Norma egy hatalmas szerelmi történet, szabad fantázia és variációk zongorára és zenekarra című alkotást vizuális látvány egészíti ki, mely csodálatosan megjeleníti a Bellini dráma kulcsfontosságú mozzanatait. A hangszer, amelyen Rossana Tommasi Golcar játszik majd a 14. Leópápa tiszteletére rendezett koncerten, egy Bechstein versenyzongora, a Fabrini gyűjtemény egy kiváló darabja.

0: Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Július 16-án csütörtökön írták alá a római Kapitóliumon az úttörő római nyilatkozatot a fegyvertelen és lefegyverző békéért, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljei korában elnevezési dokumentumot. Ezzel gyakorlatilag lezárult a Nobel-díjasok globális gyűlése a mesterséges intelligenciáról és a nukleáris háborúról. A tanácskozást, amelyen a világ több mint 200 legtekintélyesebb személyisége, valamint a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vettek részt, 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihlette, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A Vatikán július 14-e és 15-e között adott otthont az eseménynek, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében található Laudato Si faluban, amely július 16-án zárult az ünnepélyes üléssel a római városházán a Kapitóliumon. A délelőtt Roberto Gualtieri, Róma polgármesterének intézményi üdvözlőbeszével kezdődött. Ezután Daniel Holtz, a Chicagói Egyetem professzora, az Egzisztenciális Kockázat Laboratórium alapító igazgatója őszintén emlékeztette a jelenlévőket. A rossz hír az, hogy a példátlan veszély időszakában élünk, de a jó hír az, hogy rengeteg dolgot tehetünk annak érdekében, hogy jobban biztonságba helyezzük magunkat a nukleáris fegyverekkel és a mesterséges intelligenciával szemben. A pápa római helynöke Baldo Reina bíboros kiemelte, hogy a római nyilatkozat ma kivételes jelentőséggel bír. Egy olyan időszakban érkezik, amelyet gyors átalakulás és mélyreható kockázatok jellemeznek, mesterséges intelligencia, nukleáris fegyverek, geopolitikai instabilitás, a multilateralizmus válsága, valamint az a kísértés, hogy a biztonságot a félelemre, az elrettentésre és a kölcsönös fenyegetésekre bízzuk. Reina bíboros hangsúlyozta, hogy történelmi fordulóponthoz érkeztünk. A tudományos és technológiai fejlődés rendkívüli lehetőségeket kínál az egészségügy, az oktatás, a közegészségügy, a környezetvédelem, a szegénység elleni küzdelem és a béke építése számára. Ugyanez a haladás azonban, ha elszakad az etikától, a felelősségtől és az emberi személy méltóságának tiszteletben tartásától, az uralom, a kirekesztés, sőt a pusztítás eszközévé is válhat. A ma bemutatott nyilatkozat nagyon világosan emlékeztet minket arra, hogy egyetlen gép, egyetlen algoritmus és egyetlen autonóm rendszer sem helyezhető olyan döntések középpontjába, amelyektől az emberiség fennmaradása függ. Leszögezte, hogy az élettel és halállal, a békével és háborúval, valamint a jövő népeinek és nemzedékeinek jövőjével kapcsolatos döntéseknek teljes, felelős és érdemi emberi ellenőrzés alatt kell maradniuk. Andrea Cucci atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja az emberi találékonyságról elmélkedett. Megállapította, hogy egyrészt az emberek hihetetlen remek művek létrehozására képesek, másrészt viszont az emberi találékonyság nagy pusztítást is okozhat. Megerősítette, hogy a mesterséges intelligencia és a nukleáris energia sem kivétel, hiszen a mesterséges intelligencia építésre vagy pusztításra késztetheti az embereket. Silvano Maria Tomasi bíboros és Maria Ressa, a Columbia Egyetem Nobel-békedíjas professzora, szintén erőteljes szavakkal szóltak a jelenlévőkhöz a fegyverkezési versenyről és az erkölcsi iránytű szükségességéről ezekben a példátlan kockázatokkal teli időkben. David Gross professzor, fizikai Nobel-díjas, a Kaliforniai Egyetem elméleti fizika tanszékének kancellári tanszékvezető professzorának értékelése szerint a nukleáris fegyverek veszélye most sokkal nagyobb, mint 30 évvel ezelőtt volt. Sajnálatát fejezte ki, hogy a fegyverzet korlátozási szerződések eltűntek, és hogy 9 nemzet ma már nukleáris hatalom. Egy felgyorsult fegyverkezési verseny közepén vagyunk. A világ népeinek tudatában kell lenniük, hogy ezek a fenyegetések miként befolyásolhatják nem csak a saját életüket, hanem minden bizonnyal gyermekeik és unokáik életét is. Gross professzor a nyilatkozatra utalva hangsúlyozta, hogy a benne foglalt javaslatok egyszerűek, és már hallottuk őket korábban. Kiemelte, arra kérjük az atomfegyverekkel rendelkező nemzeteket, hogy olyan politikákat támogassanak, amelyek csökkentik a háború, a nukleáris háború és a megsemmisítés kockázatát. Nyomatékosította, hogy a jelenlévőknek, akiket a pápa szavai megihlettek, az egyháznak és minden erkölcsi érzékkel rendelkező embernek cselekednie kell. Emlékezzetek emberségetekre, és felejtsétek el a többit, ismételte a Nobel-díjas professzor, figyelmeztetve, hogy a túlélésünk és a jövő nemzedékeinek túlélése forog egyértelműen kockán.
1: Giovanni Boscia, vatikáni pénzintézet új főigazgatója. Október 1-én lép hivatalba Gianfranco Mammit követve, aki elérte a nyugdíjkorhatárt. François Poli, a felügyelő tanács elnöke elmondta, biztosak benne, hogy a bankot szigorúan és a szolgálat szellemében vezeti majd. A Szent Atya, a Szent Szék és az egyetemes egyház iránti küldetés teljes tiszteletben tartásával. A JOR, a Vallási Művek Intézete bejelentette a személyi változást, amelyet jóváhagyott az intézmény felügyelő tanácsa és bíborosi felügyelőbizottsága is. A kinevezés egy szilárd kormányzási rendszer tükröz, amely az ellenőrző szervek világos szétválasztásán alapul, stratégiai irányzatú és kezelésű, mely az átláthatóságra és a stabilitásra törekszik. Gianfranco Mammi szeptember 30-áig maradt hivatalban, miután 11 év szolgálati idejét letöltve elérte a nyugdíjkorhatárt. Az 55 éves Giovanni Boscia 2019-ben lépett be a vatikáni pénzintézetbe, mint pénzügyi igazgató, és 2 évre rá átvette a menedzsment vezetését is, mint befektetési igazgató. 2023 óta vezérigazgató helyettes. 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi pénzügyi piacokon, Londonban építette ki karrierjét.

0: Türelem. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
1: Amikor a búza és a konkorról szóló példázatot hallom, hajlamos vagyok rögtön azokra az emberekre gondolni, akik egy ideje, vagy régóta, vagy nagyon ritkán gyakorolják hitüket, vagy egyáltalán nem gyakorolják. E példázat hallatán hajlamos vagyok ugyanakkor arra is gondolni, hogy akik nincsenek velem, ellenem vannak. Sokszor még addig is eljuthatok, mint az apostolok egykor, akik a szamariaiakra le akarták hívni az Isten nyilát, mert nem fogadták be Jézust. Amikor ilyen vagy hasonló gondolatok uralkodnak el rajtam, abból indulok ki, hogy én a búza vagyok, a másik meg a konkoly. Tehát a másikat, még akkor is, ha igazam van, rossznak ítélem meg, elítélem őt. Ez az a pillanat, amikor kiderül, ha magamat egyértelműen a jó közé sorolom, mert gyakorlom vallásomat. Már is kimondtam magam fölött az ítéletet. A búza bizony nem én vagyok. A példabeszédben a konkoly, parazita, kártékony és ártalmas növény. Megnehezíti a búza fejlődését. Amikor én ítélkezem a másik fölött, rossznak ítélem meg őt, sőt, azt akarom, hogy a gazda úgymond idő előtt kiszedje a rosszat, akkor bennem milyen lelkület van? Biztos, hogy nem a türelem lelkülete. Lehet, hogy megtértem és jobb emberré váltam. Fontos itt Szent Pál apostol kijelentését szem előtt tartani, aki a Korintusiakhoz írt első levelében, a 10. fejezet 12. versében ezt írja. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essik. Bizony volt idő az én életemben is, sőt, most is vannak időszakok, amikor nem vagyok ártatlan, amikor Isten engem is kigyomlálhatna a mezőjéből idő előtt. Ezért veszélyes az, ha elhamarkodottan döntöm el, hogy ki van a jó és a rossz oldalon. Amikor a búza és konkorról szóló példázatot olvasom, két gondolat merül fel bennem. Az első gondolat az, hogy ez a mező bennem van. Isten ugyanis jónak teremtett. Belső világom ez a mező, ahol jelen van a búza is, és megjelenik a konkoly is. Vannak időszakok, amikor könnyebb jónak lenni. De vannak bizony olyan periódusok is, amikor nehéz elviselni saját magamat, konkoly voltomat. Isten akkor is elvisel, amikor én kevésbé viselem el magamat. Ő ugyanis egészben lát. Minden egyén életét folyamatban látja, és látja a lehetőséget is, hogy képes vagyok vele jobbá válni. Istennel élhetek Isten életed, de nélküle nem. Ha Isten életét tudatosítom rendszeresen magamban, akkor a búza életét élem, amiben az is benne van, hogy látom magamban is, és környezetemben is, de türelmes vagyok magammal és másokkal is. Ha ezt az életmódot gyakorlom, akkor olyasmit kezdek megtapasztalni, amit nem is hittem volna. Ez a belső mező, ez a belső világ kezd hatni kifelé, és mint a kovász vagy a mustármag elkezd növekedni, és lassan, de biztosan megváltoztatja a világot, a belső és külső világot egyaránt. Ebből következik a második gondolat. Az egyház, mint közösség, egyszerre áll bűnös és kevésbé bűnös tagokból. Ezért nem bántja Isten rosszat, csak megengedi és türelmes marad, időt ad és enged, mert látja azt a lehetőséget, amit én nem látok magamban sem, másokban sem. Ő búzát teremtett, a maga képét teremtette az emberbe. Istennek türelmét csodáljon meg újra, aki mindig arra int, hogy várjak a végső aratásig. Ha Isten nem olyan, amilyen, mi lett volna a keresztényüldöző Saullal, aki aztán Pál apostol lesz, a szeretet hírnöke? Vagy a hosszú időn át erkölcstelenül élő Ágostonnal, aki népinek bölcs tanítójává válik? S ha magamba tekintek őszintén, tudom, én is ugyanúgy rászorulok Isten türelmére. Egyszer egy házártos személy fordult plébánosához és megkérdezte, bízhatok-e abban, hogy a mennyországban mindazokkal találkozni fogok, akikkel szeretnék? Azokkal is fog találkozni, akikkel nem szeretne, válaszolta a pap. Lehet a konkolyból búza? Kutyából lehet szalonna? Mi azt mondjuk, hogy nem. Isten azt mondja, igen, mert ő vele minden lehetséges. Csak együtt kell működnöm vele. Mert a másokkal való, Istenre alapozott együttjárás többet ér, mint bármilyen egyéni siker. nekem melyik a fontosabb.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 16. vasárnapra Türelem címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus. 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Fatimai zarándoklaton imádkoztak a békéért a kárpátaljai hívek a Benei Jézus Szíve templomban, számolt be róla a Magyar Kurír. A Szentmisét Majnek Antal emeritus munkácsi megyés püspök mutatta be, aki homíliájában a közös imádság és a megértés fontosságát hangsúlyozta a háború sújtotta Ukrajna békéjéért. Az zarándoklat a lelki programok mellett közösségi és kulturális eseményekkel is folytatódott, összegezte a cikk. Mintegy 200 ezeren támogatták az ökumenikus segélyszervezet nyári táborait 91 millió forint felajánlással, közölte a szervezet az MTI-vel. Az adományokból 1000 hátrányos helyzetű gyermek táboroztatását segítik. 30 millió forintot közvetlenül a táborokra, a fennmaradó összeget pedig a kapaszkodó programra fordítják. A segélyszervezet országszerte 18 helyszínen szervez nyári élményprogramokat és táborokat a 4-18 éves korosztály számára. Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonság javításáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvívői tájékoztatón. Az MTI tudósítása szerint a kormány.hu oldalon elérhető konzultáció célja, hogy még az idei év második felében olyan intézkedések lépjenek hatályba, amelyek csökkentik a halálos és súlyos közúti balesetek számát. A kormányfő hangsúlyozta, a kezdeményezés nem a büntetések szigorításáról, hanem az emberi élet és egészség védelméről szól. Másodfokú hőségriasztást adott ki péntekre 4 alföldi vármegyére a Hungaromet, ahol a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 27 Celsius fokot. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a hőség, valamint a várható zivatarok miatt. A délutáni és esti órákban többfelé viharos széllökésekre, jégesőre és intenzív csapadékra is számítani kell, hangsúlyozza a tájékoztatás. Életveszélyes a vasúti üzemi területekre történő illetéktelen belépés és a vonatok tetejére mászás. Figyelmeztetett közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A bejegyzés szerint idén több tragikus baleset is történt, amelyeket a 25 kilovoltos felső vezeték vagy a folyamatos vonatforgalom okozta veszélyek idéztek elő. A vasúttársaság arra kéri a lakosságot, különösen a fiatalokat, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti területekre, mert egy fénykép vagy kihívás sem ér annyit, hogy emberéletek kerüljenek veszélybe. Megszavazta a francia nemzetgyűlés, hogy a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények ne évüljenek el, jelentette az MTI. A döntés értelmében a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetében az áldozatok időkorlát nélkül kezdeményezhetnének eljárást. Gérard Darmanin, francia igazságügyi miniszter, támogatta a javaslatot, ugyanakkor jelezte, az intézkedés alkotmányosságát még vizsgálhatják. Hazánk időjárásáról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés várható. Délutántól az északi középhegységben, majd nyugat felől a Dunántúlon, estétől pedig a középső országrészben is elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket helyenként jégeső, intenzív csapadék és viharos széllökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 Celsius fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreinket hallották! Köszönjük figyelmüket! Részlet következik Johannes Brahms opusz 90-es harmadik F-dur szimfóniájának első tételéből. Előadja a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényel Pál Tamás.

Részlet hangzott el Johannes Brahms opusz 90-es harmadik F-dur szimfóniájának első tételéből. Előadta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Vezényelt Pál Tamás. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Jenikő olvas fel.

A liturgiának van egy vonása, amely az erkölcsi alaptermészetű és tettre törekvő emberek előtt idegenkedést szül. Ezek elsősorban azt kifogásolják a liturgiában, hogy erkölcsi tartalma nem kapcsolódik a mindennapi életbe. Nem ad a mindennapi törekvésnek és küzdelemnek tetre váltható ösztönzést és a közvetlenül értékesíthető gondolatokat. Bizonyos visszavonultság a valódi, a világi élettől való tartózkodás jellemzi. A szentély ünnepélyes, de egyben a világból visszahúzódott területén játszódik le. Ellentét van az iroda, a gyár, a mai tudományos munka műhelyei, az állami és társadalmi élet küzdőterei és az ünnepélyes istentisztelet szent helyei között. Napjainkban a valóság iránti erős érzéke és a liturgia nemesen kimért gondolat és akaratvilága a maga előkelő és elvont formáiban ellentétet hordoz magában. Ezért, amit a liturgia nyújt, nem lehet minden további nélkül valóra váltani. Így mindig szükség lesz olyan ájtatosságokra, amelyek a mai reális élettel való kapcsolatból keletkeztek. Amilyenek a népájtatosságok, amelyekben az egyház a mai élet különleges szükségleteit elégíti ki, amelyekkel a mai lelket közvetlenül megfogja és cselekvésre sarkalja. A liturgiának ezzel szemben elsősorban az a feladata, hogy megteremtse a keresztény lelkületet. A liturgia arra akarja rávenni az embert, hogy Istenhez való lényeges viszonya helyes legyen, hogy az ember az imádásban, istentiszteletben, a hitben és a szeretetben, bánatban és áldozatkészségben bensőségesen igaz legyen. Ha azután olyan helyzetbe kerül, hogy cselekednie kell, akkor ettől a lelkülettől vezetve meg fogja tenni azt, ami helyes. De a kérdés még mélyebbre nyúlik. Hogyan viszonylik általában a liturgia az erkölcsi rendhez? Milyen a viszony a liturgiában az akarat és értelem, az igazság és a jóság között? A kérdést két szóban foglalhatjuk össze. Milyen viszonyban van a liturgiában a logosz és az etosz? Hogy megfelelhessünk, legyen szabad egy kis történelmi visszapillantást nyújtani. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a középkor egy két alapérték viszonyaiban úgy döntött, hogy az ismeretet a tett elé helyezte. Ebben a korban tehát a logosz volt elsőségben az etosszal szemben. Ezt bizonyítja az a mód, ahogyan bizonyos vitatott kérdésekre feleltek, bizonyítja a szemlélődő életnek a tevékeny élet elé való helyezése. Kitűnik még abból is, hogy a középkor mindent a túlvilágra vonatkoztatott. Az újkor ezen a téren mélyreható változásokat hozott. A középkor rendi társadalma megingott. Az egyháznak már nem volt korlátlan, még világi téren is érvényesülő hatalma. Az egyén jutott mindinkább előtérbe, és független lett. Ez az irányzat mindenek előtt magával hozta a tudományos kritikát, különösképpen pedig magának az ismeretszerzésnek kritikáját. A megismerés lényegének kérdése, melyet azelőtt inkább pozitív, építő szándékkal tárgyaltak, mély lelki átalakulások nyomán most veszi fel tulajdonképpeni kritikai, negatív alakját. Magában a megismerésben kezdtek kételkedni, és ennek következtében a szellemi élet súlyi és támaszpontja eltolódott az akaratra. A közösségtől független egyén cselekvése mindig jelentőség teljesebb lett. Így nyomult a cselekvő élet a szemlélődő élet elé, az akarat a megismerés elé. Magában a tudományos életben, amely lényegében az ismereten épül fel, az akarat sajátos jelentőséget kapott. Régi adottságok és biztos dolgok átvizsgálása helyébe most az ismeretlen és bizonytalan igazságok fáradhatatlan kutatása lépett. Az ismeretközlés és ismeretfejlesztés helyébe pedig mindinkább az önálló kutatásra nevelés. Az egész tudományos világ vállalkozó és támadó irányzatot vett fel. Hatalmas, pihenést nem ismerő, alkotó munkaközösség lett. Ennek az akarásra beállított új szellemnek tudományosan is lerakták alapját, és pedig Kant tette le. Ő a képzelet és emberi természet rendje mellé a valóság és szabadság rendjét állította, amelyben az akarat szerepel.
az akarati élet követelményeiből egy harmadik világot is kifejleszt. Istennek és a léleknek tapasztalaton felül álló világát, s minthogy az értelem a tapasztalaton felül álló világról szerinte semmit sem tud mondani, mert be van zárva a természet rendjébe, az akarat követelményei révén kapja ezen dolgok valóságába vetett hitét és végső világnézeti beállítottságát. Ezzel az akarat elsősége meg van alapozva. Az akarat a hozzátartozó erkölcsi jó értékrendjével együtt előjogot nyer az ismeret és a neki megfelelő értékrenddel szemben, vagyis az etosz elsőséget kapott a logosszal szemben. A jég megtört. Most következik az a bölcseleti fejlődési irány, amely Kant logikailag értelmezett tiszta akarat a helyébe, a pszichológiai akaratot állítja, és azt teszi az élet egyedüli urává. Fichte, Schopenhauer, Hartmann, végül Nietzsche megtalálja a legerőteljesebb kifejezést. Ő hirdeti a hatalomra törő akaratot. Szerinte igaz az, ami az életet egészségessé és nemessé teszi, és ami az emberiséget előbbre viszi azon az úton, amely az Übermenschhez vezet. A pragmatizmus így már önkéntelenül adódott. Az igazság világnézeti kérdésekben és szellemi dolgokban nem önálló érték, hanem annak a ténynek gondolathoz mért kifejezése, hogy egy tanítás, egy vélemény a cselekvő életet irányítja, a jellemet és az egész akarati tevékenységet megnemesíti. Az igazság alapjában véve erkölcsi dolog, sőt, élettény. Az akaratnak és az akarat értékelésének ez a túltengése adja meg a jelenkor sajátosságát. Innen van korunk fáradhatatlan előretörtetése, őrült munkaíramaira, mohó élvezett hajhászása. Innen van a rekordok, az erő és a tett dicsőítése. Innen a hatalomra törtetés. Innen van általában a kifejlett érzék az idő megbecsülésére és törekvés annak végsőkig való kihasználására. Innen van az is, hogy a szellemi műveltség várai, a régi szemlélődő kolostorok, amelyek pedig egykor az egész szellemi élet mindenkitől elismert irányítói és az egész hívővilág kedvencei voltak, sokszor még katolikusoknál sem találnak megértésre, és barátaiknak kell őket megvédeni a haszontalan időfecsérlés vágyával szemben. És ha Európában az a felfogás uralkodik, amelynek kultúrája mélyen a múltban gyökerezik, mennyivel inkább akadálytalanul hódít az új világban. A legerősebb tenni akarás uralkodik mindenen. Az etoszé az elsőség, a logosszal szemben. A tevékeny életet többre becsülik, mint a szemlélődőt.

0: Elhangzott Joseph Haydn D-dur csembaló versenyének harmadik tétele. Előadta az angol koncertkamara zenekar. Vezényelt és szólót játszott Trevor Pinnock.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. A mesterséges intelligencia etikai kérdéseiről is tanácskoztak Castel Gandolfóban. Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonság javításáról. Újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen Oroszország. Továbbra is heves vitákat vált ki az eutanáziát szabályozó törvény Franciaországban. Az ázsiai egyház jövőjéről, a mesterséges intelligencia etikai kérdéseiről és a rászoruló gyermekek támogatásáról is fontos döntések és kezdeményezések születtek az elmúlt napokban. Az egyházi híreket Rátonyi Sára foglalja össze.
3: A szeretet közösség építésére és a szegények szolgálatára buzdította az ázsiai egyházat 14. Leó pápa. Számolt be szerdán a Vatikán News. A katolikus egyházfő az ázsiai püspöki konferenciák szövetségének jövő heti dzsakartai közgyűlésére küldött levelében arra kérte a híveket, hogy Istenre és az emberi méltóságra építsék döntéseiket. A Szent Atya hangsúlyozta, a szegények, a betegek és a migránsok szolgálata nélkülözhetetlen a béke és az igazságosság megteremtéséhez. Közben több mint 200 tudós, Nobel-díjas és mesterséges intelligencia szakértő tanácskozik a Vatikánban a béke és az új technológiák jövőjéről. Adta hírül szerdán a Vatikán News információi alapján a romkat.ru. A Castel Gandolfóban zajló háromnapos tanácskozás végén várhatóan elfogadják a római nyilatkozatot, amely etikai iránymutatásokat fogalmaz meg a mesterséges intelligencia és a leszerelés kérdéseiben. Iskolaépítési programot indít a katolikus Caritas Uganda Karamoja régiójában, írta a szerda esti cikkében a Magyar Kurír. A fejlesztésben két tantermes iskolaépület és felújított higiéniai blokk készül a Lokitedi iskolában, ahol jelenleg 176 gyermek fák alatt tanul. A szervezet célja, hogy biztonságosabb és méltóbb oktatási körülményeket teremtsen, miközben a helyi közösség is aktívan részt vesz az építkezésben. Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait 91 millió forint felajánlással, közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel. Az adományokból 1000 hátrányos helyzetű gyermek táboroztatását segítik, 30 millió forint közvetlenül a táborokra, a fennmaradó összeget pedig a kapaszkodó programra fordítják. A segélyszervezet országszerte 18 helyszínen szervez nyári élményprogramokat és táborokat, derült ki a közleményből.
0: Fatimai zarándoklaton imádkoztak a békéért a kárpátaljai hívek a Benei Jézus szíve templomban, számolt be róla a Magyar Kurír. A szentmisét Majnek Antal emeritus munkácsi megyés püspök mutatta be, aki homiliájában a közös imádság és a megtérés fontosságát hangsúlyozta a háború sújtotta Ukrajna békéjéért. A zarándoklat a lelki programok mellett közösségi és kulturális eseményekkel is folytatódott, összegezte a cikk. Megkezdte szolgálatát Vodics Péter, a katonai ordinariátus frissen felszentelt tábori lelkésze. Számolt be róla a Magyar Kurír. A 27 éves pap, aki egyben a Magyar Honvédség tartalékos hadnagya is, a Ludovika zászlóajnál teljesít szolgálatot. Vodics Péter úgy fogalmazott, papként vagyunk katonák. Feladatának pedig azt tartja, hogy a katonák mindennapjaiban személyes jelenléttel, bizalomépítéssel és lelki támogatással legyen mellettük, derült ki a beszámolóból. Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonság javításáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvívői tájékoztatón. Az MTI tudósítása szerint a kormány.hu oldalon elérhető konzultáció célja, hogy még az idei év második felében olyan intézkedések lépjenek hatályba, amelyek csökkentik a halálos és súlyos közúti balesetek számát. A kormányfő hangsúlyozta, a kezdeményezés nem a büntetések szigorításáról, hanem az emberi élet és egészség védelméről szól. Ismét közlekedési bírságról szóló hamis SMS-ekkel próbálják megtéveszteni az embereket a csalók, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Az MTI beszámolója szerint a rendőrség hangsúlyozza, közlekedési bírságról továbbra sem küld SMS-ben értesítést, a hamis üzenetekben szereplő linkek pedig adathalász oldalakra vezetnek. A hatóság azt kéri, hogy senki ne kattintson ezekre a hivatkozásokra, és ne adja meg személyes vagy bankkártya adatait. Életveszélyes a vasúti üzemi területekre történő illetéktelen belépés és a vonatok tetejére mászás, figyelmeztetett közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A bejegyzés szerint idén több tragikus baleset is történt, amelyeket a 25 kV-os felső vezeték vagy a folyamatos vonatforgalom okozta veszélyek idéztek elő. A vasúttársaság arra kéri a lakosságot, különösen a fiatalokat, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti területekre, mert egy fénykép vagy kihívás sem ér annyit, hogy emberéletek kerüljenek veszélybe. Májusban mérséklődött az átlagkereset az előző hónaphoz képest, miközben éves összevetésben továbbra is béremelkedést mutatnak a statisztikák. A részletekről Rátonyi Sárát hallják.
3: Májusban bruttó 776.100 forint volt a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete, ami 8,7%-kal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Írta csütörtökön a HVG, a Központi Statisztikai Hivatal legújabb adatai alapján. A nettó átlagkereset 535.900 forintot tett ki, amelyet az elmúlt időszakban bevezetett családi adókedvezmények és személyi jövedelem adókedvezmények is emeltek. Áprilishoz viszonyítva ugyanakkor visszaesés látható. Egy hónappal korábban a bruttó átlagkereset még 772.200, a nettó pedig 541.200 forint volt. A statisztikák szerint a rendszeres, prémiumok és utalmak nélküli bruttó átlagkereset 718.200 forintra emelkedett, miközben a reál keresetek az alacsony inflációnak köszönhetően 9%-kal nőttek egy év alatt. A keresetek megosztását jobban mutatja a mediánbér. A bruttó medián kereset 615.600 forint, a nettó pedig 436.200 forint volt májusban. Ez azt jelenti, hogy a teljes munkaidőben dolgozók fele ennél kevesebb nettó jövedelmet vitt haza. A nettó medián pedig 200 forinttal alacsonyabb lett az áprilisi értéknél, összegezte a cikk.

0: A légvédelem 132 légi célpontot semmisített meg, vagy hatástalanított. Az egyik rakétatámadás Odesszában egy ember halálát és egy másik ember sérülését okozta. Az ukrán hadsereg közlése szerint dróncsapások érték Oroszország úgynevezett árnyék flottájának 11 hajóját a Fekete és az Azovi tengeren. A művelet részleteiről és a károk pontos mértékéről további információkat egyelőre nem közöltek. A fronthelyzetről az ukrán vezérkar azt jelentette, hogy az elmúlt 24 órában az orosz hadsereg 1340 katonát veszített. A közlés szerint több katonai jármű és tüzérségi rendszer is megsemmisült. Az adatokat a kijevi vezérkar közölte. Emellett Keir Starmer, brit miniszterelnök Kijevbe érkezett, ahol Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalt. A látogatás során London újabb támogatást jelentett be Ukrajna védelmére, köztük a svéd Gripen vadászgépek beszerzésének finanszírozását.
1: Megszavazta a francia nemzetgyűlés, hogy a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények ne évüljenek el, jelentette az MTI. A döntés értelmében a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetében az áldozatok időkorlát nélkül kezdeményezhetnének eljárást. Gérard Darmanin francia igazságügyi miniszter támogatta a javaslatot, ugyanakkor jelezte, az intézkedés alkotmányosságát még vizsgálhatják. Továbbra is heves vitákat vált ki az eutanáziát szabályozó törvény Franciaországban. A társadalmi következményekről, a politikai vitákról és az egyházi aggályokról Fejérdi Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója és a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója osztotta meg gondolatait Kerengő című műsorunkban.
2: Ennek a következményei látható más országokban is, hiszen hasonló törvények már más országban is érvényben, a közvetlen Franciaország közelében, például akár Belgiumról is beszélhetünk. Ennek a törvénynek a társadalmi hatása minden bizonnyal olyan jellegű, hogy gyakorlatilag egy teljes civilizációs fordulatot hozhat. Egyébként erre az egyik leghíresebb francia író, most Michel Houellebecq is felhívta a figyelmet, és számos társadalomtudós, francia társadalomtudós, orvos írta alá azt a tulajdonképpen petíciót, amelyben kéri a francia társadalmat, ami egyébként kb. 87%-ban támogatja ennek a törvénynek a megszületését folyamatosan, tehát ez nem egy változó arány, hanem az elmúlt években készült közvélemény kutatások szerint is, tehát a társadalomban nagy az elfogadottsága, a franciák úgy is hívják, hogy az öngyilkosságba segítés, ami ezért komoly morális kérdéseket vet fel, és alapvetően a társadalomnak arra a részére mutat rá, a francia társadalomnak is arra a problémájára mutat rá, hogy egyre nehezebben fogadja el a modern európai társadalom, de akár a nyugati társadalom, és ebbe beleértem Magyarországot is, hiszen Magyarországon is nagyjából 60-70% a társadalomnak, sőt, most már a legfrissebb kutatások szerint több mint 70%-a szintén támogatna ilyen jellegű törvénytervezetet. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a szenvedéstől való félelem az rendkívül mértékben elharapózott a társadalomban. A másik pedig egy pénzügyi ok is, ez pedig sok sajtótermék egyébként végig nézte Franciaországban, hogy nagyon drága eltartani egy éppen haldoklót. Vannak egyébként mély fúrású közvélemény kutatások is, ott már nagyon-nagyon eltérőek a számok, tehát az, hogy általánosságban az emberek különböző módon is gondolják ezt a dolgot, nem is elsősorban csak az anyagi kérdés miatt, hanem valójában idézőben szeretetből hajlandó lenne magát eltenni lábalól, most nagyon csúnyán fogalmazom, hogy a másiknak jó legyen. Tehát valóban egy nagy felfordulás van az emberek fejében ezzel kapcsolatban, és nyilván a keresztény tanításhoz viszonyítva ez egy elég távoli megfontolás, és ugye a reménynek a hiánya, illetve hát a keresztény tanításnak a hiánya, ami ugye az Európából teljesen kikopott még, ez nem biztos, hogy egy civilizációs előre menetelt mutat. Ugye nagyon sokan ezt is húzzák alá a francia vonatkozásban is, a francia társadalomban is.
1: 15. alkalommal rendezték meg Csíksomjón az Assisi Szent Ferenc iskolája gyermektábort, amelyen 170 gyermek vett részt, számolt be róla a Magyar Kurír. Az idei program középpontjában a keresztség szentsége és Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója állt, amelyhez tanítások, imaalkalmak és közösségi programok kapcsolódtak. A szervezők célja az volt, hogy a gyermekek hitben, közösségben és a keresztény értékek megélésében is gazdagodjanak. Egy Máramarosból származó komorzáni zsidóházat építettek újjá a kolozsvári Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Gáspár Sándor tudósít.
3: A komorzáni zsidóház az egykori 8 gyermekes Weinstein család otthona, az erdélyi és avasi zsidó közösségeknek is emléket állít Kolozsváron a Romulus Vujan Néprajzi Park szabadtéri gyűjteményében az Erdélyi Néprajzi Múzeumban.

0: azonban. A Szatmár megyei tanács tavaly október derekán hagyta jóvá, hogy a komorzáni, hagyományos, máramarosi, avasi zsidó parasztház ingyenes használatba kerüljön 15 évre Kolozsvárra az Erdélyi Néprajzi Múzeumhoz. A Szatmár megyei félreeső faluból, Komorzánból származó P alakú 139 négyzetméteres faépület rekonstrukciója júniusban kezdődött. Már felrakták a cserepeket is a tetőre. A máramarosi Rónáról érkezett ácsok dolgoznak hagyományos anyagok és korabeli építési technikák alkalmazásával. Hamarosan földvakolat kerül a falakra, majd az épület a skanzen állandó kiállításának részévé válik. Bélu Simion Fainaru, romániai születésű izraeli képzőművész kezdeményezésére, aki az épületet emlékinstallációval egészíti ki, amely az Észak-Erdélyből deportált és Auschwitzban meggyilkolt zsidóknak állít emléket, így a projekt egyszerre szolgálja az épített örökség megőrzését és a holokauszt emlékezetének ápolását. A házat egyébként az 1900-as évek elején építették Komorzánban. Weinstein Samuel, felesége és 8 gyermekük otthona volt. Az 1944-es deportálás nyomán a Weinstein családból senki nem tért haza. Egy román család lakott az épületben, majd a 80-as években a Szatmár megyei múzeum kezelésébe került. Az Erdélyi Néprajzi Múzeum közleménye szerint céljuk, hogy a látogatók ne csupán egy korabeli lakóházat ismerjenek meg, hanem átfogóbb képet kapjanak az Erdély kulturális sokszínűségét meghatározó zsidó közösségek életéről, valamint a holokauszt során elszenvedett tragédiájukról, bemutatva ugyanakkor a nagyszámú avasi zsidó közösségek történetét és hagyományait is, amelyről különösen a földműves zsidó közösségről a mai napig keveset tud a nagy közönség.
1: Közlekedési hírek következnek.
2: A fővárosban ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móricz Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, az Új Buda Központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás Parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt, Új Buda Központtal a 4-es villamost is ajánljuk. Ma reggel 8:30-tól a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonat közlekedés, nincsenek fennakadások. Tart a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűben induló járatok, több kerékpárhely várja az utasainkat. A keleti ország részből közvetlen vonatok is indulnak a Balaton partjára. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik, és onnan is indul. Fontos változás, hogy a G43-as vonatok is Kőbánya-Kispest helyett Kelenföldön fordulnak vissza Székesfehérvár felé. Vasárnapig tart a karbantartás a Budapest-Vác-Szob vasút vonalon. A Vácra tartó S70-es vonatok 5 perccel korábban, óra 10-kor, illetve óra 40 perckor indulnak a nyugati pályaudvarról. Ugyancsak vasárnapig dolgoznak a szakemberek a Budapest-Veresegyház vonalon. A vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek. A pótlóbuszok Budapesten az Újpest Központ metró megállótól indulnak Veresegyház felé. Jelentősen módosult a menetrend a Ceglédi fővonalon. A Budapest-Debrecen közötti Intercity-k a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak. Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon pótlóbusszal kell utazni. A kényelmesebb eljutás érdekében Miskolc és Debrecen között is közlekednek közvetlen, gyorsjáratú autóbuszok. Baján a vasútállomás vágányain dolgoznak a szakemberek, ezért a Kiskuninter régiók helyett Mélykút és Baja között pótlóbusz közlekedik. A regionális vasútvonalak közül ma estig a Siófok-Kaposvár vonalon kell változásra számítani, Tab és Karát között pótlóbusz közlekedik. A Mezőhegyes mezőtúrvonalon Orosháza és Kardoskút között a jövő hét végéig pótlóbusz szállítja az utasokat. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
1: Hazánk időjárásáról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés várható. Délutántól az északi középhegységben, majd nyugat felől a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket helyenként égeső, intenzív csapadék és viharos széllökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A mesterséges intelligencia etikai kérdéseiről is tanácskoztak Castel Gandolfóban. Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonság javításáról. Újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen Oroszország. Továbbra is heves vitákat vált ki az eutanáziát szabályozó törvény Franciaországban. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
4: Múlt idéző. Iványi Balást hallják.
5: 2026. július 17-e van, péntek. Isten éltesse Endre és Elek nevű hallgatóinkat. Az Endre egy német, szláv, magyar eredetű név. A magyarországi latin Andreas név változatából, vagy a német Endres névformából származik. Jelentése férfi, férfias. Az Elek a görög Alexios magyar megfelelője, más felvetések szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar Velek személynévből származik. Július 17-én emlékezik az egyház Postel Szent Mária Magdolna francia apácára és rendalapítóra. A francia forradalom idején titokban segítette az üldözött papokat, később pedig tanítórendet alapított a szegény gyermekek nevelésére. Életét az oktatásnak, a betegek gondozásának és a keresztény hit szolgálatának szentelte. 1440. július 17-én a Fehérvári Bazilikában Szécsi Dénes bíboros a Szent István erekje tartójáról levett koronával Magyarország királyává koronázta első Ulászlót. A Szent Koronát ugyanis nem tehették első Ulászló fejére, mert azt az özvegy Erzsébet királyné ellopatta és magánál tartotta. A koronázás nyomán hosszú éveken át tartó trónviszály kezdődött első Ulászló és a csecsemő ötödik László hívei között, amely hosszú időre meghatározta a magyar királyság belpolitikai viszonyait. Hat évi építőmunka után 1854. július 17-én megnyílt Európa első hegyi vasútja, a Semmering vasút. Ezzel új közlekedési út kötötte össze Bécset és Stájerországot, valamint teremtett összeköttetést Itáliával. A pálya 1430 méteres alagútja 897 méterrel a tengerszint felett haladt át a Semmering hágó alatt. Összesen 15 alagútat és 16 viaduktot kellett építeni, hogy a zavartalan vonatközlekedést maximálisan 2,5%-os emelkedéssel lehetővé tegyék. 1936. július 17-én a spanyol rádióban elhangzó kódolt közlemény egész Spanyolország felett felhőtlen az égbolt, nyomán megindult Francisco Franco tábornok kormányellenes katonai lázadása, amellyel kitört a spanyol polgárháború. A felkelők Spanyolország nyugati és déli részén nagy területeket foglaltak el, és július 23-án Burgosban nemzeti ellenkormányt alakítottak. A február óta hivatalban lévő madridi kormányt meglepte az államcsíny. Míg a felkelőket Németország és Olaszország támogatta, addig a köztársasági kormány legjelentősebb külföldi támogatója a Szovjetunió volt, ami jelentősen növelte a kommunisták befolyását a spanyol baloldalon és a kormányzati erőkön belül. 1974. július 17-én Franciaország a Csendes-óceánon fekvő Muruara atollnál végrehajtotta a Centaur fedő nevű légköri atomkísérletet. A robbanás után a radioaktív felhő azonban a várakozásokkal ellentétben nem az előrejelzett irányba sodródott, hanem Tahiti felé vette útját, és két nappal később elérte a szigetet. A lakosságot nem figyelmeztették a veszélyre. Később nyilvánosságra hozott francia dokumentumok szerint a kihulló radioaktív anyagok között plutónium is volt, és egyes mérések a megengedett határérték több százszorosát mutatták ki. Az eset a francia csendes-óceáni atomkísérletek egyik legtöbbet vitatott epizódja volt. 1975. július 17-én a világűrben összekapcsolódott az amerikai Apollo és a szovjet Szojuz űrhajó. A két ország űrhajósai történelmi készfogással üdvözölték egymást, ami a hidegháború enyhülésének egyik jelképes eseményévé vált. A közös küldetés fontos lépés volt a későbbi nemzetközi űregyüttműködések felé. 1984. július 17-én megállapodást írtak alá a washingtoni Fehérház és a moszkvai Kreml között létesített úgynevezett forró drót korszerűsítéséről. A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok vezetői közötti közvetlen vonala, forró drót, 1963 óta működött, hogy a békét veszélyeztető helyzetekben, amelyeket a Moszkva és Washington közötti közvetlen és gyors tárgyalásokkal el lehet kerülni vagy ki lehet küszöbölni, megbízható érintkezési lehetőséget teremtsen. A korszerűsítés nyomán az addigi kábeles telex összeköttetést alkalmassá tették térképek és diagramok továbbítására is, a kábeles összeköttetés helyett pedig műholdakat vettek igénybe. 2014. július 17-én Ukrajnában a Donyeck megyei Hrabovó település közelében oroszbarát szakadárok által ellenőrzött területen lezuhant egy malajziai utasszállító repülőgép, miután a pilótafülke mellett egy rakéta robbant 10 kilométeres magasságban. A katasztrófát senki sem élte túl. A vizsgálatban illetékes hatóság megállapította, hogy a repülőgépet egy földi telepítésű orosz gyártmányú légvédelmi rakéta semmisítette meg. Moszkva nem ismerte el, hogy közvetlen szerepet játszott a kelet-ukrajnai konfliktusban az orosz barát szakadárok támogatásával.
4: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
6: Mennyei jó atyám, őriző pásztorom, kelő napfényénél hozzád fohászkodom. Ne hagyj el engem, édes jó Istenem, ó, ha te vagy velem, kicsoda ellenem. Függesz tekinteted apámra, anyámra, hincs áldást fejükre, a lábuk nyomára. Amen.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntőt Szent Mise közvetítéssel kezdjük. Hamarosan kapcsoljuk a budapesti Városmajori plébánia templomot. A Szent Misét bemutatja Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Szentmisénkben imádkozunk kedves testvéreim Miklós halálának 12. évfordulóján érette, hogy az Úristen fogadja a szent közösségébe. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te Zolyárd András és Benedek a Te hívásodat követve, a remeteség magányát választották, hogy a csendben imádsággal és munkával tökéletesebben szolgáljanak Neked. Közben járásukra add segítségedet, hogy e világ változandóságai közepette is készségesen meghalljuk szavadat, és mindenben követhessük szent akaratodat. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Izajás proféta könyvéből. Abban az időben Ezekiás halálosan megbetegedett. Elment hozzá Ámosz fia, Izajás proféta, és azt mondta neki, ezt üzeni az Úr, rendezd el ügyeidet, mert meghalsz, nem élhetsz tovább. Ezekiás a fal felé fordult, és így imádkozott. Hűséges szívvel jártam színed előtt, emlékezzél, Uram! Azt cselekedtem, ami jó és tetszésed szerint való. Ezek után Ezekiás keserve sírásra fakadt. Izajásnak akkor ezt mondta az Úr, indulj Ezekiáshoz és mondd meg neki, ezt üzeni az Úr, Dávidnak, ősatyádnak Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam könnyeidet, íme megtoldon napjaidat 15 évvel. Asszíria királyának kezéből megmentelek téged és ezt a várost, és megoltalmazom ezt a várost. Akkor meghagyta Izajás, hogy hozzanak egy csomó préselt fügét, tegyék rá a daganatra, és akkor életben marad. Ezekiás király megkérdezte, mi lesz a jele, hogy az Úr házába fel tudok menni? Izajás proféta így válaszolt, ez lesz számodra a jel az Úrtól, hogy teljesíti az Úr az igét, amelyet mondott. Visszatérítem az árnyékot 10 fokkal Ákáz naporáján azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. És visszatért a naporán az árnyék 10 fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
3: Te, Uram, lelkemet megmentetted, hogy el ne vesszek. Te, Uram, lelkemet megmentetted,

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászoktak, és eszegették. Ennek láttára a farizósok megjegyezték. Nézd! Tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket senki, sem neki, sem kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat, mert az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, ezek a csodálatos szentírási olvasmányok arra indítanak, hogy próbáljunk elmélkedni a meghallgatott imáról. Mert nagyon sokszor megfelteszik nekem a kérdést, hát az Úristen miért nem hallgatott meg, vagy egyáltalán mennyit imádkoztam, és mégsem sikerült ezt meg azt kivitelezni. Tényleg az imának ereje van, de nem azért, mert mi mondjuk. Az imának azért van ereje, mert Isten odahallgat, megfigyeli, és most idézem Dénes Valériát, az ima lényegének és erejének lényege, hogy hatása Istenen megy át, és ott megtelik Isten minden hatóságával. Igen, megtelik Isten minden hatóságával, akinek a minden hatóságát Jézustól hallottuk az imént. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. A meghallgatott ima új életerőt ad. Lehet azért, hogy megtérjek, hogy megtérjünk. Lehet azért nem hallgattatik meg, hogy hát ha észhez térünk, és nem bármiféle javakat kérünk, hanem azt tesszük, amit Ezekiás a halálos ágyon tett. Azt mondottam, meghagyom az életedet, megtoldom napjaidat, mert Ezekiás úgy imádkozott, emlékezzél meg, Uram, rólam. Igen, kivétel nélkül mindannyian akarjuk, hogy Isten meghallgasson bennünket, de vajon akarjuk-e mi meghallani azt, amit az Isten akar mondani nekünk szent lelke által? És akarjuk-e cselekedni azt, amire indít Isten szent lelke? Bűnbánattartásra, szeretet gyakorlásra,
vagy a felismert rossz tulajdonságainkból az ellentétes erényben való gyarapodásra. Azt szoktam tanítani az iskolás suhancoknak, nagyobb bacskáknak, az erény megszerzett jó tulajdonság. Még egyszer kimondom mind a kettőt. Megszerzett jó tulajdonság. Be kell gyakorolni. És minél mélyebben imádkozik valaki, vagyis minél mélyebben önmagát adja oda Istennek, Isten annál inkább saját magát adja az imádkozónak. Ezért szoktam mondani, nincs tökéletesebb ima, mint ez a három szó Krisztustól tanult ima. Legyen meg a te akaratod. Igen, mert Isten akarata kivétel nélkül minden egyes ember részére, akárhány milliárdon is vagyunk, hogy üdvözüljön ki az ő benső egységében Istennel. Amen.

0: Kérjük testvéreim gondviselő mennyei atyánkat, hogy a szent hitvallók példája nyomán szentségben és igazságban járjunk a földi élet útjain.
1: Segítsd kegyelmeddel egyházad minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békességszerzőket az egész világ javára. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársaink segítségével rújuk le az irántad való szeretet adóját. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a betegek és a szenvedők a szentek példájára krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Mennyei atyánk, add meg, hogy Miklós testvérünk, akinek halálára évfordulóját üljük, eljusson országodba, szentjeid társaságába. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mennyei atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember. Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez, Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, add, hogy ez az áldozat, amelyet szentjeink tiszteletére oltárodon bemutatunk, legyen kedves előtted, nekünk pedig üdvösségünkre váljék Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselése csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten szeretete kiár a szívünkbe a Szentlélek által, azért bizalommal imádkozzuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökkém.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jóságos Atya, sokan vannak, akik szeretnének jelen lenni, de nem tehetik, legtöbbször súlyos okokból. Velük együtt imádkozzunk, hogy lelkükbe befogadhassák Szent Fiadat, Jézus Krisztust. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Mennyei kenyérrel tápláltál minket, Urunk Istenünk, könyörögve kérünk, hogy áldozatunk, amellyel a szent remeték ünnepén köteles hódolatunkat rottuk le előtted, érezhetően gyarapítsa bennünk üdvözítő kegyelmedet. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen áldozat.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatta Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 34 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A szeretett közösség építésére és a szegények szolgálatára buzdította az Ázsiai Egyházat 14. Leó pápa, számolt be róla a Vatikán News. A katolikus egyház fő az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének jövő heti dzsakartai közgyűlésére küldött levelében arra kérte a híveket, hogy Istenre és az emberi méltóságra építsék döntéseiket. A Szent Atya hangsúlyozta, a szegények, a betegek és a migránsok szolgálata nélkülözhetetlen a béke és az igazságosság megteremtéséhez. Fatimai zarándoklaton imádkoztak a békért a kárpátaljai hívek a Benei Jézus Szíve templomban, számolt be a Magyar Kurír. A Szent Misét Majnek Antal emeritus Munkácsi megyés püspök mutatta be, aki homíliájában a közös imádság és a megtérés fontosságát hangsúlyozta, a háború sújtotta Ukrajna békéjéért. A zarándoklat a lelki programok mellett közösségi és kulturális eseményekkel is folytatódott. Jelentős előrelépésnek nevezte az ukrán kormány új rendeletét Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarság politikai bizottságának ülésén. Az MTI tudósítása szerint a döntés értelmében továbbra is állami finanszírozásban részesülnek azok a kis létszámú iskolák, ahol az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is folyik az oktatás. A tárcavezető kiemelte, a rendeletnek köszönhetően a csökkenő gyermeklétszám ellenére sem kell iskola bezárásokra számítani. Társadalmi egyeztetést indít a kormány a közlekedés biztonság javításáról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Az MTI tudósítása szerint a kormány.hu oldalon elérhető konzultáció célja, hogy még az idei év második felében olyan intézkedések lépjenek hatályba, amelyek csökkentik a halálos és súlyos közúti balesetek számát. A kormányfő hangsúlyozta, a kezdeményezés nem a büntetések szigorításáról, hanem az emberi élet és egészség védelméről szól. Ismét közlekedési bírságról szóló hamis SMS-ekkel próbálják megtéveszteni az embereket a csalók, figyelmeztetett az Országos Rendőr Főkapitánysága police.hu oldalon. Az MTI beszámolója szerint a rendőrség hangsúlyozza, közlekedési bírságról továbbra sem küld SMS-ben értesítést, a hamis üzenetekben szereplő linkek pedig adathalász oldalakra vezetnek. A hatóság azt kéri, hogy senkinek kattintson ezekre a hivatkozásokra, és ne adja meg személyes vagy bankkártya adatait. Másodfokú hőségriasztást adott ki péntekre 4 alföldi vármegyére a Hungaromet, ahol a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 27 Celsius fokot. Az MTI-hez eljutatott veszélyjelzés szerint az ország nagy részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, a hőség, valamint a várható zivatarok miatt. A délutáni és esti órákban többfelé viharos széllökésekre, jégesőre és intenzív csapadékra is számítani kell, hangsúlyozza a tájékoztatás. Végül a várható időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! közlekedési hírek.
4: A fővárosban ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem működnek a jelzőlámpák ma 9 órától várhatóan délután 3 óráig a Kosztolányi Dezső téren és környékén átépítés miatt. A csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják ma este 10 órától hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítenek.

0: gyermekeiket. A szervezők célja, hogy a szakrális zene segítségével erősítsék a fiatalok hitét és közösségi elköteleződését. A találkozó vasárnap zárul ünnepi koncerttel és közös liturgikus programmal. További igazságügyi és korrupció ellenes reformokat sürget Magyarországon az Európai Bizottság, írta a HVG a Politikó birtokába került jogállamisági jelentés alapján. A cikk szerint a brüsszeli testület úgy látja, hogy továbbra sem történt érdemi előrelépés, egyebek mellett a bírósági ügyelosztás átláthatósága és a korrupció ellenes garanciák megerősítése terén. A jelentés ugyanakkor megemlíti a vagyonnyilatkozati rendszer és a civil szervezeteket érintő intézkedések terén elért előrelépéseket is. Új miniszterelnököt választott az ukrán parlament. A képviselők Szerhij Koreckijt bízták meg a kormány vezetésével, számolt be a Magyar Hírlap az MTI alapján. A Naftohaz állami energetikai vállalat eddigi vezérigazgatóját Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök jelölte a tisztségre, kinevezését 289 képviselő támogatta. Az új kormányfő elsődleges célként Ukrajna védelmének megerősítését, a gazdasági stabilitás megteremtését és az Európai Uniós csatlakozás előmozdítását jelölte meg. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: . 2026. július 17-e péntek van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Csák Éva, valamint a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 7 óra 50 perckor kezdődik a Szent Széki Percek. Jánosi Dalma jelentkezik Rómából az apostoli szentszék híreiből készült összeállítással. 8 óra 8 perckor magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik, ebből hallanak most egy rövid részletet.
2: A 19. század elején még költött a Mátrában, nagy nyílt sziklafalakon fészkel alapvetően ez a faj. A sziklafalak megmaradtak, akkor jogosan teheti fel a kérdéseket, és akkor bánatért tűntek el. Ugye keselyű dögöt eszik, és mondjuk a 4-5-600 évvel ezelőtti időszakban a környező országok nagy sziklafalaiban, horvát területeken, Alpok, Kárpátokban nagyon erős keselyű állomány fészkett, meg még Magyarországon is volt.
0: A Madár várta 8 óra 8 perckor kezdődik, várja Önöket a szerkesztő Posgai Nóra. 8 óra 22 perckor messzelátó turisztikai rovatunk ajánlóját hallgathatják meg. Fél 9-kor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. Ezt követően 8 óra 37 perckor fotós magazinunk a Blende ajánlója következik. Végül pedig 8 óra 45 perckor a pillanat felvételt hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt!

0: Szotmári Juli és a Tátrai Band felvételei szóltak. 7 óra 50 perc. A következő percekben János Idalma jelentkezik Rómából, hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: 14. Leó pápa július eleje óta a Rómától mintegy 30 kilométerre fekvő Castel Gandolfoi pápai rezidencián tölti a nyári pihenőjét. Ezzel a lépéssel felelevenítette a korábbi pápai nyaralások hagyományát. A pápai audenciák és a hivatalos vatikáni kihallgatások ebben az időszakban szünetelnek, így az elmúlt hét eseményei elsősorban Castel Gandolfohoz és a Szentatya ottani tevékenységeihez kapcsolódtak. Az elmúlt napok egyik legjelentősebb eseménye az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés volt, amelyet a Castel Gandolfoi pápai rezidencia kertjében található Borgo Laudato Si ökológiai központ fái alatt rendeztek meg. 14. Leó pápa közel 200 nehéz sorsú kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyerek került egy asztalhoz, akiket a római egyházmegye és a szeretett szolgálat dikasztériuma támogat. A rendezvény egy teremtésvédelmi szentmisével, frissítőkkel és a fenntartható mintagazdaságban tartott idegenvezetéssel indult, majd ezt követte a közös ebéd. A pápa köszöntőjében hangsúlyozta a hídépítés, azaz a pontifex fontosságát, kiemelve, hogy a közös étkezéssel egy olyan testvériesebb világot szeretnének építeni, amely szembeszáll az erőszak és az igazságtalanságok által széttöredezett valósággal. Mivel a pápa Castel Gandolfóban tartózkodik, a vasárnap déli úrangyala imádságot nem a vatikáni Szentpéter térről, hanem a Castel Gandolfói apostoli palota kapujából vezette a Szabadság téren egybegyűlt zarándokokkal. Beszédében az évközi 15. vasárnap evangéliumára, a magvető példabeszédére utalva emlékeztetett arra, hogy Isten fáradhatatlanul veti igéjének magját a szívünkbe, mert bízik bennünk, és még a legkeményebb szíveket is képes termékenyé tenni. Arra buzította a híveket, hogy a nyaralás és a pihenés napjaiban is szánjanak időt az imádságra, a csendre és Isten igéjének olvasására. Az imádság után a Szentatya aggodalmát fejezte ki a világban zajló fegyveres konfliktusok miatt, különösen kiemelve a közel-keleti és ukrajnai helyzetet, ahol a háború szele ismét erőszakot és pusztulást vet. Bár Castel Gandolfóban pihen, a pápa hivatali kötelességeinek egy részét továbbra is ellátja. Ezen a héten közzétettek egy személyes levelet, amelyet Paul Richard Gallagher érseknek, a Szentszék államközi kapcsolataiért felelős titkárnak címzett. A pápa Gallagher érseket nevezte ki különleges követévé az ukrajnai latin rítusú egyházstruktúrák helyreállításának 35. évfordulós ünnepségére. Levelében a Szentatya imára szólított fel az ukrajnai háború brutalitása miatt szenvedő hívőkért, a családokért és a világ békéért. 14. Leó pápa egészen július 27-ig tartózkodik a pápák nyári rezidenciáján. A Rómától mintegy 30 kilométerre az Albano tó feletti vulkanikus dombon fekvő Castel Gandolfoi apostoli palota évszázadok óta a katolikus egyházfők történelmi menedéke. A terület történelme egészen az ókorig nyúlik vissza. A pápai kertek alatt fekszenek Domitianus római császár egykori monumentális villájának romjai. Miután a Szentszék 1596-ban adósság fejében megszerezte a területet, 8. Orbán pápa 1626-ban vette használatba a Carlo Maderno által tervezett palotát. Azóta a pápák hagyományos nyári rezidenciájaként szolgál. Az 1929-es lateráni egyezmény értelmében a Castel Gandolfoi komplexum a Vatikán szuverén területén kívüli tulajdonának számít. A II. Világháború alatt 12. Pius pápa megnyitotta a rezidenciát a menekülők előtt, több ezer helyi lakosnak és üldözött zsidónak nyújtott itt menedéket a bombázások és a náci üldözések elől. Emellett két pápa, 12. Pius 1958-ban és 6. Pál 1978-ban itt hunyt el. 14. Benedek pedig ide vonult vissza közvetlenül a lemondása után. A birtok területén található a vatikáni csillagvizsgáló, a világ egyik legrégebbi aktív csillagászati kutatóintézete, valamint a Borgo Laudato Si ökológiai és oktatási központ, amely a fenntartható gazdálkodást és a pápai teremtésvédelmi enciklika elveit ülteti át a gyakorlatba.
0: Elhangzott a Szentszéki percek. János Idalmát hallották Rómából.

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
3: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Új műsor struktúrával várja nézőit szombattól az M1 csatorna, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája csütörtökön az MTI-vel. A közleményben kiemelték a csatorna tematikus hétvégékkel, klasszikus magyar filmekkel és a hazai filmművészet meghatározó alkotóinak életművével jelentkezik majd, a hétköznap esti műsorsávban pedig generáció kedvenc magyar televíziós sorozatai térnek vissza. A klasszikus magyar filmek és sorozatok mellett az M1 részletes műsor kínálata a MediaClick felületén érhető el. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalom Tudományi Kara Budapesten július 6-a és 12-e között a Mesterséges Intelligencia és az Ember Kutató Csoport társvezetője Almási Zsolt irányítása mellett egy olyan nemzetközi egyetemi programnak adott otthont, melynek témája a Mesterséges Intelligencia interdisziplináris vizsgálata volt. A program a felsőoktatás egyik legégetőbb kérdését állította középpontba, miként alakítja át a mesterséges intelligencia, különösen a generatív mesterséges intelligencia az egyetemi tanulást, oktatást, kutatást és a hallgatói élet mindennapjait. A kurzus középpontjában a passzív technológia használat helyett az aktív, tervezői szemlélet állt. A résztvevők azt vizsgálták, miként lehet olyan mesterséges intelligencia alapú megoldásokat elképzelni és kidolgozni, amelyek érdemben javítják a hallgatói életet, támogatják a tanulást, miközben etikai, pedagógiai és társadalmi szempontból is elfogadhatóak. A soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre az egyetemi képzésben nappali tagozaton résztvevő hallgatók számára. Jelentkezési határidő augusztus 10-e. Azon diákok jelentkezését várják, akik nyitottak és elkötelezettek a keresztény értékek iránt, fontosnak tartják a közösségi életet, nyugodt és életvidám otthont keresnek a tanulmányaikhoz. Szeretik a változatos, kulturális programokat, valamint a lelki építkezést. A kollégium nem csak lakóhely, hanem otthon és közösség is. Kurzusaival, lelki gyakorlataival hozzásegít egy mélyebb Isten kapcsolathoz, önmagunk jobb megismeréséhez. További információ a felvételivel kapcsolatban az intézmény honlapján olvasható. 2026 nyarán is több csoport készült Taizébe Magyarországról, hogy részt vegyen valamelyik egyhetes vasárnaptól vasárnapig tartó találkozón. Az augusztus 1-én délután Budapestről induló buszra fennmaradó helyek függvényében még lehet jelentkezni. 2026-ban a taizéi találkozók központi kérdése: mit keresel? Az egész év során és kifejezetten augusztusban különböző háttérrel rendelkező előadók tartanak műhelyeket olyan témákban, mint ökológiai változások, igazságosság és béke, az egyházak és a vallási hagyományok sokszínűsége, valamint a hit szerepe a szakmai életben. Végül a várható időjárásról. Pénteken a fátyol és gomolyfellők mellett országszerte sok napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc van. Kedves hallgatóink, magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Posgay Nóra.
1: Orbán Zoltánnal folytatjuk a madárvártánkat. Szervusz, Zoli.
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Az MME honlapján olvastam, hogy a Magyarországon előforduló keselyük közül a fakó keselyűt lehet a legtöbbször megfigyelni. Na most ettől teljesen elképedtem, hogy egyáltalán van keselyű nálunk? Hol?
2: A 19. század elején még költött a Mátrában. Nagy nyílt sziklafalakon fészkel alapvetően ez a faj. A sziklafalak megmaradtak, akkor jogosan teheti fel a kérdéseket, és akkor bánatért tűntek el. Ugye keselyű dögöt eszik, és mondjuk a 4-5-600 évvel ezelőtti időszakban a környező országok nagy sziklafalaiban, Horvát területeken, Alpok, Kárpátokban nagyon erős keselyű állomány fészket, meg még Magyarországon is volt. Végtelen mennyiségű táplálékot találtak például az Alföldön. A sok százezernyi ló, marha, birka, kecske is még sorolhatnám. Még a horvát, meg a külföldi állományok is idejöttek táplálkozni. Ugye egy keselyűnek három szárnycsapással megtenni 5-600 kilométert, az semmi.
1: Mekkora szárnyfesztávja?
2: Hát ez ilyen pokoli nagy, tehát jóval 2 méter föl, tehát
1: majdnem
2: jóval.
1: Három.
2: Tehát picinek tűnik mellette a rétisast. Most bocsánat, ezt szoktam használni, tehát egy rétisas szárnyat elképzeljük, az akkor, mint egy WC ajtó. Most ez még annál másfélszer nagyobb, valami egészen hihetetlen. Nagyon hosszú időn keresztül Magyarországon szinte 50 évenként, ha egyet lehetett látni. Rendkívül ritka volt. De ahogy a nemzetközi madárvédelmi együttműködések keretében elkezdték megerősíteni a horvát és a szerb állományokat, úgy elkezdtek szépen hozzánk jönni. Ugye a legérdekesebb ilyen beáramlás volt 2015. szeptember 23-án Pécs környékén 19 fiatal madár volt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy azok ott röpködnek. Jön egy déli szélszállító szalag, erős mondjuk 70-80-100 kilométeres széllel, és akkor ott széttárt szárnyak, hogy
1: fölmajendek,
2: és akkor szépen elhozta. A legelképesztőbb ilyen történet, amiben én is részese lehettem, éppen azt hiszem vezetői ülés volt az MME 12. keleti irodájába, és jött a hír, hogy nagy tétényben 2 keselyű üldögél a lakótelep hőközpontjának a kéményén. Úgyhogy akkor mondtuk a Gergőnek, hogy hát Bocsi Gergő, az ő az igazgató,
1: Gergő.
2: Igen, akit rendszeresen beszél, mondtuk, hogy Bocsi Gergő, de menni kell keselyűt nézni. Úgyhogy elmény, és tényleg ott üldögéltek, és egy ilyen esős 2 vagy 3 nap jött, és nem mozgott a szél. Úgyhogy ez a 2 madár 2 vagy 3 napig ott üldögélt a vas kémény tetején.
1: Mert ő nem csapkod a szárnyával,
2: nem,
1: mint
2: nem,
1: a veréb vagy a galamb, hanem
2: kitárja
1: a nagy vitorláit.
2: De az sem akkor... bármikor, hanem megvárja, amíg reggel felkel a nap, a talaj felmelegszik, a meleg levegő elkezd feláramlani, és ezekkel a felemelkedő termikekkel emelkedik föl. Tehát egy fiatal erőtlen madár nem is tud felszállni, tehát itt van ez a hatalmas keselyű, és mondjuk, hogyha rutintanul leszáll pihenni egy vakontúrásra, akkor elkapja egy ibériai hiúz, vagy elkapja egy farkas, vagy aranysakál, vagy egy róka, és pórul jár. Tehát ilyen kis ügyetlenke tud lenni. És akkor tényleg elmentünk, és le tudtuk videózni is. A környék dolmányos varjai szerintem azóta is sírnak, hogy életük legjobb bulia volt, ugye a dolmányosor támad minden ragadozót. Na most ide jön egy ilyen soha nem látott méretű asztal vagy székméretű rettenetes madárállású 2, és egész nap azokat abajgatták, úgyhogy nagyon izgalmas volt.
1: Kimásoltam a fióka képét, és ezt muszáj elmondanom, mert szerintem tüneményes, aranyos, kis fehér szőrös plüss állatnak néz ki. Van neki ilyen kis pehely tolla, fióka tolla, és
2: igen.
1: Tömpe aranyos pici csőre van. Tehát én úgy plüss állatnak elfogadnám, de neked erről más a véleménye?
2: Nem, nagyon bírom, csak ugye képzeljük, hogy ott ül egy ilyen szikla párkányon, amit mondjuk a keselyük használnak már 3000 éve, ott ugye hordják a tetemeket, meg mindent, meg a dögöket, és akkor mondjuk ott ez romantikus kis madár ül, és egy ilyen nagy légyraj a környékén. Tehát a képen ugye nincsen szak, de valóban, tehát eleve keselyű fészket látni, az, meg keselyűt látni, az eleve jó, mert azt tudjuk, hogy akkor a világnak egy nagyon-nagyon jó helyén vagyunk. Én imádom a hegyeket, főleg ezeket a félsivatagi kopárhegyeket.

0: Kopasz a nyaka? Én még nem láttam.
1: Igen, tehát ennek is megvan a magyarázata. A nagyon nagy dögökbe, nagyon nagy tetembe be tud menni az egész madár. Tehát mondjuk egy elefánt tetembe bemegy az egész keselyű, és borzalmasan nagy madárról gondol. Tehát akkor, mint egy fotel. De ugye általában kicsi a tetem, nem tud bemenni. A fejét dugja benne. Most képzeljük el, hogyha a feje az lenne egy ilyen gyönyörű, 30 centi vastag, puha tollas valami, ráadásul fehér, azt nem lehetne tisztán tartani. Ez egy ilyen higiéniai funkció. Nagyon sokan nem szedik a kesét, mert nem tűnik távolról szépnek. Ugye említettem a visszavadítást. Voltunk Salzburgban, a salzburgi állatkertben is, és ott is visszatelepítették. És akkor megy az ember az állatkertbe, és a visszatelepített vad kesélyük, azok visszajárnak oda. És akkor megy az ember, és mi az a szobor? És ül egy ilyen térmagasságú korláton, egy ilyen keselyű, aminek a feje egy magasságban van a miénkkel. És ez csak megmozdul. És ott vagyunk tőle 20 centire, hogy azta. És hogyha belenéz az ember a szemébe, látja az elképesztően intelligens madár, hihetetlen figurák, és amilyen elképesztő sok száz kilométeren néhány perc alatt végigfutó kommunikációt találtak ki, hogy mondjuk mit tudom én, van az első keselyű, az fönt repül 2 kilométer magasan köröz. Tőle 6-8-10 kilométerre egy másik keselyű ugyanúgy köröz. És így szépen van egy ilyen 10 kilométerenkénti gyöngysor, ami több száz kilométer hosszú lehet. És itt az információ percek alatt végigmegy, mert azt látja a B keselyű József, hogy az A keselyű Béla, az így meredeken elkezd lemenni. Ez mit jelent? Hogy ott a dög. Ő is elkezd lemenni, a következő, a harmadik, Margit nevű, ezt nézi. És akkor elkezdenek jönni, afelé mennek, ahol van, és így van az, hogy pillanatok alatt sok száz keselyű gyűlik össze, aztán ebből csináltak egy iszatos pointán pont Spanyolország, vagy performance-t.
0: Ez érdekes, hogy Spanyolországot mondod, mert ott van az európai állománynak a 90%-a, és azt tudom, hogy a Pireneusokban közel 3000 pár fészkel Franciaországban. Igen. Tehát akkor mennyi lehet a spanyoloknál? Tehát Európában rengeteg van belőle.
1: Igen, és ugye ez az kellett, hogy akkor felismerték azok a refúgium országok, azok a menedék országok, ahol megmaradtak ezek az állományok, ahol szintén nagyon meredeken csökkent az állományuk, hogy a keselyű élőhelyeken meg kell hagyni a tetemeket.
0: Én úgy tudom, etetik is a keselyüket, visznek is ki nekik
1: persze,
0: dögöt.
1: Igen, mert ugye nincs annyi legelő át, és nagyon durva a dolog, mert hogy például India térségében 10 év alatt a keselyű állomány 99,9%-a kihalt. Ugye ott főleg Indiában nem eszik a teheneket, szent állat egyes államokban, viszont nagyon erősen antibiotikummal kezelik mindent. Nem csak antibiotikum, hanem gyulladásgátlóval. És kiderült, hogy például az a diklofenak hatóanyag, ez kiderült, hogy a keselyük, és azóta sajnos kiderült, hogy a nappali ragadozó madaraknak, mint a cián, olyan méreg, és 10 év alatt elpusztult. Tehát gyakorlatilag majdnem teljesen kipusztult a keselyű állomány, és ez borzalmas emberi tragédiákhoz vezetett, mert például az indiai térségben, Pakisztánban, ugye a keselyük ették meg a sok 10 000 tonnányi dögöt. Ők kiestek a képből, maradtak a kóborkutyák, amik korlátlanul elkezdtek szaporodni, és kezeletlenek, és veszettség, ami az egyik legdurvább, az a 99% vagy a fölött van a halálozása, és ugye ott hihetetlen mértékben eltett, úgyhogy most az van, hogy India térségében elképesztő a világ minden pénzét költik oda, hogy szaporítsák a keselyüket és engedjék ki. Ezzel párhuzamosan viszont az Európai Unió vagy 10 évvel ezelőtt meg elkezdett azon gondolkodni, hogy felpuhítja a diklofenak tilalmát, és akkor többek között a Madártegyesület is tiltakozott a BirdLife International-en keresztül Brüsszel irányába, hogy ne csináltok ilyet, tehát sok-sok 100 millió forintot költöttünk el egész Európa átszámítva mindenhol a keselyű és a nappali ragadozó madár védelemre, és akkor most ez eddig megmentett, meg visszahozott ragadozó madár állományoknak vége.
0: Örülnénk neki, hogyha itt lenne? Tehát az MME örülne neki, ha itt is visszajönne fészkelni Magyarországra, és elszaporodna?
1: Szakmai vita volt. A keselyűnél az a nehéz kérdés, hogy oké, hogy megtelepszik, vagy esetleg meg van telepítve, na de akkor utána ott már tetemnek kell lenni, és nem két birkának. eleve iszonyatosan túltartották ez válni Magyarországon, mondjuk az aranysakál. Na most, hogyha itt Magyarországon 100 tonna szám lennének kitéve még ilyenek, akkor nem biztos, hogy a keselyű állomány erősödne meg. Van nekünk a nyakunkon elég probléma még, hogy itt a keselyüket is visszahozzuk. De alapvetően a fő döntés az, hogy ezeknek a keselyű fajoknak a fő fészkelő területe igazándiból nem adott Magyarországon.
2: A Madárvártában Orbán Zoltánnal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület korábbi szóvivőjével a szerkesztő Posgai Nóra beszélgetett. Az eddig elhangzott 170 epizód legutóbbi részei elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcaston.

0: Kedves hallgatóink! Péntekenként messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szent Irmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Jövőre lesz 100 éves Berettyó Újfaluban a Makk Kálmán Filmszínház.
2: 1927-ben nyílt meg az Apolló mozi, ami Makk Károly filmrendező édesapja és felesége Szmolka Emma nyitottak meg. Egyébként úgy már 21-ben volt itt vetítési joguk, és itt több ponton a városban, többek között a múzeum épületben is voltak vetítéseik. És sajnos a szocializmus időszakában ugye 50-es években ugye elvették tőlük a mozit, és szegények ott ült a szomszéd épületben, ott érdegéltek és nézték, hogy hogyan működteti mása az ő általuk megálmodott mozit. A fiúk ugye Makk Károly filmrendező lett, Budapestre került, és hát hogy szokták mondani, hogy anya tejjel szívta magába, vagy az ereibe is celluloid folyik, tehát azt hiszem Bacsó Péter említette így, hogy nem véletlenül, hiszen gyerekkorában óta ezt látta, még az udvaron még kertmozi is működött.
1: Mecseki település, ahol a tavaszi medvehagyma mellett 4 tó is várja a kirándulókat.
3: Ez a Pécsi tó, ez a legnagyobb tó, a 72 hektáros tó. Ugye följebb van az Orfői tó, az épült meg elsőnek, ez a második. Csak ott van egy pici szigetünk.
4: A tavak között van-e összekapcsolódás?
3: Nincsen, csak egy patak.
4: Tehát mindegyik különálló.
3: De túlfolyása van, és a következő tóba folyik be a víz, de az ilyen gátrendszeren keresztül megy tovább a víz.
4: Igen.
3: Vízfő forrás a Mecseg legbővízűbb forrása, tehát gyakorlatilag egy patak formájában jön már ki a víz a hegyből. Az a legfőbb vízbázisa, illetve oldalágakról voltak még egyéb kisebb források, és ennek a nyugati Mecsegnek a vizét megfogva tulajdonképpen hozták létre ezt a tórendszert.
1: Ismerkedés az erdők és a kövek interaktív világával.
5: Ez egy ökoturisztikai látogatóközpont, Nyugat-Mecsek élővilágát mutatjuk be, geológiai értékeit, növényeit, állatait, és a kiállítás főleg, hát nem is főleg, de nagyrészt gyerekeknek szól, itt nagyon sokat lehet játszani, minden játékunk fajáték, minden természetbarát játék, és minden játékunk a természethez kapcsolódik. A beszélő kövek táblánknál karbonkontól a miocénkorig meg kell fogni a kiállított köveket, megtapogatni, megnyomják az alatta lévő gombot, most csak egy... Különböző hangeffektusokkal és közelibbé teszik a kőnek a keletkezését, és az első kőnél, ugye a miocénkorból, ott egy nagyon mély hangon elkezd beszélni, és ahogy haladunk a korral, úgy egészen gyerekhangon beszél a végén, és gyerekhangon mondja el azt a 25 millió évnek a történetét.
1: Ezekkel a témákkal várom Önöket a hamarosan kezdődő utazási magazinban.
0: Szent Irmai Ágnes számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara Budapesten július 6-a és 12-e között Almási Zsolt irányítása mellett egy olyan nemzetközi egyetemi programnak adott otthont, melynek témája a mesterséges intelligencia interdisziplináris vizsgálata volt. A kurzus középpontjában a passzív technológia használat helyett az aktív tervezői szemlélet állt. A résztvevők azt vizsgálták, miként lehet olyan mesterséges intelligencia alapú megoldásokat elképzelni és kidolgozni, amelyek érdemben javítják a hallgatói életet, támogatják a tanulást, miközben etikai, pedagógiai és társadalmi szempontból is elfogadhatóak. Szent Benedek nyári ünnepe hagyományosan az oblátusok elköteleződésének ideje a pannonhalmi főapátságban. Július 11-én két világi testvér oblációját ünnepelték, Mai Céva Franciska és Pejferlik Anna Mária Mária tettek ígéretet arra, hogy Szent Benedek szellemében és regulája alapján az evangélium szerint élik keresztény életüket. A lelki gyakorlaton Mogyorosi Ányos tanításaiban az oblátusok lelki fejlődésének alapjait világította meg. 2026 nyarán is több csoport készült Taizébe Magyarországról, hogy részt vegyen valamelyik egyhetes vasárnaptól vasárnapig tartó találkozón. 2026-ban a taizéi találkozók központi kérdése: mit keresel? Az egész év során és kifejezetten augusztusban különböző háttérrel rendelkező előadók tartanak műhelyeket olyan témákban, mint ökológiai változások, igazságosság és béke, az egyházak és a vallási hagyományok sokszínűsége, valamint a hit szerepe a szakmai életben. Végül a várható időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: A fővárosban tart a műszaki mentés a Váci úton befelé Újpest városkapu után, sávlezárásra kell készülni. Ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem működnek a jelzőlámpák ma 9 órától várhatóan délután 3 óráig a Kosztolányi Dezső téren és környékén átépítés miatt. A csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják ma este 10 órától hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáról lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Lapszemle. Pontifikális szentmisével megkezdődött Temesváron a katolikus ifjúsági kórusok első országos találkozója. A romkat.ro beszámolója szerint a 4 napos rendezvényen 10 kórus és mintegy 240 fiatal vesz részt, akik műhelyfoglalkozásokon, előadásokon és koncerteken mélyíthetik el zenei és lelki ismereteiket. A szervező célja, hogy a szakrális zene segítségével erősítsék a fiatalok hitét és közösségi elköteleződését. A találkozó vasárnap zárul ünnepi koncerttel és közös liturgikus programmal. További igazságügyi és korrupció ellenes reformokat sürget Magyarországon az Európai Bizottság, írta a HVG a Politico birtokába került jogállamisági jelentés alapján. A cikk szerint a brüsszeli testület úgy látja, hogy továbbra sem történt érdemi előrelépés, egyebek mellett a bírósági ügyelosztás átláthatósága és a korrupció ellenes garanciák megerősítése terén. A jelentés ugyanakkor megemlíti a vagyonnyilatkozati rendszer és a civil szervezeteket érintő intézkedések terén elért előrelépéseket is. Új miniszterelnököt választott az ukrán parlament. A képviselők Szerhíj Koreckijt bízták meg a kormány vezetésével, számolt be a Magyar Hírlap az MTI alapján. A Naftoház állami energetikai vállalat eddigi vezérigazgatóját Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök jelölte a tisztségre, kinevezését 289 képviselő támogatta. Az új kormányfő elsődleges célként Ukrajna védelmének megerősítését, a gazdasági stabilitás megteremtését és az Európai Uniós csatlakozás előmozdítását jelölte meg. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: A Beatles slágere szólt. 8 óra 38 perc. Kedves hallgatóink, műsorajánló következik.
1: Idén ünnepeljük a magyar filmgyártás 125. évfordulóját. Ehhez kapcsolódva a mai Manóház a Nemzeti Filmintézet együttműködésével nagyszabású kiállítást rendezett. A felvétel, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből elnevezésű tárlat először mutatja be átfogóan a magyar film és a stand és verkfotográfia 125 éve összefonódó történetét a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum fotótárának gazdag gyűjteményére építve. Délután, a 4 órai hírek után Blende című fotós magazinunkban a mai Manóház tárlatán beszélgetünk Kuruc Mártonnal, a kiállítás egyik kurátorával. Ebből hallanak most egy részletet.
2: Már az első film alkotáskor készültek fényképek. Maga a standfotózás azért nagyon fontos, mert a filmeknek a reklámját

0: őt, a stábot, akik a kamera mögött dolgoznak a felvétel sikeréért. A standfotókon pedig magát a film jeleneteket lehet látni. A magyar standfotográfiának az első évtizedeinek a termése az úgyszólván tényleg nagyon esetleges módon maradt fönn. Egy-egy filmhez olyan 200 fotó készült általában. Van olyan filmünk, nagy filmek ráadásul, például, mint a Halálos tavasz, amiből egyáltalán nincsenek megmaradt standfotók, és van egy csomó olyan filmünk, amiből rengeteg standfotó fönnmaradt, talán mind a 200 is, viszont kópiák nincsen belőle, ezért nagyon fontos a filmtörténeti kutatások szempontjából. Amikor a rendszerváltáskor a filmgyárat átalakították, és különböző módon értékesítettek dolgokat, meg felszámoltak dolgokat, akkor ennek az archívumnak is a sorsa nagyon bizonytalanná vált. Ezek ugye az 1948-tól 89-ig, tehát az államosított filmgyártástól egészen a rendszerváltásig terjedő időszaknak a fotóit tartalmazták. B. Müller Magda volt az egyik standfotós, aki nagyon lelkiismeretesen megmentette ezt a fotógyűjteményt, és hosszas kerülő utak után végül a filmarchívumban kötött ki ez a hatalmas nagy gyűjtemény, úgyhogy most minden negatív kocka nálunk található, és igyekszünk ezeket szkennelni, és minél többet közzétenni belőle.
1: A Kuruc Mártonnal a 125 éves magyar filmről és filmfotográfiáról készült beszélgetést teljes terjedelmében ma délután 4 óra után hallgathatják meg Blende című fotós magazinunkban. Várja önöket a szerkesztő Zsoldos Szilvia.

0: 8 óra 45 perc. Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok.
2: Tokár János atyával Sopron-Bánfalván futottunk össze. A Felsőkrisztusváros

0: Sí, plébánia évenkénti családos táborának a Szent Ferenc napját vezényelted le. Itt vannak vagy 150-en, és akiket kérdeztem, nagyon hálásak neked. Jól sikerült a nap. Számodra mit jelent egy ilyen alkalom?
1: Számomra mindig egy pezsdítő lehetőség arra, hogy mit lehet egy egyházközségből kihozni. Tehát ahogy én nézem, ez egy, az átlag életkor szerintem 20 körül van, mert itt rengeteg gyerek van, és hogyha van egy idősebb is, mondjuk egy hölgyet láttam, aki körülbelül 50-60 között volt, szóval egy csupa pezsgő, mozgó, nyüzsgő, állandóan mindenre nyitott kis társaság, mármi nem kicsi, hanem úgy, hogy elég nagy társaság. Jól éreztem magam.
0: És hát Szent Ferencet igyekeztél a középpontban megjeleníteni, lévén Szent Ferenc évek sorozatának záró esztendeje van.
1: Igen, hát a témát úgy adta nekem a vezető, illetve aki a szervezet ide beszervezett, hogy Pax et Bonum, és akkor ebből is ezt az egy szót próbáltam, a Pax szónak a mélyebb értelmét kifejteni Szent Ferenc életében, úgyhogy különböző interakciókat próbáltam bemutatni, tehát az életében hol fordultak elő ilyen események, amik a változást előidézték benne. Milyen interakciós sorozatok voltak, ahol neki lehetősége volt megnyílni az Úristen békéje felé. Nem azt, amit a világ ad nektek, hanem azt a békét, amit Jézus Krisztus tanítása szerint elnyerhetünk a mennyei atyától. Szóval ez volt a téma, amivel foglalkoztam, ez volt a felnőtteknek a témája. A gyerekekkel is ugyanez maradt a téma. A gyerekeknél pedig egy ilyen kicsi érzékenyítés volt abban az értelemben, hogy mit jelent egy mellettem síró gyerek, a barátom, aki éppen elsírja magát, mit jelent számomra egy nagymama, aki haldoklik, és én nekem az jelent valamit, vagy mit jelent, mit kellene, vagy mit teszek. Szituációkat próbáltam felvillantani, ahol a gyerekek reagálhattak rá. A végén pedig egy picit úgy ferenceskedtünk abban az értelemben, hogy Szent Ferencről van-e valamilyen képük, és ezt a képet le is tudnák-e rajzolni. És akkor úgy csinálták meg a rajzot a gyerekek, hogy hatan voltak egy csoportban, és akkor minden gyereknek kellett rajzolni, addig nem volt kész, még minden gyerek nem tette bele a magáét, és akkor utána fűzhettek kommentárt hozzá, verset írtak hozzá, aktuál politikai vagy természetrajzi kérdéseket, globális felmelegedés, ilyeneket hoztak bele a témába, szóval az is egy nagyon eleven kis műsor vagy program volt ebben a napban.
0: Sok évtizeden át voltál pedagógus, gimnáziumi tanár és igazgató. A pedagógus rutin, tapasztalat és módszergazdagság sajátod.
1: Hát nem tudom, hogy minek tudom köszönni igazából, az ember mindig napról napra kell, hogy fejlődjön egy csomót. Most ugye ott tartok, hogy 6 éve óvodás miséket tartok gyerekeknek, és ezek a képbe tartanak a gyerekeket illetően. Meg hát táborokat, most volt nekünk is egy egyházközségi táborunk a Balatonnál, Káptalanfüreden. Szóval, hogy napra késznek kellene, inkább ezt mondom. A múltból nem sokat tud az ember hozni, hanem mindig újra és újra frissíteni kell az eszköztárat.
0: Hát Hegedűs Kolos atya mesélte nekem a pasaréti óvodásmiséket. Élete nagy élménye volt. Azt hiszem, hogy te is tudsz újra gyerek lenni ilyenkor, nem?
1: Hát én úgy élem át a dolgokat, hogy nem lehet nem észrevenni azokat a változásokat, amikre a gyerekek hívnak meg napról napra. Például, mikor ide kerültem a Szombathelyre, akkor nekem nehézséget jelentett, hogy föltartsam a kezemet, a gitáros visén, ugyanúgy próbáljak mozogni, mint a gyerekek. Ma az már majdnem az, hogy hiányzik, hogyha nincsen. Tehát mondjuk itt is, itt sokkal visszafogottabb nálunk, azért a gitáros miséken a gyerekek jobban mernek megmutatni magukat. Itt azért egy nagyon szolid, diszkrét társaság volt, úgyhogy gondoltam, hogy figyelem, mikor kell nekem is föltartani.
0: Mikor kell csápolni.
1: Igen.
0: Egy kispap is itt van veled.
1: Ő nem egy minisztráns fiú, de a püspöki miséken ő a püspök atya jobb keze.
0: Értem, tehát Szombathelyről jöttetek együtt?
1: Együtt jöttünk, ő ott lakik a kollégiumban, nálunk van egy kis olyan ferences kollégium Szombathelyen, és a Ricardo ott lakik, egy tündéri jó gyerek, szakácsnak tanul, és ott van ő is.
0: Néhány mondatot mondjál arról, hogy mert aztán utaztok vissza, nem maradtok itt, Szombathelyről jöttél
1: igen,
0: el.
1: Igen.
0: Mi a helyzet most Szombathelyen? ott nálatok évről évre vannak helyezések, stb. Téged nem érint, maradsz ott, ugye?
1: Így van, Szombathelyen maradok, és mi hatan leszünk, öten voltunk, hatan leszünk. Az elmúlt években többször szóba került, hogy Szombathelyet is, hogyha váltani kell, vagy változtatni a jelenlegi struktúrákon, akkor Szombathelyet feladná a provincia. Aztán végül is az a döntés született, hogy Szombathely most már szóba se került. Én ezt annak tudom be, hogy az a mi kis közösségünk egy kicsit megrázta magát, életképesnek mutatkozott. A hely is ad nekünk feladatot, tehát nem kell rögtön arra gondolni, hogy Szombathely bekerüljön a leadandó helyre, hanem hogy élet van, és szeretnénk ezt az életet tovább gazdagítani.
0: Olyan templomotok van, az a Szent Erzsébet templom, mint a Pesti Ferences templom, tehát a város hitéletének egy nagyon fontos bázisa, az hiszem ma is.
1: Igen, hát a Pius atya, amikor a profilunkat a tartományfőnök össze akarta foglalni, akkor beírta a pesti ferencesekhez Budapest gyóntatója. És hozzánk nem írt hasonlót, de akkor én rögtön ráírtam válasz, hogy Vasmegye gyóntatószéke. Tényleg úgy van, hogy kb. 50 kilométeres körzetből rendszeresen jönnek oda gyónni. Ennek persze az előzménye az, hogy ott van a piac, körülbelül egy ilyen 200 méterre, és régi bevett szokás, hogy a piacos napokon az emberek oda jönnek gyónni, és ennek a hagyománya úgy azért generációról generációra tovább folytatódott, és a gyónás, a gyóntatás az nekünk is egy komoly profil. Hozzá persze az is, hogy a hétvégeken 7-8 szentmise van szombat-vasárnap együtt.
0: Köszönöm a hallgatók figyelmét Tokár János ferences szerzetessel, Szombathelyi Guardiánnal beszélgettünk Sopronbán falván, a budai Felső Krisztinavárosi plébánia családos táborában, ahol is Szent Ferenc jegyében szerveződött az idei 4 napos 150 fős táborozás. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Pillanatfelvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntőnk végén Santana felvételével búcsúzunk. Köszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Varga Ramona, valamint a hangtechnikus Csák Éva nevében is a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Új műsor struktúrával várja nézőit szombattól az M1 csatorna, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája csütörtökön az MTI-vel. A közleményben kiemelték, a csatorna tematikus hétvégékkel, klasszikus magyar filmekkel és a hazai filmművészet meghatározó alkotóinak életművével jelentkezik majd. A hétköznap esti műsorsávban pedig generációk kedvenc magyar televíziós sorozatai térnek vissza. A klasszikus magyar filmek és sorozatok mellett az M1 részletes műsor kínálata a MediaClick felületén érhető el. 2 napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság pénteken a police.hu oldalon. A közlemény szerint kedden és szerdán a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a főváros főbb közlekedési útjain, Hegyalja út, Szentendrei út, Andrássy út, Üllői út a buszsávokban. A 2 napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalom Tudományi Kara Budapesten július 6-a és 12-e között egy olyan nemzetközi egyetemi programnak adott otthont, melynek témája a mesterséges intelligencia interdisziplináris vizsgálata volt. A kurzus középpontjában a passzív technológia használat helyett az aktív tervezői szemlélet állt. A résztvevők azt vizsgálták, miként lehet olyan mesterséges intelligencia alapú megoldásokat elképzelni és kidolgozni, amelyek érdemben javítják a hallgatói életet, támogatják a tanulást, miközben etikai, pedagógiai és társadalmi szempontból is elfogadhatóak. A Soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre az egyetemi képzésben nappali tagozaton résztvevő hallgatók számára. Azon diákok jelentkezését várják, akik nyitottak és elkötelezettek a keresztény értékek iránt, fontosnak tartják a közösségi életet, nyugodt és életvidám otthont keresnek a tanulmányaikhoz, szeretik a változatos, kulturális programokat, valamint a lelki építkezést. A kollégium nem csak lakóhely, hanem otthon és közösség is. Kurzusaival, lelki gyakorlataival hozzásegít egy mélyebb Isten kapcsolathoz, önmagunk jobb megismeréséhez. Jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információ a felvételivel kapcsolatban az intézmény honlapján olvasható. 2026 nyarán is több csoport készült Taizébe Magyarországról, hogy részt vegyen valamelyik egyhetes vasárnaptól vasárnapig tartó találkozón. 2026-ban a taizéi találkozók központi kérdése: mit keresel? Az egész év során és kifejezetten augusztusban különböző háttérrel rendelkező előadók tartanak műhelyeket, olyan témákban, mint ökológiai változások, igazságosság és béke, az egyházak és a vallási hagyományok sokszínűsége, valamint a hit szerepe a szakmai életben. Végül a várható időjárásról. Pénteken a fátyol és gomolyfelhők mellett országszerte sok napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 9 óra 4 perc. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Messzelátunk első felében folytatjuk múlt hét pénteken elkezdett Berettyó újfalui sétánkat, amikor is bejártuk a Bihari Múzeumot, megismerkedtünk a Herpályi Csonka torony történetével és a Zsinagóga Kultúrtér programjaival. Ma szó lesz a Városközpont köztéri alkotásairól, az olimpiai emléktölgyekről és a jövőre 100 éves mozi épületéről. Ezt követően Orfűre, a Mecsek szívébe látogatunk. A vidék tanösvényei, tavak, zöld úthálózat, tavasszal a medvehagymagyűjtőket, nyáron a túrázás szerelmeseit vonza. Tartsanak velünk! A Berettyó újfalu központjában lévő mozit az 1920-as évek végén építették. Bejáratát timpanon és oszlopsor díszíti. A néhány éve visszaállított homlokzat a filmszínház eredeti arculatát és feladatát tükrözi. Kállai Irénnel, a Berettyó Kulturális Központ igazgatójával itt, majd a múzeum előtti olimpiai tölgyeknél beszélgetünk.
1: 1927-ben nyílt meg az Apollo mozi, ami Makkároly filmrendező édesapja és felesége Szmolka Emma nyitottak meg. Egyébként úgy már 21-ben volt itt vetítési joguk, és itt több ponton a városban, többek közt a múzeum épületben is voltak vetítéseik. Tehát Apollo néven megnyílt, tehát jövőre lesz 100 éves, az, hogy itt Berettyőfalvon mozi épület működik, és sajnos a szocializmus időszakában, ugye 50-es években ugye elvették tőlük a mozit, és szegények ott ült a szomszéd épületben, ott éldegéltek és nézték, hogy hogyan működteti mása az ő általuk megálmodott mozit. A fiúk ugye Makkároly filmrendező lett, Budapestre került, és hát hogy szokták mondani, hogy anya tejjel szívta magába, vagy az ereibe is celluloid folyik, tehát azt hiszem Bacsó Péter említette így, hogy nem véletlenül, hiszen gyerekkora óta ezt látta, még az udvaron még kertmozi is működött. A szocializmusban egy-egy ilyen roppant leegyszerűsített homlokzatot kapott, és ilyen kocka alakú lett az egész, de egy városközpont rehabilitációs projekt keretében visszakapta legalább a homlokzati rész a régének a mintájára készült homlokzati részt az eredeti épületi formát, és jelen pillanatban is itt látja a nyári művészeti fesztivált, az udvaron nem nyári vetítések folynak, hanem lelátó van, színpadot állítottunk fel, és a művészeti fesztivál zenei koncertjei, színházi előadásai itt zajlanak a mozi udvarán.
0: Lépcsőn lehet fölmenni, 6 oszlop tartja a timpanont.
1: Még mielőtt bemennénk, hadd hívjam fel a figyelmet 2 padra. Az előbb a Zsinagóga Kultúrtérben voltunk, ez a Konrád Györgynek a padja, az ő műveinek a címei láthatók a háttámlába, és mivel Konrád György és Makkároly nagyon jó barátok voltak, a másik pad pedig a Makkároly padja, ő neki pedig a filmcímek vannak a hátlapban benne, és itt lehet, ez a találkozási pont, itt lehet várakozni a mozi előadásra, és ott látható a homlokzaton még Makkároly filmrendezőnek a domborműve is, és azt köszorúzták meg, tavaly volt 100 éve a születésének az évfordulója, még tart a 100 éves évfordulós programsorozatunk.
0: És rögtön, ahogy belépünk, egy mozi történeti tárlat fogadja a belépőt. Egy régi mozigép, be van fűzve a celluloid szallag a falakon. Mack Kálmán és Szmolka Emma házaspárnak az élettörténete, közben hogy a Makkároly is megjelenik. Hogyan kapcsolódott az intézmény és a család is a városhoz. Tehát volt belső teres mozi, és volt kert mozi? Együtt
1: van,
0: a kettő?
1: Így van. Nyáron odakint, télen pedig a beltérben folyt a vetítés. Összegyűjtöttünk a múzeumos kollégák segítségével akkor ezt a kis tablót, ahol megemlékezünk rá, külön megemlékezünk Makkárolyra, életrajzára, a filmjeire, történeteire, illetve külön van még az épületnek egyfajta történet, amiről az előbb meséltem, hogy hogy nézett ki a szocializmus időszakában, mikor annak az épület ugye bezárásra került a múzeum a éjszakáján, 2007-ben volt az utolsó vetítése a mozinak, és aztán jött létre ez a mai homlokzat. Tehát a nagyon hasonlító homlokzat az eredetihez, nagyon hasonlító. 12. május 23-án nyitották meg ezt az épületet, és akkor vette fel a Makkároly filmrendező jelenlétében az apukájának a nevét, tehát azért lett Makk Kálmán. Mozi artmoziként működik, de művészfilmeken kívül sikerfilmeket is vetítünk. Mostanában már csak csütörtöktől vasárnapig, úgyhogy ha a látogató ide érkezik, akkor 4 órától a művészfilm, és 6 órától pedig a sikerfilmeket láthatja. Még menjünk fel az emeletre, mert ott még megemlékezünk Makk Károlyról.
2: Nézzünk. Ahogy haladunk fölfelé az emeletre, plakátok, filmplakátokat látunk. 2 oldalon régebbi és már újabb filmek, és itt is van egy emléksarok.
1: Makk Károlynak az életéből készült, Konrád Györggyel, a nagy baráttal, ha jöttek haza Berettyóifogon, nem sűrűn jártak, de ha jöttek, akkor együtt jöttek, egyszer lettek díszpolgárai a településnek, és hát itt rájuk emlékezünk, illetve Makk Károlynak a jeles filmjeiből régi plakátokat, és készülőben van, össze fogjuk nyitni a 100 éves évforduló záró eseményeként itt ebben a kiállító teremben majd egy állandó kiállítás Makk Károlyról, tehát ez még készülőben van.
0: Kabos Endre ültette a város első olimpiai tölgyfáját, mely ma méreteiből adódóan a Bihari Múzeum előtti park árnyékát biztosítja.
1: Hál' Istennek sok jeles ember van itt Berettyóifaluban. Kabos Endre sem Berettyóifaluban született, Nagyváradon született, olimpiai bajnok kardvívó. 1936-ban a berlini olimpián egyéniben és csapatban is olimpiai bajnok lett, és mindjárt egyéni bajnok kapott egy tölgy facsemetét, kiszervezték az olimpiát, hogy azt kaptak még ajándékba, hogy ültessék el a szülő városokba. Viszont ugye 36-ban már Nagyvárad határon kívül esett, és mivel az édesanyja milicer lányként itt Berettyóifaluban született, és ő gyerekkorában nagyon sok időt eltöltött Berettyóifaluban, úgy gondolta, hogy ezt az olimpiai tölgyet Berettyóifaluba fogja elültetni, úgyhogy a születésnapján 36. november 5-én itt Berettyóifaluban, a múzeum épület előtti parkban, ott van elültetve, tettünk elé egy emléktáblát, és ott látható az a hatalmas tölgyfa, és ennek kapcsán egyébként 88-ban Bujdosó Imre berettyóifalui születésű kardvívó szintén ültetett egy tölgyfát, úgyhogy a mellette egy kicsivel arrébb még egy tölgyfánk van, olimpiai tölgyünk, de ez már csak emlékül az elsőhöz kapcsán, és akkor így Berettyóifaluban 2 olimpiai tölgyfája is van.
0: A Kálvin tér túloldalán találjuk a szerelemparkot. Padok, asztalkák, lakat fal. Este lámpafény teszi hangulatossá a helyet.
1: Szerelem a különböző fázisait, amikor még sokan vannak, barátkoznak, utána már intim, csak egy kicsi pad van, ketten, az első csók, akkor az ünnepélyek szigete, ahol az ünnepség a házasság elbek, és a végén a gondolkodó, és ott van egy nagy kő, ami lakatokat lehet fölrakni, és ott lehet a szerelmeseknek a lakataikat összekapcsolni, de már tele van nagyon régóta, nem győzünk.
2: Jó, igen, a túloldalon, az is egy kis parkfával beültetve. Itt pedig a múzeumhoz érkeztünk vissza, szemben velünk a múzeum mostani épülete.
1: 1874-75-ben épült a Bihari Múzeum.
2: De nem itt volt mindig, én úgy tudom, tehát volt költözés.
1: Igen, 2001 óta a könyvtár, a Sinka István Városi Könyvtár és a Bihari Múzeum közös otthona. Korábban községházának épült, de volt ebbe szálloda, diákotthon, sőt rendőrség is. És ennek a épület előtti parkban található az, amit az előbb meséltem, hogy Bujdosó Imre 88. október 17-én szintén karcsapat tagjaként elültetett egy olimpiai tölgyfát, és ha tovább megyünk a házhoz közelebb eső, tölgyfa pedig a Kabos Endre által elültetett 1936. november 5-én, a 30. születésnapján.
2: Terebélyes fák mind a kettő, és az egyik fölfelé tör az égbe, a másik pedig kicsit alacsonyabb és nagyobb ágakat növesztett, most már elég vaskos.
1: 50-60 év közöttük az ültetésben.
2: 50-60 év közöttük,
1: igen, az ültetésben.
2: Itt is van egy emléktábla.
1: Igen, ebben az épületben, ami egyébként községháza volt, és itt volt úri kaszinó, könyvtár, és sok-sok bolt itt a földszinti részen, meg takarékpénztár is. Volt Ács Józsefnek, később, vagy hát Adler Józsefnek, később magyarosítva Ács József lett, egy nyomdája, itt pont ebben a sarki részben, és itt készült el a Keletnépe folyóirat első néhány száma 35-36-ban, Barsi Dénes, Sinka István, Szabó Pál indította el, és itt a mutatták ki az első pár kelet népeszámot, utána, amikor Móri Zsigmond vette kezébe a szerkesztést, akkor fölvitték Pestre, és utána meg is szűnt. Tehát a nyugatnak egy ilyen ellenpontja a vidéki írók, költőket próbálta támogatni, és akkor ez is innen indult, innen Berettyóújfaluból itt adták ki.
0: Kállai Irént, a Berettyó Kulturális Központ igazgatóját hallották. A muzsika után Csarkó Imrével, a Bihari Múzeum történészével folytatjuk a városi sétát.

0: a múzeumtól balkézre, ha nézünk, egy ilyen nagy vörös márvány tömbön, talapzaton látunk egy lovas szobrot. Lóhátán ül egy személy kardokkal a kezében. Ki?
1: Ő nem más, mint Vitéz Kádár István, akiről azt kell tudni, hogy ő bár nem helyi születésű, nem helyi származású, de nagy tettet vitt véghez. Szintén a török korhoz köthető az ő szerepe. Rákóczi György küldte őt ide azért, hogy megvédje a Berettyó folyón átkelni kívánó tatár seregtől, a Berettyó folyón túllévő települések lakói gyakorlatilag, és hát maga ez a csata, ez 3 napig tartott. 300 embere volt Vitéz Kádár Istvánnak, leírás alapján 3000 fős túlerőben volt a tatársereg, tehát egy ilyen laza 10-szeres túlerőben volt, és még így is olyan vitéz úr harcoltak ezek a katonák, hogy 3 napig sikerült feltartóztatni az ellenséget, és a 3 nap pedig valószínűleg elég volt arra, hogy a környék lakossága az elbújdosson. Ugye már vízivilág, nádas, mocsaras terület, aki csak átutalóban volt erre, az nem ismerte, mert a helyek az jól ismerték. El tudott bújni. És ezáltal több száz életet mentetett meg valószínűleg. Ő magáról pedig az a történet, hogy vitézül harcolt, de a csata végén sérülést szenvedett. 3 nyilvessző talált el a fejét, koponyájába fúrodott, de nem halt meg egyből, hanem a lováról leesett, és a kantárba beakadt a lába, és a lova a mai Bakonszeg határában lévő egy ilyen dombos területig húzta, és az életben maradt katonái ott találtak rá. És állítólag Kádár utolsó kívánsága az volt, hogy ne vigye sehova, ott azon a helyen temessék el, ahova a lova húzta. És ez így is történt a legenda szerint. Majd jöttek a régészeti feltárások, ez már a 20. században járunk, ez pedig ugye már még a 17. században volt, jött a 20. század régészeti feltárások, és hát mentek régészet Bakonszegre is, és kérdezették ugye már a lakosságot, hogy mit tudnak erről a Vitéz Kádár Istvánról, hogy valóban ide eltemetve, nincs ide eltemetve, hol lehet, és volt egy idős bácsi, aki pontosan tudta, hogy hol lehet a sírja. És oda is vezette a régészeket, és a régészek elkezdtek ásni. És legnagyobb megdöbbenésükre valóban megtalálták Vitéz Kádár Istvánnak a földi maradványait, és hát ha jól tudom, még a koponyájában a 3 nyilvesszőtől származó sérülés is megvan ugye már a csontmaradványokban, és ezzel bebizonyosodott az, hogy a több száz évig fennálló néphagyomány valós volt, és igaz volt, és a nép száján jól megmaradt ez a legenda, ez a történet, ami nem legenda, nem ez a valóság, és a mai napig is Bakonszeg határában ugye már van egy erdővel benőtt domb, és annak a közepén, a legmagasabb pontján van egy síremlék, amire rá van írva, hogy Vitéz Kádár István, és valóban ott van eltemetve. Ide gyerekekkel is szoktunk kijárni kerékpártúrával, ott elmesélni ezt a történetet, nyilván jóval bővebben, és ugye már ebbe a természeti környezetbe, itt jól fel lehet idézni azt, hogy milyen is lehetett a csata, milyen lehetett, mikor ugye már 300-an harcolnak 3000 ellen, és milyen lehetett, mikor a 300 katonából teszem, az 250 meg is halt. És ez a szobor pedig egy jó néhány évvel ezelőtt került ide Berettyőfű főterére, ugye már itt állítunk emléket ennek a csatának, és Vitéz Kádár Istvánnak.
0: Közvetlen a múzeum bejárata előtt is van egy oszlop, az oszlop tetején pedig egy hát ilyen szárnyaszegett madár.
1: És ez a II. Világháborús katonahősének az emlékoszlopa. Ugye már ezzel átellenben a református templomnak a sarkán, pedig az első világháborús hős halottatnak ugye már a szobra található. Arról a szoborról még annyit, hogy eredetileg ez nem így nézett ki. Azt, hogy eredetileg hogy nézett ki, az fent a múzeumban megtekinthető fényképen, és a helye ott volt, hanem itt a mellettünk lévő postapar sarkán volt, és aztán később tették ugye már át oda, és ennek a szobornak az eredetiét, ezt akkor avatták fel, amikor a Levente házat is, és ugye már amire maga Horthy jött ugye már személyesen felavatni, tehát az akkori hősök szobra, az eredeti hősök szobra, az első VH-s emlékmű és a Levente ház az egyszerre lett felavatva Horthy Miklósnak a személyes jelenlétében gyakorlatilag.
0: A város központjában található a termálvizes gyógyfürdő. Első medencéjét 1927-ben adták át, ezzel az ország egyik legrégibb ilyen létesítménye. Nátrium hidrogén karbonátos metakova savas vizét mozgásszervi betegségek kezelésére ajánlják.
2: Hát ez a református templom, ott, ha tova nézek az út hátsó szakaszában, a katolikus templom.
1: Itt baloldalra a diószegi református általános iskola, mögöttem ugye már a mai kormányhivatal, ami ugye már a vármegyeháza volt Trianon követően. Emögött volt ugye már a régi posta itt a sarkon, azért posta park ez a mellettünk lévő terület itt, már elköltözött kicsit feljebb, és hát emögött van gyakorlatilag a strand. Tehát ez egy történeti mag gyakorlatilag.
0: A közeljövőben lesz-e olyan esemény, ami ide csalogathat távolabbról is vendégeket?
1: Igen, én kettőt emelnék ki. Az egyik az ugye már itt az augusztus 20 alkalmából, de nem augusztus 20-án, hanem előtte való napokban szokott már évek óta megrendezésre kerülni Bajnoszi Néptánc Egyesületnek az évzáró gálája. Ez már évek óta úgy működik, hogy egy-egy egy-egy mesét, egy-egy történetet dolgozunk fel, és ezzel állunk ugye már egy ilyen egyórás, kicsit több mint egyórás színpadi táncszínházzal, táncprodukcióval. Tehát ez nem úgy kell elkezdeni, hogy csak táncok, hanem ezek táncok, ami elmesél egy történetet. Tavaly a nővévállás volt, ugyan sok lány táncosunk van, tavaly a nővévállás volt, kisgyerekkortól időskorig, hogy miken kell átmenni egy nőnek. Előtte a János Vitéz dolgoztuk fel, de volt, mikor ugye már itt helyi témák voltak, most szintén egy mesét fogunk feldolgozni, sajnos nem tudom most még egy melyiket, de ebbe az év szintén mesét dolgozunk fel. Ez ugye már augusztus végi, nyár végi program, és őszelei program pedig szeptemberben szokott mindig megrendezésre kerülni, a Tájak, házak, ízek fesztivál. Ez egy ilyen nagy volumenű főzőverseny, azután a mellettünk lévő főtéren több tucat főzőcsapat szokott itt egymással versengeni, értékes díjazért és szakértő zsűrinek ugye már az értékeléseért.
2: Csak helyi csapatok, vagy hívnak vendégeket?
1: Különböző kapcsolatok által szoktak jönni távolabbról is, de inkább helyi és környékbeli, tehát ilyen bihari csapatok. Ha itt vagyunk Biharban, akkor nem mehetünk el amellett, hogy van még egy nagyon díszes viseletünk nekünk, viseletű darabunk nekünk.
2: Szűr ez talán? Ez nagyon szép szűr.
1: Ez a szűr. És a szűrről azt kell tudni, hogy ez a fehér alapon fekete, és a fekete alapon fekete is, az ilyen tipikus bihari viselet, és a szűrkészítésben, a szűrnek a jelentőségében a bihari szűrkészítők nagyon előjártak. Tehát itt a szűrnek két korszakát lehet legalább megemlíteni. Az egyik, amikor kezdetek be, ezt a vastag posztóanyagot kézzel hímezték. De nagyon időigényes volt, nagyon drága volt. Majd amikor megjelent a varrógép, talán ez is a 19. században valamikor, akkor pedig a szűr rátétes díszítés lett ugye már, amit itt elkezdtem megcsinálni. Ez egy egyszerűbb, viszonylag egyszerűbb és olcsóbb módja volt a szűrkészítésnek. Ez abból ez a rátétes díszítés, hogy fogják ugye már ezt a jelen esetben itt, ami előttünk van, ez a fehér vastag posztó anyagot, erre rátesznek egy ilyen fekete másik szövetdarabot, kirajzolják a mintát, majd varrógéppel a kirajzolás nyomán végigvarják, és ezt követően pedig a mintákat, amiket levartak, kis ollókkal kivágják. És ezáltal ugye már egy ilyen díszes szűr keletkezik, aminek a hátulja is, ugye már van egy ilyen része, ez is eléggé díszes. Hajlik,
2: mint a matrózdúznak.
1: És ugye már a közepén általában valamilyen magyar motívum szerepelt, jelen esetben ugye már egy címe szerepel benne, és ez is nagyon értékes és nagyon, nagyon drága darabja volt a korszak férfi lakosságának, ha lehet így mondani, és nagyon sokszor ez akár egy éves jövedelem is lehetett, mire meg tudta venni. Pont ezért nem is azt mondom, vigyáztak rá, mert olyan erős anyag volt ez, hogy nem kellett különösen vigyázni, tartós volt ez, és nagyon sokszor több generációs kiszolgált. Tehát apáról fiúra öröklődött ez a ruhadarab. Tehát nem volt feltétlenül szükséges minden generációnak ezt megcsináltatnia.
2: Ez is ünnepi viselet volt, vagy hát templomba fölvette?
1: A pásztor embereknek inkább minden napi volt, de aki csak úgy viselte, esetleg annak lehetett ünnepi viselet, meg hát a párválasztásban is a szűrnek egy fontos szerepe van. Van az a mondás, hogy kiteszik a szűrét. Ugye már ez sokan nem tudják, onnan ered, hogy egy Biharban is új volt, hogy ugye már ebben a klasszikus népi korszakban lehet így mondani, vasárnap templom után legény elment udvarolni a kiszemelt lányhoz. Ugyan felvette a legdíszesebb öltözeteit, ami nagyon sok esetben a szűr volt. Beengedték, leült, beszélgettek, poharozottak, boroztak, majd pedig a szűrt ugye már letette. És mikor elköszönés a távozásra került a sor, akkor véletlen ez a szűrt nem vette vissza, hanem kiment a házból. Majd a következő utcasarokról nagyba figyelte, hogy akkor mi történik a szűrrel. Úgyhogy a szűr kikerült az kapufélfára, ha kitették a szűrét, úgymond, hogy a mondást tartja, akkor tudta, hogy szűrét leveszi és kalap kabát neki, de nem kell visszajönni, mert nem szívesen látott vendég a lányosháznál. Ellen, hogyha a szűr ugye már bennmaradt és nem került ki a szűrre, teszem azt másnap reggelig, akkor vissza tudott kopogni, hogy elnézést, szűrt itt hagytam, megint alkalom jött egy kis beszélgetéssel a lányjal, a családdal, kis ismerkedésre, tehát a párválasztásban is ennek a szűrnek ilyen szerepe volt gyakorlatilag, és kitesszük a szűrét, innen van mai napig, ebbe az értelemben használva, hogyha valaki nem kívánatos személy, akkor kitesszük a szűrét, csak már szűrni is, de a mondás megmaradt.
2: A Bihari Múzeumban Csarkó Imrével, az intézmény történészével beszélgettünk. Berettyóújfalu után hamarosan Baranya vármegyébe, Orfűre, a Négy-tó vidékére látogatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Korfű és környéke kedvelt turista célpont. A természet szépsége, az 1960-as években létesített négy tó, a tavaszi medvehagyma mezők, a minden évszakban változatos sport és kirándulási lehetőségek széles kínálata vendégcsalogató lehet az odautazóknak. A tavak a pécsi, orfűi, Hermanottó és Kovács szénája nevet viselik. Van malommúzeum, vízfőtanösvény, medvehagymaház, és itt az egyik állomása a mecseki zöldút hálózatnak. Dr. Gonda Tibort, majd Füziné Kajdi Zita polgármestert kérdezem.
1: Ez a pécsi tó, ez a legnagyobb tó, a 72 hektáros tó. Ugye följebb van az orfűi tó, az épült meg elsőnek, ez a második. Csak ott van egy pici szigetünk, de ott szoktuk az ilyen nagyobb rendezvényeinket, mint az akadálymentes turizmus napot is tartani együtt a sporttáborral.
0: A tavak között van-e összekapcsolódás?
1: Nincsen, csak egy patak.
0: Tehát mindegyik különálló.
1: De túlfolyása van, és a következő tóba folyik be a víz, de az ilyen gátrendszeren keresztül megy tovább a víz.
0: Igen. Ezt felfogták valaminek a vizét, és abból lettek a tavak duzzasztva, vagy ez hogyan keletkezett?
1: Délután talán elsétálunk a vízfőforráshoz. A vízfőforrás a mecseg legbővízűbb forrása, tehát gyakorlatilag egy patak formájában jön már ki a víz a hegyből. Az a legfőbb vízbázis, illetve oldalágakról voltak még egyéb kisebb források, és ennek a nyugati mecsegnek a vizét megfogva tulajdonképpen hozták létre ezt a tórendszert.
0: Ez a sziget teljes sziget, vagy fél sziget?
2: Sziget, hídon lehet bemenni.
0: Hidas.
2: Van egy kis kemence, és tűzrakóhely, nagyon jó kis rendezvények vannak ott is.
0: Van neve a szigetnek?
2: Éden sziget.
0: Milyen mélységű a tó, lehet ezt tudni nagyjából?
2: Hát itt 80 centi 1 méter, a gátnál 6 méter. Van egy vitorlás telepünk, az mellett majd mindjárt elmegyünk, azt mutatom. Nagyon egy modellvitorlás világbajnokságot szervezett az egyesületünk, de rendszeresen vannak évi 4-5 nagy, hát ebbe a kategóriába, amit mi tudunk, optimist, kalóz kategóriába, findingi, meg van lézerbakia verseny, azt itt szerveznek. Tehát a kishajós bajnokságokat itt adják, akkor van a kajakkenő, azt mutattuk ott a víziturisztikai centrumba, lehet vízibiciklizni, sárkányhajózni, a sárkányhajóban is elég jók vagyunk, nagyországos versenyeket szoktunk szervezni, igen.
0: Télen-nyáron hozzátartozik a turizmushoz? Tehát télen hogyan lehet kihasználni?
2: Hát például, amikor ha van tartós hideg és befagy, és több ezer ember itt korcsolyázik, meg fakutyázik, az gyönyörű. Tehát azelőtt úgy minden évben befagyott, most 2-3 évente.
0: Igen, mert ahhoz képest elég mélye, hogy itt említette,
2: igen,
0: hogy vannak olyan helyek, ahol
2: szoktunk, ott szoktunk kijelölni korcsolyázó helyet, de hát az is 5 hektáros korcsolyapálya, azért az ritkaság, és ott azért csak 80 centis a víz. Ez a másik partszak, ez a árnyas part, ez a másik szabad vízi fürdőhelyünk, ez is nagyon kedvelt.
0: Innen most átlátunk arra a partszakaszra, ahonnan jöttünk. Körbe egyébként mekkora? Van-e kerékpárút, illetve körbe lehet sétálni, vagy körbe lehet úszni esetleg a tavat?
2: Én magam körbe szoktam futni a tavat, ugye minden héten egyszer, az 6,7 kilométer. A kerékpárút az 800 méter hián körbeér a kerékpárút, és körbe van egy futóversenyünk minden év, augusztus első hétvégén, szombaton, akkor van egy pécsi tókörfutás, Pécsi Melitta Sportegyesület szervezi, több százan szoktunk rajta részt venni, vasárnap meg körbe, vagy átússzuk a tavat, az 1,7 vagy 4,2 kilométer, az is egyre népszerűbb.
0: Igen, attól függ, hogy hosszába vagy keresztbe, mert ezek ilyen hosszant elnyúló tavak, igen, mind a négy. Igen. Innen most magasról látjuk tulajdonképpen a túloldalt. Most vagyunk magasabban, tehát ez az a rész, ahol föntebb van az út. És annak idején, amikor létrehozták ezt a tórendszert, halakat ide telepítették? Tehát persze, cél volt az, hogy milyen halak élnek aztán majd meg itt?
2: Ha nincs hal a tóba, akkor meghal a víz, tehát hogy kell egy bizonyos flóra-fauna, ami fönntartja ezt egy ökológiai állapotot. Baranyamegyei Horgász Egyesület, Mohosznak a Baranyamegyei Igazgatósága felügyeli a pécsi tavat, ügyelnek a halasításra, nézik, amikor tókotrás után ugye le van engedve a víz, akkor azon a részen, ahol kotortunk, ott a növények elszaporodnak, akkor amurokat telepítenek, de akkor utána azt lehalásszák. Tehát ez egy komoly munka, ennek a halasítása, hogy egyensúlyban legyenek a ragadozók, meg a növényevők. Van az orfító, az a mi horgászegyesületünk kezelésében van, és akkor a harmadik tavunk, ami a településen van, a Hermanottó, az meg egy hal rezervátum. Oda Magyarországon természetesen előforduló valamennyi halfajtát betelepítették, és azt ma is ügyelnek arra, hogy mindenféle hal legyen, ami Magyarországon természetesen elő tud fordulni. A Kovács-Szénai tó az meg egy horgásztó, azt kimondottan horgászati célú hasznosítása van, és azt is a Mohos-Baranya megye igazgatósága felügyeli.
0: Orfű környékén ez a Zöld út program mozgalom hogyan működik?
1: Tehát a Zöld utakról röviden annyit, hogy itt egy Amerikából indult kezdeményezés, fölhagyott ipari vágányok, iparteltek mellett. A lényeg az, hogy olyan útvonal, ahol motorikus erő nélkül lejárható, tehát gyalog, lóháton, kerékpárral. A Magyarországi Zöld út mozgalom ennél többet vállal, úgy gondoljuk, hogy a zöld út fejlesztés az egyben a területfejlesztésnek egy eszköze, tehát a rurális, úgymond elmaradottabb térségekbe a helyi előforrások föltárásával kell kezdeni, tehát megnézni, hogy vannak-e ott meg egyáltalán szakemberek, amik valamihez értenek. Van-e ott olyan helyi termékkínálat, amit be lehet vonni a turizmusba? Van-e az erdőkmezőknek valami specialitása? Tehát ezeket az értékeket felszínre kell hozni, és erre egy valódi működő közösséget fejleszteni, szervezni, és kialakítani egy útvonalat. És a végső célja nyilván a zöld útnak az, hogy ez valahogy a turizmusba bekapcsolható legyen, hogy azok az emberek, akik nem az ilyen civilizáció ártalma között akarnak nyaralni, tehát autóval, busszal, hanem a csendes természetre vágynak, és az igazi vidéket meg szeretnék ismerni, azok számára ez egy lehetőség legyen. Úgy tudom, hogy közel 10 zöld út van hivatalosan elismerve, ezek közül az egyik a Mecsek zöld út, ami hát nagyon szerencsésen alakult meg, mert egy pályázati forrásból a közösség fejlesztésre kaptak pénzt. Tehát nem azzal kezdték, hogy kijelölték az útvonalat, hanem Cserkút, Kővágószolós, Kővágótöltős, Bakonya, Orfű, Abaligát, ezeken a környéken a lakosságból bevonták azokat az embereket, akik ez iránt egyáltalán érdeklődtek, vonzottak. Nyugdíjas, aki szeretett túrázni, egy másik nyugdíjas, aki szeretett fotózni, egy helyi termék előállító, aki szerette a természetet, egy gombaszakértő, egy környezeti nevelő, tehát egy csomó érdekes ember, akik tulajdonképpen ilyen workshopoknak nevezhető program keretében mondjuk egy kis szakasz lejártak, összegyűjtötték az értékeket, hol van egy szép fa, hol van egy szép épület, és miután így a fejükben megszületett maga a zöld út a maga fizikai valóságban, akkor fölkértek egy szakembert, aki tudott jelzéseket a fára helyezni, és akkor egy ilyen zöld színű Z betűvel följelölték a zöld útnak az útvonalát. Így született meg a Mecsek zöld út, szép eredményeket ért el. Nagyon fontos, hogy helyi emberek a helyi értékeket megtalálják, mert sokszor elmegyünk a helyi értékek, mert azt gondoljuk, hogy hát ez olyan természetes, az a kereszt ott áll már 100 éve. De egy külső szemlélő számára az egy nagyon érdekes kis táji elem lehet. És ezeket megtalálni, láncba rakni, és egy ilyen értékes kínálatot kialakítani.
0: És ezt folyamatosan tárják még föl? Tehát születnek ilyen apró helyi értékek?
1: Tehát itt a Mecsekben úgy gondolom, hogy nagyjából már végig megvan az útvonal. Tehát elkezdték a Nyugat-Mecsekbe, és ez most már így Orfűn keresztül átmegy egész a Keleti Mecsekig. Hosszú Hetény is bekapcsolódott ebbe a mozgalomba. És így nagyobbra nem is nagyon célszerű, épp azért, hogy az emberek még tudják a kapcsolatot tartani. Tehát egész Mecsek-Nádasdig ment el a Mecsek zöld út, és valóban ott van azért egy civil szervezet, tehát egyesületi formában működik, valódi tagsága.
0: Ha valaki idejön, akkor jelentkezik egy ilyen zöld útra, van program ráépítve, mit tudnak erre rászervezni, mint turisztikai attrakció?
1: Hát azt gondolom, hogy itt ezen a téren, amire most rákérdezett, vannak még hiányosságok, hiszen én említettem, mindenki ilyen önkéntesként, civil emberként végzi a munkáját, tehát pont arról beszélgettünk, hogy lehetne szervezett túra, meghirdetett tematikus program. Talán ilyen jó gyakorlata felérő kezdeményezése van a Mecsek zöld útnak, hogy minden teli holdkor van egy éjszakai túra. Akkor ha hárman mennek, hárman, ha 30-an, tehát ez egy ilyen program, amihez lehet kapcsolni, de ennél nyilván több kéne, hogy mikor itt egy környezeti értékek iránt érdeklődő turista itt van egy hetet Orfűn, és érdeklődik valamilyen ingyenség iránt, hogy legyen ilyen kínálat. De hát nincs apparátus mögötte, aki ezt tudná biztosítani, tehát egyelőre a kitáblázott meg a kijelölt útvonalakon lehet ugyanúgy, mint más turista útvonalon turázni, de az élményt az adná, ha a helyi emberek tudnának mesélni erről, és ennek meg lenne a szervezet formája. Tehát ez is egy olyan lehetőség, ami még kiaknázatlan, és mondjuk ezt föl lehet egyszer karolni.

Orfű neve hallatán többeknek talán a tavaszi medvehagyma fesztivál jut eszébe. Nyáron a növények már visszahúzódva, mélyen a föld alatt szúnyókálnak. A medvehagymáról elnevezett élményközpontban informatív természetismereti játékokkal várják az érkezőket. Hámori Éva, a medvehagyma.

0: inkább a felnőttek, nagyon részletesen azt, hogy milyen madarak, állatok, növények, az őskor, tehát mindenféle keletkezési rendszerét ennek a vidéknek, tehát ennek a nyugatmecsek területnek. És akkor megnézzük általában a fosziliákat, a tárlóinkban vannak különböző ősállat maradványok, mamutcsontok, halcsigacsont, csigolyacsontok, kagylók,
1: cápafogak,
0: igen, mamutnak a lábszára, bordáit, tehát ezeket is meg lehet tekinteni. És a következő lépésünk a beszélőkövek. A beszélőkövek tábláknál tulajdonképpen a karbonkortól a miocénkorig meg kell fogni a kiállított köveket, megtapogatni.
1: Mindent a kéznek.
0: Így van, meg tudják tapogatni. Tehát itt nálunk nincsen, hogy nem szabad. Megtapogatják a gyerekek, megnyomják az alatta lévő gombot. Most csak egy... Különböző hangeffektusokkal közelibbé teszik a kőnek a keletkezését, és érdekes, hogy az első kőnél, ugye a miocénkorból, ott elkezdődik egy nagyon mély, a gránitnál, vagy a karbonkorban, egy nagyon mély hangon elkezd beszélni, és ahogy haladunk a korral, úgy egészen ilyen gyerekhangon beszél a végén, és gyerekhangon mondja el azt a 25 millió évnek a történetét a kő keletkezéséről. A következő etapunk az a medvehagyma, ugye, ami nagyon-nagyon értékes növény, és itt a gyerekeknek elmondjuk, hogy hogy terem, vagy hogy működik ez az egész, összehasonlítjuk a gyöngyvirággal, hogy ne keverjék össze, és hát ugye az a legfontosabb információ, hogy mindig felnőttel szabad ezt nekik csak szedniük.
1: Összekeverhető itt a mecsekben?
0: A mecsekben annyira nem jellemző, nyilván lehet, de nem jellemző, hogy összekeverik. Itt 1-2 fokkal melegebb van, és itt a hóvirággal együtt több mint 50 kilométeres körzetbe pázsitként terül el az erdők alján a medvehagyma, és nem nagyon keverhető itt össze. Mire a gyöngyvirág, ami nem annyira jellemző egyébként itt ezen a részen, nyílna vagy kibújna, akkor már bogyóit lehet szüretelni.
1: A bogyó is fogyasztható? Ez nagyon érdekes, mert elsősorban a levelét tudjuk, hogy felhasználható különböző ételekben.
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon komoly tévhit, és a medvehagymának a levelét is fel lehet használni különböző dolgokba, utána a bimbóját, a virágját, és a legutolsó stációja a bogyó, a végén ezek a nagyon picikés bogyók, amit hát szegény hölgyek, akik ezzel foglalkoznak, őstermelők nem könnyen tudják ezt térden csúszva összeszedni. Tehát a bogyóiból és a virágjából, illetve a bimbójából savanyúságot készítünk, ami a húsokhoz nagyon-nagyon finom. Úgy kell elképzelni, hogy ugyanúgy, mint a savanyú borka. Tehát, vagy savanyú paprika, ugyanazzal a lével, és isteni finom. Nyilván nem tud olyan nagy mennyiséget enni belőle, mert azért még mindig nagyon intenzív fokhagyma-hagyma között van az íze. Nagyon gazdag tápanyagokba, szénhidrátba.
1: És ilyenkor teljesen vissza van húzódva?
0: Már nem lehet látni, ez teljesen visszahúzódik az erdő alja, talajba, egyáltalán nem lehet látni, és az az érdekes, hogy az ember Pécsről, ahogy jön át Orfűre, érzi a medvehagyma illatot, erről tudjuk, hogy az nem fű, hanem egy hónapon keresztül intenzív medvehagyma illat van.
1: Igen, hát most ugye nincs, majd ez tavasszal lesz az igazi, de jó tudni ezeket az ismereteket, hogy aztán majd, amikor eljön a szüret ideje, akkor tudja, hogy mit szed le és hogyan válogatja.
0: Így van.
1: Az erdő ehető, gyógyító és mérgező növényei táblán, termésekkel, virágokkal, nagyon szép képes.
0: Itt felhívjuk a figyelmüket a gyerekeknek az allergénre, az allergén növényekre, az enyhén mérgezőkre, és az erősen mérgezőkre, ami halált okoz. És ugye itt a táblán itt összehasonlít, az ön is látja, hogy például a foltos bürök az halálos méreg, de ez a zabatos turbolya majdnem ugyanúgy néz ki. Tehát ha egyformán lenne fölülről lefényképezve, a másik a saláta, boglárka, a mocsári gólyahírrel. Ugye ezt nagyon sok ember szedi, ezek a fűben fában orvosság, vajákos emberek, és nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy nehogy összetévesszük őket. Ami hát az idősebbek számára

0: kis csemege volt a régi időkben, például az akác. Ugye az akác virágot szoktuk enni, az nagyon finom, palacsintába, különböző süteményekbe, de az közönséges aranyeső, aminek hasonló, nem ezek a nemesített, hanem amik még a természetben vannak, annak mérgező, tehát gyönyörű, de mérgező a virága. Uh-huh. És akkor itt megismerkedhetnek a többivel is, amit gyógyító hatású gyógynövények, a csipkebogyó, kökény, som, berkenye, galagonya, ezekkel mind találkoznak uh-huh. folyamatosan.
1: Ez itt egy mesesarok, és ez egy szekrényes mesesarok. Bocsánat, most látom, hogy ez egy háromajtós szekrényes mesesarok.
0: Kialakítottunk egy mesesarkot, itt le tudnak ülni a gyerekek szülőkkel a szőnyegre, ki szoktuk itt teríteni, itt vannak a babzsákok, és a szülők tudnak egy rövid mesét olvasni a gyerekeknek. Tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon pici korosztálytól, akik szeretik a mesét, végig tudják hallgatni, és egy ilyen összekovácsoló dolog, hogy itt is azért tudnak játszani, kirakjuk nekik az építőkockákat természetesen fából, kinyitjuk, és akkor itt is van kő, ott is ezek a szerkövek, ez a zsongorkő. Tehát itt tulajdonképpen egy ilyen szülő-gyerek kis, leülök, mesélek, egy picit nyugalomba, telefon, ilyesmi nélkül.

0: erdő és az ember címet viseli. Itt ugye elmeséljük a gyerekeknek az erdő és az ember kapcsolatát, hogy mennyire fontos az, hogy az erdőt ne írtsuk ki, hogy mennyire hatással van ránk az is, hogyha a világ másik végén, mondjuk dél-amerikai őserdőbe kivágják a fákat, hogy mennyire fontos az oxigén nekünk is, és a jövő generációjának is.
1: És itt láthatják a fákat, ugye különböző fahasábok le vannak vágva, igen, körméretűek, igen. És mellé van írva az adott fának a neve is. Tapintó? Ez is szintén egy tapintóhely.
0: Igen, ezt is a gyerekeknek meg kell fogniuk, és itt, hogyha kopogtatják a fákat, meg észreveszik, hogy teljesen más, például hallgassuk meg ezt a vörös fenyőt, és utána egy sűrű. Ez a mezei juhar. Tehát, hogy a kérgeiket meg tudják fogni, meg tudják nézni, hogy amikor körülbelül ennyi idősek, akkor mennyire más a szerkezetük. Uh-huh. Egész másképp nőnek, ugye az ember elültet egy fenyőt, akkor az 3-4-5 év múlva egy hatalmas, gyönyörű karácsonyfává vagy nagyba fejlődik, viszont egy juhar az sokkal lassabban nő. Uh-huh.
1: És itt az évgyűrűket is nagyon jól, igen, lehet látni, gondolom, igen, számolgatják, igen, a különböző így van, hibákat a keresztmetszeten.
0: Itt az évgyűrűkkel kapcsán, ez egy 150 éves fa, amit itt körül lehet ülni, és ugye itt játszósark, szintén egy játszóbirodalom van, itt rajzolni lehet, különböző adunk ceruzát, zsírkrétát, színezőket, de ez a fa, ez 150 éves, és itt a kis zászlókkal be van jelölve, hogy ezen a környéken milyen események történtek. Mikor kezdték el az orfői tavakat
1: 1962.
0: Igen, mert hogy ugye ez mesterséges tórendszer, ez a négy tó, tévétorony épült, de nagyon-nagyon szokták szeretni a gyerekek, mikor elmondjuk nekik, hogy az anyukád körülbelül ekkor született, amikor ekkora volt a fa. A nagymama körülbelül akkor született. Ezt azért jobban át tudják érezni a gyerekek, hogy mekkora ugye különbségek vannak köztük.
1: És még egy hangzó fal, a nyári erdő hangjai különböző madarakat mutat be képen, leírás alapján, a tojások alapján, és ami nagyon fontos, hogy hallják a madarak hangját is.
0: Így van, és plusz egy információ ehhez, hogy a kontúrjukat is meg lehet fogni, tehát a gyengéllátók, vakok meg tudják fogni, meg tudják tapintani, érzékelik, hogy néz ki a külön, tehát a sasnak, hogy néz ki a szárnya, vagy hogy, nem hogy néz ki, hanem hogy milyen érzés mekkora, körülbelül hogy a csőre mekkora, tehát ezt a gyerekek is élvezik. Egy hangot például megmutatok, például a megyvágó.
1: Ez ilyen kis pici gyenge hang, csak a vékony.
0: Ez például az erdei pinty.
1: Erősebb.
0: Igen. Hát, és akkor van nekünk egerészőjövünk is. És hát, ami a faluban itt reggel ébresztés, meg kicsit megüríti a lakosságot, a szajkó.
1: Igen, ezt felénk is halljuk. Ez a Mátyás madár. Ó, ez egy elég markáns hang.
0: Igen, elég intenzív markáns hangja van. Hát ez az a tábla, amit tulajdonképpen, amikor bejön egy család, és van nála egy 6 hónapos baba, aki így már csücsül, és megnyomja a kis gombokat, ezt a gyerekektől a nyugdíjasokig, ezt mindenki nagyon szereti hallgatni, élvezhető, így testközelben meg lehet hallgatni a hangokat.
1: Nézzük a csúszkát, én nem is ismerem a csúszkának a hangját, megnyomom. Igen, nézzük, igen, akkor igen, a vörösbegy. És a széncinege milyen? Ezt mondjuk gyakrabban halljuk.
0: Még annyit elmondanék erről a tábláról, hogy természetesen, ugye hát amiről nem beszéltünk, hogy egy információ is le van ide írva, tehát egy röviden el lehet olvasni, hogy milyen madarunk, hogy lehet felismerni, miről nevezetes, mit teszik, hogy választják ki a párjukat, a színükről, tehát itt azért mindenféle információ van.
1: Tehát ez egy komplet madár határozó, nyilván nem minden madárról, igen, de a leginkább ismert madár.
0: Igen, ami itt a környéken megjelenik, így nyilván a teljesség igénye nélkül, de a legjellemzőkről. A következő érdekes oszlopunk, vagy látványosságunk, ez a fa hibái. Ugye a fának különböző hibái vannak, az egyik az a természetes hibái, a másik a mesterséges hibái. Mesterséges hibák azok, amikor elkezdik kivágni, fejsztével nem tudják, abba hagyják. És akkor a fának például vannak itt egy benövése, ez sérülést okozta. De vannak, amik a belseje korhat lett. És ezekkel ugye nem találkozunk.
1: Meg itt is
0: van,
1: fogni.
0: Igen. Ez bármilyen, akár egy villám, akár bárminek, tehát ez így a természet hatására keletkezett sérülései tulajdonképpen a tölgynek. Akkor például az is egy kettős bél.
1: De érdekes, amire... olyan, mint egy kétszikű tojás.
0: Igen.
1: Mintha
0: igen,
1: két...
0: Mint egy embrió.
1: Igen, egy ilyen nyolcas, tehát igen, meg mint igen. Egy egész nyolcas szám lenne, és fönn is alul is van igen. Egy
0: És ez belső... is megfogható, tehát itt mindent igen. A gyerekek megfoghatnak. Van egy letelepített, illetve egy rajzolt drónunk, ahol végig lehet járni a négy tavat.
1: Mintha repülne.
0: Így van, mintha repülne, és... Az érdekessége az a dolognak, hogy vannak ilyen kis fehér meg narancssárga vízcseppjeink, ahol tájékoztató információk vannak. A fehéreken csak képek, de például megmutatnám a malmot, a malom és környéke.
1: Mintha egy repülőn ülnénk, az egésznek igen, olyan a hatása, nagyon
0: igen,
1: érdekes.
0: Igen.
1: Felülről nézzük a tájat, itt Orfű környékén. Keressük a malmot.
0: Igen. Például most megmutatom, és ugye mindenki azt tudja, hogy van Abaligeten cseppkőbarlang. De hát ugye a Föld az nem úgy néz ki belülről, hogy van Abaliget, és akkor mellette ez így megszűnik, hanem itt végighúzódik alattunk maga a cseppkőbarlang. Van egy attrakciónk, hogy abba a pillanatban, hogy bejövünk ide a nagy terembe, itt a gyerekek játszhatnak. Itt nincs ugye semmi más. Itt ki van dobva 28 babzsák, itt lehet tombolni, futkosni, és hát ami nagyon érdekes, benne vagyunk a képernyőbe.
1: Tehát látja önmagát, igen.
0: Így van. Jön a medvehagyma a képernyőn, és akkor mindjárt szól, most például nem, de mindjárt szól a kisgyerekének, lehet szelfizni ott bent, tehát benne van a gyerek abba az ősidős képkocka, részletbe, amiben szeretne benne lenni. És akkor van ott is egy kis tájékoztató, dinoszauruszok jönnek, tehát itt is azért lehet ismerkedni a dolgokkal, nagyon-nagyon szeretik ezt.
1: Az Orfűi Medvehagymaházban Hámori Évával, a létesítmény munkatársával beszélgettünk. Messzelátónk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Új műsor struktúrával várja nézőit szombattól az M1 csatorna, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája csütörtökön az MTI-vel. A közleményben kiemelték, a csatorna tematikus hétvégékkel, klasszikus magyar filmekkel és a hazai filmművészet meghatározó alkotóinak életművével jelentkezik majd, a hétköznap esti műsorsávban pedig generációk kedvenc magyar televíziós sorozatai térnek vissza. A klasszikus magyar filmek és sorozatok mellett az M1 részletes műsor kínálata a Média Klik felületén érhető el. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara Budapesten július 6-a és 12-e között egy olyan nemzetközi egyetemi programnak adott otthont, melynek témája a mesterséges intelligencia interdisziplináris vizsgálata volt. A kurzus középpontjában a passzív technológia használat helyett az aktív tervezői szemlélet állt. A résztvevők azt vizsgálták, miként lehet olyan mesterséges intelligencia alapú megoldásokat elképzelni és kidolgozni, amelyek érdemben javítják a hallgatói életet, támogatják a tanulást, miközben etikai, pedagógiai és társadalmi szempontból is elfogadhatóak. A soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre az egyetemi képzésben nappali tagozaton résztvevő hallgatók számára. Azon diákok jelentkezését várják, akik nyitottak és elkötelezettek a keresztény értékek iránt, fontosnak tartják a közösségi életet, nyugodt és életvidám otthont keresnek a tanulmányaikhoz, szeretik a változatos, kulturális programokat, valamint a lelki építkezést. Kurzusaival, lelki gyakorlataival hozzásegít egy mélyebb Isten kapcsolathoz, önmagunk jobb megismeréséhez. Jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információ a felvételivel kapcsolatban az intézmény honlapján olvasható. 2026 nyarán is több csoport készült Taizébe Magyarországról, hogy részt vegyen valamelyik egyhetes, vasárnaptól vasárnapig tartó találkozón. Az augusztus 1-én délután Budapestről induló buszra a fennmaradó helyek függvényében még lehet jelentkezni. 2026-ban a taizéi találkozók központi kérdése: mit keresel? Az egész év során és kifejezetten augusztusban különböző háttérrel rendelkező előadók tartanak műhelyeket olyan témákban, mint ökológiai változások, igazságosság és béke, az egyházak és a vallási hagyományok sokszínűsége, valamint a hit szerepe a szakmai életben. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésében rendezik meg idén a 4. Miskolci Arsz Szakra Fesztivált szeptember 11-e és 20-a között. A fesztiválról szóló csütörtöki sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője elmondta, a fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szentmisével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Végül a várható időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: 10 óra 8 perc. Kedves hallgatóink, következik a ténykérdés. Az élet a legnagyobb ajándék, amit Istentől kaphatunk. Védd és óvd minden pillanatát, figyelmeztet kalkuttai Teréz anya. Az életvédelem és az abortusz egy összetett kérdés vallásilag, politikailag és a személyes történetek tükrében is. Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján regisztrált művi terhesség megszakítások évente meghaladják a 20 000-et. A katolikus erkölcstan szerint a közvetlen művi abortusz az egyént, nemzetet és emberiséget érintő legsúlyosabb erkölcsi kérdések egyike. Míg sok állam a születésszabályozás általános és hatásos módszerét látja benne, az egyház a leghatározottabban és következetesen elítéli, mint az emberi élet elleni bűnt, mint gyilkosságot. Olvasható a Magyar Katolikus Lexikonban. Teleki Béla, a Citizen Go magyarországi kampány koordinátora beszélget a szerkesztő Kelen Ágostonnal az életvédelemről. Arról, hogy keresztényként hogyan lehetünk életvédők, mit jelent az életvédelem, hogyan kampányol a kérdésben a Citizen Go.
1: Mit jelent az, hogy életvédelem?
2: Az életvédelem megfogant életvédelme egészen a halálig, a természetes halálig. Ez egy olyan átfogó szemlélet, amely természetes módon a keresztény tanításban gyökerezik. Ez a krisztusi szeretet parancsban gyökerezik, amely az isteni teremtés óta kíséri egyébként az emberi történelmet. Azzal az alapvető parancssal és lehet a társadalmi elvárással áll összefüggésbe, hogy ne ölj, ne bánts, ne pusztítsd el az embertársadat, főleg a legkiszolgáltatottabb, legártatlanabb helyzetében.
1: A nem kívánt terhességek megelőzése is életvédelemnek tekinthető?
2: Ezt is nem csak keresztény szempontból, hanem általános természeti törvények szerint meg tudjuk közelíteni. Tehát minden mesterséges beavatkozás az élet folyamában, az élet továbbadásában, az a kapcsolatoknak árt, a közösségeknek árt, tágabb értelemben a társadalmat károsítja. Az életvédők annak a szeretetnek a hírnökei és misszionáriusai, amely minden új életet tárt karokkal vár. Különösen a kis magyar országunk, amely, ahogy szokták mondani, egy kínai előváros népessége, nagyon nagy szükségét éli meg annak ezekben az években, hogy demográfiailag és társadalmilag újra a lábra tudjunk állni. Talán nem mindenki érzi még ennek a hosszabb távú hatásait, de a játszótereink kiürülnek, az óvodáink kiürülnek, egész országrészek néptelennek el, megyék és falvak. Nem hagyhatjuk a nemzetünket így végződni, nem hagyhatjuk azt, hogy kicseréljenek minket más népességekkel, vagy idegen kultúrákkal. Tehát az életvédelemnek van egy ilyen aktualitása is, hogyha úgy tetszik, amellett, hogy természetesen egy univerzális és egész világra kiterjedő mozgalomról van szó.
1: A Citizen Go életvédő kampányai kikhez szólnak? Ki a célcsoport?
2: Kampányainkhoz, mint minden aláírásgyűjtési akciónkhoz bárki csatlakozni tud, akinek e-mail címe van, aki nevét meri adni egy ilyen kezdeményezéshez, és ezt a sok száz, sok ezer, akár sok tízezer nevet tudjuk aztán prezentálni, bemutatni a döntéshozók felé. A számok törvénye érvényesül a politikával, tehát érdemes összefogni, érdemes akár csak egy embernek tovább ajánlani ezeket a kezdeményezéseket, ezekkel a kezdeményezésekkel, most aktuálisan azzal a petíciónkkal, amelyet Hegedűs Zsolt miniszter úrnak címzünk a szívhangrendelet kapcsán.
1: Máshogy kell kommunikálni az életvédelemről, ha politikusoknak szól az üzenet, vagy ha éppen érintetteknek?
2: Sajnos máshogy kell kommunikálni, ugyanis bár a politikusok is emberek, ahogy azt tudjuk, de mégis a számok törvénye és a statisztikák azok, amelyek hozzájuk legkönnyebben eljutnak, pláne, hogyha fenntartjuk ezt a nyomást, erre épül a Citizen Go a alapításától fogva, és bármilyen más témába vágjuk a fejszénket a közösségünk ötletei alapján, mindig az életvédelem marad a fő csapás, hiszen ez a legfontosabb ügy, a teremtésvédelem, a megfogant emberi élet védelme és a szeretet kultúrája, ennek kiépítéseit Magyarországon. És ez természetesen nem csak a politikai szinten, és nem csak a jelszavak mentén, hanem a mindennapi emberekkel való kommunikációban is kell, hogy lecsapódjon. Az érintettek csoportja az életvédelem kapcsán az mindenki, az minden ember, minden polgár és a társadalom minden egyes tagja, nem csak az édesanyja, aki állítólag erről döntést hoz az abortuszról, de pontosan ebben a helyzetben kényszeríti őt a társadalom és a politika, amely megadja ehhez az eszközöket. Mi ehhez tartunk tükröt, és ugyanazzal a mozdulattal kezet nyújtunk az édesanyák felé. Az életvédők mindig támogatják a várandósokat, támogatják a krízis várandósokat, támogatják az édesapákat, a nagyszülőket, és annak az életpárti kultúrának az építő mesterei, amely egy befogadó környezetet teremt minden megfogant élet számára.
1: Ön szerint mi az életvédelem célja? A művi terhesség megszakítás jogi megakadályozása, vagy az erkölcsi döntés elősegítése?
2: Gyakran szembesülök azzal, hogy egy-egy kezdeményezésünkre, vagy életpárti érvünkre azt a választ adja az utca embere, hogy hát van ennél nagyobb probléma. Mi életvédők, pontosan fordítva gondoljuk, minden problémánknak a forrása az, hogy nemet mondunk az új életre. Az életvédelem végső célja az, hogy minden megfogant gyermek megszülethessen, és az ember méltóságát megőrizve tudja leélni az életét a természetes halálig. Ebben nincsen kompromisszum. Nem mondhatja életvédőnek az magát, aki bármilyen stádiumban megadja annak lehetőségét, hogy mesterséges módon befolyásoljuk és megszakítsuk az emberi életet. Ez képest a politika mindig lavírozik, az a sok millió elvesztett élet, a generációkon átívelődő bűntudat valójában, lappangó bűntudat, az mostanra olyan óriási traumává halmozódott, amire csak a hit, csak a szeretet hozhat ebből kiutat és megoldást. Ennek első lépése az, hogyha felhagyunk a művi terhesség megszakításokkal.
1: Létezik életvédelem szexuális nevelés nélkül?
2: Nem létezik életvédelem egy átfogó program nélkül, tehát ennek a sok szintje az ott kezdődik a családban természetesen, az élet kultúrája, az embertársaink tiszteletére való nevelése gyermekeinknek, és a nemiség természetes adottságainak az elfogadása, ezekbe való kibontakozás.
1: Ön, mint a Citizen Go kampány koordinátora, mit javasol a hallgatóknak? Mi az a három érv, amit az életvédelem mellett minden esetben fel lehet hozni?
2: Elsősorban azt kell megemlítenünk, hogy minden megfogant élet, élet, igazi élet. Nem életpotenciál, nem egy emberi kezdeményezés, hanem olyan jogokkal rendelkező és méltósággal rendelkező emberi személy, amelynek a megszületése mindannyiunk érdeke. Az elvetetésével, a kizárásával senki nem lesz több. De ez egy óriási hazugság, és ez nagyon könnyű, ez az egyszerű ténnyel, biológiai ténnyel megcáfolni, hogy az emberi élet kezdete a fogantatás pillanata. A második fontos érv, amelyet egy hétköznapi vitában, barátokkal, családban belül fel lehet hozni, az, hogy közhelynek hangzik, de minden magyar felelős minden magyarért. Lássuk meg keresztényként, jó szamaritánusként, hogy hol tudunk segíteni, és ne menjünk el ezek mellett a problémák mellett, mert mindannyiunkra tartozik az, hogyha egy családban, egy közösségben gyilkosság történik, hogyha megölnek egy magzatot. Harmadik évként pedig azt tudnám megfogalmazni, hogy a szeretet az mindig erősebb. Tőlünk, életvédelmi mozgalomtól és hagyományosan gondolkodó, keresztény alapokon gondolkodó polgároktól úgy tűnik, hogy elvették a szeretet, a szabadság jelszavakat, holott éppen ezek a mi erősségeink és kapaszkodóink, ezek az alapvető érzelmek annak kapcsán, hogy hogyan közelítjük meg az életvédelem kérdését. Tehát, hogyha biológiai oldalról közelítjük meg száraz tényekként, akkor nálunk van az igazság. Hogyha a Bibliára alapozva keresztény igazság, nálunk van az igazság. Aki ateistaként nevelkedett, aki kifejezetten egyház ellenes attitűddel rendelkezik, őt is meg tudjuk győzni ezzel a harmadik érvel, a szeretet parancsával, amely minden ember szívébe ott él. A több szeretet az még több szeretetet gyárt, tehát ezt a három érvet kell megfogalmazni, az emberi méltóság tiszteletét a fogantatásról kezdve, nemzetünk egységét és közös felelősségünket, és a szeretet parancsát, hogy a szeretetlenség ne legyen válasz egy ilyen krízis várandóságra, hanem mindannyian szeretettel álljunk hozzá ehhez a nehézséghez.
0: A ténykérdés mai adásában Teleki Béla, a Citizen Go magyarországi kampánykoordinátora válaszolt Kellen Ágostonnak az életvédelemmel kapcsolatos kérdésekre.

0: Ricardo Caliente felvétele szólt. 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, a 17 óra 30-kor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja szíves figyelmükbe.
1: Halmos Mónika természetgyógyász, aranydiplomás gasztronómussal, az ehető virágok szakértőjével a Mányi Szent Ferenc Tanyaovi és Kertműhelyben június 28-án tartott előadása kapcsán beszélgetünk. Több korosztály van jelen egy-egy előadáson. Hogy készül ezekre?
2: Én azt gondolom, hogy itt nem is mindig a korosztály az az, ami nagyon meghatároz, hanem a növényekhez való viszony és tapasztalat. Mindig az ilyen programok elején, mikor találkozunk, én mindenkitől megkérdezem, hogy van-e kertje, van-e balkonja, egyáltalán hogyan áll ahhoz hozzá, hogy virágokat eszünk, tehát hogy egyáltalán kóstolt-e már virágot. És akkor ebben vannak a nagyon nagy különbségek. Vannak olyanok, akik azért jönnek el, mert ők már belekóstoltak valamilyen módon az ehető virágoknak a világába, és ezt szeretnék egy picit továbbfejleszteni. Mások pedig azért, mert valahogy van bennük egy ilyen élénk kíváncsiság, de még nem merték megtenni azt az első lépést, hogy mondjuk a kertjükből letépjenek egy sásliliomot és beleharapjanak. Ugye a másik pedig az, hogy vannak olyanok, akik pedig most vannak abban a fázisban, hogy éppen mondjuk a kertjüket tervezik, és szeretnék benépesíteni olyan virágokkal, amelyeket később étkezési célra is lehet fogyasztani. Tehát itt nagyon különbözőek a célok, amiért a résztvevők eljönnek, és ebben kell megtalálni azt a közös nevezőt, azt a közös pontot, hogy mindenki élvezze ugyanúgy ezt a programot, mert ez valójában egy élményszerű tudás átadás, aminek a vége az, hogy mindenkinek lesz egy lakomatányérja, ahol a saját maga által elkészített virágos finomságokat meg is eheti, tehát ez lesz az eredménye annak, amit ott mi csinálunk két órán keresztül. Úgyhogy erre el is sok oldalúan kell felkészülni, hát először is ugye viszem a virágokat, meg arra kell az embernek odafigyelnie, hogy a különböző embereknek, a különböző tudással érkezett embereknek is olyan élményt tudjon adni, hogy ne unatkozzon, és hogy úgy menjen haza, és azt vigye magával, hogy ő beleszerelmesedett ebbe az ehető virágok világába. Én már több ízben tartottam különböző programokat Mányon, szeretem ezt a nagyon természetközeli környezetet, és én külön annak örülök, hogy 8 éves volt a legfiatalabb résztvevő, aki olyan csillogó szemekkel vett részt a programon, és a végén külön kérdeztem tőle, hogy ki nem volt ez egy kicsikét unalmas ez a dolog, és azt mondta, hogy annyira élvezte, és hogy úgy örül, hogy az osztálytársainak fog majd erről mesélni. Számomra nagyon-nagyon fontos, hogy a természetnek azt a gyönyörűségét, amit én gyerekkorom óta át tudok élni a természetben, és amit én már jó sok évtized alatt összeszedtem tudást ezekkel kapcsolatban, ezt minél jobban át tudjam adni.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben hallgathatják meg.

0: A Makám zenekar muzsikát.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Lewis Carroll. Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. 5. rész. Békétlenség, bors és baj.

0: Alice néhány percig csak állt-állt a ház előtt, azon tűnődve, mit tegyen. Egyszerre valami libériás inas rohant az erdőből a ház felé. Azért gondolta Alice inasnak, mert Libériában volt. Egyéb iránt az arcából ítélve inkább halnak nézte volna. Az inas erősen kopogott az ajtón bütykös ujjával. Erre egy másik libériás inas, akinek kerek arca volt és düllett szeme, mint a békának, kinyitotta a kaput. Mind a két inas risporozott, bodorított hajat viselt. Alice furdalta a kíváncsiság, mi lehet itt? S egy kicsit előre lopakodott az erdőből, hogy hallgatózzék. A halinas óriási borítékot húzott ki hóna alól, csak nem akkorát, mint ő maga. Átnyújtotta a másik inasnak, és ünnepélyesen így szólt.
1: Ő felsége a királynő arra kéri a hercegnőt, kegyeskedjék elfáradni hozzá krokettezni.
0: A békainas éppi ünnepélyesen ismételte a meghívást, csupán a szavakat cserélte föl egy kissé.
2: A hercegnőt arra kéri a királynő ő felsége, krokettezni kegyeskedjék elfáradni hozzá.
0: Erre mind a ketten hajbókoltak, úgy, hogy göndörfürtjeik egymásba gabajodtak, s összeborzolódtak. Alice nagyot kacagott ezen, vissza is futott az erdőbe, hogy meg ne hallják. Mire ismét kikukkantott, a halinas már elment. A békainas pedig künn üldögélt a ház előtt a földön, s bambán bámult fölfelé az égre. Alice félénken a kapuhoz sompolygott és kopogtatott.
2: Hiába kapogtat,
0: mondta a békainas.
2: Két okból. Először azért, mert én is kívül vagyok a kapun, akárcsak maga. Másodszor pedig azért, mert odabent olyan égtelen lármát csapnak, hogy ezt nem hallja meg emberfia.
0: Belülről csak ugyan pokoli zenebona hallatszott. Folyton üvöltöttek, tüsszögtek, törtek, zúztak, mintha minden pillanatban egy-egy cserépedényt vagy csuprot vágtak volna földhöz. Kérem szépen, kérdezte Alice, hogy juthatnék be?
2: Akkor még lenne valami értelme a kopogtatásnak,
0: folytatta a békainas, nem is hederítve Alice kérdésére,
2: ha kettőnk közt volna a kapu, ha maga bent volna, akkor kopogtathatna, és én kiengedhetném.
0: A békainas, amint beszélt, egyre fölbámult az égre. Alice ezt nagyon zokon vette tőle. De talán nem is tehet róla, mentegette Alice. A szeme majdnem fönt van a feje búbján. No, de azért válaszolhatna a kérdésemre.
2: Hogy juthatnék be?
0: Ismételte hangosan.
2: Nekem itt kell rostokolnom holnap reggelig,
0: mondta a békainas. Ebben a pillanatban a házkapuja kinyílt, s egy jókora tár röpült a békainas feje felé. Az orrát meg is horzsolta, azután egy mögötte álló fán izzé porrá zúgzódott.
2: Vagy esetleg holnap utánig,
0: tette hozzá a békainas, mintha mi se történt volna. Hogy juthatnék be? Kérdezte Alice újból még hangosabban.
2: Az első kérdés, fontoskodott a békainas, hogy egyáltalában bejuthat-e?
0: Természetesen ez volt az első kérdés. Alice-t azonban a békainas modora sértette. Rettenetes, mormogta. Mennyire fontoskodnak ezek az állatok? Valósággal megbolondítják az embert. A békainas erre megismételte előbbi kijelentését.
2: Nekem itt kell rostokolnom holnap reggelig, esetleg holnap utánig is.
0: Szóval mit tegyek? Kérdezte Alice.
2: Amit akar,
0: felelte a békainas, és fütyűrészni kezdett. Ez hülye, mormogta Alice kétségbeesve. Kár vele szóba állni. Azzal kinyitotta a kaput, és belépett.

0: A kapun át Alice egy nagy konyhába jutott, mely tel is teli volt füsttel. A hercegnő háromlábú széken ült a konyha közepén, s egy pólyást dajkált. A szakácsné a tűzhely fölé hajolt, s roppant rézkondérban levest kavargatott. Ezt ugyancsak megborsozták, gondolta Alice, mivel körülötte jobbra-balra tüsszögtek. A bors csak ugyan szinte úszott mindenfelé. Maga a hercegnő is tüsszentett olykor-olykor, a pólyás pedig hol bőgött, hol tüsszögött. Csak a szakácsné nem tüsszögött a konyhában, meg egy nagy kutya. Az a tűzhely mellett ült, és szélesen vigyorgott. Kérem, tessék megmondani, érdeklődött Alice egy kicsit félénken, mert nem tudta bizonyosan, illik-e neki először megszólalnia. Miért vigyorog úgy ez a kutya?
1: Azért, mert fakutya, felelte a hercegnő. Semmi másért. Disznó!
0: Ezt a szót olyan dühösen ordította a hercegnő, hogy Alice-ben megfagyott a vér. Később kiderült, hogy a pólyásra értette, nem rá. Erre Alice nekibátorodott, s így folytatta. Nem tudtam, hogy a fakutyák vigyorognak. Még azt se tudtam, hogy a fakutyák tudnak vigyorogni.
1: Nem csak, hogy tudnak vigyorogni, hanem állandóan vigyorognak is, vetette oda a hercegnő.
0: Én eddig még egyetlen vigyorgó fakutyát se láttam, mondta Alice kedveskedve, mert örült, hogy szóba ereszkednek vele.
1: Mit tudsz te?
0: Szólt fitymálva a hercegnő. Alice-nek fájt a megjegyzés. Másra akarta terelni a beszédet. Ekkor azonban a szakácsnő levette a tűzről a roppant rézkondért, és mindent, ami a keze ügyébe esett, odavagdosott a hercegnőhöz meg a pólyáshoz. Először a piszkavas röpült, aztán a csuprok, lábasok és tányérok következtek. A hercegnő egy csöppet se törődött azzal, hogy az edényeket a fejéhez vagdossák. A pólyás pedig különben is úgy üvöltött, hogy nem lehetett eldönteni, miért bőg.
1: Jaj, kérem, mit tetszik csinálni?
0: Fakadt ki Alice, s halálos rémületében lefölszaladgált. Hiszen leütik a kisbaba orrát! Kiáltotta, amikor egy a rendesnél nagyobb fazék röpült el a pólyás mellett, s csak nem eltalálta őt.
1: Ha nem ütnéd mindenbe az orrodat, dörmögte a hercegnő Alice felé, hidd el, a földgolyó sokkal gyorsabban forogna.
0: Az pedig nagy baj volna, jegyezte meg Alice örülve, hogy eldicsekedhet azzal, amit tud. Tessék meggondolni, mi történnék akkor a nappalokkal meg az éjszakákkal. A földgolyó ugyanis minden 24 órában egyszer fordul meg a saját tengelye körül. Soha se tér ki pályájából. Különben belevágódnék egy üstökös.
1: Jó, hogy mondod,
0: kiáltott a hercegnő a szakácsnénak.
1: Vágd le a fejét!
0: Alice ijedten pillantott a szakácsnéra, vajon megteszi-e a hercegnő parancsát. De a szakácsné úgy látszik nem is hallotta, s tovább kevergette, kavargatta a levest. Alice tehát nekibátorodott, s folytatta. A földgó

ismételte az utolsó sort. Atta teremtette! S a pólyás annál jobban bömbölt. A hercegnő rázendített a második versszakra. A pólyást vadul lefölhaigálta, az pedig úgy sikított, ahogy kifért a torkán. Alice alig hallotta az altató dalt. Tente, baba, tente! Ordíts csendesen, te! Nézd csak, hogy lobog a tűz bent! Oda kerül, aki tüsszent! Atta teremtette! A szakácsné megint rávágta. Atta teremtette! A pólyás tovább visított. Nesze, most dajkáld te! Mondta a hercegnő, s Alicehez röpítette a pólyást. Nekem át kell öltöznöm, krokettezni hívott ő felsége, a királynő. Már rohant is kifelé a konyhából. A szakácsné egy palacsinta sütőt vágott utána, de nem találta el.

Alice alig tudta tartani az apróságot. Furcsa egy jószág volt, csupa kéz meg láb. A szerencsétlen kis teremtés úgy prüszkölt, mint valami gőzmozdony. Először összegömbölyödött, aztán kinyújtózkodott. Úgyhogy Alice eleinte alig bírta tartani. Lassanként jött rá, hogy kell bánni ezzel a babával. Jól összefogta egy csomóba, és erősen tartotta a jobb fülét meg a bal lábát. Akkor nem oldódhatott ki. A konyhából a ház elé vitte. Ha bennhagyom szegénykét, előbb-utóbb még levágják, mondotta Alice. Az pedig gyilkosság volna. Alice ezt hangosan mondta, és a kisbaba, aki már abba hagyta a tüsszögést, helyeslően röfögött. Ne röfögj, intette Alice, az nem illik. De a baba újra csak röfögött. Alice ijedten az arcába nézett, hogy lássa, mi lelte. Annyi bizonyos, csúnya piszeorra volt neki, spirinyó szeme. Alig látszott ki a háj rétegből. Alice rá se tudott már nézni. Lehet azonban, hogy csak sírt, gondolta Alice, és a kicsike szemébe pillantott, nem könnyese. Nem volt könnyes. Ha disznóvá változol, drágám, szólt Alice határozottan, akkor többet semmi közöm hozzád, úgy vigyázz magadra. A szegény pára ismét ríni kezdett, vagy talán inkább röfögött. Alice nem tudta eldönteni, hogy voltak éppen mit csinált. Egyszerre eszébe villant, mit kezd majd ezzel a jószággal otthon. Erre a kicsi úgy elkezdett röfögni, hogy Alice riadtan nézett az arcába. Hát, száz szónak is egy a vége. Most már bizonyos volt, hogy ez a pólyás disznóvá változott. És Alice most már elképzelhetetlennek tartotta, hogy tovább cepelgesse. Letette hát a földre, s nagy kő esett le a szívéről, amikor látta, hogy a kis disznó nyugodtan befelé totyog az erdőbe. Roppant csúnya gyermek lett volna, ha felnő. Viszont disznónak egészen csinos lesz. Most gyermekismerőseire gondolt, akikből szintén szép disznók lehetnének, és azon töprengett, hogyan is lehetne őket disznóvá változtatni. Ekkor azonban újra megriadt, mert megpillantotta a fakutyát. Nem messze tőle egy fa alatt ült, és tüstént vigyorogni kezdett, mihelyt meglátta Alice-t.

0: Szelíd egy állat ez a fakutya, gondolta Alice. Csak egy kissé hosszú a körme, meg egy kissé sok foga van. Ezért bizonyos tisztelettel közeledett hozzá. Fakutya, kezdte félénken, mert nem tudta, szereti-e, ha a nevén nevezik. De a fakutya csak még szélesebben vigyorgott. Nini, tetszik neki, gondolta Alice, s így folytatta. Lenne szíves megmondani, merre kell mennem?
1: Az attól függ, hová akarsz jutni,
0: felelte a fakutya.
1: Ó, az egészen mindegy, mondta Alice. Akkor az is egészen mindegy, hogy merre mégy, mondta a fakutya. Csak menj, menj, ameddig...
0: Ameddig valahová el nem jutok, fejezte be Alice.
1: Valahová okvetlen eljutsz, mondta a fakutya, ha elég sokáig mégy.
0: Ez tagadhatatlan volt. Alice tehát egy másik kérdéssel fordult hozzá. Miféle emberek laknak errefelé?
1: Errefelé? Mutatott a fakutya jobbra. A kalapos lakik. Arrafelé meg?
0: Mutatott balra.
1: Április bolondja. Menj el hozzájuk. Egyik olyan bolond, mint a másik.
0: Csak hogy én nem szeretem a bolondokat, mondta Alice.
1: Hiába nem szereted,
0: mondta a fakutya.
1: Itt mindenki bolond. Én is bolond vagyok. Te is bolond vagy.
0: Honnan gondolja, hogy én bolond vagyok? Kérdezte Alice.
1: Ha nem volnál bolond,
0: válaszolt a fakutya,
1: nem jöttél volna ide.
0: Alice-t ez nem győzte meg, ezért tovább faggatta a fakutyát. És honnan gondolja, hogy maga bolond?
1: Nézd,
0: felelte a fakutya.
1: Egy rendes kutya, az nem bolond, ugyebár?
0: Nem, mondta Alice.
1: Na látod,
0: folytatta a fakutya.
1: A rendes kutya, ha dühös, akkor morog. És ha örül, akkor csóválja a farkát. Én pedig akkor morgok, ha örülök, és akkor csóválom a farkam, ha dühös vagyok. Ezért vagyok én bolond.
0: De, ellenkezett Alice.
1: Semmi de,
0: szakította félbe a fakutya.
1: Inkább arról beszélj, eljössz-e ma a királynőhöz krokettezni.
0: Roppant szívesen elmennék, felelt Alice, de nem hívtak meg.
1: Szóval majd ott találkozunk,
0: szólt a fakutya, s eltűnt. Alice ezen se csodálkozott. Annyira megszokta már a különös dolgokat. De amikor a fa alá tekintett, a fakutya megint ott ült előbbi helyén.
1: Ja, igaz,
0: szólt.
1: Mi lett a fólyással? Majd elfelejtettem megkérdezni.
0: Sertéssé változott, felelt Alice, mintha a fakutya felbukkanása egész magától értetődő volna.
1: Mindjárt gondoltam,
0: mondta a fakutya, és újra eltűnt. Alice várt egy darabig, azt remélve, hogy a fakutya visszajön, de többé nem jött vissza. Erre megindult Április bolondja háza felé. Kalapost már eddig is láttam, tűnődött. Április bolondja bizonyára sokkal érdekesebb lesz. Aztán április már elmúlt, május van. Talán nem is lesz olyan bolond, mint áprilisban volt. Amíg így beszélt, körülnézett, s újra megpillantotta a fakutyát egy másik fa alatt.
1: Sertést mondtál, vagy sértést?
0: Kérdezte Alice-t. Sertést mondtam, nyugtatta meg Alice. De kérem, ne tűnjön el mindig olyan gyorsan, mert beleszédülök.
1: Rendben van,
0: felelt a fakutya.
1: A sertés az nem sértés.
0: És most egészen lassan tűnt el. Legelőbb a farka hegye tűnt el, s utoljára a vigyorgása. De ez még azután is látszott egy darabig, amikor a fakutya már sehol se volt. Na hát, gondolta Alice. Kutyát már láttam vigyorgás nélkül, de vigyorgást kutya nélkül most láttam legelőször. Ilyet még életemben nem pipáltam. Nem kellett sokáig mennie, egyszer csak ott volt előtte április bolondjának a háza. Nyomban sejtette, hogy ez az a ház. A két kéménye sután kétfelé állt, a teteje pedig széllel volt bélelve. Olyan nagy ház volt ez, hogy Alice minek előtte a közelébe ment volna, még egyszer majszolt kicsit a bal kezében lévő gombadarabkából. Erre körülbelül 75 centiméterre nőtt meg. Még így is óvatosan közeledett a ház felé. Könnyen lehet, hogy ez az április bolondja csak ugyan kötnivaló bolond, mondta magában. Talán mégis okosabb lett volna, ha előbb a kalapost látogatom meg.

Lewis Carroll, Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. Az ötödik rész hangzott el. Felolvasta Gáspár Kata, hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Elek Judit Sára, rendező Elromán Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Nemes László felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Új műsor struktúrával várja nézőit szombattól az M1 csatorna, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája csütörtökön az MTI-vel. A közleményben kiemelték, a csatorna tematikus hétvégékkel, klasszikus magyar filmekkel és a hazai filmművészet meghatározó alkotóinak életművével jelentkezik majd. A hétköznap esti műsorsávban pedig generáció kedvenc magyar televíziós sorozatai térnek vissza. A klasszikus magyar filmek és sorozatok mellett az M1 részletes műsor kínálata a Media Click felületén érhető el. A tanfolyamguru.hu képzéskereső portál adatai szerint a tanfolyamkeresők 25%-a már 40 év feletti, ami jól mutatja, hogy a felnőtt képzés ma már nem kizárólag a pályakezdők terepe, olvasható az MTI cikkében. A portál tapasztalatai szerint a 40 feletti érdeklődők körében kiemelten népszerűek az egészségügyi és szociális képzések, a szépségipari tanfolyamok, az adminisztrációs és irodai képzések, a HR és bérügyintéző képzések, valamint a digitális és marketing területek. Sokan olyan szakmát keresnek, amely hosszú távon is stabil megélhetést biztosíthat, vagy akár vállalkozás indítására is lehetőséget adhat. Elindult a jelentkezés a Slakta Margit Kollégium 2026-27-es tanévére. Az intézmény olyan egyetemisták jelentkezését várja, akik nem csak korszerű és igényes kollégiumi környezetet keresnek, hanem egy támogató keresztény értékekre épülő közösséghez is szeretnének tartozni. Keresztény értékrend, inspiráló szakmai közösség, modern lakókörnyezet várja a budapesti felsőoktatásban tanuló hallgatókat. A modern, felújított budapesti épület 55 hallgató számára biztosít magas színvonalú lakhatást. A kollégiumban egy- és kétágyas, saját fürdőszobás szobák, könyvtár, kápolna, előadóterem, közösségi terek, konditerem, valamint teljesen felszerelt konyhák állnak a lakók rendelkezésére. A jelentkezéshez önéletrajz, legfeljebb egyoldalas motivációs levél és egy maximum 2 perces bemutatkozó videó benyújtása szükséges. A pályázatokat a kapcsolat@slakta.hu e-mail címre várják. A jelentkezési határidő augusztus 1-e. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésében rendezik meg idén a 4. Miskolci Arsz Szakra Fesztivált szeptember 11-e és 20-a között. A fesztiválról szóló csütörtöki sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője elmondta, a fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szent misével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Végül a várható időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, a hangoló első részében a múlt vasárnap elhunyt Szolnoki Péterre, a Bomban együttes frontemberére emlékezünk dalainak felidézésével.

A múlt vasárnap elhunyt Szolnoki Péterre, a Bombon együttes frontemberére emlékeztünk dalainak felidézésével. A hangoló folytatásában hallgassák meg Mozart 250-es jegyzékszámú D-dur Haffner szerenádjának első, második és a negyedik tételét a Camerata Academica előadásában. Vezényel Vég Sándor.

Mozart 250-es jegyzékszámú D-dur Haffner szerenádjának első, második és a negyedik tételét hallották a Camerata Academica előadásában. Vezényelt Vég Sándor. Kedves hallgatóink! Hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadná Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy mi méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Elindult a jelentkezés a Slagta Margit Kollégium 2026-27-es tanévére. Az intézmény olyan egyetemisták jelentkezését várja, akik nem csak korszerű és igényes kollégiumi környezetet keresnek, hanem egy támogató keresztény értékekre épülő közösséghez is szeretnének tartozni. Keresztény értékrend, inspiráló szakmai közösség, modern lakókörnyezet várja a budapesti felsőoktatásban tanuló hallgatókat. A felújított budapesti épület 55 hallgató számára biztosít magas színvonalú lakhatást. A kollégiumban egy és két ágyas, saját fürdőszobás szobák, könyvtár, kápolna, előadóterem, közösségi terek, konditerem, valamint teljesen felszerelt konyhák állnak a lakók rendelkezésére. A jelentkezéshez önéletrajz, legfeljebb egyoldalas motivációs levél és egy maximum 2 perces bemutatkozó videó benyújtása szükséges. A pályázatokat a kapcsolat@slagta.hu e-mail címre várják. A jelentkezési határidő augusztus 1-e. A Keresztény Múzeum július 17-én péntek délelőtt közzétett bejegyzésében számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros látogatást tett az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos képtárba, ahol a múzeum vezetése fogadta és bemutatta számára az intézmény megújult tereit és kiállításait. A bíboros érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, amely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több 10 000 műtárgyat őriz, és gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb, régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. Olvasható a Keresztény Múzeum közösségi oldalán. Új műsor struktúrával várja nézőit szombattól az M1 csatorna, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája csütörtökön az MTI-vel. A közleményben kiemelték, a csatorna tematikus hétvégékkel, klasszikus magyar filmekkel és a hazai filmművészet meghatározó alkotóinak életművével jelentkezik majd, a hétköznapesti műsorsávban pedig generációk kedvenc magyar televíziós sorozatai térnek vissza. A klasszikus magyar filmek és sorozatok mellett az M1 részletes műsor kínálata a Media Click felületén érhető el. Július 23-án csütörtökön 14 órakor a Farkasréti temetőben temetik Csernus Marian színművészt, aki 97 éves korában hunyt el június 30-án. Csernus Marian több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, kivételes pályája során felejthetetlen alakításokkal és rendíthetetlen hivatás tudatával generációk számára jelentett példát. A közönség hosszú éveken át találkozhatott vele a színpadon, még 93 évesen is játszott, Hályi János Házasságon innen, Házasságon túl című előadásában. A magyar költészet iránti elkötelezettsége, önálló estjei, különösen a Vizsói Biblia egyedülálló helyet biztosítottak számára a magyar kulturális életben. Művészi pályáját rangos állami díjakkal jutalmazták, köztük a Jászai Mari díjjal, az Érdemes Művész címmel és a Kossuth díjjal. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium és a Magyar Színház Csernus Mariant saját halottjának tekinti. Végül a várható időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: nézd, tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte: nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat. Mert az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 12. fejezetéből az elsőtől a 8. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Giovanni Bosse, a Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Türelem, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
2: Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Az Albánói Egyház megye július 18-án szombaton este 9 órakor a pápai nyári rezidencia kertjében koncerttel kedveskedik 14. Leó pápának, hogy kifejezze iránta való közelségét és szeretetét. Különleges műveket szólaltatnak meg a kiváló zenészek, a hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. A Szent Atya újbóli jelenléte egyházmegyénk területén örömmel töltötte el helyi egyházunkat és az itt lakó embereket, mondta el Vincenzo Viva albánói püspök. Szeretnénk ezzel a szimfonikus koncerttel kedveskedni, a szeretet és a közösség gesztusaként. A műsor pedig, amit kigondoltunk, ritka, csodálatos műveket tár fel. Kívánjuk, hogy ez az este legyen a valódi szépség és az albánói egyház közös ajándékának maradandó pillanata, melyet szeretetünk és imádságunk kísér a pápáért és a rábízott szolgálatért. A hangverseny első műsorszáma Niccolò Paganini E-dur hegedűversenyének zárótétele, polonéz, melyet Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedűművész ad elő. A művet Paganini 1826-ban komponálta Nápolyban, munkásságának egyik legkülönlegesebb és legkalandosabb sorsú darabjaként. A tétel egy lengyel udvari tánc, melynek eleganciáját ötvözte az itáliai dallamossággal. Előadása virtuóz hangszertechnikát igényel, a Paganinire jellemző dupla fogások, pattogó vonókezelés és extrém magas regiszterek kísérik. Őt követi a szintén nemzetközileg elismert Rossana Tommasi Golcar zongorajátéka, aki Vincenzo Bellini híres normájának fantáziáját szólaltatja meg, amelyet az Oscar-díjas argentin zeneszerző Luis Bacalov kifejezetten számára írt zongorára és zenekarra. A zongoraművész elmondta, az ötlet, hogy kigondolják, megírják, elpróbálják és színpadra állítsák a Bellini norma fantáziáját és variációit, kétségkívül egy művészi hazárd játékból születik, egy vonzó, ám épp annyira összetett kihívásból. Vagyis most először kizárólag a hangszer keltette felemelő érzéseken, nem pedig az énekes előadó művészeken keresztül mutatja be a híres normát. Nem az énekhanggal, hanem a zongora hangjain át megérinteni és megrezgetni a lélek húrjait. Norma az élet, mely az elkeseredéssel találkozik, mely elvakítja, és a sötét bosszú álló harag, mely egészen addig lángol, amíg félő, hogy mindent elemészt, de aztán fölemelkedik és kiszabadítja magát és szívét egy olyan szeretet vonzásában, mely a földi élet végső áldozatán keresztül megtisztul és örökké valóvá lesz. Ez mutatja a norma varázslatát és fennkölt tragikumát, mely képes átívelni korszakokon és a szívünkhöz szólni, a remek művek mély egyszerűségével. Időtlen művészet és misztérium Berlinitől indulva Louis Bacalov szívéhez és tollához ér, hogy a zongorán szárnyaló hangokká váljon, nyilatkozta a zongoraművész. Ez a zenei vállalkozás azért is egyedülálló, mert Vincenzo Bellini, olasz zeneszerző, 1831-ben bemutatott két felvonásos operája, éppen a Belcanto stílus legkiemelkedőbb remekműveként és a zenetörténet egyik legnagyobb drámai tragédiájaként ismert. A Felice Romani által írt szövegkönyv Alexandre Sumé Norma vagy a Gyermekgyilkosság című tragédiáján alapul, és a főszerep monumentális énektechnikai és színészi kihívásai miatt az operairodalom hamletjeként is emlegetik. A szólistákat a pármai muzsikusok 55 tagú zenekara kíséri Pier Carlo Rizzio vezényletével, aki 2006 óta a Bressai és Bergamói Nemzetközi Zongora Fesztivál művészeti igazgatója, a Bressai Konzervatórium tanára és karmestere, és aki karrierje során több mint 80 zenekart vezényelt. A Norma egy hatalmas szerelmi történet, Szabad fantázia és variációk zongorára és zenekarra című alkotást vizuális látvány egészíti ki, mely csodálatosan megjeleníti a Bellini dráma kulcsfontosságú mozzanatait. A hangszer, amelyen Rossana Tommasi Golcár játszik majd a 14. Leó pápa tiszteletére rendezett koncerten, egy Bechstein versenyzongora, a Fabrini gyűjtemény egy kiváló darabja.

0: Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Július 16-án csütörtökön írták alá a római kapitóliumon az úttörő római nyilatkozatot a fegyvertelen és lefegyverző békéért, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljei korában elnevezési dokumentumot. Ezzel gyakorlatilag lezárult a Nobel-díjasok globális gyűlése a mesterséges intelligenciáról és a nukleáris háborúról. A tanácskozást, amelyen a világ több mint 200 legtekintélyesebb személyisége, valamint a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vettek részt, 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihlette, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A Vatikán július 14-e és 15-e között adott otthont az eseménynek a Castel Gandolfói pápai villa kertjében található Laudato Si faluban, amely július 16-án zárult az ünnepélyes üléssel a római városházán a Kapitóliumon. A délelőtt Roberto Gualtieri, Róma polgármesterének intézményi üdvözlőbeszével kezdődött. Ezután Daniel Holtz, a Chicagói Egyetem professzora, az Egzisztenciális Kockázat Laboratórium alapító igazgatója őszintén emlékeztette a jelenlévőket. A rossz hír az, hogy a példátlan veszély időszakában élünk, de a jó hír az, hogy rengeteg dolgot tehetünk annak érdekében, hogy jobban biztonságba helyezzük magunkat a nukleáris fegyverekkel és a mesterséges intelligenciával szemben. A pápa római helynöke Baldo Reina bíboros kiemelte, hogy a római nyilatkozat ma kivételes jelentőséggel bír. Egy olyan időszakban érkezik, amelyet gyors átalakulás és mélyreható kockázatok jellemeznek, mesterséges intelligencia, nukleáris fegyverek, geopolitikai instabilitás, a multilateralizmus válsága, valamint az a kísértés, hogy a biztonságot a félelemre, az elrettentésre és a kölcsönös fenyegetésekre bízzuk. Reina bíboros hangsúlyozta, hogy történelmi fordulóponthoz érkeztünk. A tudományos és technológiai fejlődés rendkívüli lehetőségeket kínál az egészségügy, az oktatás, a közegészségügy, a környezetvédelem, a szegénység elleni küzdelem és a béke építése számára. Ugyanez a haladás azonban, ha elszakad az etikától, a felelősségtől és az emberi személy méltóságának tiszteletben tartásától, az uralom, a kirekesztés, sőt a pusztítás eszközévé is válhat. A ma bemutatott nyilatkozat nagyon világosan emlékeztet minket arra, hogy egyetlen gép, egyetlen algoritmus és egyetlen autonóm rendszer sem helyezhető olyan döntések középpontjába, amelyektől az emberiség fennmaradása függ. Leszögezte, hogy az élettel és halállal, a békével és háborúval, valamint a jövő népeinek és nemzedékeinek jövőjével kapcsolatos döntéseknek teljes, felelős és érdemi emberi ellenőrzés alatt kell maradniuk. Andrea Csucsi atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja az emberi találékonyságról elmélkedett. Megállapította, hogy egyrészt az emberek hihetetlen remek művek létrehozására képesek, másrészt viszont az emberi találékonyság nagy pusztítást is okozhat. Megerősítette, hogy a mesterséges intelligencia és a nukleáris energia sem kivétel, hiszen a mesterséges intelligencia építésre vagy pusztításra késztetheti az embereket. Silvano Maria Tomasi bíboros és Maria Ressa, a Columbia Egyetem Nobel-békedíjas professzora, szintén erőteljes szavakkal szóltak a jelenlévőkhöz a fegyverkezési versenyről és az erkölcsi iránytű szükségességéről ezekben a példátlan kockázatokkal teli időkben. David Gross professzor, fizikai Nobel-díjas, a Kaliforniai Egyetem elméleti fizika tanszékének kancellári tanszékvezető professzorának értékelése szerint a nukleáris fegyverek veszélye most sokkal nagyobb, mint 30 évvel ezelőtt volt. Sajnálatát fejezte ki, hogy a fegyverzet korlátozási szerződések eltűntek, és hogy 9 nemzet ma már nukleáris hatalom. Egy felgyorsult fegyverkezési verseny közepén vagyunk. A világ népeinek tudatában kell lenniük, hogy ezek a fenyegetések miként befolyásolhatják nem csak a saját életüket, hanem minden bizonnyal gyermekeik és unokáik életét is. Gross professzor a nyilatkozatra utalva hangsúlyozta, hogy a benne foglalt javaslatok egyszerűek, és már hallottuk őket korábban. Kiemelte, arra kérjük az atomfegyverekkel rendelkező nemzeteket, hogy olyan politikákat támogassanak, amelyek csökkentik a háború, a nukleáris háború és a megsemmisítés kockázatát. Nyomatékosította, hogy a jelenlévőknek, akiket a pápa szavai megihlettek, az egyháznak és minden erkölcsi érzékkel rendelkező embernek cselekednie kell. Emlékezzetek emberségetekre, és felejtsétek el a többit, ismételte a Nobel-díjas professzor, figyelmeztetve, hogy a túlélésünk és a jövő nemzedékeinek túlélése forog egyértelműen kockán.
1: Giovanni Boscia, vatikáni pénzintézet új főigazgatója. Október 1-én lép hivatalba Gianfranco Mammit követve, aki elérte a nyugdíjkorhatárt. François Poli, a felügyelő tanács elnöke elmondta, biztosak benne, hogy a bankot szigorúan és a szolgálat szellemében vezeti majd. A Szent Atya, a Szent Szék és az egyetemes egyház iránti küldetés teljes tiszteletben tartásával. A JOR, a Vallási Művek Intézete bejelentette a személyi változást, amelyet jóváhagyott az intézmény felügyelő tanácsa és bíborosi felügyelőbizottsága is. A kinevezés egy szilárd kormányzási rendszer tükröz, amely az ellenőrző szervek világos szétválasztásán alapul, stratégiai irányzatú és kezelésű, mely az átláthatóságra és a stabilitásra törekszik. Gianfranco Mammi szeptember 30-áig maradt hivatalban, miután 11 év szolgálati idejét letöltve elérte a nyugdíjkorhatárt. Az 55 éves Giovanni Boscia 2019-ben lépett be a vatikáni pénzintézetbe, mint pénzügyi igazgató, és 2 évre rá átvette a menedzsment vezetését is, mint befektetési igazgató. 2023 óta vezérigazgató helyettes. 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi pénzügyi piacokon, Londonban építette ki karrierjét.

0: Türelem, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
1: Amikor a búza és a konkorról szóló példázatot hallom, hajlamos vagyok rögtön azokra az emberekre gondolni, akik egy ideje, vagy régóta, vagy nagyon ritkán gyakorolják hitüket, vagy egyáltalán nem gyakorolják. E példázat hallatán hajlamos vagyok ugyanakkor arra is gondolni, hogy akik nincsenek velem, ellenem vannak. Sokszor még addig is eljuthatok, mint az apostolok egykor, akik a szamariaiakra le akarták hívni az Isten nyilát, mert nem fogadták be Jézust. Amikor ilyen vagy hasonló gondolatok uralkodnak el rajtam, abból indulok ki, hogy én a búza vagyok, a másik meg a konkoly. Tehát a másikat, még akkor is, ha igazam van, rossznak ítélem meg, elítélem őt. Ez az a pillanat, amikor kiderül, ha magamat egyértelműen a jók közé sorolom, mert gyakorlom vallásomat. Már is kimondtam magam fölött az ítéletet. A búza bizony nem én vagyok. A példabeszédben a konkoly, parazita, kártékony és ártalmas növény. Megnehezíti a búza fejlődését. Amikor én ítélkezem a másik fölött, rossznak ítélem meg őt, sőt, azt akarom, hogy a gazda úgymond idő előtt kiszedje a rosszat, akkor bennem milyen lelkület van? Biztos, hogy nem a türelem lelkülete. Lehet, hogy megtértem és jobb emberré váltam. Fontos itt Szent Pál apostol kijelentését szem előtt tartani, aki a korintusiakhoz írt első levelében, a 10. fejezet 12. versében ezt írja. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essik. Bizony volt idő az én életemben is, sőt, most is vannak időszakok, amikor nem vagyok ártatlan, amikor Isten engem is kigyomlálhatna mezőjéből idő előtt. Ezért veszélyes az, ha elhamarkodottan döntöm el, hogy ki van a jó és a rossz oldalon. Amikor a búza és konkorról szóló példázatot olvasom, két gondolat merül fel bennem. Az első gondolat az, hogy ez a mező bennem van. Isten ugyanis jónak teremtett. Belső világom ez a mező, ahol jelen van a búza is, és megjelenik a konkó is. Vannak időszakok, amikor könnyebb jónak lenni. De vannak bizony olyan periódusok is, amikor nehéz elviselni saját magamat, konkói voltomat. Isten akkor is elvisel, amikor én kevésbé viselem el magamat. Ő ugyanis egészben lát. Minden egyén életét folyamatban látja, és látja a lehetőséget is, hogy képes vagyok vele jobbá válni. Istennel élhetek Isten életed, de nélküle nem. Ha Isten életét tudatosítom rendszeresen magamban, akkor a búza életét élem, amiben az is benne van, hogy látom magamban is és környezetemben is, de türelmes vagyok magammal és másokkal is. Ha ezt az életmódot gyakorlom, akkor olyasmit kezdek megtapasztalni, amit nem is hittem volna. Ez a belső mező, ez a belső világ kezd hatni kifelé, és mint a kovász vagy a mustármag elkezd növekedni, és lassan, de biztosan megváltoztatja a világot, a belső és külső világot egyaránt. Ebből következik a második gondolat. Az egyház, mint közösség, egyszerre áll bűnös és kevésbé bűnös tagokból. Ezért nem bántja Isten rosszat, csak megengedi és türelmes marad, időt ad és enged, mert látja azt a lehetőséget, amit én nem látok magamban sem, másokban sem. Ő búzát teremtett, a maga képét teremtette az emberbe. Istennek türelmét csodáljon meg újra, aki mindig arra int, hogy várjak a végső aratásig. Ha Isten nem olyan, amilyen, mi lett volna keresztényüldöző Saullal, aki aztán Pál apostol lesz, a szeretet hírnöke? Vagy a hosszú időn át erkölcstelenül élő Ágostonnal, aki népének bölcs tanítójává válik? S ha magamba tekintek őszintén, tudom, én is ugyanúgy rászorulok Isten türelmére. Egyszer egy házsártos személy fordult plébánosához és megkérdezte, bízhatok-e abban, hogy a mennyországban mindazokkal találkozni fogok, akikkel szeretnék? Azokkal is fog találkozni, akikkel nem szeretne, válaszolta a pap. Lehet a konkolyból búza? Kutyából lehet szalonna? Mi azt mondjuk, hogy nem. Isten azt mondja, igen, mert ő vele minden lehetséges, csak együtt kell működnöm vele. Mert a másokkal való, Istenre alapozott együttjárás többet ér, mint bármilyen egyéni siker. nekem melyik a fontosabb.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 16. vasárnapra Türelem címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyasunkban a Magos zenekar felvételei szólnak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Júniusban a személyszállító vonatok 78,23%-a az előre meghirdetett menetrend szerint közlekedett. Ez az arány az előző hónaphoz képest 2%-ponttal alacsonyabb lett, közölte a MÁV csoport pénteken közleményében. A társaság szerint a visszaesés hátterében több tényező áll. A vonatok június utolsó harmadában már több vonalon sűrűbb, feszítettebb főszezoni menetrend szerint közlekedtek. Jelentősen nőtt az utasforgalom, a vonatok hossza és az elmúlt évek egyik legszélsőségesebb hőhulláma terhelte a hálózatot. A belföldi késések után a késésbiztosítás rendszere továbbra is érvényben van. Júniusban mintegy 122 millió forintot utaltak vissza késés miatt az utasoknak. Új műsor struktúrával várja nézőit szombattól az M1 csatorna, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája csütörtökön az MTI-vel. A közleményben kiemelték, a csatorna tematikus hétvégékkel, klasszikus magyar filmekkel és a hazai filmművészet meghatározó alkotóinak életművével jelentkezik majd, a hétköznap esti műsorsávban pedig generációk kedvenc magyar televíziós sorozatai térnek vissza. A klasszikus magyar filmek és sorozatok mellett az M1 részletes műsor kínálata a Media Click felületén érhető el. Megkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kult Camp, a Sátoralja újhelyi Rákóczi táborban, a Dériné programmal közösen szervezett négynapos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt, közölte a Rákóczi Szövetség pénteken az MTI-vel. Mint írták, a július 16-a és 19-e között zajló tábor résztvevői kreatív műhelyekben, szakmai foglalkozásokon és színházi programokon ismerkedhetnek meg az előadó művészet világával. A Keresztény Múzeum július 17-én péntek délelőtt közzétett bejegyzésében számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros látogatást tett az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos képtárba, ahol a múzeum vezetése fogadta és bemutatta számára az intézmény megújult tereit és kiállításait. A bíboros érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, amely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz, és gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. Július 23-án csütörtökön 14 órakor a Farkasréti temetőben temetik Csernus Marian színművészt, aki 97 éves korában hunyt el június 30-án. Csernus Marian több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, kivételes pályája során felejthetetlen alakításokkal és rendíthetetlen hivatás tudatával generációk számára jelentett példát. A közönség hosszú éveken át találkozhatott vele a színpadon, még 93 évesen is játszott Hályi János Házasságon innen, házasságon túl című előadásában. A magyar költészet iránti elkötelezettsége, önálló estjei, különösen a Vizsói Biblia egyedülálló helyet biztosítottak számára a magyar kulturális életben. Művészi pályáját rangos állami díjakkal jutalmazták, köztük a Jászai Mari díjjal, az Érdemes Művész címmel és a Kossuth díjjal. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium és a Magyar Színház Csernus Mariant saját halottjának tekinti. Végül a várható időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai összeállításunk elején Közélet című műsorunkat sugározzuk, majd a nap imája hangzik el, tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Yeah.
4: Közélet. Délelőtti magazin.
3: Mai műsorunk elején Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivett környezetvédelmi referenssel beszélgetünk az élő környezetért felelős minisztérium aktualitásairól, futó és tervezett projektekről. Majd dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus beszél a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól. Tartsanak velünk, érdemes! Adásunk elején Kis Józsefet, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökét és Kocka Ivettet, környezetvédelmi referenst kérdezem. Szeretettel köszöntelek titeket.
5: Köszöntjük a hallgatókat.
6: Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat.
3: Létrejött az élő környezetért felelős minisztérium. Ez mit jelent a civilek szempontjából, miért jó ez?
6: Hát ez mindenki számára, nem csak a civilek számára, ugye, hanem az állampolgárok számára. Azt jelenti, hogy végre van egy önálló minisztérium, amely kap lehetőséget arra, hogy a környezet ügyét egy kicsit más szempontok szerint kezelje, mint eddig, hiszen eddig az agráriummal közösen volt egy minisztériumban. Nyilván ez egy prioritásváltást jelent, meg azt is jelenti, hogy tulajdonképpen elhatározta már ez a minisztérium, és egy kormányhatározat született is arról, hogy szeretne újra önálló országos környezetvédelmi főhatóságot, ugye valami a környezetvédelmi felügyelőségek rendszerének ugye a teteje a főhatóság volt régen, és ezt szeretné létrehozni. És ugye ennek mi az oka? Hát ezt a napjainkban tapasztaljuk, hogy egyrészt megjelentek az országban olyan iparágak, amelyek eddig nem voltak jellemzőek, most itt pontosan az akkumulátorgyártásra gondolok, hogy ezek felborzolták a kedélyeket ugye a közelmúltban, és egy önálló hatóság, ha kap hozzá esetleg financiális lehetőséget is, illetve humán erőforrást, akkor ezeket jobban tudja kézben tartani, jobban tudja ellenőrizni ezeket a dolgokat, hiszen nem a törvényekkel van, a környezetvédelmi törvényekkel nálunk és a határértékekkel főleg, nem ezekkel van a probléma, hanem nem tudjuk ezeket betartatni, illetve miután megjelentek ezek az új iparágak, itt van olyan dolog, vannak olyan paraméterek, amik eddig nem voltak jelen, tehát nincs ilyen precedens a múltból, és ezeket kell kidolgozni. És ez nekünk azért jó, mert nem utólag szembesülünk ezekkel a esetleges környezeti egészségügyi problémákkal, hanem meg tudjuk előzni, és ez mindenképpen jó a helyi önkormányzatok számára, hiszen ők is néha tehetetlenek voltak már ez ügyben, illetve az állampolgárok számára is.
3: Milyen változások várhatók a közeljövőben? Vannak már olyan törvények, amik kidolgozás alatt állnak?
6: Változások, ehhez ugye idő kell. Most jelen pillanatban az Alkotmánybíróság 2025-ben kimondta, hogy a klímatörvényünk, hát az gyakorlatilag elavult. Az gyakorlatilag, ugye sokan nem is tudják szerintem, hogy volt klímatörvényünk, hát hiszen azért nem, mert olyanokat ígértünk benne, idézőjelbe téve, amelyeket könnyű megvalósítani, hiszen önmagában, hogy az ipar összeomlott, a szocialista ipar, például a kibocsátással kapcsolatos vállalásainkat egyből teljesítettük, úgymond, és az Alkotmánybíróság kimondta, hogy új klímatörvény kell, és ez a klímatörvény, ennek az előkészítését meg is kell kezdeni. Gyakorlatilag múlt hónap végével el kellett volna ezt kezdeni, úgyhogy tulajdonképpen ilyen mulasztásos törvénysértést követel ugye az országgyűlés idézőjelbetéve. Viszont ezzel párhuzamosan, az Alkotmánybíróság határozatával párhuzamosan a civilek is elkezdtek, a civil környezetvédők szakmai szervezetekkel együtt egy klímatörvény tervezetet készíteni, és ebbe ez egy nagyon széles skálán mozgott ennek az elkészítésére, felkészítése, hiszen 200 szervezet, körülbelül 200 szervezet vesz részt benne. Itt hangsúlyoznám, Borsodobogy Zemplén megyéből is több szervezet, illetve társaság vett részt ennek a ide küldött véleményt ehhez a klímatörvény tervezethez, és éppen most a mai napon lesz egy flashmob majd Budapesten a klímaváltozással és a klímatörvény tervezettel kapcsolatosan. Ez egy 58 oldalas anyag, nagyon precíz, mindenre kiterjedő, nagyon ambíciózus, és sokak számára esetleg ijesztő lehet, de hát innen kell elindítani egy tárgyalást, és ezt a napokba fogják átadni a minisztérium alkalmazottainak, vagy nem is a minisztérium alkalmazottainak, bocsánat, hanem a miniszter úrnak. Én úgy tudom, hogy a miniszter úrnak fogjuk átadni ezt a törvénytervezetet.
3: Néhány fontosabb elemet kiemelünk ebből?
6: Tulajdonképpen ez egy átfogó javaslat, ami rávilágít arra, hogy a klímaváltozás az egy nem egy környezetvédelmi ügy, hanem tulajdonképpen itt az iparágak, a kibocsátás, a magánszemélyeknek a szokásrendszere, tehát mindent érint, pénzügyeket, adórendszert érint, és egy ilyen holisztikus megközelítés jellemzi ezt a tervezetet. A leglényegesebb dolgai szabályozza az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, ugye ez a mitigáció idegen szóval, aztán szabályozza az alkalmazkodás eszközeit, hiszen ez az adaptáció, hiszen azt tudjuk, hogy változás van, ehhez alkalmazkodnunk kell. Azért mondom, hogy változás van, mert azt van még a Földön egy-két ember, aki ezt nem látja be, de ugye a 100 éves magyarországi mérőhálózat már bizonyítja, hogy bizony nő az átlag hőmérséklet, és a szélsőségek, ami fontosabb Magyarországon is, sőt Magyarországot kiderült, sokkal jobban érinti, mint ezt eredetileg gondoltuk, ez az éghajlatváltozás, ezért ehhez alkalmazkodnunk kell, tehát ez az adaptáció, és a klímaváltozás következményeivel szembeni ellenálló képességet is növelni kell, ugye ez a reziliencia. Na most itt jönnek bele olyan dolgok, hogy ugye a vízkérdés, most tudjuk, hogy újra erdő például, hiszen ennek hatása van nem csak a gazdaságra, hanem magára, a klímára is, csak egy kicsit át kell gondolni, és ezt mindenki tudomásul tudja venni.
3: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel, környezetvédelmi referenssel.
1: Ti mivel próbáljátok a klímaváltozás helyzetét javítani, vagy milyen projekt van futóban jelenleg? Ivett?
2: Tavaly júniusban indult a Baptista Szeretetszolgálat és az Európai Unió támogatásával egy projektünk, ami most októberig tart. Célja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye hátrányos helyzetű településein segítsük a klímaalkalmazkodást és azt, hogy a helyi közösségek jobban fel tudjanak készülni a klímaváltozás hatására. Elsősorban főleg Magyarországon a hőhullámokra. Emellett a klíma tudatosság elősegítése is célunk a fiatalok körében. Az elmúlt egy évben főleg az előkészítő folyamatokat kezdtük el, és a szemléletformáló munkára koncentráltunk. A projektnek az egyik legfontosabb eleme pedig az volt, hogy kiválasztottunk 5 hátrányosabb helyzetű települést a megyében, és kidolgoztuk a hőségriadó tervét, amelyet átadtunk a önkormányzat vezetőinek, valamint települési rendezvényeken jelentünk meg ezek népszerűsítése érdekében, valamint 10 iskolában is megjelentünk, hogy a fiatalok klímatudatosságát növeljük.
1: Mit tartalmaz még a projekt a jövőben?
2: Ami hátra van, az egy ökotábor most nyáron. Ezt megelőzte egy alkotópályázat, amelyre a fiatalok benyújthattak videós és kézzel elkészített alkotásokat. Ezt díjaztuk, és a legjobbakat egy nyutalom ökotáborra jutalmazzuk most, ami most lesz a hónap végén. Valamint a projekt részeként van egy kis film, ami ugyanúgy a klímaalkalmazkodást és a hőség elleni védekezést fogja népszerűsíteni, valamint a projektnek a haladását is bemutatja.
1: Hol lesz ez a tábor, és milyen programok várnak a résztvevőkre?
2: Ez a tábor Bodlogoraszi településen a vizitúra bázison fog megvalósulni. Előre láthatólag környezetvédelmi foglalkozások, kulturális programok, valamint kirándulások, vizitúra, ilyesmi tervezünk.
1: Milyen egyéb projektek futnak itt nálatok?
3: Hát ugye ott a klímáról beszéltünk már, és azért itt hangsúlyoztuk, hogy ugye a klímaváltozás az sok mindennel összefügg, például a levegő minőséggel is, és van szerencsénk a valamikori energiaügyi minisztérium meghirdette a Nemzeti Energetikai Ügynökség által civil szervezeteknek azt a pályázatot, ahol a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósítását segítő kis projekteket támogatja. Ugye ezt fogja továbbvinni majd az élő környezetért felelős minisztérium, ugye ennek a pályázatnak a sorsát. Ezt a napokban tudtuk meg, hogy mi ezen sikerrel pályáztunk, és mi a Sajóvölgynek a levegő minőségével kapcsolatosan szeretnénk egy ilyen tudatformálásos féléves projektet lebonyolítani. Ugye azt tudjuk, hogy a levegő minősége az a mi körzetünkben, a Sajóvölgyben az leginkább a közlekedés és a helytelen fűtés miatt rossz ez a levegő minőség. Ezen szeretnénk javítani, hiszen itt a mi régiónkban ugye a energiaszegénység is jelen van, elég vastagon, és ugye itt a fűtéssel kapcsolatosan lennének ugye tanácsaink önkormányzatok felé, illetve a hátrányos helyzetű lakosság felé is, hogy hogyan és mivel fűtsenek lehetőségekhez képest, illetve a közlekedéssel kapcsolatosan is egy pár jó tanács, a tömegközlekedés népszerűsítése, ilyenekre gondoltunk. És itt szeretném megemlíteni, hogy Miskolc ebből a szempontból, hogy levegő minőség figyelése, ez egy jó példa. Nagyon kevesen tudják, hogy Miskolcon létezik egy mérőhálózat, ahol a szállópor, lebegőpor mennyiségét tudja mérni egy mérőhálózat, és a környező településeken, és így meg tudjuk nézni gyakorlatilag minden nap, hogy milyen minőségű a környezetünkben a levegő, hiszen az időjárás nagy hatással van a levegő minőségre. Ezt tudjuk, amikor egy őszi időben gondoljunk rá, amikor egy őszi időben úgy ide beszorul a köd a völgybe, vagy egy medencébe, és aztán elkezdik a fűtést mondjuk fával vagy szénnel. Itt miskolciak csak gondoljanak Felső Majrátra, Lilafüledre, Alsó Majrátra, és akkor tudjuk, hogy mit okoz ilyenkor a fűtés, a helytelen fűtés.
1: Mivel lehet kiváltani ezeket a fűtő lehetőségeket?
3: Na az, hogy mivel? Ez egy jó kérdés, mert ugye mindenkinek ez a anyagi lehetőségein is múlik, viszont nagyon sok mindenen lehet változtatni. Azon lehet változtatni, hogy milyen minőségi fával tüzelünk. Ez a szociális tűzifa programot is érintené, amit szeretnénk mondani, hogy az nem állapot, hogy kivágják a fát, és pár napon vagy héten belül ott van az udvarokon, és a rászorulók azt a vizes fát fűtik el, például, hogy száraz fával fűtsenek. Ez a lakosságon is, illetve a kormányzaton is múlik, vagy a felelősökön is múlik, hogy ezt csúsztatni kell, hiszen régen mindenki tudta, aki fával fűt, hogy két évvel azelőtt vágja ki a fát, egy évig szárítja, majd utána felhasználja, csak ugye ez egy tervezést igényel. Ez a közigazgatásnak is egy tervezés, illetve a lakosnak is, na ezeket kéne újra megtanulni, illetve vannak olyan fűtőberendezések, amelyekre például lehetett pályázni, és modernebb, kisebb kibocsátású, ezekre gondolok, vagy nagyon-nagyon fontos az, csak most a rezsirendszerünk, vagy a rezsitámogatás miatt ugye lekerült a napirendről, hát hogyha kevesebbet kell fűteni, akkor kevesebb a kibocsátás. Tehát ilyenkor jön a szigetelés, illetve a házfelújítások kérdése. Tehát azért sok mindennel lehet itt foglalkozni, ami a kibocsátást csökkenti.
1: Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg a témáról hallgatóink is még többet, ha felkeltettük az érdeklődést?
3: Visszatérve először a miskolci mérőhálózatra, egy nagyon jó kis szemléletes kis honlap van, pmmonitoring.hu, és itt Miskolcot kell keresni, szépen Miskolc és környékének aktuális levegő minőségét tudjuk ellenőrizni, piktogramokkal, tehát nem kell hozzáérteni. Nagyon jó, most például nagyon jó a levegő minősége, ránézek, hiszen verőfényes napsütés van, nincs fűtés, viszonylag kicsi a forgalom, tehát most mindenki nézheti és vidám lesz tőle. Aztán a Holocén Természetvédelmi Egyesület honlapján holocén.hu, Magyar Természetvédők mtvs.hu honlapján szintén nagyon sok mindent lehet olvasni.
2: Illetve a közösségi médiában is jelen vagyunk, a Holocén Természetvédelmi Egyesület Facebook oldalán, és itt most hasznos tippeket is hoztunk meg a hőség elleni védekezéssel.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Köszönjük szépen!
3: Köszönjük szépen is!
0: Az elmúlt percekben Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel, környezetvédelmi referenssel beszélgettünk. Most zenélünk, majd a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól lesz szó.

0: Együtt az egészségünkért címmel beszélgetés előadás sorozat indult, melynek egyik előadója dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus volt. Műsorunk folytatásában őt idézzük.
1: Én magam körülbelül 30 éve dolgozom gyerekorvosként, és ebből egy 15 éve vagyok a gyermekkörzetben, de már amikor Szegeden dolgoztam a klinikán, már akkor is foglalkoztam a védőoltásokkal, Csongrád megye védőoltási tanácsadója voltam, és most itt Borsod megyében is ezt a funkciót töltöm be. És akkor hagyd kérdezzem már meg, hogy ki az, aki várandósként vesz részt. Kettő kismama, szeretettel köszöntöm Önöket külön is, és akkor majd igyekszem a várandósokról szóló részt azt, hogyha esetleg van kérdésük, akkor bővebben is kifejteni. Ez egy laikusoknak szóló előadás, és akkor hagyj kezdjem először azzal, hogy milyen nagy jelentősége van a védőoltásoknak napjainkban. Azonban fontos azt tudni, hogy az első klasszikus védőoltás az már körülbelül 300 évvel ezelőtt fedezték fel, ugye Edward Jenner nevéhez fűződik, aki a fekete himlő járvány idején megfigyelte azt, hogy a tehenészlányoknak a kezén lévő hólyagok, ezek az úgynevezett tehénhimlős hólyagok, tehát azok a tehenészlányok, akik tehénhimlősök lettek, azok a fekete himlőt nem kapták el olyan súlyosan, mint a lakosság többi része, és ezért a kezükön lévő hólyagokból vett egy kis bennéket, és azt ennek a kis fiúnak, a saját kertészének a fiának beinjektálta, hát eléggé etikátlan módon, azonban ezek után megfigyelte azt, hogy ezután az injekció vagy inokulációnak is nevezik, ezután ez a kisfiú szintén enyhe tünetekkel esett át a fekete himlőn. És innen is ered a vakcina kifejezés, a vakka szó az tehenet jelent, és már akkor is nagyon sokan féltek ettől a beavatkozástól, és egy ilyen korabeli ábrázolás látható a másik rajzon, ahol ilyen tehén szerveket rajzoltak az emberekre, hogy mondjuk a vakcináció az tehénné változtatja az illetőt, tehát nagyon idegen volt ez a beavatkozás. Ez pedig szintén egy klasszikus fénykép a 70-es évekből, ugye szintén a fekete himlővel kapcsolatban, ez a két fiú gyakorlatilag ugyanazon a napon kapta el a fekete himlő vírusát, az egyik őjük be volt oltva, a másik pedig nem volt beoltva, és hát jelentősen látszik a különbség, ugyan a beoltott gyermeknek is messziről nem látszik, de azért van egy-két hólyagja, azonban az oltatlan gyermek az nagyon súlyos formában esett át a megbetegedésen. És ma már ezt tudjuk, hogy a védőoltások azok halált előznek meg, tehát nagyon nagy jelentősége van a védőoltásoknak, és talán az édesvíz után az egyik legjelentősebb egészségügyi beavatkozás maga a védőoltás. Több egész világon 74-től 2024-ig, tehát az elmúlt 50 évben körülbelül 150 millió halálozást előzött meg, és mondjuk Európa, amit talán a legfejlettebb földrésznek tarthatunk, ott is egy 7 millió halálozást előzött meg a védőoltás. És akkor egy nagyon rövid kis egyszerű, nagyon egyszerű immunológia, hogy hogyan is működik a védőoltás. Ugye beadjuk a védőoltást, karba, comba, esetleg szájon keresztül. A védőoltásban az adott kórokozónak, ami lehet vírus vagy baktérium, annak a legyengített változata, vagy éppen egy elölt változata, vagy éppen csak az adott kórokozónak egy kis részlete, mondjuk egy kis nyúlványa a sejtfelszínről, az található benne a védőoltásba, ezt beadjuk az illető szervezetbe, és az immunrendszer felismeri ezeket a kis kórokozó részecskéket, és aktiválódni fog, riadót fúj, és ezután elindul egy immunválasz. Ugye az első, ez a riadó, ez tulajdonképpen az első 24 órában már megtörténik, általában a védőoltás beadása után olyan 6 órával jelentkeznek az első tünetei ennek a szervezet riadójának, akár fáradtsággal, akár lázzal, akár az beadott helyen lévő fájdalommal vagy érzékenységgel. És ezután pedig aktiválódik az immunrendszernek az úgynevezett specifikus része, ahol kifejezetten olyan ellenanyagok, vagy más néven antitestnek is szokták nevezni, olyan ellenanyagok jönnek létre, amelyek az adott kórokozóhoz hozzá tudnak kötődni. És akkor, amikor ez körülbelül ehhez, hogy ilyen ellenanyagok termelődjenek, körülbelül 2-4 hét szükséges, és amikor pedig a szervezet újra találkozik az adott kórokozóval, például egy influenza vírussal, vagy akár egy szamárköhögés baktériumával, akkor nagyon-nagyon gyorsan fog aktiválódni az immunrendszerünk, és ezek az ellenanyagok elkapják a kórokozót, és nem engedik azt, hogy betegség alakuljon ki. Ezek az ellenanyagok bizonyos esetekben élethosszig, bizonyos esetekben pedig évekig fennmaradnak. Tehát azt kell tudni, hogy a védőoltás, amikor adunk egy immunválaszt, az mindig kórokozó specifikus. Tehát a szamárköhögés ellen oltunk, az nem fog védeni az influenza ellen. Tehát ez mindig kórokozó specifikus. Az adaptív az azt jelenti, hogy feltételez egy működő immunrendszert. Egy súlyos kombinált immundefektusos gyerek, vagy egy 90 éves öregember, az nem biztos, hogy fog tudni olyan immunválaszt létrehozni egy védőoltásra, amit mi szeretnénk. Tehát kell, hogy legyen egy működő immunrendszer, és a harmadik nagyon fontos dolog, hogy memória, hogy emlékszik. Egy védőoltás után a szervezetünk emlékezni fog arra, hogy milyen kórokozó ellen kell neki védekeznie. És akkor röviden a terhesség vagy várandóság alatti vakcinációról. Ugye itt több cél van. Tehát ez olyan új dolognak tűnik, de ez nem olyan új dolog. Tehát az egyik, hogy az anyát szeretnénk védeni. Ez egy nagyon fontos dolog. 2010 körül, amikor a H1N1 influenza járvány volt, akkor azt figyelték meg, hogy a várandósok sokkal súlyosabb formában esnek át az influenzán, és ezért 2010-11 óta a WHO kiadott egy állásfoglalást, hogy az influenza elleni oltásban a várandósok elsőbséget élveznek, pont azért, mert őket sokkal súlyosabban sújthatja az influenza. Tehát az egyik cél az anyavédelme. A másik cél pedig a magzat, az újszülött, a csecsemőnek a védelme, és ez pedig egy olyan mechanizmuson keresztül valósítható meg, hogy az anyának beadjuk a védőoltást, az anya szervezetében fognak ezek a kis Y alakú ellenanyagok termelődni, és ezek az ellenanyagok a mélepényen keresztül, egy speciális szállító mechanizmuson keresztül átjutnak a magzatba, a csecsemőbe, és ezek az ellenanyagok, amíg ott vannak a csecsemő szervezetében, addig biztosítják az ő védelmét. Természetesen ezt nem lehet minden védőoltással megcsinálni, azonban a szamárköhögés esetén, illetve most legújabban már az RSV, az óriás sejtes légúti vírus esetén rendelkezünk védőoltásokkal, amelyek a csecsemőt vagy fiatal csecsemőt, újszülöttet pont addig fogják védeni, amíg arra szükség van. Tehát a szamárköhögés esetén ugye az első csecsemőkori védőoltást 2 hónapos korban kapja meg a kisbaba, tehát 0 és 2 hónapos kor között ő védtelen, és ezzel az anyai vakcinációval át tudjuk hidalni ezt az érzékeny periódust. Az RS vírus esetében pedig az első 6 hónapot tudja megelőzni egy ilyen anyai vakcináció, anyai védőoltás, pont azt az időszakot, amikor a csecsemők a leggyakrabban kerülnek be RS vírussal a kórházakba, kerülhetnek akár intenzív osztályra, hiszen hogyha már 1 évesen kapja el, vagy 1,5 évesen kapja el az RS vírust, akkor már nem fog olyan súlyos fertőzés kialakulni. Tehát az a célunk az anyai vakcinációval, hogy áthidaljuk ezt a periódust, azonban ahhoz, hogy ezek az ellenanyagok egyáltalán átjussanak az anyából a kisbabába, ahhoz idő kell. Ezért a legtöbb esetben azt szoktuk javasolni, hogy a 36. hétig történjen meg ez a védőoltás. Természetesen a 38. héten is megtörténhet, azonban a 38. héten nem biztos, hogy át fog jutni a kisbabába az ellenanyag, akkor tulajdonképpen azzal az oltással csak az anyát védjük, akkor egy fészek védelmet biztosítunk, de az nem egyenértékű azzal, amikor valóban átjutnak az ellenanyagok a magzatba. És akkor a szamárköhögésről azért annyit hagy mondjak el, hogy az első 2 hónapban A szamárkőgésnek a kockázata az 20-szorosa, mint a más korcsoportoknál. Tehát, és sajnos ugye 2024-ben volt egy esethalmozódás Magyarországon is a szamárköhögés tekintetében, és nagyon sok gyerek került be kórházba, és a legfiatalabb csecsemők között volt 5 haláleset. Szóval ez nem megengedhető, miközben van védőoltásunk a betegség ellen. Na most összesen most már áttérve a kisgyermekkor, illetve a csecsemő és kisgyermekkor védőoltásaira, összesen 7 alkalommal történik kötelező védőoltás 6 éves korig, és az iskolában pedig a jelenlegi oltási rend szerint 5 alkalommal történik kötelező védőoltás, és ajánlott oltások pedig hát legalább még plusz 10 alkalommal történhetnek, ezek ugye ajánlott vagy választható oltások. Na most a kötelező oltásokat fölsorolnám, és hogy miért is kell ezek ellen oltani. Ugye az az első oltás, a BCG oltás, amit az újszülöttek olyan körülbelül 2 napos korban kapnak, ez a súlyos tüdőbaj, a súlyos miliáris TBC, és a TBC okozta agyhártyagyulladás ellen véd. Ezt a WHO határozza meg, hogy melyik országban kell BCG-t adni, és melyik országban nem kell. Egyelőre Magyarország még ott tart, hogy javasolta BCG-nek az adása. A következő oltás az ugye 2 hónapos kortól fog indulni. Itt 2, 3 és 4 hónaposan kombinált oltást kapnak a gyerekek, ami azt jelenti, hogy egy szurival összesen 5 kórokozó ellen biztosítunk védelmet. Ezeket az oltásokat ismételgetni kell, ez elsősorban az immunológiai sajátosságok miatt van. Szintén 2 hónapos kortól indul az úgynevezett pneumokokkusz elleni védőoltás. Ennek a pneumokokkusz baktériumnak van legalább 100 szerotípusa, a jelenlegi oltóanyagban összesen 15, a 15 leggyakoribb, legsúlyosabb betegséget okozó szerotípus található. És akkor körülbelül 4 hónapos korra be is fejeződik a csecsemőkori oltás, és 1 éves kortól folytatjuk. 1 éves korban új oltóanyagként a bárányhimlő elleni oltás fog bejönni, majd 15 hónapos kortól a kanyaró, mumps és a rózsahimlő elleni oltás, és ezt követően pedig már csak ismételgetjük a korábbi oltásokat, illetve hát az iskolás korban lesz még a hepatitis B, ami egy új oltásnak számít a gyerekek életében.
0: Zene után folytatjuk ezt az előadást.

0: Folytatjuk dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus előadását a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól.
1: Az ajánlott oltásokról csak nagyon röviden, ugye az RSV-t már említettem, jelenleg az egy anyai oltás, a rotavírus elleni oltás, ugye az, arról azt kell tudni, hogy azt 6 hónapos korig be kell fejezni, ez az egyetlen olyan oltás, aminek van időkorlátja. Vannak a járványos agyhártyagyulladás elleni védőoltások, amelyeket szintén minél hamarabb el kell kezdeni, hiszen a kis csecsemők a leginkább fogékonyak a betegségre.

gyermekkor, hanem az már ugye a kiskamaszkornak a védőoltása, és hát folytathatjuk itt a veszettség, a COVID, sárgaláz, tífusz, egyéb védőoltásokkal, amikre még van lehetőség. Nagyon gyakori kérdések szoktak lenni azok, hogy meddig véd egy védőoltás. Erre mindig azt gondolom, az a jó válasz, hogy ez egy vakcina specifikus. Vannak oltások, amelyek élethosszig védenek, vannak oltások, amelyek 2-5 év vagy 3-5 évig védenek. Ilyenkor mindig egy-egy adott oltásról kell beszélnünk. Miért kezdjük ennyire korán a védőoltásokat? Miért 2 hónaposan kezdjük? Hát azért, mert mindenkit akkor kell megvédeni, amikor a legnagyobb veszély van egy adott betegségre. Tehát azért adunk szamárköhögést 2 hónaposan, mert 0 naposan nem tudjuk adni, nincs értelme. A legkorábbi életkor, amikor van értelme egyáltalán beoltani a csecsemőt, az a 2 hónapos életkor. De ugyanez vonatkozik a pneumokokusz baktérium okozta agyhártyagyulladásra, az is a csecsemők betegsége, minél hamarabb el kell kezdeni. Miért kell ismételgetni az oltásokat? Hát azért, mert elkezdjük korán, de nem biztos, hogy az a védőoltás olyan sokáig fog tartani, tehát ezért van az, hogy mondjuk 2-3-4 hónapos korban ismételjük, tulajdonképpen felépítjük a védettségét az adott kisbabának, és hát a másik dolog pedig, hogy idővel gyengül ez az immunválasz, tehát ezért kell 5 évente például a pertussiszt ismételgetni. Nagyon gyakori kérdés az, hogy biztos, hogy lehet-e együtt adni a védőoltásokat, tehát erre én röviden ennyit írtam, hogy igen, lehet. Tehát mi gyerekorvosok évtizedek óta dolgozunk, évtizedek óta adjuk együtt a védőoltásokat, nagy tapasztalatunk van ebben, tehát én azt mondom, hogy kérem, higgyék el nekünk, hogy nyugodtan együtt lehet oltani ezeket az oltásokat együtt, nincsen nagyobb lázas reakció, nem lesz semmi baja a babának, és egyébként pedig egyetlen egy találkozással le lehet, úgymond egy sírásból megvan több oltás. Hát akkor a következő nagyon gyakori kérdés, hogy ezek a betegségek már eltűntek, és minek ezek ellen oltani? Hát sajnos ez nem így van, sajnos nem tűntek el. Például biztos mindenki tudja, hogy kanyaró járványok vannak a világban, most épp ugye megy ez a világbajnokság, és mindenki attól rettek, hogy ott összejönnek a világban sok szurkoló, és szét fogják szórni a kanyarót. Mert ugye egy kanyarós beteg az 15-18 másik fogékony meg fog fertőzni. Tehát egy ilyen összejövetel az sajnos előrevetíti azt, hogy terjedhetnek a járványok. De ne maradjunk az USA-nál, de nézzük esetleg a saját szomszédainkat. Ukrajnában rendszeresek a kanyarójárványok, Romániában rendszeresek a kanyarójárványok. Egyébként azt csak hozzátenném, hogy ezek mind az oltás ellenes mozgalmaknak köszönhetőek. Romániában például az ortodox egyház támogatja az oltás ellenességet, Ukrajnában pedig nem alapellátó orvosok, hanem úgynevezett felcserek oltogatják a gyerekeket, és ezért Ukrajnában egy borzasztó nagy félelem van az oltásoktól. Ezt például most ugye a háború kapcsán mi is láttuk, amikor elláttuk az ukrán gyerekeket. Nem is gondolnánk, de a diftéria megjelent Európában, volt haláleset Belgiumban, Spanyolországban, teljesen friss hír, Ausztráliában is van diftéria. Tehát sajnos a kórokozók nem állnak meg az országhatároknál, jönnek, ahogy az emberek jönnek, mennek, ők szépen hozzák magukkal a kórokozókat. Például van, aki a diftériát a lábán egy kis fekély formájában hozza be Európába. Járványos gyerekbénulás. Ugye azt hittük, járványos gyerekbénulás ugye 50-es években indult, gyönyörű szépen oltással szinte el lehetett törölni a földről, csak 1-2 ország maradt, Hamburgba kimutatták a szennyvízben a vírust. Tehát ezt kimutatták 2025. októberében a szennyvízbe, tehát ez azt jelenti, hogy azt oda valaki bele, tehát hogy valahonnan beleürült abba a szennyvízbe az a vírus. Hát nyilvánvalóan valaki személy hordoz, tehát ugye a poliovírus az ugye egy emberről emberre terjedő vírus, amely sorban széklettel terjed, tehát ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, hogyha ott van a szennyvízbe, akkor ott van valakinek a szervezetébe is. És hát ugye a szamárköhögésről már beszéltünk, tehát ezek mind-mind rég elfeledett betegségek, de azért ezek itt vannak körülöttünk. És akkor még vannak ilyen gyakori kérdések, hogy a természetes fertőzés

0: fertőzéshez sokkal jobb immunválaszt. Tehát vigyük el a gyerekünket egy bárányhimlő partira, legyen bárányhimlős, és akkor nem kell itt szurkálni meg minden, az sokkal jobb, hogy a gyerek inkább átessik a bárányhimlőn. Ez, tehát lehet, hogy ez régen elfogadott volt, de ez nem igaz, hiszen a természetes immunválasz mellett mindig ott van a betegség és a betegség kockázata, a betegség rizikója, és például pont egy bárányhimlő esetén soha nem fogjuk tudni, hogy melyik gyereknek lesz súlyos bárányhimlő, ezt nem lehet megjósolni. Tehát egy tök egészséges gyereknek is lehet nagyon súlyos bárányhimlője. És ez meg biztos, hogy meglepő, mert nekem is az volt, hogy például egy szamárkőgésen valaki átessik, az nem csinál immunválaszt, az egy nyálkahártya fertőzés, és ugyanúgy egy év múlva, két év múlva áteshet a szamárköhögés betegségen az az egyén, tehát nem minden esetben ad a természetes fertőzés jobb immunválaszt. És hát ez főleg az oltás szkeptikusoknak a problémája, hogy nagyon furcsa adalékanyagok vannak a vakcinákban, és én szoktam kapni ilyen 2-3 oldalas kérdéssorozatokat, mindannyian szoktunk kapni, hogy mondjuk meg, hogy mi az a WU2, vagy nem tudom mi a vakcinába, vagy miért van alumínium egyes vakcinákban, vagy miért van higany, mondjuk higany nincs, de mindegy, ezt is meg szokták kérdezni. De akkor is ezekre azt tudom mondani, hogy vannak bizonyos adalékanyagok, például adjuvánsok, de ezek nélkül nem biztos, hogy tudnánk csinálni biztonságos és hatékony vakcinát. Tehát biztonságos és hatékony, ez a cél. Ezért vannak bizonyos vakcinákban furcsa vagy idegennek ható adalékanyagok. Például antibiotikumok, vagy bármilyen más antiszeptikus dolog, hogy eltarthatók legyenek, és biztonságosan lehessen ezeket adni. És akkor a kötelezőség az is egy nagyon kardinális kérdés, hogy miért kötelezők a védőoltások, mert miközben az EU országában, nem tudom, 19 országban nem kötelező, 13 országban van kötelező védőoltás, például Franciaországban, ahol ugye mindenki nagyon szereti a szabadságot, Franciaországban ez a szabadság országa, és ott is bevezették a járványos agyhártyagyulladást az elmúlt 10 évben, bevezették a kanyaró mumps rubeolát, pont azért, mert járványok jelentek meg, és tulajdonképpen a kötelezőség a legjobb megoldás arra, hogy mi biztosítsunk egy biztonságos járványügyi közeget Magyarországon. Egyébként nem Magyarországon van a legtöbb kötelező oltás, hanem Lettországban, ott összesen 15 oltás kötelező, ugye Magyarországon 12, viszont vannak olyan országok is az EU-ban, például Dánia, Svédország, ahol nincsenek kötelező oltások, de ennek ellenére az átoltottság 80% feletti, mert egyszerűen a társadalom az ott tart, hogy felismeri ennek a jelentőségét.
1: Az elmúlt percekben dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus beszélt a várandóság és kisgyermekkor védőoltásairól.

Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel, környezetvédelmi referenssel beszélgettünk, majd dr. Onozó Beáta, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos klinikai immunológus beszélt a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: A nap imája.
1: A szeretet türelmes, jóságos, mert beleérző, akaratfejlesztő, rendre nevelő. A szeretet nem irigykedik, mert vállalja a gyermeket terheivel, a több gyermeket gondjaival, sokféle problémáival együtt. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, mert a gyermekek kérdéseire élményszerű választ ad. Félelmeit feloldja, a produkáltatástól és csodagyerekségtől megóvja, még tanulni is kész érte. A szeretet nem viselkedik bántóan, mert a gyermeknek tett ígéreteit betartja. A dackorszaka alatt vele és beleérez. A gólyamességtől megvédi, idejében és megfelelően felvilágosítja és nem rémizgeti. A szeretet nem keresi a maga hasznát, mert áldozatos, ha kell, önfeláldozó. Csendet tud biztosítani a gyermek számára. A gyermek tulajdonát tiszteletben tartja, adni, ajándékozni is megtanítja. A szeretet nem háborodik fel, sohasem ütlegel. Szülői összhangban büntetés jutalmaz, zsilipelve dicsér és fed. A szeretet nem rúja fel a rosszat, mert nem csak megbocsát, de el is felejt. Betartja a jézusi sorrendet. Pofonokat nem utalványoz, a gyermek tetteinek indító okaira figyel. A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mert a szülő és a gyermek közt jó kapcsolatot teremt. Nem kendőzi az ügyeskedést ügyességnek. A gyermek igazát is elismeri. A szeretet mindent eltűr, mindent remél, mert roskadozva nem roskad össze. Sohasem zsugorít, növelve nevel. A szeretet soha el nem múlik, mert az Isten a szeretet. Azért nem múlhat el, mert benne és belőle élünk.

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Kovács Krisztina és Somosvári Eszter Anna nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Magyarországon 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Egy házi orvosra már közel 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT-nek az Országos Kórházi Főigazgatóság által közzétett 2026. júliusi adatai alapján készített elemzéséből. Az MTI-nek küldött közleményben kiemelték, a problémák fő oka a házi orvosok előregedése, és az, hogy a nyugdíjba vonulók helyére nincs elegendő utánpótlás. A Gazdaságkutató Intézet szerint ezért az utánpótlás biztosítása és a finanszírozási rendszer felülvizsgálata elkerülhetetlen. Leállítja a termelést a Nestlé Diósgyőri üzeme az év végén, közölte az MTI-vel a Nestlé Hungária. Mint írták, a döntés oka a szezonális édességek iránti kereslet visszaesése. A dolgozói érdekképviseleteket már július elején tájékoztatták. A Nestlé közölte, a vállalat célja, hogy a lehető legtöbb munkavállaló számára munkalehetőséget biztosítson, ezért az üzemet olyan befektetőnek adja át, aki folytatni kívánja az édességgyártást. A Nestlé Szerencsi és Büki gyára továbbra is működik. A Diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládé figurákat készített, amelyek a világ számos országába jutottak el. 75 autóst bírságoltak meg két nap alatt Budapesten a buszsáv jogosulatlan használata miatt. A budapesti rendőrfőkapitányság pénteken közölte, kedden és szerdán kiemelt ellenőrzést tartottak több fővárosi útvonalon, köztük a Hegyalja úton, a Szentendrei úton, az Andrássy úton és az Üllői úton. A rendőrök összesen 89 esetben intézkedtek, ezek közül 75 a buszsáv szabálytalan használata miatt történt. Több mint 13 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket áprilisban a Kréta, a Neptun és az állami iratkezelő rendszerek beszerzéseivel kapcsolatban, közölte pénteken a kormányzati kommunikáció az MTI-vel. Felidézték, hogy feljelentést tesz a kormány a Kréta, a Neptun és az állami iratkezelő rendszerek több mint 100 milliárd forintos gyanús beszerzései miatt. Azt írták, az adatok átvizsgálása során kiderült, hogy 2019 és 26 között több mint 100 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket, amelyek jelentős részét érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporthoz köthetően kötötték meg. Megkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kultkamp, a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Déliné programmal közösen szervezett 4 napos rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt. Közölte a Rákóczi Szövetség pénteken az MTI-vel. A 16. és 19. között zajló tábor résztvevői kreatív műhelyekben, szakmai foglalkozásokon és színházi programokon ismerkedhetnek meg az előadó művészet világával. Hazánk időjárásáról. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés várható, délutántól az északi középhegységben, majd nyugat felől a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 15 órakor lesz.
2: Következik a Zenepavilon.
3: Tisztelt hallgatóink, Marton Árpád köszönti önöket. Ma a felvilágosodás korának zenekara játszik majd Gustav Leonhardt vezényletével Carl Philipp Emanuel Bach szimfóniái közül, és egészen érdekes ez az egybeesés, hogy éppen ennek a zeneszerzőnek éppen ez a zenekar játszott a lemezre a szimfóniáit. Különös, de a felvilágosodás korának nem csak a gondolatisága, de a zeneisége is a letisztultság irányába hat. A szimfónia ez a műfaj, amelyet Mahler úgy jellemzett, hogy egy szimfónia maga a világ. Természetesen ez már a Beethoven utáni világra, vagy késői Haydn és Mozart szimfóniák utáni világra vonatkozik. Eredetileg az olasz nyitány szimfóniából eredt, és a barokk idején bizony a szerszélyes, túl díszített stílus volt rá jellemző. Éppen Carl Philipp Emanuel Bach az, akinek a kezén letisztultak ezek a formák és a derűs, kiegyenlített kedély megtestesítőjévé váltak. Nem véletlen voltak aztán bizonyos értelemben példaképei vagy előkészítői Haydn szimfóniáinak. Carl Philipp Emanuel Bach, akit leginkább a berlini éveiről ismerünk, hiszen Nagy Frigyes porosz császár udvari zeneszerzője volt, a későbbi években Hamburgba költözött, ahol Telemann helyét töltötte be, lett az utódja, és nem csak a templomi zenék, de a városi reprezentáció zenei ellátása is az ő feladat körébe tartozott. Különleges és újabb kapcsolat Haydn, illetve Mozart világához, hogy a szimfóniáinak jelentős részét az a Gottfried von Swietenbáró rendelte meg tőle, aki később Mozartot például bevezette a Händel oratóriumok világába. Következzék tehát most két letisztult felvilágosodáskori szimfónia. Carl Philipp Emanuel tollából először a D-dur szimfónia, három tétere Allegro di molto, Largo és Presto. A felvilágosodás korának zenekarát Gustav Leonhardt vezényli.

Carl Philipp Emanuel Bach következő szimfóniája, a harmadik számot viselés F-durban íródott, továbbra is a felvilágosodás korának zenekara Musical Gustav Leonhardt vezényletével. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra!

0: Domenico Scarlatti G-dur szonátáját David Russell adta elő.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Móricz Zsigmond. Szegény emberek. 5. befejező rész.

Az asszony mélyeket sopántva lélegzett. Már látta, elveszett ember az ura. De az ember egyszerre megindult, nehéz lépésekkel, de ment előre. Az asszony is utána eredt, s meg sem állottak a városig, a vásárig. Nem is szólottak egymáshoz. Úgy mentek a sokadalomban, csámpásan és bolyongva, olyan idegenül. Az asszony elbámészkodott, elszórakozott is a sok ember közt. Falusi asszonyok hátukon s mellükön cipelték a kosarat, a kosárban tejfel volt, és gombolyakba összenyomott túró. Nem főzött a gyerekeinek túrós galuskát, amióta az ura oda van, csak kétszer. Oda pillantott az emberre, vajon észreveszi-e? De az ember nem látott semmit, csak ment előre. Kis csizmákat látott az asszony. A gyerekek még most is mezítláb vannak, s már reggelre fagy volt. Ruhát is látott. Jó kis ócska ruhákat árultak egy szekérről. Ócsón lehetett volna szerezni. De az ember csak ment. Lépegetett előre, idehajtott fővel, ment előre tovább. 20 darab libát olvasott meg egy háztövén. Micsoda libák, Istenem! Neki csak 3 tyúkocskája van. Egyik tojik, szegény mán hagyogató, nincs kedve ebbe a hidegbe. Szinte elmaradt az embertől, aki már eltűnik a szem elől. Lám, ott áll a vasas zsidó sátora előtt. Utána ballagott. Az ember türelmesen állt, várt, ásót válogatott. Felvette, letette sorba. A legjobbat akarta. Pengette a kövön, egymáshoz ütötte, a hangját figyelte, körömmel próbálta a keménységét. Végre egyet megtartott. Mi az a ára? Kérdezte. Forint 40. Sok. Tegye le. Az asszony ijetten villant rá az urára, akinek a szeme lángot vetett. Jaj, azt hitte, rögtön agyonvágja a zsidót abban az ásóval. Nem, csak a zsebébe nyúlt, s odaadott 3 koronát. Visszakapott egy 6-ost. Azt odaadta az asszonynak. Ne, vegyél a gyerekeidnek mézest. Az asszony azt hitte, meghal. Mézest? Egy 6-osért? Elöntötte szemét a forró könny. Hát az ura is ilyen kemény tud lenni. Jól tudja, hogy nincs otthon semmi, se csizma, se ruha, se étel. Aztán vegyen egy 6-osért mézest. Összeszorította a fogát. Elfordult, hogy meg ne lássa a síró szemét. Felszíta az orrát, s mézes kalácsost keresett. Soká nézegette az apró mézes mogyorót. Behitvány, kukorica liszttel van csinálva, besovány, méz nélkül, és jó Isten, bedrága. Felduzzasztotta a száját betegen. Hát evvel megy haza, mézessel a vásárból. Egy 6-os ára mézes.

Az ember már türelmetlenül várt rá, oda se pillantott. Megérezte, mikor közel ért. Megindult gyorsan hazafelé az úton. Az asszony nem mert pisszenni sem. Ment megtörten, csüggetten, életkedve vesztett. Csak ment szaporán, a nagy lépésű ura után. Mikor a töltésre értek, a katona mindig a másik partot nézte. Egyszer megállt. Megfogta az asszony karját, s hozzáhajolt. Köztünk van a víz, mondta. Az asszony nem értette. Nem értjük meg egymást soha, mert köztünk van a víz. Hej, rántotta meg a vállát az asszony. Most már unta az ura bolondságát. Már nem is számított neki. Ez is csak magának rabol. Még a gyerekeire se gondol. Így nem is lehet megérteni egymást, ha köztünk van a víz, mondta az ember. Mikor a muszkák átjönnek, s itt maradnak nálunk, meglátjuk közelről a képüket, a szakállukat, a beretvált arcukat, a szemüket. Csak épp, hogy a szavukat nem értjük, akkor már nem vágjuk le őket. Enni adunk nekik, amit mink eszünk. Csak addig ellenség az ellenség, amíg köztünk van a víz. Hirtelen a zsebébe nyúlt, s kivett belőle egy kis csomót. A markában tartotta egy percig, s nézte. Egy gombolyagba kötött kis kendő volt, ahogy nézte az asszony. Akkor kinyújtotta a karját, s messze bevetette a vízbe. Az asszony éles szemmel merett rá. Kitalálta, hogy ez a rablott pénz. Ajjaj! Sóhajtott, s azt gondolta, ezért érdemes volt. Hát érdemes volt ezért. Aztán megindultak. Lassabban, mint az elébb, mint aki elvesztette a célt. De egyformábban, ahogy az életet robotolja a szegény. Nem szóltak többet egymáshoz egy szót sem. Mintha elidegenedtek volna, mintha meggyűlölték volna egymást.

Mikor a faluba beértek, mindjárt a szélső háznál beszélgetőket láttak. Egyszerre belenyilallott mind a kettőjükbe, hogy arról beszélnek. Vásárról hazamenőknek beszélte Suta kis Istvánné, s mikor a házas pár megállott a közelükben, egy kicsit elhallgatott, s rájuk bámult. Hallják a gyerek sírást, folytatta aztán. Csak hallják, pedig ott volt a Szabó Andrásék lánya velük, ammán jóforma lány, 14 esztendős. Mi van azokkal a gyerekekkel, hogy egyre sír? Átküldték a kis Erzsust, nézze meg. A gyerek nem tudott bemenni, mert a kapu be volt zárva, bemászott a kerítésen. Bemegy szegény gyerek, hát bokáig való vérbe, ott fekszik a szegény, ártatlan meggyilkolva. A Vargáék nagyobbik jánya az ajtóba, a másik az Eszter meg a kis házba. Borzasztó, borzasztó, tördelték az asszonyok a kezüket. Borzasztó, mondta a katona felesége, mert úgy érezte, mindenki őket nézi. Borzasztó, s húzta az urát, hogy menjenek onnan. A katona nem szólott egy szót sem, csak nézte a vajákoló asszony népet, undorral, s megvetéssel. Ilyen ordítást csapni. Ezek igazán nem tudják, mi a háború. Elment csöndesen, szinte észrevétlen a felesége után, aki szinte futva ment előre. Mikor utolérte, lihegve a sietéstől ráförmett. Hová szaladsz már, no? Az asszony vissza sem nézett, még gyorsabban igyekezett előre. Én is úgy hagytam a három kicsit, mondta aztán vissza elfúlt szóval. Az ember hirtelen megállott, megtorpant. A három kicsit, az ő

katona kezdett megzavarodni. Ez az általános és közfelzúdulás, a borzalomnak ez a teljes becsülése egyszerre az ő idegeire is rászállott. S ahol elvetett szót meghallott, az mind korbács ütéssel hasított végig a lelkén.

0: úgy megnyugodott, mikor a kapun beért. A gyerekei ott állottak a ház előtt, s az anyjuk leguggolt hozzájuk és csókolta őket. Komolyan, fakó arccal nézte a kedves gyerekeit, aztán megfordult, még mielőtt megcsókolta volna valamelyiket, ahogy az ajka kívánta. Érezte, hogy keresik. Két csendőr állott meg a kapuban. Az egyik leemelte a fegyverét, s lövésre készen tartotta. Neki a szeme se hunyorított. A csendőrök rászegzett szemmel jöttek az udvarra.
1: Járt maga a Varga házba, mámma?
0: Kérdezte a fekete, az őrmester.
2: A Varga házba? Szólott a katona nyugodtan.
1: Mégpedig ma?
2: Éppen ma?
1: Éppen ma?
2: Mert tegnap jártam.
0: A csendőr a szemébe meresztette a szemét.
1: Azt tudom, hogy tegnap járt. Napszámért.
2: Napszámért. Igen.
1: De mámma volt ott?
2: Mámma? Minek lettem volna?
1: Mi van a zsebedbe?
0: Kiáltott rá a másik csendőr.
3: A katona hidegen odanézett a tegezésre, de akaratlan lepillantott a zsebére. Egy fehér kendőnek a csücske lógott ki, s véres volt. Nyugodtan kihúzta, gondolkozott, micsoda vér ez.
1: Hogy magyarázza ezt?
0: Szólott az őrmester.
2: Hogy?
0: Szólott a katona.
1: Ki vele?
0: S a két csendőr úgy emelintette a szuronyos fegyvert, hogy bármely pillanatban használhassák. A katona csendesen elmosolyodott, s mintha nem törődött volna velük. Megvágta magát a kisfiam, az ő kezét törültem levele. Be is kötöttem. A csendőrök meglepetve figyelték. A gyerek után néztek, aki nagy, okos szemmel bámészkodott rájuk az anyja mellől. Az asszony reszketve folytotta könnyeit, s nem is nézett reájuk. A legkisebb gyerekét szorította a szívére, másikat kezén tartotta.
1: Miért van bekötve a kezed, kisfiam?

kérdezte szépen az őrmester a gyereket. Az még nagyobbra nyitotta a szemét. Én nem tudom, Montas az apjára nézett. Édesapám bekötötte, mikor hazajött, pedig az övé volt véres. Mindenkinek az arcán meglepetés volt. A katona azonban hosszan elnézte a kisfia okos, csillogó arcát. Szeretettel nézte, elmosolyodva nézte. No, fiam, mondta, most csendőr kézre adtál. Akkor odafordult bizalmas egyszerűen a két csendőrhöz, a fekete őrmesterhez. Hát én voltam, csendőr urak. A kapu, a kerítés rakva volt rémült arcú bámészkodó falusiakkal. Mindenki kidüllett, kimerett szemmel nézte a borzalmas gyilkost. Csak ő maga nem volt megrémülve. Hidegen, nyugodtan hagyta bilincsbe tenni a kezét. Hát, tudja, csendőr úr, mondta mégis gyerekes mentegetőzéssel, mintha egy kicsit szépítgetni akarná magát. Azelőtt én se tudtam volna ránézni a gyilkosságra. Ha édesanyám csirkét ölt, vagy a feleségem, megmondhassák, én bizony oda se dugtam az orrom. De hát a háborúba sok mindent megszokik az ember, amiről nehéz aztán idehaza leszokni. Mikor indulni kellett a csendőrökkel, akkor tért észre még egyszer. Végre. Mikor a családjától vinni akarták. Akkor végig nyilallott benne, hogy mindennek vége. Nagyot nyögött, nyöszörgött, s kétségbe esett tekintettel nézett a kisfiára, aki eltorzult arccal, elgörbült ajkakkal sírni kezdett. Fiam, mondta, kisfiam, hoztam neked egy kis mézest, idesanyádtól kérd el. A gyerek felnézett az anyjára, s ő azalatt gyorsan kiment a kapun.

Móricz Zsigmond, Szegény emberek. Az ötödik befejező rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám, hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

0: Kodály Zoltán vonós négyesének első Allegro tételét a Kodály Kvartett játékában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Az Európai Bizottság szerint az új magyar kormány intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében. A pénteken közzétett éves jogállamisági jelentés szerint az uniós helyreállítási terv, valamint a feltételességi mechanizmus keretében folytatott párbeszéd nyomán több jogszabályi reform előre haladt. Emellett további alkotmánymódosítások előkészítése zajlik az igazságszolgáltatás, a korrupció ellenes intézményrendszer, valamint a fékek és ellensúlyok rendszeréhez kapcsolódó intézményi kérdések terén, írja az MTI. 30 napos fokozott közbiztonsági akció indul Budapesten a rendőrség, a készeléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Az MTI tudósítása szerint az intézkedés a belvárosi szórakozóhelyek környékére és Rákos rendező térségére összpontosít, ahol megerősítik a rendőri jelenlétet és fellépnek a visszatérő jogsértésekkel szemben. Szélesíteni a kerületi rendészek jogköreit Budavár polgármestere. Böröc László pénteken Facebook oldalán azt írta, a közterület felügyelőknek hozzáférést kellene kapniuk a digitális állampolgár program rendszeréhez és a fényképes személyi adat nyilvántartáshoz, hogy gyorsabban és hatékonyabban intézkedhessenek. A polgármester szerint érdemes lenne felülvizsgálni az üvegvisszaváltási rendszer szabályozását is a közterületek tisztaságának és a közrendek védelme érdekében. Csaknem 1 milliárd forint uniós támogatást nyert a Nemzeti Védelmi Szolgálat kiberfelderítési képességeinek fejlesztésére. A szolgálat pénteken az MTI-vel közölte, a projekt célja a kibertérben elkövetett bűncselekmények megelőzését segítő új elemzőrendszer kialakítása. A program részeként országos szemléletformáló kampány is indul, amely az online csalások és adathalász támadások elkerülésében nyújt segítséget a lakosságnak és a vállalkozásoknak. A Soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára. A jelentkezési határidő augusztus 10-e. Olyan diákokat várnak, akik nyitottak a keresztény értékekre, fontosnak tartják a közösségi életet, nyugodt otthont keresnek tanulmányaikhoz, és szívesen vesznek részt kulturális, valamint lelki programokon. Izraelben feloszlatta magát a Knesset, írja az MTI. Az izraeli parlament megszavazta saját feloszlatását az október 27-ére kitűzött, előrehozott választások előtt. A 120 fős testületben 62 képviselő támogatta az indítványt, ellenszavazat nem volt. A döntést a kormánykoalíció képviselői, köztük Benjamin Netanyahu miniszterelnök is támogatta. A választásokig a parlament szünetel, a bizottságok azonban korlátozottan működhetnek. Az utolsó ülésnapokon a Knesset több vitatott törvényt is elfogadott. Hazánk időjárásáról. Országszerte sok napsütés várható, délutántól a középső országrészben elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. A következő híradás 16 órakor lesz. Tizenöt óra 4 perc van.

Következik az Aquarel kulturális műsorunk. Az elején szerkesztő Varga Ramona és a szerkesztő Zsoldos Szilvia nevében is köszöntöm Önöket. Lázár Csaba vagyok. Mai válogatásunkban először két kerek évfordulóhoz kapcsolódó kiállításról számolunk be. Nyugat-Magyarországra utazunk a 400 éves győri bencés kolostor és gimnáziumba, majd a budapesti operaházba látogatunk, a Herend 200 egyik állomására, végül pedig Balatonszárszó és Csukás István kapcsolatára derül fény.

0: 400. születésnapjára készül a győri Cucor Gergely Bencés gimnázium, valamint a rendház, melynek tetőterében iskola és rendtörténeti kiállítás nyílt. A látnivalókat Dömötör Mihály győri bencés öregdiák mutatta be Szerdahelyi Csongornak.
1: Ebbe a tanévbe, tehát a 2026-27-es tanévbe fogunk belépni, a gimnázium 400. tanévébe. 1626-ban kezdték meg itt a jezsuiták az oktatást, és szeretnénk ezt a 400 évet bemutatni a nagy közönség számára, főként olyan embereknek, olyan csoportoknak is, akik nem kötődnek esetleg a gimnáziumhoz, nem járnak ide hozzánk a templom, de mégis őnekik is tudjunk valamit a mi történelmünkből, a mi közösségünkből, a mi gimnáziumunkból adni. Az elmúlt évszázadokat próbáltuk interaktív módon, kicsit játékosan, történeteket kiemelve bemutatni. Fönn a templom valamikori oratóriumában szentelünk egy kis tárlatot a jezsuita időszaknak, ami kb. 150 évet ölelt fel itt Győrben, amikor is Mária Teréz ugye 1774-ben feloszlatja a birodalmon belül, és utána ugye 15-20 év múlva pedig első Ferenc császár ugye a bencéseknek adja ezt a helyet, de szeretnénk ezt a jezsuita időszakot, ami egy nagyon innovatív és egy nagyon társadalmi és egy nagyon hasznos időszaka volt Győrnek. A jezsuitáknak nagyon sokat köszönhet Győr városa, az ideérkezett kultúra, a tudomány, akkor a vallási életnek a megújításába végzett munkájukat. Győr a török kor után újjáépítésben nagyon sokat kamatoztatott belőle, szeretnénk ezt is bemutatni, természetesen a gimnáziumnak a történetén keresztül.
2: És akkor most itt a tetőtérben vagyunk, mekkora lapterület, és itt mit lát az ember?
1: Maga a helyszín is, én azt gondolom, elbűvölő, hiszen egy 400 éves templomnak a 400 éves tetőterébe vagyunk, amely teljes egészében megújult az elmúlt 3-4 év során, az egész gerendázat. Úgy tessék elképzelni, hogy a gerenda hálózat az még az eredeti 400 éve, tehát az 1620-as évek építkezéséből maradt ránk, tehát kiállták az idő próbáját, de most már elérkezett az a pillanat, amikor ezt meg kellett újítani. És nagyon nagy öröm, hogy ezt a teret hasznosan tudtuk betölteni, hasznosan tudtuk berendezni, itt alakítottuk ki ezt a történeti múzeumot, ahol most vagyunk, hogy ez a templom tetőtér. Itt inkább a bencés gimnázium múltjáról, meg a jelenik tartó időszakról látunk beszámolókat, látunk interaktív online megjelenítéseket, szöveges tartalmakat, képi tartalmakat, nagyon jó filmhíradókat a 20. század közepéből, és hogy majd tovább haladunk a rendház északi szárnyának a tetőterébe, ahol a kiállítás második fele látható, ott pedig a bencés tanárok, az egykori bencés tanárok, tudósok, mint Jedlikányos, vagy Cucor Gergely, vagy Rómer Frulis által összegyűjtött értékekből egy részletet tudunk bemutatni a nagy közönség számára. Ezek elsősorban természettudományos gyűjtemények, állatpreparátumok, ásványkincsek, fizikai találmányok.
2: Látok bencés öreg diákot is beszélni egy nagy képernyőn, Barsi Balázs Ferences val az iskoláról, gondolom.
1: Igen, ez egy nagyon jó kis podcast sorozat, ez a Lelkiség podcast sorozat, amelyből teljesen véletlenül rábukkantunk, hogy Barsi Balázs atya egy lelki gyakorlatot tart éppen benne, de egy kb. Ilyen 6 perc erejéig a volt gimnazista élményeiről beszél, ugye 1960 és 64 között, tehát a szocializmus kellős közepén járt ide a győri bencés gimnáziumba, és egy pár nagy tanárát is megemlíti, mint Holenda Barnabás vagy Bánhegyi Jobb, és gondoltuk, hogy hát ez ide illik teljes egészében, hiszen Barsi Balázs pedig ugye lelki életbe, a teológiába úgy járt, felbecsülhetetlen nagy értéket hagyott ránk, így azért szerettük volna bemutatni, hogy ő is azért ide kötődik a győri bencés gimnáziumhoz.
2: Holenda Barnabás, Kozma Imre beszélt róla nekem. Igen, például, hogy mit jelentett. Holenda Barnabás vette föl a szegény Kozma Imrét protekcióval annak idején például.
1: Igen, Kozma Imre atya is ugye közelbe, Győr közelébe született és nőtt fel, és ő is az öreg diákjaink sorába tartozik. És aztán Holenda Barnabásra azért is vagyunk büszkék, egyrészt nagyon híres matematikus volt, de másrészt több mint 25 éven keresztül volt gimnáziumunknak az igazgatója, olyan vészteres időkben, mint a II. Világháború, illetve az 56-os forradalom, és aztán nagyon szép kort is élt meg itt a győri rendházba. Most már Győrben utca is van róla elnevezve, úgyhogy méltán hál' Istennek a város is őrzi az emlékét.
2: Danci Willebald, itt látok régi tanárneveket.
1: Így van, Danci Willebald, ugye, aki hát megmentette Pannonhalmát az orosz seregekkel szemben, az orosz tudásának köszönhetően. És itt például egy tájra itt rá is mutatnék, ez a két világháború közben maradt egy ilyen iskola sapka, ugye rajta van a Pax a bencés címer, illetve ugye, ha megnézzük itt ezt a kisfiút a képen, ugye így hordták a bencés diákok is, ugye Győrben is, illetve Pannonhalmán.
2: Jáki Sándor, ő a Szaniszló lett, aztán vagy Teodóz.
1: Teodóz, atya, ugye gyerekkori kép, ő Pannonhalmán érettségizett, ugye 1945-ben, és ez a sapka azért érdekes, mert ez egy idős öreg diákunkról kértük el, aki már 90 fölött jár, de megvolt neki még ez a sapka.
2: Őrizte,
1: és elkértük tőle, szó szerint a fejéről vette le, és odaadta, hogy akkor itt mindenképpen a tárgyi emlékek közé betennénk. Illetve alatta még egy érdekességre mutatnék, ez egy kukába talált papírgalacsin volt valamikor, széthajtogattuk, és ugye rájtuk, hogy ilyen puskaszerű, tehát ilyen iskolai puskaszerű papírdarab, ugye ballagás énekek vannak rá fölírva. Ez ugye 1940-es években valamelyik ballagó diák dobta el. és hál' Istennek ez is így megmaradt. Nagyon sok olyan tárgyi emlékünk van, ami más iskolában nem maradt meg az évtizedek alatt. Például itt még amire nagyon büszkék vagyunk, itt hátrafel a tablógyűjteményünk, az 1800-as évek végétől megvannak a tablóink, se a háborúkban, se az államosítás vagy ilyesmi során nem pusztultak el, és ezeket bedigitalizáltuk, és bárki 1880-as évekig vissza tudja keresni magát vagy rokonát, hozzátartozóját itt a gimnáziumi érettségi tablók között. Ez nagyon nagy dolog, hiszen itt talán a győri gimnáziumokban se tudunk ilyen régre visszamenni iskola történetben.
2: 1886, fantasztikus.
1: Az első, és egészen a mai napig, tehát 2026-ig.
2: Igen, még egy eszembe jutott, amit Kozma Imre mondott nekem, ő diák volt 56-ban itt, és kérdeztem, hogy hogy élték át a forradalmat, mert tudjuk, hogy Győr az egyik fontos helyszíne volt az 56-os forradalomnak. Azt mondta, hogy hát délelőtt diákok voltunk, délután forradalmárok. Tehát minden tüntetésen ott voltak a diákok, és volt két ember, akit megemlített, aki nagyon aktív volt a bencések közül, az egyik Galambos Iréneusz, aki aztán el is kellett meneküljön az országból, Burgenlandban működött aztán, és a másik pedig Olyáki Teodóz atya volt, fiatal bencésként, de aztán neki nem lett, hál' Istennek, közvetlen baja, azt hiszem akkor.
1: Ezen a mellettünk baloldalt lévő tablón mind a három Jáki testvért meg is említjük. Jáki Teodóz, Jáki Szaniszló és Jáki Zénó atya, ők egy győri család leszármazottjai.
2: És három bencés.
1: Három fiúból három bencés lett. És
2: az egyik Templeton díjas, ami a Nobel-díjnak felel meg vallási tekintetben.
1: Így van, és ő pont Szaniszló atya beszél itt egy 2009-es felvétele, meg lehet hallgatni, amikor itt éppen egy ilyen vallás és a tudományok párbeszédéről tart egy ilyen rövid előadást. Ő ugye 2009-ben hunyt el, de ő is nagyon sokat jött vissza Győrbe, a győri gimnáziumba. Igen. Tartotta a kapcsolatot végig élete során.
2: Hát, csoda ez a hely. Végül is a faanyag, a tetőszerkezet faanyaga mindegyik ki lett cserélve vadonatúj, de ugyanolyan technikával lett elkészítve, mint ahogy megcsinálták a jezsuiták annak idején.
1: Pontosan, ugyanazzal a technológiával, ugyanazokkal a facsapolásokkal, faszegelésekkel.
2: Honnan szerezték a fát?
1: A fa az a környékből érkezett, és egy győri cég csinálta ráadásul ezt a tetőszerkezetet, és párat mementónak meghagytunk az eredeti gerendázatból, ez ott hátul található, hogy lássuk, hogy így nézett ki, ilyen volt, ilyen állapotba szedtük le a többit is. De én azt gondolom, hogy 400 év az kiállt az idők próbáját. Mi szoktuk viccesen mondani, hogy ez most a következő 400 évre talán jó lesz így.
2: A korábbi Perjel mesélte nekem, mikor néztük a tetőteret a templom fölött, ami akkor volt javítás alatt, hogy velencei hajóácsok csinálták. Tehát egy ilyen fordított hajószerkezet. Egy csoda is. Igen. Volt is valami szakszórá, hogy milyen tető.
1: Ez a bucsellás tetőszerkezet. Ez ugye a Győr az nagyon sokáig a gabonakereskedelemből élt a 19. század.
2: Igen, a Dunán mentek a hajók.
1: Így van. A szerb, bolgár kereskedők hozták fel a gabonát, és itt pakolták át Bécs irányába.
2: Erről szól az aranyember is.
1: Igen, pontosan. És ugye ennek a bucsella gabonaszállító hajónak a tetőszerkezetét hozták ide.
2: Igen, ami a vízbe van, igen.
1: Hozták ide is létre.
2: Csak megfordították.
1: Így van. Úgyhogy egy nagyon ügyes technika.
2: Átjöttünk egy másik szárnyba közben.
1: Igen, itt lennénk a rendház északi szárnyának a tetőterébe. Ez a gyűjteményi részleg, tehát itt a bencés tanárelődeink, bencés tudósok, nagyformátumú egyéneknek a gyűjteménye látható. Például itt Romer Flóris baloldalt, külön standot úgymond szentelünk neki. Ő ugye gyakorlatilag a mai győri múzeum, tehát a városi múzeum alapját is összegyűjtötte. Erre tudott fölhúzni Győr egy modern múzeumot a 19. század végén. Vagy például Börzsönyi Arnoldnak ugye a régészeti ásatásokból származó leleteit látjuk. Ugye Börzsönyi Arnold a magyar régészet egyik úttörője volt. Ugye
2: 1856-tól 1920-ig élt.
1: 20-ig élt, tehát ők pont a századforduló, ugye Rómer pedig a 19. századnak a tudós embere volt. Ők nagyon sok mindenben úttörők is voltak, például a magyar régész szakmának is. Lovas Elemér is egy híres bencés tanár volt, ő Győr környékén is ásatásokat végzett, nagyon sokat kutatott, Győr történetével foglalkozott. És aztán például Szantusz János, aki nem volt bencés, viszont járt ide a gimnáziumba nem hosszú időt, mert sajnos kicsit rosszalkodó gyermek volt, és ezért elbocsájtották. Tehát ő alapította például a győri állatkertet is, ugye a nevét mai napig viseli is a győri állatkert. Az ő élőlény gyűjteménye, preparátumai láthatók itt a kiállításban.
2: Bencés pecsét gyűjtemény.
1: A bencések ugye a hermetüket mindig üzték, a mai napig is vannak olyan szerzetesek, akik szeretik ezt így gyűjteni, rendszerezni, raktározni. Ebből látunk egy pici részletet, de ennyit próbálunk azért a közönség számára bemutatni. Itt látunk ugye tengeri korallokat, kagylókat, tehát a világutazó bencéseknek, a bencés diákoknak a gyűjteményeiből is föl tudunk. És ezekben az az érdekes, nekem az a nagyon szép ebben, hogy ezt nemrégen még használták itt a tanórákon.
2: Hát, itt egy krokodil, vagy aligátor, nem tudom mi ez.
1: Kajmán is, igen. Ugye ezeket mind használták, ugye biológia órán nem volt még PPT, mint ma, meg ugye elektronikai eszközök, hanem amikor tanulták a diákokkal, akkor ugye megmutatták, hogy ez a bagoly, ez a túzok, ez a kajmán. És képzeljék el, itt egy-két preparátum a diákok csináltak órán kötelező feladatként, vagy Ferenci Viktor, ő például Jedlik Ányos tanítványa volt, és ő a fényképészetbe, az optikába alkotott maradandót, ő is győri tanár volt. És hát itt van Jedlik Ányos is, a szódászifonnal, ugye, aki a szóda ipari előállításának a megteremtője volt, a nagyon sok több száz fizikai találmánya mellett. És kevesen tudják sajnos, hogy ugye Siemenshez kötjük a villanymotor feltalálását, de Jedlik már ugyanezt a konstrukciót előbb felfedezte, csak nagyon szerény ember volt, és ezeket a terveket a fiókba rakta, hogy ezt már biztos már többen föltalálták, mert ez olyan egyszerű. És hát aztán később ugye Siemens publikált egy pár éve később ezeket a terveket, és hát ezért ma Siemenshez kötjük a villanymotor feltalálását, és Jedlikhez.
0: A Győri Bencés Kolostor és Gimnázium 400 éves történetét bemutató állandó kiállításról Dömötör Mihályt, a helyszínen Szerdahelyi Csongor kérdezte. Aki szeretné megtekinteni a tárlatot, valamint a barokk szerzetesi ebédlőt és lépcsőházat, illetve a Bencés patikát is, az keresse fel a Győri Széchenyi téri templom melletti látogatóközpontot 2-től vasárnapig 10 és 18 óra között.

0: Herend 200 születésnapi esemény sorozatának egyik állomása a Magyar Állami Operaház, ahol Hungarikum a Páholyban, két évszázad herendi ritmusa címmel nyílt kamara kiállítás. A kiállítás a generációkon átívelő szaktudást és a Hungarikummá nyilvánított herendi porcelán páratlan eleganciáját, valamint a több mint 200 éves manufakturális hagyományokat ünnepli. A megnyitón Mozart különleges dallamai mellett Simon Attila, a herendi porcelán manufaktúra vezérigazgatója tartott tárlatvezetést. Ezután szólította meg őt Fazekas Gyöngyvér.
1: Nekem Herendről mindig az jut eszembe, hogy ez egy olyan hely, ami ezer szára kötődik a helyi közösséghez, de ezer szára kötődik Magyarországhoz, sőt tulajdonképpen a világnak is nagyon fontos szereplője, a legfontosabb olyan porcelán manufaktúra, amely valóban manufaktúra, tehát kézzel készül minden folyamat. Egy ilyen születésnapot megünnepelni úgy, hogy már ön is több mint 30 éve dolgozik Herenden, és több mint 20 éve már vezeti is ezt a manufaktúrát, azért szerintem ez egy nagy feladat is, de nagy öröm is. Milyen herendi törzs tagként megélni ezt a születésnapot?
2: Valóban a herendi porcelán manufaktúra ebben az évben ünnepli alapításának két évszázados évfordulóját. Ez nem csak egy öröm, de egy komoly felelősség is a mai közösség számára, hiszen mi Herenden rendkívül fontosnak tartjuk, hogy többet adjunk át az utókornak, mint amennyit az elődeinktől kaptunk. Ha valaki belép a manufaktúra aulájába, ott egy utcanév táblával találkozhat. Az utcanév táblán föl van írva, hogy Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT, és alatta két házszám szerepel. Egyik házszámunk 1826, a manufaktúra alapítás éve, ezt egy nyíl követi, majd a nyíl másik oldalán ott van a másik házszámunk, ez pedig a végtelen. És mi a mai kor emberei nem vagyunk mások, mint nyilon ülő emberek, az a dolgunk, hogy többet hagyjunk az utókorra, mint amennyit az elődeinktől kaptunk. A herendi porcelánmanufaktúra egy nagyon kiforrott önképpel, öndefinícióval rendelkezik. A herendi porcelánmanufaktúra az egy kultúra és értékteremtő közösség, amelynek feladata, hogy megőrizze és átörökítse évszázados értékeit, ahol a szépség, az egyediség és a kiváló minőség a mindennapok része, és ahol a közösség számára egyértelműen kijelölt út van, mindig figyelni a tradíciókra és azt megőrizni, mindig a kézműves porcelánkészítés útját választani, folyamatosan megújulni, stílusteremtő munkában mások előtt járva meglepni a világot. És mindezzel pedig feladatunk, hogy biztosítsuk a herendi porcelánmanufaktúra közel 700 munkavállalójának megélhetését és mindennapi munkáját. Mi tehát Herenden több vagyunk, mint egy cégbíróságon bejegyzett gazdasági társaság, mi egy kulturális és szociális közösség is vagyunk a gazdasági közösség mellett, és ebből a társadalmi felelősségvállalásból kiindulva járjuk kiállító termeket, és mutatjuk be a herendi porcelán hordozta művészeti értékeket. És mivel egy bicentenáriumi évet ülünk, ezért különösen nagy hangsúlyt fektetünk a kulturális missziónk gyakorlására, és ebből kiindulva már ebben az évben több mint 10 kulturális kiállítást nyitottunk idehaza és külföldön, bemutatva azt a kézzel készített porcelán hordozta értéket, amellyel ma Herend rendelkezik. 16 ezer fehér formával és 4 ezer festett mintával, 64 millió különböző alkotással rendelkezünk, és emellett pedig évente mintegy 300-400 új alkotás születik a manufaktúra falai között. Ez egyben azt is mutatja, hogy a tradíció mellett mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az innovációra. Herend ma annyival jár előbbre versenytársaihoz, hogy mi nem csak a múltunkat akarjuk apró pénzre váltani, hanem mi folyamatosan keressük az újat, keressük a jövőt. És amikor innovációról beszélünk, akkor nem csak termék innovációt értünk ez alatt. Nálunk az innováció az vállalatvezetési, vállalatszervezési, technológiai, PR marketing, jogi innovációt egyaránt magában hordoz. Szoktam azt is mondani, hogy olyanok vagyunk, mint egy gyönyörű, szép, idős tölgyfa, amelynek a gyökerei a tradíciókban találhatók, de emellett a friss hajtások minden évben a leveleken és a friss gajakon megtalálható. Herend volt, van és lesz, és nagyon nagy büszkeség számunkra, hogy mi a mai kor emberei épp ezt a bicentenáriumi évfordulót közösen ünnepelhetjük.
1: Nagyon jó dolog az, hogy mi is fölülhetünk erre a bizonyos nyilacskára látogatóként, megfigyelhetjük ezeket a csodálatos alkotásokat, amiket létrehoznak, akár úgy is, hogy például eljön valaki, a Magyar Állami Operaházba, és megnézi ezt a nem hatalmas kiállítást, hiszen mondjuk, ha valaki ellát Herendre, akkor ennél bőségesen sokkal több szépséget láthat meg. Viszont nagyon különleges abból a szempontból, hogy nagyon jól megragadja azokat a magyar történelem szempontjából izgalmas eseményeket, személyeket, pillanatokat, amelyek sokat jelentenek nekünk. Akár a középpontban kiállított legkülönlegesebb darabról is beszélhetünk, ugye, ami a magyar Szent Koronának egy porcelán másolata, amelyik úgy készült el, hogy az alkotók kezükbe se vehették a koronát, csak megszemlélték.
2: Ebben a pillanatban is több monumentális Herend kiállítás járja a maga útját. A legnagyobb kiállításunk a budapesti Vigadó épületében látható, amely egy 2 évszázadot felölelő herendi porcelán kiállítást hordoz. Emellett pedig a Herendi Porcelán Múzeumunkban ugyancsak egy életmű kiállítás látható, az egyébként ott berendezett állandó kiállításunk mellett. Nem messze innen a Magyar Állami Operaháztól, az Andrássy úton egy plakátkiállítás is fogadja az ide látogató turistákat, amelyen keresztül megismerhetik azt a történetet és azt a gazdag értéktárat, amelyet ma Herend képvisel. Itt a Magyar Állami Operaházban egy stúdiókiállítást alakítottunk ki, ahol kifejezetten az volt a célunk, hogy az épülethez illő történelmi elemeket hordozó herendi porcelánokat állítsunk ki. Itt van a Szent Korona hiteles herendi porcelánból elkészített másolata, amely azt gondolom, hogy jól közvetíti azt a hatalmas szakmai tudást, amelyet ma a herendi mesterek tudnak képviselni. Emellett korábbi évek belső manufaktúrán belül meghirdetett pályázatokból állítottunk ki történelmi eseményekhez köthető herendi porcelán tárgyakat, és itt vannak azok a tradicionális mintáink hordozta porcelánok is, amelyeket nagy történelmi személyiségek vásároltak, amelyet például Ferenc József császár vásárolt folyamatosan feleségének, Sziszinek, itt van a Battyányi mintánk, itt van az Aponyi mintánk, amelyet Aponyi Albert vásárolt először. Ezek mind hordozzák azokat a nagy történelmi eseményeket, amelyeket a herendi porcelánmanufaktúra megélt. Csak gondoljunk bele, hogy ebbe a 2 évszázadban mi minden történt. Felfedezték a gőzgépet, a távirót, megkerülték először a földet külföldi orosz és amerikai űrhajósok. Az Apollo 11 leszállt a Holdra. Ford híres T-modellje legördült a futószalagról. Felfedezték a telefont és a számítógépet, a telefaxot, amely azóta már meghaladottá vált, és már az e-mail és mesterséges intelligencia korát éljük. Megélte a magyar szabadságharcot, az 1956-os forradalmat, a rendszerváltoztatást 1989-ben. Mindez azt mutatja, hogy vannak értékek, amelyek alá merülnek a történelemben, de mindig megmaradnak, mert az értéknek mindig meg kell maradnia. És egy 2 évszázados történelmen áthúzódó herendi porcelán hordozta érték meg tudja mutatni Magyarországot is, nem csak idehaza, hanem külföldön is. Amikor mi külföldi kiállítást rendezünk, akkor valójában az országimázs építésében is meghatározó szerepet töltünk, és mi bátran fel is vállaljuk ezt a szerepet, hogy művészeti, kulturális kiállításainkkal néhány szelet Magyarországot viszünk magunkkal, és mutatjuk meg a nagyvilágnak, és büszkén valljuk, hogy itt, Európa közepén, Európa legnagyobb tavának, a Balatonnak és a festőszépségű Bakony-hegység erdőségének a találkozásánál van egy gyönyörű település, Herend, és ennek a gyönyörű településnek van egy gyönyörű manufaktúrája, amely a világ minden pontján ismert és elismert, a luxust, az eleganciát és a kényeztetést és a kézművességet hordozza.
1: És nem csak azt, hanem ugye a múlt mellett a jövendőt is. Ugye a múlt, ami akár a barokk rokokó korszakban elinduló porcelán manufaktúrák történelmét jelenti, akár a különböző mindákat, amelyek az évszázadok során megjelentek, de akár az újfajta egészen különleges új darabokat is, amelyek nem feltétlenül annyira ismerősek, mint egy Eszterházi, vagy egy Aponyi, vagy egy Battyányi minta, hanem rengeteg kísérletezéssel jönnek létre. Akár magának a porcelánnak az anyagát színezve, például egészen különleges, mondhatnánk így is, hogy designer darabok is készülhetnek herendi porcelánból, amit a legtöbb ember nem gondolná, mert mindenki a nagymama teás készletére gondol, ami gyönyörű. De egészen különleges dolog meglátni a másik végét a porcelánkészítésnek, hogy ez nem egy, hogy mondjam, múltba révedés, hanem mai darabok és mai nagyon különleges alkotások is létrejöhetnek ezzel. Szóval, hogy aki herendit vásárol, az valóban a múltat is vásárolja, de a jövendőt is vásárolja.
2: Minden évben rendkívül erőteljes trendelemzéseket végzünk, és igazítjuk porcelánjainkat a mai kor elvárásaihoz. Azt mondhatjuk, hogy minden nap egy új herendi alkotás megjelenik. Bátran állíthatom, hogy nincs olyan korosztály és nincs olyan lakásbelső, akihez illő porcelánt ne tudnánk kínálni. Minden évben februárban mutatjuk be az egyéves munkánk eredményeképpen előálló újdonság kollekciónkat, és ezek már rég nem a régmúlt dekorjait hordozzák, hanem annak egy redizájnolt új változatát. De természetesen a tradicionális mintáink azok örökké valóságnak is megjelennek. Én azt gondolom, hogy a Victoria és a Rothschild és az Aponyi mintánk ezek olyan örök slágerek, amelyeket korábbi és új generációk egyaránt vásárolnak. Rendkívül fontos szerepe van a nagymamáknak, a régi nagymamáknak, ugyanis a régi nagymamák hordozta porcelán iránti szeretet, az átháramlik a következő generációkra, és aki a nagymamájától a herendi porcelán iránti tiszteletet látta és hallotta, ő felnövekvő korában, amikor már megteheti, herendi porcelán vásároló lesz, és amikor egy gyönyörű műalkotást a kezébe vesz herendről, akkor nem csak az az érték fog eszébe jutni, amelyek ezek az alkotások képviselnek, de az a nagymama is, aki megtanította őt a porcelán iránti szeretetére. De emellett azt gondolom, hogy a mai korhoz illő és jövőben mutató herendi porcelánt is tudunk kínálni.
1: És biztos vagyok benne, hogy ahogy a régi porcelánból is egészen más íze van a kávénak és a teának, úgy az újakból is, ugyanígy ez elmondható.
2: Herend volt, van és lesz, és biztatok mindenkit arra, hogy használja is a herendi porcelánt, kényeztesse magát, és ahogyan is említettem, a reggeli kávénknak, tánknak az íze sokkal ízletesebb és finomabb, hogyha azt herendiből fogyasztjuk.
0: A Hungarikum a Páholyban 2 évszázad herendi ritmusa címmel nyílt exkluzív porcelán kiállítás a Magyar Állami Operaházban augusztus végéig látogatható. A megnyitón Simon Attilával, a herendi porcelán manufaktúra vezérigazgatójával, Fazekas Gyöngyvér beszélgetett.

0: Bár eredetileg a magyar múlt sötét fejezeteit kutatta, Kovács Emőkét ma már úgy tartják számon, mint a Balaton történészét. Bevallottan szenvedéllyel mutatja be a tó 19. és 20. századi történeteit, és mindazokat, akik a térséghez kötődtek. Teszi ezt könyvekben, rendhagyó tanórákon, vagy épp előadásokon. Legutóbb Csukás István és Szárszó sokszínű kapcsolatát elemezte. A kérdező Nagy György András.
1: Ha már Szárszó összeköti őket, akkor felidézem azt a verset József Attilától, amit Csukás István választott a költő születésének 100. évfordulóján tartott rendezvényen elmondásra. A szívem sokat csatangolt, de most már okul és tanul, aki halandó, csak halandót szerethet halhatatlanul, és ezek a sorok már tulajdonképp arra a művészre is jellemzőek, aki nem csak vagy pusztán meseíró volt.
2: Igen, hát ez a fő kiindulás, és talán ez egy fontos alapvetés lenne a Csukás életmű értékelésénél. Nyilván nem háttérbe szorítva azokat a nagyszerű alkotásokat, amire generációk emlékeznek, és ahogy a saját gyerekeimen is látom, még most is a Pompom, a Süsű meghatározó olvasmányok, de hogy itt a Csukás életmű hátterében van egy nagyon érdekes felnőtteknek szóló költészet, amiben az egész életének a lenyomata végigkísérhető, a költői indulás, a nélkülözések, az ágybérletek, hogy hogyan, miért fordul a gyerekirodalom irányába, megvan ezeknek a felnőttkori vers lenyomata, és hogyan válik egy kiforrott költővé életének utolsó szakaszában. Azt hiszem, hogy erről nagyon keveset tudunk, és ahogy beszélgettem olvasó és kultúraértő ismerőseimmel, mindenki rácsodálkozott ennek a témának a mélységeire. Ugye minden kis újszálláson kezdődik, ahol 1936. április 2-án megszületett Csukás István, azon a napon, amikor egyébként, és ez egy ilyen érdekes egybeesés, Andersen is a nagy meseíró született. És ebből a kisújszállási nagyon egyszerű közegből egy kovácsmester édesapával és egy háztartásbeli édesanyával indul el. Nagyon jó iskolát kapna, Békéstarhoson van egy zeneművészeti iskola 1949-től. A korszakban mellőzött értelmiségiek tanítanak ott, és kiváló zenei műveltséget adnak, és Csukás is egy nagyon jó hegedű művész, de ő már 8 éves korában eljegyzi magát az irodalommal. Petőfit olvas, Szabó Lőrinc a nagy kedvence, és 17 évesen megjelenik az első költeménye, amit az egyik csoporttársa küld be egy ilyen irodalmi versenyre, és meg is nyeri, és ő tudatosan választja a költői pályát. Az első versekben az édesapáról, a kisújszállási háttérről, egy fiatal fiú gondolatairól olvashatunk, de lehet érezni rajta a született költőn, a poéta nátusz tehetségét.
1: Ha megengedi, akkor idézek egy verset az első kötetéből, ami utal arra, amit ön elmondott, s álmodtam bozont mellő Kovács isteneket, s fújtam, ha kérdeztek, én csak Kovács leszek, nem lettem az. Már az ifjúság tüze mar éget, űz egyre tovább, s edz keményre, mint Kovács a vasát acéllá megedzi, s tűzkígyókat rajzolok az égre, a fákra, a hegyekre, a szívekre, a mindenségre.
2: Így is beleborzongok, nagyon mély gondolatok. Ugye a Kovács, mint szimbólum, több költeményében is megjelenik, egyrészt az apa alakja, az a háttér, hogy természetesen ez a közeg nem érti, hogy ő miért akar költő lenni. Ugye ő egy első generációs értelmiségi tulajdonképpen, mégis az édesanyja érzi, hogy itt egy nagyon tehetséges gyerek van, és végül is elindulhat ezen az úton. Az apja talán csak felnőtt korában érti meg, hogy mi lett a fiából, hogy milyen alkotó a Kovács mester, mint figura visszatér, de még a mesékben is, hogyha jobban átgondoljuk. És tudatosan a jogi egyetemre jelentkezik, mert nem akar zenével foglalkozni, mert azt mondja, hogy az felemészti, az elviszi a költői pályáról, választ egy olyat, ami mellett lehet írni. Természetesen nem végzi el a jogi egyetemet, mert addigra már az 50-es évek elejére bekerül a korszak irodalmi közegébe. Ugye azt mondja, hogy az ő egyeteme az valójában a Hungária Kávéház volt Budapesten, ahol összegyűltek a korszak nagy írói, Kellér Andor, Vas István, Péri Tibor, Zer Zoltán. Ugye ez egy irodalmi panteon tulajdonképpen, a megtiszteltetésnek érzi, hogy ott lehet.
1: És hát nem csak írókkal tart össze, hanem Antal Imre, Szokolai Sándor, Kazimír Károly, tehát hogy egészen érdekes értelmiségi kör alakul ki, amellett, hogy közben szigorúan ellenőrzik őket.
2: Igen, ez egy nagyon nehéz világ a visszaemlékezésekből, és hát én nagyon sok állambiztonsági iratot láttam a korszakból. Itt nagyon nagy a nyomás politikai szempontból is rajtuk, de mégis ez a közeg, a kártyapartik, a beszélgetések, az éjszakában nyúló bohém világ mégis oldja, de mellette ő ebben az értelmiségi közegben elsajátítja az írásnak a mesterségét. És van egy háttérszemély, Cibor János, aki az ő unoka nagybátyja, és részt vesz ebben az irodalmi életben, ő sajnos tragikusan korán elhunyt, és ő egy budai villának egy toronyszobáját bérli, és ott is összegyűlik ez a társaság, még Csurka István is ott van, és erről az időszakról szól a Ki lesz a bálanya című dráma. Szóval ez egy nagyon érdekes közeg, ahol ez a kis újszállási fiú megtanul mindent. Aztán jön 1956, nem vesz részt a forradalomba, kimegy az utcára, de a Cibor bevonszolja ebbe a toronyszobába, és azt mondja, hogy már pedig innen nem mész ki. Ugye egy 20 éves fiatal fiúról van szó, tehát nagy a veszély, és akkor ott átvészeli, de visszamegy a Ménesi úti kollégiumba, ahol viszont folyamatosan vegzálják az állambiztonsági szervek őket, hogy mit tettek, mit nem tettek, és érzi ezt a nyomást, és ott hagyja a kollégiumot, és akkor tulajdonképpen kikerül az utcára. Ezek azért fontos szakaszok, mert mindegyiknek van vers lenyomata. Ezek nagyon nehéz lélektani állapotok, amiket ő megél, és ágybérletekre jár, hogy amikor igazoltatják, akkor legyen mit mondani, hogy ő mi a cím, ugye ebben a korszakban. És hát ekkor jön be a gyerekirodalom egyébként, mint megmentő Kormos István a mentor ebben, és ajánlja azt, hogy akkor írjon meséket.
1: Azt a szót használta, hogy megmentő, és hát amik itt elhangzott, meg amit én is ismerek, nagyon könnyen elveszhetett volna, bocsánat, a szokásos magyar értelmiségi úton bármi történhetett volna vele.
2: Igen, ez egy nagyon fontos felvetés, és hát látjuk itt a magyar irodalomban, hogy nem kell ahhoz ennyire súlyos politikai nehézség. Itt van József Attila, aki a mellőzöttség, vagy a nem megfelelő elismertség és a pszichés állapota miatt ugyanilyen tragikus véget ér az ő életpályája. De Csukás István esetében azért van egy nagyon fontos lelki vonulat, ez pedig a született optimizmusa. Ezt ő elmondja később az interjúiban, amit Horácius is mond, hogy csak a derű óráit számolom. És ő ezt tudatosan építi magában, hogy vannak a nehézségek, sanyarú az élet, de ő nem akar ebben elmélyülni, ő nem akar nemzetet sírató költővé válni. Ő egy alkotó emberré szeretne válni. Szóval mostanában, amikor ilyen nagyon tudatos életre próbálnak minket nevelni, ő ezt megvalósítja, és ez is a címe annak a beszélgetéskötetnek, amit Cigány György felesége Simon Erika készített Csukás Istvánnal, csak a derű óráit számolom. Ez egy tudatos vállalás. Majd, amikor kicsit enyhül a légkör a 80-as évek, aztán a 90-es évek a rendszerváltoztatás utáni versekben, akkor már lemegy róla a teher, és érezni azokat a humoros verseit nagyon jó rímekkel, nagyon vicces megközelítésekkel, sokszor például a fogyókúrájáról, vagy a súlyvesztéséről, vagy a súlynyeréséről. Szóval, hogy Csukás István egy játékos költő is egyben, de ezek az életszakaszok azért nagyon beárnyékolták elég hosszú évtizedeket.
1: Ekkor lesz belőle a 80-as években Pista bácsi?
2: Igen, és a 80-as években azért már ő egy országosan is elismert alkotó, de azt tudni kell, hogy nyilván nem minden jön nagyon egyenesen, mert azért például megtalálhatók azok a levéltári források, amiben a Szépirodalmi Könyvkiadónál, amikor előterjesztik a köteteinek a megjelenését, akkor nem ajánlják megjelenésre, vagy például amikor a Kemény Karab és Krumpli Orr megkapja tulajdonképpen a televíziós Oscar díjat az Amerikai Egyesült Államokban, akkor nem engedik kiutazni, hogy átvegye, hanem valami rótumfaktum veszi át, és itthon csak megnézheti a díjat. Szóval, hogy valóban ő lehetett volna egy elkeseredett alkotó, és hát így lesz aztán az a nagyon vidám arcberendezkedés, ugye ez a kun vonal, ami kisújszeles a Csukás István, a Pista bácsi, de a gyerek lelke, és ezt is hangsúlyozza, hogy ugye két szárnyam van, vagy volt az a mese és a költészet, és mindegyiket hagytam repülni. Ugye ez mindig megmarad benne, ez a gyermeki lélek, és az időskori képeit is nézzük, nem az idős embert látjuk, hanem azt a humoros meseírót, aki mögött tényleg ott vannak ezek a nagyon mély felnőtteknek szóló költemények.
1: És aki ott ül a Balaton partján, egy kis sziklán, mögötte a tó.
2: Igen, hát életének ugye több fontos helyszíne van. Kisújszállás, Békéstarhos, Budapest, aztán azon belül Óbuda, ezeknek a díszpolgára is, és a 80-as évek végétől ott van Balatonszászló, ahol ott van mellette egyébként a harmadik feleség, Porga Mária, ennek az életműnek van egy nagyon erős szerelmes vers gyűjtemény vonala, és gyönyörű szerelmes versei vannak Tukás Istvánnak, ami fiatalkorban a testiség leírásával jelennek meg, aztán valami eszmei magasságokba emelkedik, és ebben nagy szerepe van a harmadik feleségnek, akivel ezeket a szászói nyarakat és a kiskutyájukkal eltöltik. Ugye gyermeke nem született Tukás Istvánnak, és azért sokszor feltették azt a kérdést, hogy hogy lehetett így gyerekműveket írni, tehát pont ez a gyereklélek segítette benne, de ebben a szászói nyaralóban összegyűlik a család a keresztgyerekekkel együtt, akik egyébként most az örökségnek a gondozói és szép továbbvívői is, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a Tukás életművön belül a felnőttkori költészet is előtérbe kerüljön. A szászói nyaralót az egyik keresztlány örökölte, és most a szászói Tukás István ünnepségen együtt ünnepelhet. Tehát Szászó egy központi helyszín lesz, a nyarak, az önfelett barátságok, bográcsozás helyszíne, nem szeretett ott dolgozni, nem is dolgozott, csak ha nagyon rákényszerült, ezt elmondja az interjúban, hogy Szászó az a kikapcsolódás és a töltődésé volt, és minden reggel elment és megnézte, hogy megvan-e még a Balaton.
1: Annyira belásta magát ebbe a témába, lesz egy újabb Balaton kontra Tukás István vagy költők, írók könyv?
2: Amikor elkezdtem készülni erre az előadásra, amit Tukás István felnőtt költészetéről tartottam, akkor a balatoni verseit ismertem, de nagy mélységeiben az életművet nem annyira. Viszont az elmúlt pár hónapban a reveláció erejével hatott rám,

Ennyi fért mára az Akvarell heti válogató műsorába. A zenei szerkesztő Varga Ramona, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, valamint a szerkesztő Zsolda Szilvia nevében is köszönöm a figyelmüket. Lázár Csabát hallották.

0: a Crossovers muzsikált. Fél hatkor kezdődik a Kerengő. A műsor témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
1: Halmos Mónika természetgyógyász, aranydiplomás gasztronómia.

0: asztronómussal, az ehető virágok szakértőjével, a Mányi Szent Ferenc Tanyaovi és Kertműhelyben június 28-án tartott előadása kapcsán beszélgetünk. Több korosztály van jelen egy-egy előadáson. Hogy készül ezekre?
1: Én azt gondolom, hogy itt nem is mindig a korosztály az az, ami nagyon meghatároz, hanem a növényekhez való viszony és tapasztalat. Mindig az ilyen programok elején, mikor találkozunk, én mindenkitől megkérdezem, hogy van-e kertje, van-e balkonja, egyáltalán hogyan áll ahhoz hozzá, hogy virágokat eszünk, tehát hogy egyáltalán kóstolt-e már virágot. És akkor ebbe vannak a nagyon nagy különbségek. Vannak olyanok, akik azért jönnek el, mert ők már belekóstoltak valamilyen módon az ehető virágoknak a világába, és ezt szeretnék egy picit továbbfejleszteni. Mások pedig azért, mert valahogy van bennük egy ilyen élénk kíváncsiság, de még nem merték megtenni azt az első lépést, hogy mondjuk a kertjükből letépjenek egy sásliliomot és beleharapjanak. Ugye a másik pedig az, hogy vannak olyanok, akik pedig most vannak abban a fázisban, hogy éppen mondjuk a kertjüket tervezik, és szeretnék benépesíteni olyan virágokkal, amelyeket később étkezési célra is lehet fogyasztani. Tehát itt nagyon különbözőek a célok, amiért a résztvevők eljönnek, és ebben kell megtalálni azt a közös nevezőt, azt a közös pontot, hogy mindenki élvezze ugyanúgy ezt a programot, mert ez valójában egy élményszerű tudás átadás, aminek a vége az, hogy mindenkinek lesz egy lakoma tányérja, ahol a saját maga által elkészített virágos finomságokat meg is eheti, tehát ez lesz az eredménye annak, amit ott mi csinálunk két órán keresztül. Úgyhogy erre elég sok oldalúan kell felkészülni, hát először is ugye viszem a virágokat, meg arra kell az embernek odafigyelnie, hogy a különböző embereknek, a különböző tudással érkezett embereknek is olyan élményt tudjon adni, hogy ne unatkozzon, és hogy úgy menjen haza, és azt vigye magával, hogy ő beleszerelmesedett ebbe az ehető virágok világába. Én már több ízben tartottam különböző programokat Mányon, szeretem ezt a nagyon természetközeli környezetet, és én külön annak örülök, hogy 8 éves volt a legfiatalabb résztvevő, aki olyan csillogó szemekkel vett részt a programon, és a végén külön kérdeztem tőle, hogy ki nem volt ez egy kicsikét unalmas ez a dolog, és azt mondta, hogy annyira élvezte, és hogy úgy örül, hogy az osztálytársainak fog majd erről mesélni. Számomra nagyon-nagyon fontos, hogy a természetnek azt a gyönyörűségét, amit én gyerekkorom óta át tudok élni a természetben, és amit én már jó sok évtized alatt összeszedtem tudást ezekkel kapcsolatban, ezt minél jobban át tudjam adni.
2: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a 17:30-kor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

0: a Gimes muzsikát. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Az Európai Bizottság szerint az új magyar kormány intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében. A pénteken közzétett éves jogállamisági jelentés szerint az uniós helyreállítási terv, valamint a feltételességi mechanizmus keretében folytatott párbeszéd nyomán több jogszabályi reform előre haladt. Emellett további alkotmánymódosítások előkészítése zajlik az igazságszolgáltatás, a korrupció ellenes intézményrendszer, valamint a fékek és ellensúlyok rendszeréhez kapcsolódó intézményi kérdések terén, írja az MTI. Magyarországon 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Egy házi orvosra már közel 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja 760-at. Több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI gazdaságkutató ZRT-nek, az Országos Kórházi Főigazgatóság által közzétett 2026. júliusi adatai alapján készített elemzéséből. Az MTI-nek küldött közleményben kiemelték, a problémák fő oka a házi orvosok elöregedése és az, hogy a nyugdíjba vonulók helyére nincs elegendő utánpótlás. A Gazdaságkutatóintézet szerint ezért az utánpótlás biztosítása és a finanszírozási rendszer felülvizsgálata elkerülhetetlen. Leállítja a termelést a Nestlé Diósgyőri üzeme az év végén, közölte az MTI-vel a Nestlé Hungária. Mint írták, a döntés oka a szezonális édességek iránti kereslet visszaesése. A dolgozói érdekképviseleteket már július elején tájékoztatták. A Nestlé közölte, a vállalat célja, hogy a lehető legtöbb munkavállaló számára munkalehetőséget biztosítson, ezért az üzemet olyan befektetőnek adják át, aki folytatni kívánja az édességgyártást. A Nestlé szerencsés büki gyára továbbra is működik. A diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládé figurákat készített, amelyek a világ számos országába jutottak el. 15. alkalommal rendezték meg Csíksomjon az Assisi Szent Ferenc iskolája gyermektábort, amelyen 170 gyermek vett részt, számolt be a Magyar Kurír. Az idei program középpontjában a keresztség szentsége és Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója állt, amelyhez tanítások, ima alkalmak és közösségi programok kapcsolódtak. A szervezők célja az volt, hogy a gyermekek hitben, közösségben és a keresztény értékek megélésében is gazdagodjanak. Izraelben feloszlatta magát a Knesset, írja az MTI. Az izraeli parlament megszavazta saját feloszlatását az október 27-ére kitűzött előrehozott választások előtt. A 120 fős testületben 62 képviselő támogatta az indítványt, ellenszavazat nem volt. A döntést a kormánykoalíció képviselői, köztük Benjamin Netanyahu miniszterelnök is támogatta. A választásokig a parlament szünetel, a bizottságok azonban korlátozottan működhetnek. Az utolsó ülésnapokon a Knesset több vitatott törvényt is elfogadott. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után a külső sávban. Erős a forgalom a Rákóczi úton a Blahalújza térnél, a Kerepesi úton kifelé a Hungária körút közelében, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Ma este 10 órától egész hétvégén az M4-es metró nem közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között karbantartás miatt. A 19-es és a sűrűbben közlekedő 49-es, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Szép Csilla, BKK Info.
2: Hazánk időjárásáról. Országszerte sok napsütés várható, délutántól a középső országrészben előfordulhatnak elszórtan záporok, zivatarok. Kedves hallgatóink, a következő híradás 17 órakor lesz. Blende.
4: Kedves hallgatóink, Önök fotós magazinunkat, a Blendét hallják. Köszöntöm Önöket, Zsoldos Szilvia vagyok. Melyik lehet a filmforgatások egyik legizgalmasabb pillanata? Természetesen az, amikor elhangzik a rendező szájából, hogy felvétel. Ez a felszólítás egyszerre jelzi a mozgóképek világának kezdetét és a fényképezőgép exponálását is. Nem véletlenül lett ez a címe a mai Manóházban látható kiállításnak is, ami így egyszerre utal a 125 éves magyar filmgyártásra és a vele szoros kapcsolatban álló fotográfiára. A ház első emeletén 7 ikonikus magyar film stand és verkfotói idézik meg a mozi emlékezetes korszakait, a második emeleten pedig a magyar standfotós szakma előtt tisztelegnek, felvillantva a magyar filmfotósok páratlanul gazdag életművét. Kuruc Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet filmarchívuma szenior kutatójával, a kiállítás egyik kurátorával beszélgettünk a mai Manóházban.
5: Ez egy csoda ez az épület, valamikor a 80-as években találták meg. Ugye itt egy üveg tetejű napfényműtermet lehet látni. A mai Manó egy budapesti fotográfus volt, még az én nagymamámat is lefényképezte valamikor az első világháború előtt, és 1917-ben halt meg, és akkor mások vették át, de 19. század végén épült, és egy nagyon nevezetes épület arról is, hogy az Arizona bár ennek a pincéjében működött, úgyhogy tulajdonképpen a Horthy korszaknak az egyik ilyen nagyon népszerű, híres szórakozó helye itt volt ebben az épületben. A későbbiekben aztán az 50-es években ebből lakások lettek, meg felosztották, és valamikor a rendszerváltás körül lett ebből ismét egy kiállító tér, és nem volt kétséges, hogy ebből a magyar fotográfia háza szülessen meg.
4: Most azért vagyunk itt, mert 125 éves a magyar filmgyártás. Ugye 1901. április 30-án mutatták be a Tánc című filmet, ehhez kötődik ez az évforduló.
5: Igen, és az évforduló kapcsán a Magyar Fotográfusok Háza elhatározta, hogy a film születésnapja előtt tisztelegve egy olyan kiállítást készít, ami a legközelebb áll az ő szempontjukból a filmhez, ez pedig a standfotózás, és itt együttműködő partnerként kértek föl bennünket, úgyhogy az egyik emeletet azt mi készítettük el, ők pedig az alattunk lévő 4 termet töltötték meg tartalmakkal. Ott 7 magyar filmnek az összesen 125 standfotóját és verkfotóját lehet látni a falakon, 7 olyan magyar filmet, amelynek a kiválasztásában a mai Manóház követői döntöttek, tehát ők voltak azok, akik egy szavazás alapján azt a 7 magyar filmet kijelölték, amely számukra a legkedvesebb, és amelynek a képeit szívesen látták volna a falon. Úgyhogy így lehet látni a Tanút, a Körhintát, az Egri csillagokat, a Szerelem például, az Égigérőfű, a Pogány Madonna és az Egészséges Erotika című filmeket. Mindegyikből több fotó van fönn a falon, összesen 125 fotót lehet megnézni. Itt az emeleten pedig a filmintézet kurátorai, Sipőc Marianna és Szálas Gabriella mellett én is elhoztuk azokat a képeket az archívum hatalmas nagy több százezres fotógyűjteményéből, amelyek a legjobban kifejezik a magyar film 125 évét. Természetesen nem fog mindent megtalálni itt a kedves látogató, de a krémjét ezeknek a korszakoknak, amelyből a magyar film történet áll, azt igen. És azért érdemes megnézni ezeket a fotókat, mert vannak közöttük olyan, amit soha nem lehetett látni, és van közöttük olyan is, ami ismerős helyszín, ismerős színész, ismerős jelenet, azonban itt, ha elkezdenek böngészni ezeken a nagyon jó minőségű fotókon a falakon, akkor nem fog jönni a következő snit, ami nem teszi lehetővé azt, hogy az ember végigélvezze ezeket a díszleteket, ezeket a helyszíneket, ahol ezek a magyar filmek készültek.
4: Ugye a Nemzeti Filmintézetnek az archívumából válogattak. Úgy tudom, hogy éppen hogy csak sikerült megmenteni ezt az archívumot.
5: A magyar film fotográfia 125 éves, ugyanúgy, mint a magyar film. Már az első film alkotáskor készültek fényképek. Maga a standfotózás azért nagyon fontos, mert a filmeknek a reklámját erre építik, erre alapozzák. Ezek ugye jó minőségű fotók. Az emberbe fölmerül az a kérdés, hogy tulajdonképpen miért nem a filmből vágják ki azokat a jeleneteket, meg sokan azt is gondolják, hogy ez így van. Azért, mert a film az alkalmatlan arra, hogy egy-egy kockát kivágva belőle reprezentálja a filmet, sokkal gyengébb minőségű. Mi pergetve egymás után másodpercenként 24-25 képkockát látva élesnek és gazdagnak látjuk azt a filmet, azonban sokkal jobban elmarad a standfotók mellett, úgyhogy ezért kellett fotográfusokat alkalmazni ezeken a filmforgatásokon.
4: A standfotó és a verkfotó között mi a különbség?
5: A verkfotó és a standfotó között az a különbség, hogy a verk a munka folyamatot is bemutatja, tehát lehet rajta látni a kamerát, a rendet, rendezőt, a stábot, akik a kamera mögött dolgoznak a felvétel sikeréért. A standfotókon pedig magát a filmjeleneteket lehet látni. A magyar standfotográfiának az első évtizedeinek a termése az úgyszólván tényleg nagyon esetleges módon maradt fönn. Egy-egy filmhez olyan 200 fotó készült általában. Van olyan filmünk, nagy filmek ráadásul, például, mint a Halálos tavasz, amiből egyáltalán nincsenek megmaradt standfotók, és van egy csomó olyan filmünk, amiből rengeteg standfotó fönnmaradt, talán mind a 200 is, viszont kópiák nincsen belőle. Ezért nagyon fontos a filmtörténeti kutatások szempontjából. Amikor a rendszerváltáskor a filmgyárat átalakították, és különböző módon értékesítettek dolgokat, meg felszámoltak dolgokat, akkor ennek az archívumnak is a sorsa nagyon bizonytalanná vált. Ezek ugye az 1948-tól 89-ig, tehát az államosított filmgyártástól egészen a rendszerváltásig terjedő időszaknak a fotóit tartalmazták. B. Müller Magda volt az egyik standfotós, aki nagyon lelkiismeretesen megmentette ezt a fotógyűjteményt, és hosszas kerülőutak után végül a filmarchívumban kötött ki ez a hatalmas nagy gyűjtemény, úgyhogy most minden negatív kocka nálunk található, és igyekszünk ezeket szkennelni, és minél többet közzétenni belőle.
6: Akkor még mindig tart a feldolgozás, a digitalizálás?
5: Igen, ezek a fotók tulajdonképpen nagyon sok információnak és érdekességnek a hordozói, úgyhogy ezeket folyamatosan kutatjuk is, nem mindegyiken tudjuk ugyanis, hogy kik láthatók rajta. Nagyon nehéz ezeket a fotókat azonosítani, és nagyon nehéz megtalálni a helyüket egy filmben. Van olyan standfotónk például, amit konkrétan tudjuk, hogy melyik filmből származik, a filmben azonban nincs benne az adott jelenet, úgyhogy valószínűleg a vágás során került végül ki, a fotó mégis elkészült és reprezentálja valahogy a filmet. Úgyhogy ezek a filmkutatásban, archiválásban nagyon fontos szerepet töltenek be, és ugyanúgy hozzátartoznak a filmprodukcióhoz, mint ahogy a plakátok is, a forgatókönyvek, a kották, a zenei anyagok.
6: Most még egy picit a standfotóra szeretnék visszakérdezni. Tehát tulajdonképpen a standfotó maga nem is tud megegyezni a filmnek egy képkockájával.
5: Valóban nem tud megegyezni, mint ahogy nem tudott megegyezni a standfotós sem az operatőrrel, hogy kié a szerzői jog. Ebből nagyon nagy konfliktusok voltak. Ugye az első pillanattól kezdve a standfotós mindig észrevehetetlenül ugyan, de mindig ott állt a kamera mellett, ugyanazt kellett rögzítenie, amit a kamera lát ugyanabban a kivágásban és ugyanabban a szögben, úgyhogy a kamerával együtt mozgott mindig a standfotós. Tehát egy kicsit más a perspektívája, mint amilyen a kamerának az állása. Nem beszélve arról, hogy ugye a fényképezőgépnek a kattanása, az nagyon sokszor zavarta a felvételeknek a hang anyagát. Tehát nagyon sokszor a hangos film kezdeti időszakában úgy készültek ezek a standfotók, hogy a film jelenet leforgatása felvételei után külön még egyszer a színész eljátszották a jelenetet, és akkor a standfotós exponálta annyit, amennyit csak tudott. Későbbiekben, amikor már némán készültek felvételek, és utószinkronnal rakták mellé a hangot, akkor történt az, hogy a felvételekkel párhuzamosan tudott a fényképész is dolgozni.
6: Mondhatjuk egyébként ezt egy külön szakmának a fotoművészeten belül?
5: A fotoművészeten belül mindenképpen egy külön szakma, egyébként egy irigyelt szakma volt, mert messze a legjobban kereső szakmák egyike volt a fotósok között, azon kívül az ő fotóik messze a legtöbb emberhez eljutottak. Tehát még egy tájkép fotográfus, vagy egy csendélet fényképész, vagy egy aktfotósnak a fotói nagyon szűk körben tudtak eljutni az emberekhez, addig ezek a standfotók milliókhoz jutottak el itt magyarországi határokon belül és határokon kívül is. Azon kívül pedig olyan nagy szabadságot nem tudott nyújtani természetesen a fotósoknak, hiszen csak a 70-es években kezdtek el olyan fotókat készíteni, amikor a hosszú-hosszú forgatási szünetekben a színészekkel kitaláltak valami olyan egyéni beállítást, ami a filmben nem is szerepel, de végül megnyerte a rendezőnek a tetszését, és jóvá hagyta ezeket a fotókat, úgyhogy készültek ilyen fotók is, amelyek az adott színésszel adott film egy díszletében beállított jelenetek voltak, például Garas Dezső Régi idők focia című filmben, ahogy a kapuban áll, ilyen jelenet nincs a filmben, azonban mégis mint fotó elkészült.
6: Ugye akkor a film népszerűsítette ezeket a fotókat, és a fotók népszerűsítették a filmeket.
5: Pontosan így volt, ez volt a feladatuk, hiszen az első pillanattól kezdve azért kértek föl fényképészeket, hogy fotózzanak a film mellé, hiszen jó minőségű reklámanyagra volt szükség, és azt a filmből kivágott kockákkal nem lehetett volna elérni, tehát mindenképpen saját fotográfiákra volt szükség, hogy mennyire sokrétű felhasználása volt ezeknek, tehát nem csak vitrín fotók készültek, itt van nekünk egy kis tárlónk, ahol bemutatunk különböző különböző olyan apró nyomtatványokat, kis nyomtatványokat, reklámanyagokat, szórólapokat, kis összehajtató, akkor, amit egy gyufás doboz, leporellókat. Ez mind a standfotókból készült, és természetesen még a plakátművészetet is nagyon meghatározta, hiszen a 30-as éveknek az ilyen elképesztő színes plakát korszakában mindegyik színész portré az adott filmnek egy-egy jelenetéből csak a színésznek az arcáról készült, fényképek alapján. Meg tudjuk mutatni, meg tudjuk találni azokat a plakátokat, amelyek egy adott fotó alapján készültek.
6: Ezek festett plakátok voltak.
5: Igen, ezek grafikai munkák voltak, de egyébként az nem teljesen igaz, hogy a film akkor még fekete-fehér volt, hiszen az első magyar színes film próbálkozás pont 1941-re esik, amikor a Beszélő köntös című filmnek már 10 percnyi jelenetét színes filmre veszik föl, és Inkei Tibort, az egyik fényképész, nagyon megihlette ez, hogy színesben készülnek a felvételek, és elképesztően izgalmas és szép jelenetek szemtanúi lehetett a forgatáskor, ezért ő maga is egy Agfa Color színes diát fűzött be a gép, és azzal csinált egy sorozatot, amit egyébként be is mutattak, ha jól emlékszem, a Műcsarnokban volt egy kiállítás 41-ben ezekből a színes fotókból. Hát mi is elhoztunk az Inkei hagyatékból egy Jávor Párról készült színes fotográfiát, amit itt a falakon lehet látni. De természetesen a filmnek mindig az volt a feladata, hogy a lehető legtöbb nézőt hozza be a moziba. Azon kívül volt egy állandó vágyakozás valamilyen technikai dimenzió iránt. Itt a 40-es években a fekete-fehér filmek időszakában pont a szín volt az, úgyhogy olyan fotót is hoztunk, amit utólag kézzel színeztek ki. Ez pont a Jávor fotó alatt látható, egy karádi film, egy történelmi film, fantasztikus díszletekkel, jelmezekkel, itt is festékkel színezték ki utólag ezt a fotót.

0: az emeleten, amit a Nemzeti Filmintézet állított össze, itt elsősorban miket láthatunk?
1: A szakma iránti elkötelezett rajongásunkat, egy emléket ennek a szakmának, amit úgy hívtak, hogy állófényképész, standfotós. Ugye a magyar filmgyártásnak az anyanyelve az német volt, ezért van, hogy stand és werk, vagyis állófénykép és munkafénykép, de így honosodott meg a magyar nyelvben ennek a szakmának a neve. Természetesen amit ki lehetett deríteni erről a szakmáról, azt bemutatjuk itt a falakon. Például az első filmből, a Táncból is vannak már fotóink, ezeket is bemutatjuk itt. A néma filmek időszakából Kertész Mihály, Korda Sándor filmjeiből is láthatnak egy-egy kockát, de vannak olyan filmek is a 30-as évekből, ami valamilyen szempontból nagyon hasonlítanak egymásra. Az egyik például a tükröződéssel foglalkozik, két különböző film, az egyik a János Vitéz, a másik pedig az Éjféli Gyors című Sárdi János film. Mind a kettőben van egy tükröződés, egymás mellé raktuk ezt a két képet, mert mint fotográfia egyébként elég dekoratív mind a kettő.
0: Megnézhetjük közben.
1: Itt állunk most a néma filmek falán előtt, hogy 8 képet lehet látni. Mindegyik valamilyen szempontból hasonlít a másikhoz, holott teljesen más korban készültek, és más alkotók is csinálták őket. Ugye itt az elsőnél például egy Faun című 1917-es Korda Sándor fotóból látjuk a Faunt, Rajnai Gábort, alatta pedig a Veszélyben a Pokol című 1921-es filmből szintén egy ilyen diabolikus figurát láthatunk. A mellette lévőben ilyen nagy plener táj képek, sziklák, hegyek, ugye a felső Erdélyben készült, ott könnyű volt hegyeket találni, az alsó pedig már a 20-as években készült a hegyek alján. Mellette egy ilyen misztikus történetet látunk, Urai Tivadar egy koponyával, a film címe a Kuruzsló, és Kertész Mihály forgatta 1917-ben, alatta pedig egy pár évvel későbbé, már a 20-as években keletkezett Lidérc nyomás című film, Fejős Pál rendezte. Ennek fantasztikus, izgalmas fotói vannak, úgyhogy egy világszám lenne, ha ennek a filmnek meg lennének a kópiái. Az utolsónál pedig ilyen történelmi filmeknek látunk különböző jeleneteit. A felsőben Jászai Mari látható, a Bánkbán Kertész Mihály rendezésében 1914-ből, ez egy nagyon korai magyar filmünk volt, és az alsó pedig egy Göre Gábor történet 1922-ből. Az alsó sor az már az első világháború utáni időszak, fölötte pedig még az magyar film aranykora, 10-es évek, amikor rengeteg magyar film készült. Sajnos el kell mondanom azt, hogy ebből a 8 képből csak egyedül egyből van kópiánk, tehát ilyen nagy a filmek pusztulásának az aránya Magyarországon. Egyébként ez a szám körülbelül Nyugat-Európában is hasonló. Vannak olyan nemzetek, ahol egy-két néma film maradt csak fönt. Nálunk egy olyan 50-60 a 600-ból.
0: De akkor ezért is értékesek ezek a fennmaradt képek, ezek a standfotók.
1: Pontosan így van. Jó esetben van forgatókönyvünk, de egy némafilmeknél még az sem jellemző. Van olyan filmünk, aminek egy-két soros tartalma van, ennyit tudunk róla, meg egy nagyon szűk szereposztás, de ezek a fotók nagyon fontosak olyan szempontból, hogy azt tudjuk megállapítani, hogy milyen minőségű lehetett, mennyire nagyvonalú lehetett a rendezés. Ezek tényleg csak szilánkok, olyan, mint egy kulcsukon tudnánk csak bekukucskálni, és úgy egy világra rápillantani, de hát nagyon kevés dolog derül ki ebből a kulcsukon való kukucskálásból.
0: Viszont a hangulatot azt rendkívül jól felidézi, és mindegyik önmagában is szerintem művészi alkotás.
1: Pontosan ezért kerültek ide, hiszen önálló művészi alkotásként is nagyon erőteljesek, és kap egy benyomást arról, hogy milyenek lehettek ezek a filmek, milyen lehetett a magyar film 125 éve. Itt a másik falon a hangos filmkorszakot láthatjuk, látunk rajta ismerős arcokat, Kabos Gyulát, Jávor Pált, Karádi Katalin, Csárdi Jánost, illetve olyan szituációkat, amelyek nagyon jellemzőek egy adott korszakra, vagy egy adott filmre. Ezen a másik falon pedig 4 olyan filmet látunk, ami ebből a korszakból származik, tehát a háború előtti időszakból, és valamilyen fényképezési jelenet látható a filmekben. Van is itt egy kis összeállításunk, ahol klipszerű összeválogattuk 125 év magyar filmjének a fotós jeleneteit, a fotó Hábertől a fotográfián át a Barátságos arcot kérekig minden látható azon a kis összeállításon. Itt pedig standfotóban gyűjtöttük össze. Ez azért érdekes, mert ebből a 4 fotóból összesen 2 van meg filmen. A másik kettőnél az egyik egy néma film, ami sajnos elveszett, aznak az a címe, hogy a színésznő szobalánya 1918-ból, és egy gyönyörű századfordulós szecessziós fényképész műtő éttermet látunk. A másik alatta pedig egy 43-as magyar film, a Kalotaszegi Madonna, aminek megvan a kópiája, azonban ez a jelenet valamilyen oknál fogva nincs benne a filmben, utólag valószínűleg kivágták. Itt van a tárló.
0: A hajt, van egy sztárfilm magazin is.
1: Igen, a Szent István tápszerművek egy olyan kis füzetkét nyomtatott ki, amibe be lehet ragasztgatni a különböző sztároknak a fotóit, amiket természetesen a Szent István tápszerművek termékeiből lehet kinyerni, úgyhogy a gyerekek, ha tele tudtak egy ilyen albumot ragasztgatni, akkor boldogan vihették vissza, és valami ajándékot kaptak. Mozi Csoki album ez a neve.
0: Igen, azt írja, hogy a Szent István csokoládégyár sztárképes gyűjtő albumai, tehát már akkor lehetett matricázni.
1: Igen, ez egy matrica gyűjtés, igen, illetve hát vannak ilyen cigarettában is ugyanez, itt a fölső sztárfotók, ezek egyébként gyönyörű, nem nyomdai printek, hanem igazi fényképek, ezeket itt lehetett ilyen cigarettás dobozokban megtalálni, de itt láthatunk néhány olyan újságot is, a Sztár magazint, a Mozi újságot, vagy akár ilyen úgynevezett kis osztogató füzeteket is. Itt van a Búzavirág című filmnek egy ilyen kis osztogatója, ami tele van fényképekkel. Ez a film sajnos egyike az elveszett magyar filmeknek, és ráadásul Székely István rendezte, aki a korszak egyik legnagyobb vígjátéki rendezője volt, de ennek a kis füzetkének köszönhetően valami képünk már legalább van erről a filmről, mert ebből standfotó sem maradt fönt, és filmkópia sem maradt fönt, tehát ez az egyetlen kis füzetke, amiben valami képi anyag legalább fönnmaradt erről az 1934-es produkcióról.
0: Egyébként ezek a relikviák is a Nemzeti Filmintézetnek az archívumában találhatók?
1: Természetesen, hiszen a csodák közül ez a fotográfia csak az egyik. Ugye rengeteg minden filmhez kapcsolódó dokumentumot őrzünk, plakátokat, forgatókönyveket, kritikákat, újságokat, hagyatékokat, tárgyi eszközöket, gépeket, berendezéseket, mindenfajta filmhez és a filmgyártáshoz köthető tárgyi és mindenféle dokumentumot. És természetesen mindezeken túlmenően filmet, filmszalagot is, úgyhogy mindenből annyit őrzünk, amennyit csak össze tudunk gyűjteni.
0: Menjünk tovább akkor egy kicsit.
1: Itt a mai manóház emeletén van egy folyosó. Itt olyan fotókat lehet látni, ahol maguk a standfotósok valamilyen érdekes véletlen folytán lencse végre kerültek, hiszen egy filmnek általában egy standfotósa van, tehát saját magáról nem nagyon tud felvételt készíteni, azonban itt mégis valahogy megtörtént ez. Van egy csoportkép is róluk, ahol a Mafilm fotóosztályán álltak kamera elé. Itt Kende Tamás például, az Inkei család, ugye Inkei Aliz és édesapja Inkei Tibor látható, vagy például Jávor István, aki kollégánk is volt a filmarchívumban, vagy Markovics Ferenc, aztán Domonkos Sándor, B. Müller Magda, ugye, aki megmentette ezt az egész nagy gyűjteményt tulajdonképpen az utókor számára. Szembe velük pedig egy olyan stábfotót láthatunk, amihez hasonló nagyon sok készült. Általában, amikor egy film forgatása befejeződött, akkor mindig összegyűlt a összes stábtag, és mint egy ilyen iskolai tablófotónál lefényképezték az egész stábot. Ez a stábfotó, ez egy ilyenhez hasonlít, azonban ez sosem létezett, hiszen olyan...
0: Egy montázs,
1: így van. Olyan emberek vannak, akik talán soha nem is dolgoztak együtt. Igyekeztünk olyan jeleneteket választani a legnagyobb színészek közül, amelyek a nagy film szerepeik voltak, úgyhogy például Rutkai Éva, Gábor Miklós az Évfélkor című filmből látható, Tolnai Klári Dériné maszkjában, a kép sarkában ott van Törőcsik Mari és Sós Imre, a Körhinta egyik jelenetéből, Bújtor István természetesen a Pogány Madonnából.
0: És akkor az utolsó terembe érkeztünk, ez már inkább a közelmúltat idézi.
1: Kronológikusan követik egymást a képek a falon. 45-től valahol Európában talán a legkorábbi képünk, és egészen az 50-es, 60-as éveknek a nagy filmes korszakai mellett láthatunk egyébként eredeti relikviákat, itt is van egy tárló, és itt természetesen ebben a tárlóban láthatóak olyan eszközök is, amelyekkel készültek ezek a fényképfelvételek. Itt Inkei Alisztól kaptunk olyan kamerát, olyan optikát és fénymérőt, amivel ezek a felvételek készültek a filmgyárban. Van egy zajmentesítő tokunk is, amit Kende Tamástól kaptunk, egy úgynevezett blimp, ami azt tette lehetővé, hogy a fényképek zaj nélkül exponálhatók legyenek, tehát nem kattant a fényképezőgép, a forgatás alatt is lehetett dolgozni vele, vagy itt van például Rég Ere Endrének, egy régen volt standfotósnak a filmgyári belépő igazolványa. Itt van egy fehér falfelület, ahol végtelenítve látható egy összeállítás, ami a 125 év magyar játékfilm filmjének azokat a jeleneteit, hogy mutatják be hang nélkül, ahol éppen fényképezés zajlik, vagy a fényképezéssel kapcsolatos tevékenységek, tehát például előhívás, nagyítás. Ugye rengeteg jelenetben fordul elő a fényképezés a magyar filmekben. Van, ami kifejezetten erről szól, a Fotóháber például, vagy a Barátságos arcot kérek, fényképészek a főszereplői. Úgyhogy sokszor bukkan fel a fényképezőgép a magyar film történetében. És a többi falakon pedig olyan filmfotókat láthatunk egészen a közelmúltig. A Véletlenül írtam egy könyvet, illetve Hogyan tudnék élni nélküleddel, zárul ez a sor. Úgyhogy mindegyike, mint önálló fotográfiai műalkotás is, azt hiszem, hogy nagyon jelentős, és van egy-kettő olyan, amit pedig párban állítottunk ki pont azért, hogy bemutassuk, milyen egy filmforgatás. Szemben is például pont Fábri Zoltán az Ötödik pecsétnek azt a jelenetét mutatja Cserhalmi Györgynek, amely a filmek az egyik záró jelenete, ahol ugye a halálra ítéltnek pofont kell adni, és ott mutatja, hogy hogyan képzeli el, hogy fog lógni egy krisztusi testtartással a film főszereplői előtt. Itt éppen a Háza sziklák alatt című filmet forgatja Mak Károly és a stáb. Azt a jelenetet, amikor egy sziklaszír tetejéről Terát, Görbe János a púpos sógornőjét lelöki, és láthatjuk, hogy tényleg életveszélyes helyzetben fotografálta a rendező, operatőr, világosító, mert hiszen egy olyan látószöget szerettek volna elérni, ami életveszélyes módon volt csak megoldható. Úgyhogy ebből is látszik, hogy ez a filmezés ez valóban egy nagy szenvedélye volt az akik művelték itt az elmúlt 125 évben.
0: Hogyan lett filmtörténész? Emlékszik erre a pillanatra, hogy miért?
1: Nem tudom, fekete-fehér kép az már engem nagyon érdekelt. Ilyen időutazás mai napig is rajongással szeretem ezt az örökséget, ami egyébként nem csak az enyém, hanem mindenkié. Tehát ez egy közös nagy örökség. Ha valamit sikerül felfedezni, megtalálni, örülök, ha megosztatom, és örülök, hogyha más is örül neki, hiszen ez maga a csoda, a film, a világ legjobb dolga. Éljen a mozi!
0: Az elmúlt percekben Kuruc Mártont, a Nemzeti Filmintézet filmarchívuma szenior kutatóját, a felvétel a Magyar Filmfotográfia 125 éve című kiállítás egyik kurátorát hallották. A tárlat, melyen több mint 200 fotográfia látható, még augusztus 23-áig megtekinthető a Nagymező utcai Mai Manóházban. Kedves hallgatóink, ezzel a mai blende a végéhez ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona és a technikus Fülöp Csaba nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő riportert Zsoldos Szilviát hallották. Fotós magazinunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.
2: Elhangzott a blende. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc, olvasópróba. Színházművészeti magazinunk egy korábbi adását hallgathatják újra.
4: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A mikrofonnál Fazekas István, az olvasópróba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk a dráma, mint olvasmányélmény. Beszélgető partnereim lesznek a Szászhalombattai Hambas Béla Városi Könyvtár munkatársai, Paulusz Katalin, a könyvtár megbízott igazgatója, Kis Adrien, gyermekkönyvtáros, és Hegedűs Anita, felnőtt könyvtáros. Ha tehetik, tartsanak velünk!

A színpad abban a pillanatban, amikor azon egy előadás elkezdődik, szakrális térré válik. A színháznak ez az egyik vonzereje. Kinyílik egy dimenzió, amelyik szembesíti a nézőt az élettel, és ilyen formán saját életével is. A színpadon minden átlényegül. Bizonyos értelemben, igaz virtuális módon, rituális tér lehet az ember képzeletvilága is. Ha egy mesét vagy hangjátékot hallgatunk, ha olvasunk, vagy ha elmélkedünk, meditálunk, tűnődünk, vagy éppen imádkozunk, egy másik dimenzió akkor is föltárul előttünk. Kinek jobban, kinek kevésbé, kinek csak virtuálisan, s van akinek az imádkozás által egy kicsit másképpen is. Szóval mindenkinek az érdeme, vagy inkább a megajándékozottsága szerint. Olvasni jó. És azt szokás mondani, olvasni mindig, és mindenhol lehet. Azonban korán sem mindegy, hogy mikor és mit olvasunk. Miként az sem közömbös, hogy amit olvasunk, azt hogyan olvassuk. Sokan szeretnek azonosulni azzal a megállapítással, hogy a mai rohanó világban az embernek alig van ideje a gondolkodásra. Még kevesebb ideje jut az olvasásra, noha egy komoly könyv elolvasása, ahogyan Csóri Sándor írja, maga a lelassulás. A világ újragondolása, élményeink és emlékeink csöndes rajzása szerint. Aztán hozzáteszi, ma nem a katarzis, hanem a botrány az igazi esemény. Hogy törtek be egy bankba, hogy öntöttek le egy fiatal lányt benzinnel, és hogyan gyújtották föl. A régi görögök így nem csak a múlt időben, hanem a jelenben is előttünk járnak. Olvasnak-e még manapság az emberek? Olvas-e még szép irodalmat az értelmiség? Vagy meghasonlott regényhős módjára kérdezzem inkább ezt, van-e még egyáltalán értelmiség? Azt is szokás mondani, tele van az életünk drámai fordulatokkal. De vajon érdekel-e bennünket a dráma? Olvasnak-e drámát az emberek? Miért jó drámákat olvasni? Talán azért, mert a színpadi művek közvetlen és feszes nyelvezetükkel könnyen magával ragadják az olvasót. Aki drámát olvas, abban életre kell maga a színház. Megteremti az alakokat, a zenét, a díszletet, a fényeket, s miközben az élet nagy kérdéseire válaszokat ad, megtelik igazi teremtő erővel. Aki drámát olvas, jobban fogja szeretni az életet. És talán még egyszer színházba is elmegy.

0: Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasó Próba. A mai témánk a dráma, mint olvasmány élmény. A beszélgető partnerem Paulusz Katalin, a Szászolombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár megbízott igazgatója. Kedves Katalin, először is kezdjük azzal, hogy mutassuk be egy kicsit a hallgatóknak a Hamvas Béla Városi Könyvtárt. Milyen jellegű ez a könyvtár, milyen könyvállománya van, és milyen a szép irodalmi gyűjteménye.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ugye a könyvtárunk Szászhalombatta egyetlen városi könyvtára, viszonylag jól felszerelt könyvtár. Közel 60 ezres a kötet állományunk. Ennek szerintem körülbelül olyan 60-70%-a a szépirodalom, mivel ugye az olvasói igény leginkább a szépirodalomra van most, és ezen belül is ugye rengeteg a szórakoztató irodalom, a krimi, romantikus, fantasy, rengeteg klasszikus irodalmunk van, illetve kortárs klasszikus irodalmunk van, szépirodalom, és sok, több mint 2000 kötet, vers és dráma kötetünk van.
0: Azt szokták mondani, hogy manapság az olvasók száma csökken. Ez igaz Szászhalombattára is?
1: Én azt gondolom, hogy a Covid az nyilván minket is egy kicsit megtizedelt, de szépen lassan, ahogy ebből kijöttünk ebből a csökkenésből is. Én azt látom, hogy mivel rengeteg nagyon jó könyv van és a piacon, ezért most már egyre több az olvasónk, és egyre szépen jönnek vissza a gyerekbe is, a felnőttbe is, és most olyan 3-4 ezer beiratkozott olvasónk között mozog a beiratkozóink száma.
0: Tekintsünk rá egy kicsit a könyvtárnak a szépirodalmi gyűjteményére. Alapvetően kik vannak többségben, a klasszikusok vagy a modern szerzők, és az olvasók kikhez nyúlnak szívesebben?
1: Én azt vettem észre, hogy a kortárs írókat jobban keresik, nyilván azokat látják a közösségi oldalakon, a televízióban, ugye az olvasóink, illetve az emberek, és a boltokban is az ő könyveiket látják, ezért a kortárs írók könyveit sokkal jobban keresik, de van egy rétege az olvasónknak, ugye inkább az idősebbek, akik még továbbra is nagy arányba keresik a klasszikus irodalmat.
0: Manapság szoktak-e még drámákat olvasni? Hogy tetszik ezt látni?
1: Szerintem a kortárs drámakat inkább azok jönnek, és azok kedvelik, és azok keresik, akik a színházi körökben is mozognak. Kell egy érzék hozzám, kell egy művészi, én azt gondolom, hogy a drámolvasáshoz művészi érzék is kell hozzá, és egy művészi szeretet. És a kortárs drámákat jönnek és keresik az olvasók, inkább az aktív olvasók között vannak azok, akik inkább színházba járnak, és emiatt a drámákat is keresik. A fiatalok azok, akik kevésbé keresik a drámákat, ők szerintem leginkább csak a kötelező olvasmányok kapcsán találkoznak vele, sajnos, nem sajnos, de mi igyekszünk arra buzdítani őket, hogy amikor például foglalkozásokra is eljönnek a könyvtárba, a középiskolások, általános iskolások, akkor és valamilyen éppen drámát tanulnak az iskolába, akkor ehhez kapcsolódóan ugye felolvasást tartunk, játékokat, és minél több kortárs drámaíróval próbáljuk őket megismertetni, és megmutatni nekik, hogy nem csak az van, amit ők az iskolába tanulnak, hanem sokkal több drámaírója is van az országnak, illetve itt a könyvtárban is megtalálhatóak.
0: A drámák fajsúlyát általában megméri az idő. A klasszikusokkal hogy áll a városi könyvtár? Mit mondhatunk, hogy a klasszikus drámaszerzők közül milyen a felszereltség?
1: Jól, ugyanis ugye van egy gyűjtőköri szabályzatunk, a klasszikus irodalom határozottan kötelező, hogy gyűjtsük és megőrizzük, úgyhogy ha az olvasók esetleg nem is találják a polcon, akkor is mindenképpen érdemes szólni, és fel tudjuk hozni, is van egy nagy, hatalmas nagy raktárunk, és akkor amit kevésbé keresnek, klasszikus, régi, az is mind megvan nekünk, és a raktárból fel tudjuk hozni.
0: Vannak-e a könyvtárnak olyan jellegű folyóiratai, kiadványok, amelyek a színházzal, vagy egyáltalán a drámával, a dramatikus műfajokkal foglalkoznak?
1: Kimondottan, ami a színházzal foglalkozik, igen, az a Színház című folyóirat, az jár nekünk, illetve rengeteg irodalmi olyan folyóiratunk van, ami, hogyha nem is teljes mértékben ezzel foglalkozik, de vannak cikkek benne, és vannak olyan részei, amik a drámákkal foglalkoznak.

0: Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasópróba, a mai témánk a dráma, mint olvasmány élmény. A beszélgető partnerem Kis Adrien, a Szászhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa. Hogy látja, hogy a gyermekek miket olvasnak szívesen?
1: A gyerekek mindenre nyitottak. A gyermekkönyvtárnak, ahogy minden kulturális intézménynek az a legfontosabb feladata, hogy a lehetőséget, az olvasmányélmény lehetőségét adja meg a gyerekeknek. Minden témában találnak a gyermekkönyvtárban olvasnivalót. A legkisebbek számára csecsemőkortól kezdődően egészen 14 éves korig várja a gyermekkönyvtár dokumentum kínálata a gyerekeket. Azért mondom, hogy dokumentum kínálat, mert nem csak könyvek kerülnek kölcsönzésre, használatra a gyermekkönyvtárban, vannak diafilmjeink is, hangos könyveink, papírszínház meséink, amelyek mind-mind számtalan lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek, megszeressék a könyveket, elmélyüljenek a mesék világában. A dráma, mint olvasmányműfaja gyermekkönyvtárban áttételesen jelenik meg, inkább így 14 éves kor alatt. Ez azt jelenti az áttételesség, hogy klasszikus drámai művek feldolgozásai érhetőek el a gyermekkönyvtárban, mint például Lemtől a Shakespeare mesék feldolgozás, vagy utóbb a nagy sikerű regény feldolgozása Shakespeare Rómeós Júliájának. Shakespeare Rómeós Júliája az ifjúsági különgyűjteményben kapott helyet. Alapvető drámaként a felnőtt könyvtárban élhetőek el a Shakespeare művek. Tehát van egyfajta közeledés, nyitottság értelemszerűen a dráma, mint olvasmányélmény megvalósulása a gyermekkönyvtárban is. Azonban azt gondolom, hogy a dráma, mint olvasmányélmény egy nagyon hosszú folyamat eredménye tud lenni, és kiskortól lehet őket, és kell is a gyerekeket megkínálni különböző drámai művekkel, színpadi játékokkal, drámapedagógiai foglalkozásokkal, különböző színházi élményekkel, hogy közelebb kerüljenek gyakorlott, illetve a gyakorlati megvalósulásán keresztül ismerkedjenek meg a dráma műnemével és a drámai műfajokkal. A gyermekkönyvtár erre mind lehetőséget ad, egyrészt könyv alapban kölcsönözhető, meg különböző dokumentumokban, és persze tetten érhető a dráma színpadra szánt megvalósulása is, úgy, mint különböző dramatizált mesejátékok jelennek meg egy-egy könyvtári foglalkozáson, vagy bábszínházi meghívott előadókkal bábszínházi darabok kerülnek bemutatásra. És ez azért is nagyszerű, mert a bábszínházi

0: arra, hogy kölcsönezd ki, olvasd el, éld újja, vagy éld újjá azt a mesét, amit láttál a színpadon.
1: Egyébként azt megtetszettek figyelni, hogyha van esetleg egy-egy ilyen báb előadás, és ugye ennek a alapműve a könyvtárban elérhető, hogy gyakrabban kiviszik ilyenkor a gyerekek egy-egy előadás után?
0: Határozottan igen. Tehát a könyvtár, mint kultúra közvetítő közeg, nagyon fontos szerepet tölt be abban, hogy rendezvényeken keresztül is behívja az olvasókat. Elképzelhető az, hogy úgy nincs feltétlen mindenki szem előtt, szülő szem előtt a könyvtár, de egy bábszínházi előadás kapcsán fölkelti az érdeklődés, családi program, a édesanyja, édesapa vagy a nagyszülők számára együtt el tudnak jönni, és ennek kapcsán közvetetten találkoznak ezekkel a mesékkel. És hát nem ritka, sőt, elég sűrűn fordul az elő, és nagy öröm számunkra, hogy beiratkozott olvasóink lesznek aztán a könyvtárba, akár egy bábszínházi előadásra látogató vendégek, nézőközönség, és ki is kölcsönzik ezeket a könyveket, és igen, akkor megnő az érdeklődés azok iránt, a könyvek iránt, amelyek éppen bemutatásra kerültek, vagy éppen attól a szerzőtől különböző könyvek. Nagyszerű lehetőség, hogy akár első könyves alkotók is mesejáték keretében mutathassák be a gyerekeknek az új könyvüket. Könyvbemutatóval egybekötött dramatikus mesejáték volt például nem olyan régen a könyvtárban, ahol a dramatikus mesejáték szereplői maguk is diákok voltak, és ez valami nagyon különleges kapcsolódást jelentett a diák nézőközönség, a kisdiák nézőközönség és a színpadon szereplő diák szereplők között. Amellett, hogy ez lehetővé tette az író-olvasó találkozót is, a gyerekek megismerkedhettek a könyv szerzőjével, látták, hogy húsvér ember, látták, hogy elérhető közelségben van, hogy lehetőleg kérdezni, hogy dedikálja a könyvet, hogy ezt a könyvet örömmel haza is viheti, és otthon is lapozgathatja. Tehát azt gondolom, hogy a kultúra közvetítés a rendezvényeken keresztül, mesejátékokon, bábszínházi előadásokon keresztül, vagy amikor osztályok érkeznek a könyvtárba, nagyon sokszor része a drámapedagógiai játék a könyvtári foglalkozásoknak.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk az olvasó próbát. A mai témánk a dráma, mint olvasmány élmény. Beszélgető társam Hegedűs Anita, a Szászhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár felnőtt könyvtárosa. Kedves Anita, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a beszélgetést, és azt szeretném tőled kérdezni, hogy te hogyan látod, hogy manapság a fiatalok, a fiatal felnőttek miket olvasnak szívesen, olvasnak-e még szép irodalmat, és olvasnak-e egyáltalán drámát?
1: Legszívesebben regényeket olvasnak. A regényeken belül is inkább a könnyebben fogyasztható művek irányába mozdulnak el. Néhányan vannak egyébként, akik kifejezetten keresik a szép irodalmi műveket, főleg a kortárs műveket, és közülük is vannak páran, akik a saját szórakoztatás vagy érdeklődés céljából is visznek haza drámákat, de sajnos azért meg kell jegyeznem, hogy ők vannak a legkevesebben.
0: A kötelezők közül mi az, amit általában a könyvtárból visznek ki? Mert azért ugye nyilván legnagyobb része könnyen beszerezhető ma már, de előfordul-e még, hogy kötelező olvasmányt visznek ki?
1: Igen, előfordul, de legtöbben a Shakespeare drámákat keresik, mert a Rómaeus Júlia, a Hamlet, tehát amik tényleg kötelezők középiskolában azért úgy viszonylag, főleg a többihez képest, hogy jól forognak, Szofoklész drámáit, illetve hát nyilván elvétve más drámákat is, de most így ezt a kettő szerzőt tudom kiemelni.

0: a könyvtárnak vannak kölcsönözhető DVD-i, ezek között vannak-e színpadi előadások?
1: Hát elvétve, de akadnak, viszont nem igazán kölcsönzik őket, de alapvetően a DVD-ket is egyre kevesebben. Valószínűleg azért nem, mert ugye már legtöbben letöltenek filmeket, vagy YouTube-on nézik meg őket, illetve Netflixen, stb. Tehát a DVD maga, mint műfaj, illetve ugye lejátszójuk sincsen, ők kezd kimenni a divatból sajnos.
0: Olyasmi előfordul-e, hogyha mondjuk valamelyik gyerek valamelyik kötelező olvasmányból valamire készül, előadásra, vagy dolgozatírásra, hogy ehhez kapcsolódóan egyéb segédanyagot is igénybe vesz?
1: Előfordul, hát volt már rá példa. Igazából, hogy most eltekintünk kifejezetten a drámáktól, hogy általában a tanulmányokhoz akkor azért a kötelezők rövident is szokták keresni, illetve nyilván igen, elemző műveket is, illetve mondjuk az adott szerzőhöz kapcsolódó életrajzi műveket, de azért általános tapasztalat, hogy aztán sok minden van, amit az interneten keresnek meg.
0: Hogyan látod, hogy az idősebb korosztály hogyan viszonyul a szép irodalomhoz, és hogyan viszonyulnak ők a drámához?
1: Az idősebb korosztály is elsősorban a könnyedebben fogyasztható regényeket szereti, de azért ott is van egy masszív réteg, aki viszont rendszeresen szép irodalom miatt jön. Drámákat szintén kevesebben kölcsönöznek, viszont vannak közöttük olyanok, akik ennek ellenére azért nyitottak drámára, drámai művekre, és akár ajánlást is kérnek tőlünk, illetve megkérdezik, hogy mi olvastunk-e valami érdekesebb drámát mostanában, vagy mit ajánlanánk. Én például így ajánlottam valakinek Ibsentől a Tenger vonzását, hogy kifejezetten rákérdezett, és akkor én ezt jó szívvel tudtam neki ajánlani. Sokszor úgy keresnek az idősebb korosztályból drámát, hogy valamit, amit fiatalon olvastak, szeretnének újraolvasni.

Kedves hallgatóink, mai témánk a dráma, mint olvasmányélmény. Zárjuk le ennek vizsgálatát most Benedek Marcell gondolataival, aki a Bevezetés az olvasás művészetébe című munkájában a következőket írja. A mesterembert komolyabban szemügyre kell venni. Két területen érvényesül manapság, a drámában és az elbeszélő irodalomban. A drámaíró mesteremberrel itt nem foglalkozom, mert az ő munkáit nem igen szokás olvasni. Azok csak a színpadon élnek. A költő drámaíró műve is a színpadon van igazán otthon, de ezernyi tulajdonsága van, amely olvasás közben is érvényesül. A drámatechnika annyira mesterség, hogy a legnagyobb költő sem hanyagolhatja el büntetlenül a fogásait. Shakespeare épp oly ügyes mesterember volt, amilyen Isten áldott a költői lángész. És viszont hideg matematikai számítással, ügyességgel, mesterségbeli tudással sokáig el lehet leplezni a színpadon a költői lélek hiányát. Meg lehet rázni, meg lehet ríkatni és kacagtatni a nézőt. De tessék például egy Bernstein darabot elolvasni. Milyen kevés marad meg a színpadi hatásból, és mennyi új értéket veszünk észre a színpadon sokszor látott Shakespeare vagy Ibsen olvasása közben.

Kedves hallgatóink, az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnereim voltak a Szászhalombattai Hambas Béla Városi Könyvtár munkatársai, Paulusz Katalin, a könyvtár megbízott igazgatója, Kis Adrien gyermekkönyvtáros és Hegedűs Anita felnőtt könyvtáros. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!

0: a Budapest Szaxofon Kvartett felvétele szólt. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Erdő Péter bíboros meglátogatta a megújult esztergomi keresztény múzeumot. A keresztény múzeum július 17-én, pénteken, közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros privás látogatást tett az Esztergó Budapest Főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteményben. A múzeum vezetése bemutatta számára a megújult tereket és kiállításokat. A tárlat Magyarország egyik leggazdagabb egyházi gyűjteménye, amely több tízezer műtárgyat őriz. A soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára. A jelentkezési határidő augusztus 10-e. Olyan diákokat várnak, akik nyitottak a keresztény értékekre, fontosnak tartják a közösségi életet, nyugodt otthont keresnek tanulmányaikhoz, és szívesen vesznek részt kulturális, valamint lelki programokon. Életveszélyes a vasúti üzemi területekre történő illetéktelen belépés és a vonatok tetejére mászás, figyelmeztetett közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A bejegyzés szerint idén több tragikus baleset is történt, amelyeket a 25 kilovoltos felső vezeték vagy a folyamatos vonatforgalom okozta veszélyek idéztek elő. A vasútársaság arra kéri a lakosságot, különösen a fiatalokat, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti területekre, mert egy fénykép vagy kihívás sem ér annyit, hogy emberéletek kerüljenek veszélybe. Nyílt pályázatot írnak ki az Alavár megyei Szent Rafael Kórház főigazgatói tisztségére, közölte az egészségügyi miniszter pénteken Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt tájékoztatása szerint a pályázat a jövő héten jelenik meg, és a tervek szerint szeptember 1-től új vezetés irányítaná az intézményt. A miniszter szerint a cél új szemlélet, megújulás és betegközpontú működés kialakítása, valamint egy folyamatos fejlődésre képes egészségügyi rendszer építése. Legkevesebb 3 ember meghalt, több mint 10 megsebesültek az éjszakai orosz légi csapások következtében Odesszában és Herszonban. Civil infrastruktúrális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, jelentették az illetékes ukrán hatóságok. A légierő parancsnokságának telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg péntekre Virradóra 8 rakétát, valamint 130 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. A korábban közöltnél mint egy 250-nel több, csak nem 2000 többlet halálesetet jegyeztek fel Belgiumban az elmúlt időszak hőhulláma miatt, közölte a belga közegészségügyi intézet. A június 18-a és július 3-a közötti időszakban 48%-os többlethalálozást mértek. A legnagyobb emelkedést Vallóniában, Brüsszelben és Flandriában regisztrálták. Ez a legmagasabb nyári hőhullámhoz köthető érték Belgiumban 2000 óta. Az Útinform hírei. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Biatormágy között terelésben kell autózni. Tatabányától már torlódásban araszolnak az autók. Távolabb Óbaroknál és Bicskénél is nem csak a külső, de az átterelt belső sávban is lassabb a haladás. A 4-es főúton összeütközött egy személyautó és egy kamion, a Hajdúszoboszló és Ebes közötti szakaszon. A 209-es kilométernél félpályán megindult a forgalom. A 37-es főúton a Tarcali körforgalom és Tokaj-Bodrog-Kisfalud elágazás között 4 személyautó ütközött össze. A 37-es kilométernél lezárták a félút pályát. Hazánk időjárásáról. Kora estig helyi zápor, zivatar kialakulhat, később nyugat felől zivatar rendszer érkezése valószínű, amely a késő esti órákra a középső országrészt is elérheti. A zivatar rendszert délnyugaton felhőszakadás, jég, viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet késő este 19 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 18 órakor mondunk. 17 óra 5 perc, kerengő.

0: A délszláv háború kitörésekor 1991-ben jött Magyarországra Andrássy Attila, rendező, író, az Udvari Kamara Színház igazgatója. Vele beszélgetünk múltról, jelenről, jövőről. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Mi történt 1991-ben?
1: Én lényegében egy háború elől jöttem el, amit már tudtam, hogy ki fog törni. Tehát jó pár évvel a délszláv háború kitörése előtt, pontosan emlékszem a napra, otthon a tévét néztem, amikor egy szerb politikus hatalomra került, és én abban a pillanatban, tehát az első közvetítés volt a kommunista párt központi bizottságának az üléséről, ami egy sok volt, tehát eddig mindig titokba jöttek össze, mint a még mindig bujkálnának valaki elől. És egyszer csak a tévén azt látom, hogy ugye a vezető garnitúra ülésezik, és a Szlobodan Milosevic nevű politikus elintézi mellesleg a feleségének a rokonát, Iván Sztambolicsot, aki előtte volt a pártvezér, és abban a pillanatban tudtam, éreztem, hogy ez lényegében egy szerb harmadik Richard. És pontosan tudtam, hogy északra kell menni. Tehát fogtam az akkori családom, és visszamentünk Szabadkára. Annak ellenére, hogy Újvidéken ugye televízió volt, két színház volt, rádió volt, de és Szabadkán kevesebb volt a lehetőség, ennek ellenére éreztem, hogy menni kell. A háború kitörése előtt minden tévéhíradót néztünk, ugyanis érződött. Hát az első bombázás az Jubénát bombázta a jugoszláv légierő, és mi arra az estére koncertet szerveztünk Szabadkán, és ugye Pestről jött együttes, meg a helyi együttesek, és reggel felhív a kedves barátom, akivel együtt szerveztük ezt a koncertot, Kassa László, egy kiváló ember, hogy azonnal kapcsolt be a tévét, bombázzák Jubénát. Bekapcsoltam, mert valami döbbenet várható volt, de ez azért kemény volt. Akkor néztük, hogy mit évük legyünk, le lesz mondva a koncert, nem lesz lemondva. A Laci betelefonált a rendőrségre, kiderült, hogy nem kell lemondani a koncertet. Igen, ám de az összes helyi együttes átmenekült már Szegedre, csak Budapestről jött a pesti együttes fellépni. Úgyhogy hát valamiféleképpen megboldogult Tili Robert barátomat, rokonomat kértük fel, hogy előtte játszon. Hát ez volt a bevezetés. Akkor már látszódott, hogy ez nagyon-nagyon kemény lesz, és akkor a Lacival béreltünk egy lakást Szegeden, hogyha valami van, akkor ugorjunk. Mindig 7:30-kor kezdődtek a belgrádi tévén a híradók, elmúlt már 6-7 perc, és nem kezdődött, csak az óra mutatója volt. Olyan csend volt a lakásba, amilyet nem lehet megtapasztalni. Majd megjelent a jugoszláv hadügyminiszter Veljko Kadijevics, és bejelentette, hogy holnap mindannyian megyünk a horvátok ellen. Hát gondoltam, hogy ti lehet fiúk, de hogy én nem, az biztos. Összetelefonáltam a barátaimat, beültünk a kocsiba, és egy 8 kilométerre a határtól belefutottunk a sor végébe.
2: Ennyi elindultak útnak a hír hallatára.
1: Igen, tele volt az út Kelebia felé. Éjfélkor kezdtek át engedni, és mi már pirkadat elmúlt, már hajnal volt, amikor átértünk a határát. Az egy feledhetetlen érzés volt, de akkor még mindig csak egy pár napra jöttünk, mert úgy gondoltuk, hogy hát ez nem létezik, hát nem fogja engedni az ENSZ, a NATO közbe fog lépni. Pontosan tudtuk, hogy rengeteg ember fog meghalni, mert hogyha ez a gyűlölet elszabadul, horvátok, szerbek, pravoszlávok, katolikusok, muzulmánok között, ott borzasztó lesz. És persze naívnak estünk ki, mert kiderült, hogy senki nem lép közbe, rengeteg, hát lényegében az játszódott le, mint 56-ban Budapesten. Hosszú idő múlt el, vagy nekünk úgy tűnt, hogy hosszú idő múlt. Hát az borzasztó volt, ugye, hévszerű járatokon, amit Jugoszlávia a 40-es évek végén kapott Németországtól háborús kártérítés címén, és nem állítanám azt, hogy mindig szakszerűen volt karbantartva. Tehát ezen a döcögön, amitől azért kerékpáron gyorsabban lehet haladni, ezen jöttek át a családok. Minden vasárnap a szívszorító volt, mert vasárnap jöttek a gyerekek meg az asszonyok, és akkor mentek vissza a gyerekek meg az asszonyok, könnyek között nagyon-nagyon kemény volt. Hát mi a Lacival az elejében autóval jártuk Szegedet, és hogyha valakit, akit csak úgy látásból ismertünk, Szabadkait, akkor azt összeszedtük, és hát volt úgy, hogy az 55-56 négyzetméteres kétszobás, konyhás panellakásban, amit béreltünk, ott hogy volt, hogy 20-an voltunk. Tehát nem tudom, hát a korzón láttuk, van, akit ismertünk, akivel, de hát összeszedtük, ne a padokon aludjanak, ne a... Most új év környékén, amikor már egyértelművé vált, hogy ez az állapot állandosult, akkor döntöttem úgy, hogy láttam azt, hogy Magyarországon egyetlen egy város van, ahol minden történik, és az összes többi falu. Ezt a város Budapestnek hívják, százszor voltam benne, mindig a saját fővárosunknak éreztük, tehát én nem éreztem azt, hogy Magyarországra jövök, mert az én életemben mindig úgy volt, hogy rendben van, most Jugoszláviához tartozunk, de ez egy megszállás, és bennünk mindig a Magyar Királyság élt. Tehát nekünk ez volt a kiinduló pontunk. Az én nemrég távozott nagynéném, ez a két háború között, minden nap azért imádkozott, hogy jöjjön már a Magyar Királyi Honvédség. Hárman mondtak bajmokon beszédet, egyik a nagyapám volt. Tehát azért a mi szívünk az mindig itt volt, mindig Budán volt, mindig a várban.
2: 1993-tól a Rádió Színház számára készített dokumentum műsorokat, mégpedig a délszláv háború áldozatairól.
1: Igen, hát az volt, hogy először ilyen magán tanodákban tanítottam színészetet, és amikor a Honvágynak a harmadik hulláma ért el, ez pontosan emlékszem, mentem a tanodába, ami a Gutenberg téren volt, és láttam a betonon, a járdán a repedéseket, és párhuzamosan láttam az én Szabadkai utcámban az 1872 óta Petőfi Sándor nevét viselő utcába a repedéseket a betonon, mint hogyha két betonon járnék. Akkor döntöttem el, hogy ezt valahogy meg kell fogalmazni. De mi ennek a hontalanság érzésnek, a honvágynak a médiuma? Ugye én multimédiális rendezést fejeztem, a filmszínház, rádió, tévé, és úgy éreztem, hogy ez a kép nélküli hang. Akkor még voltak ilyen telefonfülkék, oda bementem, nem ismertem én senkit, megtaláltam a rádiószínház telefonját, felhívtam az igazgatót. Sumonyi Pap Zoltán volt az igazgató, bementem a Zolihoz, beszélgettünk, és akkor először egy előadás, egy műsor keletkezett, bejártuk az egész országot, a hontalanságot, hogy élik meg az emberek a hontalanságot, a szülőföld elvesztését. És akkor visszahívtak, hogy ennek legyen egy második része, és nagyon sok része lett. Tehát jártuk a menekültáborokat, nagyon kemény volt. Akkor még szallagon vágtunk, és kiváló vágó kisasszonyok voltak, akik nagyon jól értettek. Tehát rengeteget dolgoztunk, mert például a Kórógyról a rádióműsor 20 órát vettem föl, amiből 55 perc lett. Azt mindig hazavittem az anyagot szallagon, kiegyzeteltem. Tisztában vagyok azzal, hogy elhíváson van.
2: Hogyan jött létre az Udvari Kamaraszínház? Ennek az előzménye a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház volt.
1: Színházi ember egy idő után úgy érzett, hogy...
2: Nem tud meglenni színház nélkül.
1: Nem tud. És bele is fáradtam, mert borzasztó történeteket hallgattam végig többször. Hát volt egy műsor, amit egy olyan horvát hölgyel készítettünk eszéken, akit megerőszakoltak, és ahogy leírta az egész, ima címen ment el, mert végig imádkozott, amíg ez a szörnyűség történt. Ahogy leírta, az valami borzasztó volt. Én jött velem Csaba Klári, aki a szerkesztőn volt, egy kiváló személy, kiváló szerkesztőnő, és két technikus. És a Klári zokogott, pedig nem értett egy szót sem a hölgynek a szavaiból, mert horvátul válaszolt, és a könnyei folytak a technikusoknak is, mert valami döbbenetes volt, ahogy érzelem nélküli arccal, mint hogyha nem a testében lett volna, mert a teste volt meggyalázva, beszélt ez a nő. Tehát rengeteg ilyen dolog volt, és egy idő után már nagyon nehéz, meg úgy éreztem, hogy megtettem mindent. Tehát 4,5 évig csináltam. Megtettem mindent. És akkor először a Szkéné Színházban rendeztem 2 előadást, majd Szabadkán, a Szabadkai Népszínházban, és akkor kiforrott bennem, hogy a jelenünket eredményező múltunkat kell színre vinni. A magyar történelem utolsó 1000 évében minden évtizedben van vagy egy, vagy több dráma, komédia, tragédia. A témákat kell megkeresni. Még a Szkéné Színházban volt egy kiváló menedzserem, az elvitt az akkori, be kell valljam, nagy tudású döntőhöz, aki a színházat abban az időben irányította, vagy befolyása volt rá. Mondtam, hogy a magyar történelmet szeretném színre vinni, akkor szólt, hogy arra nem kapok egy garas, se bármilyen más témára kapok. Akkor úgy gondoltam, hogy a Magyar Köztársaság területén nem lehet színre vinni a magyar történelmet, akkor itt az ideje, hogy délvidéken, tehát jogilag a Szerb Köztársaságban létrehozunk egy olyan színházat, ami színre viszi a magyar történelmet, és csak Magyar Kanizsa önkormányzata merte bevállalni úgy, hogy nem ad pénzt, de ott lehetünk. Viszont a termet, próba lehetőséget.
2: Tehát magát a színház csinálás.
1: Igen. Amikor először jöttünk az anyországba, úgy féltem, mert délvidéki téma volt. Nagyon érdekes, hogy a mai napig játsszuk a Virágvasárnapot, tehát 2004. május 29-én vittük színre. Azon a napon 2 évforduló volt. Egyrészt azon a napon esett el 1453-ban Konstantinápoly, és azon a napon írta alá a kiegyezési törvényt az uralkodó 1867-ben.
2: Említette a Virágvasárnapot, de olvastam meg, már korábban is többször beszélgettünk, hogy önt legjobban az 1918 érdekelte, vagy érdekli. Az előadásai közül melyiket tartja a legsikeresebbnek?
1: A Virágvasárnapot és a Vas Albertet rengetegszer játszottuk. Vas Albertől a Jönnek és az Adjátok vissza jegyeimből írtam egy darabot, és nem lehet tőlük a sikert elvenni, mert különben nem is lennénk, ha akkora sikert nem érünk el. Viszont az előadások azok egyre kifinomultabbak lettek, és egyre inkább többrétűek. Valamint technológiai színházzá alakultunk. Vetítünk, füst megy, fények, úgy pásztáznak a fények, mint az 50-es évek amerikai filmje, fekete-fehér filmjeiben, ahogy követték a színészeket, vagy ahogy a későbbi filmekben. Tehát lényegében úgy használjuk a reflektorokat, mint a kamerák lennének, tehát kiemelünk. Most ebben a pillanatban a Karádi és a Csáki Páltól a Szakadék. Ez a 2 legsikeresebb előadásunk. De hát a 18-at, amit 15 éven keresztül kutattam, és nagyon sok történésznek köszönöm a segítségét, azt is játszottuk már biztos 150-szer, nem számoltam. Tehát a Virágvasárnapot az 200-nál abba hagytam számolni. Tehát azért 22 éve játszok. Nem tudnék kiválasztani, mert a 19 is nagyon sikeres előadás volt. Sokszor kaptunk állótapsot, az Anzsú, ami Nagy Lajosnak a korát idézi fel, hogy egyáltalán meg tudja írni az első nápolyi hadjáratot, ahhoz Cezáreai Eusebiust kellett olvasnom, az ő egyház történetét, aki ott volt a níceai zsinaton, tehát nem tegnap íródott a könyv, hogy egyáltalán megértsem, hogy ők hogy gondolkoztak az 1300-as években. Azt kellett megtudnom, hogy ők mit olvashattak, vagy akik őket tanították, azok mit olvastak. És azért jó Cezáreai Eusebius, mert ő nem pusztán teológiai, hanem az egyháznak a világi történelmét is feldolgozza. Úgyhogy úgy kaptam pontos képet. Én mindegyiket nagyon szeretem. És Istennek hála úgy tűnik, hogy a nyáron végre, nyár végére a 18, az Anzsú és a Karádi és a Szerelem újszászi és a világ, azok megjelennek könyvben.
2: Ön gondolatmenetét követve hogyan alakította ki a társulatot, melyek teljes szívvel, lélekkel követik ezt a fajta nemzeti érzést?
1: színészekkel, először délvidéki, szabadkai színészekkel kezdtem. Nagyon féltem az anyaországi művészek, mert nem tehetem meg, hogy olyan témákat hagyja ki, ami akkor 2002-ben, 2003-ban, 2004-ben lényegében tabu volt Magyarországon. Tabu volt az erdélyi téma, tabu volt a délvidék, miközben, hogy mondjam, délvidéken nincs család, akinek nem volt halottja a kommunisták, amikor ránk törtek 44-ben. Tehát az borzasztó, amit történt, de most én ezt nem azért mondom, hogy itt a sebeket mélyítsem, hanem egyszerűen ezek tények. Tehát én nézem a délszláv színházi világot, vagy filmvilágot, önállók témák, hogy mi történt velük. Nálunk is ez kell. És lassan alakult ki, hát mi Újvidéken, a Művészeti Akadémián nem az a módszer szerint tanultunk, mint ahogy Pesten. És Zágrábban nem az a módszer szerint, vagy Szarajevóban, vagy Belgrádban, tehát Jugoszláviában több módszer volt, ami nagyon jó volt, mert akkor egymástól tanultunk. Tehát nem volt ez az egy központúság.
2: Óhatatlanul meg kell kérdeznem, és egy ilyen beszélgetésbe bele is illik, hogy mennyire önfenntartó a színház.
1: Egy ilyen színház nem lehet önfenntartó. Azon kívül olyan rendszer jött ki, tehát mi 2011-ig önfenntartóak voltunk. Akkor jegybevételből tudtunk élni. Az előző kulturális vezetés úgy döntött, hogy ingyen viszi a levegőt kell, hogy vegyek, hogyha erről beszélek, hogy ingyen viszi a színházat mindenhova, jegybevétel nélkül, egy olyan világban, ahol mindennek megvan az ára, és szinte semminek nincs meg az értéke. Ez a rendszer, ez leépítette azt a 150 vagy 200 éve meghonosodott szokást, hogyha színházba megyünk, akkor jegyet veszünk. Tehát egy 5 szereplős darabra 2009-ben 400 000 forintot fizettek. Tehát mi jegybevételből tudtunk élni. Most nem tudom hány év kell, hogy a közönség visszaszokjon arra, hogy jegyet vesz. Sokszor üres nézőtér előtt játszanak ingyen a színházak, mert ha a színház annyit sem ér, mint egy kóla, annyit sem ér a színház, mint egy doboz cigaretta, akkor a közönségbe kialakul az, hogy tukmálják ránk, erőt szakolják ránk. És gondolom, ennek egy rendkívül erőteljes visszahatása van.
2: Hát ha megnézzük a budapesti színházak jegyárait, ez annyira nem jellemző, mert elég drágák a jegyek. Hát akkor is, ha magánfenntartású, akkor is, hogyha önkormányzati fenntartású, vagy állami fenntartású.
1: Hát az van, hogy én most egy utazó színházról beszélek. Tehát az Udvari Kamara Színháznak feltett célja, hogy eljussunk a Hargitáig, hogy eljussunk.
2: Tehát határon túl a Kárpát-medencében.
1: Mindenhol, ahol magyarok élnek, oda el akarunk jutni. Voltunk Kanadában, játszottunk Károly városban, Horvátországban, játszottunk Szarajevóban, játszottunk Zágrában, Bécsben játszottunk. A Kárpát-medenceit nem tudom felsorolni, tehát azt is 200-nál fejeztem be. Tehát rengeteg helyszínen, délvidéken, felvidéken, mindenhol. Tehát ha nem utazunk, akkor valahol meghalunk. Tehát akkor bent ragadunk a Székesfőváros gazdag világában, és elszakadunk a valóságtól. Ugyanis a valóság az egy egész Kárpát-medencei valóság. Mi több, valóság a zárai, splitti, vagy károlyvárosi, vagy szarajevói magyarok is. Tehát én foglalkoztam a háborúba azzal a 300-valahány szarajevói magyarral, akik ott éltek bent az ostromban. Tehát elvinni hozzájuk, vagy Szemerédi Bernadett, aki egy kiváló színésznő, nálunk is játszott Hódegyházára, az ő falujába, ahol a paplakban játszottunk úgy, hogy a közönség nem fért el bent a teremben, tehát a színészeknek a változáskor az ablakon kellett bemászni, meg kimászni. Ettől nincs felemelőbb. Nem valami olcsó vígjátékot, és nem akarom a vígjátékot lebecsülni, mert az én előadásaimban is különben rengeteg vígjátéki elementus van. Vagy rúzsa. Hát először elmentünk, és 20-an voltak a 100 fős terembe. Majd másodszor mentünk, és akkor már voltak 60-an. Harmadszor a telt ház volt, vagy tárnok. Kint játszottunk itt. Ez a Budapest vonzás körzetében van, lényegében egy alvó község, mert ide járnak az emberek dolgozni. Kis estébe felöltöztek a hölgyek, tűsarkú cibőben érkeztek meg, mert végre hozzájuk is elért a színház.
2: Hát megtisztelték, megbecsülték a művészeket, igen, meg igen. Magát a színházat.
1: Meg önmagukat. Hogy amikor elemi iskolába jártam, úgy mehettem az iskolába, hogy kifényesítettem a cipőm. Nem volt farmer, érre voltak vasalva a nadrágok. Összehasonlíthatatlanul gazdagabbak vagyunk most, mint akkor. És mégis mindenki vigyázott, hogy mibe megy ki, és hogy megy ki az utcára. Ha szegényebbek is voltunk, de tisztán mentünk ki. Tehát én volt, hogy a kedves nőjem felültettem a 4-es 6-osra, és mondom, hogy nézd meg, hogy öltöznek az emberek. Minek tartják magukat?
2: Említette a készülő könyvet. Beszélgetésünk végén térjünk vissza a könyvre. Mikor készül el, kinek készül, és mi a koncepciója?
1: Hát már egy jó ideje szerettem volna kiadni könyvet, ugyanis az Udvari Kamaraszínház tudtommal az egyedüli olyan magyar színház, amely forráskutatások alapján viszi színre a jelenünket eredményező múltunkat. Tehát mindig történészekkel, kutatókkal dolgozom. Most ugye a 1526 a Mohácsi előadás az, amit jövőre lesz majd bemutatva, ha Isten is úgy akarja. Ott például Guitman Barnabást kértem fel, és ő már le is fordított olyan latinról, lefordította Frangepán Kristóf beszédét a pápa előtt 1523-ban. Lefordította Frangepán Bernard beszédét a Szent Római Birodalom választófejedelmei előtt 1522-ben. Tehát az Anzsónál is akadémikust kértünk fel, hogy egyáltalán a szokásokról beszéljen, a teológust kértünk fel. De ezeket a műveket meg kell jelentetni, ott kell, hogy legyen a könyvtárba. Mindenkit biztatok arra, hogy szerezze be ezt a könyvet, hiszen hozzánk középiskolások vagy egyetemi tanárok hozzák a diákjaikat, és utána leülünk velük beszélgetni történészekkel, egyetemi tanárokkal, akik azt mondják, hogy mi vagyunk azok, akik ebben az időben a leghívebben visszük színre a jelenünket eredményező múltunkat. Karádi és a szerelem újszászé és a világ, az Anzsú és a 18 fog megjelenni az első könyvben.
0: Kedves hallgatóink, Andrássy Attilával, az Udvari Kamaraszínház igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a kerengőt.
1: Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Halmos Mónika természetgyógyászt, aranydiplomás gasztronómust, az ehető virágok szakértőjét, akivel a Mányi Szent Ferenc Tanyaóvi és Kertműhelyben június 28-án tartott előadása kapcsán beszélgetünk. A beszélgetés közben telefonon kapcsoljuk Kékesi Ágot, a tájépítészt, a Szent Ferenc Tanyaóvi és Kertműhely egyik alapítását. Mónika, nagyon örülök, hogy ismét találkozunk, hiszen legutóbb májusban beszélgettünk, akkor az ehető vadnövényekről, és a rádióhallgatók nagyon kedves visszajelzéseket küldtek, hogy milyen sokat tanultak a gyomnak vélt növények salátában és különböző ételekben való felhasználásáról. Miről szólt az előadás a Mányban június 28-án?
2: Én is örülök, hogy újra itt lehetek, és mesélhetek a gasztronómiáknak erről a nagyon különleges szegletéről. Én már több ízben tartottam különböző programokat Mányon, és nagyon szeretem ezt a nagyon természetközeli környezetet. Most sem volt másképp, igaz, hogy azért a kánikula az megpróbált minket egy kicsit megviccelni, mert borzasztó nagy hőség volt, de ennek ellenére nagyon sokan eljöttek, és én külön annak örülök, hogy 8 éves volt a legfiatalabb résztvevő, aki olyan csillogó szemekkel vett részt a programon, és a végén külön kérdeztem tőle, hogy ki nem volt ez egy kicsikét unalmas ez a dolog, és azt mondta, hogy annyira élvezte, és hogy úgy örül, hogy az osztálytársainak fog majd erről mesélni. Számomra nagyon-nagyon fontos, hogy a természetnek azt a gyönyörűségét, amit én gyerekkorom óta át tudok élni a természetben, és amit én már jó sok évtized alatt összeszedtem tudást ezekkel kapcsolatban, ezt minél jobban át tudjam adni. Ugye az ehető virágoknak a világa az nekem ugye nagyon régóta a kutatási területem, és ilyenkor nyári időn sokan nem is gondolják, hogyha kimennek a kertjükbe, akkor ott nem csak szép és illatos virágokat találnak, hanem ezek között nagyon-nagyon sok olyan van, amit be lehet vinni a konyhába, és valamilyen módon elkészíteni, akár megsütni, megfőzni, fűszerként felhasználni, megtölteni esetleg, és hát itt is ezt mutattam meg Mányon, ugye egy ilyen előadás mindig interaktív. Tehát úgy kell elképzelni, hogy én viszek magammal nagyon sok teljesen friss virágot, amiket a saját kertemből viszek, természetesen teljesen tiszta, vegyszermentes virágokat, és akkor ezeket ott megkóstoljuk, megnézegetjük. Sokan így csodálkoznak arra rá, hogy hát nekem is van ilyen a kertemben, és meg sem mertem soha közelíteni, mert úgy tudtam róla, hogy mérgező, közben pedig egy nagyon-nagyon ízletes virágról van szó.
1: Beszélgetésünk elején említettük, hogy ebben a műsorban telefonon kapcsoljuk Kékesi Ágot át, a Szent Ferenc Tanyaóvi és Kertműhely egyik alapítóját, létrehozóját. Most vele beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm a telefonnál Kékesi Ágot, a tájépítészt, és arra kérem, mutassa be a kedves hallgatóknak a Szent Ferenc Tanyaóvi és Kertműhely létrejöttét, alapításának okát és a működését.
3: Köszöntöm a hallgatókat. A Szent Ferenc Tanyaóvodát és a kertműhelyet és Mányon hoztuk létre a Zsámbéki medencében három másik mányi családdal együtt. Az volt a célunk, hogy a gyermekeinknek biztosítsunk egy olyan helyet, egy olyan nevelési intézményt képzeltük el, ahol a gyermekek napi kapcsolatban maradhatnak a természettel. Egy olyan helyet szerettünk volna, ahol a felnőttek is egyaránt tudjanak kapcsolódni egymáshoz és a természethez. Úgy képzeltük el ezt a közösségi teret, hogy itt a tanulás nem a négy fal között történik, hanem a kertben, az állatok mellett, a földdel és az évszakokkal együtt. Ezt, amit a tanyaóvodának a pedagógiai programjába beleírtunk, és amit az óvodába járó gyerekeknek próbálunk biztosítani, ezt próbáljuk a kertműhelyen belül felnőtteknek, ide látogató iskolás csoportoknak, ide látogató pedagógus csoportoknak bemutatni. Az a célunk, hogy a fenntartható életmód, a teremtett világ iránti felelősség az a közösség erejének a része legyen, hogy ez egy mindennapi tapasztalatként legyen jelen a gyermekek meg a családok életében. Ennek most egy nagyon különös aktualitása van egyébként, amit szeretnék most itt elmondani, hogy Mányon most három napja nincsen vezetékes víz. Egyike azoknak a településeknek, ami idén a saját bőrén tapasztalja az ökológiai válságnak ezt a formáját, és most komposztvécét használunk, kerti zuhany alatt mosakszunk, azt feltöltöttük kútvízzel, egy-egy laborban mosogatunk el mindent, vegyszerek nélkül, a vizet kiöntjük a virágos kertbe, málnák tövéhez kerül a zuhanyzó víz. és igazából amit tanulhatunk ebből, hogy sokan azt élik meg most, hogy ez egy katasztrófa, mint ahogy az ökológiai válságot is sokan egy katasztrófaként élik meg. Tényleg nagyon sok nehézsége van itt a kertművelésben, érezzük. Még a tanyaóvoda, meg a kertműhely mellett van még itt egy biokertünk is, ahol zöldségeket termesztünk, és évről évre érezzük a nehezedő kihívásait az ökológiai válságnak, de közben azt is látjuk, hogy ez a gyerekeinknek egy tanulási folyamat. Megtapasztalják, hogy a víz nem magától értetődő, hogy érték. Az óvodában is mindig ebéd után, amik megmaradnak a poharakba vizet, azt mindig összegyűjtik egy kancsóba, és kiöntik a virágos kertbe. Nincsen olyan, hogy vizet kiöntenek a csapba. És most, hogy nem jön a csapból a víz, most igazán megértik, hogy ez miért fontos.
1: Engedje meg Ágota, hogy megkérdezzem, ez a természetközeli életmód és az odafigyelés a környezetünkre jelen esetben, különösen a vízre, hogy hat a gyerekek szüleire?
3: Én szerintem az a nagyon fontos, hogy ne félelmet tanuljunk belőle, hanem alkalmazkodást, hogy ne egy pánik jöjjön ránk, hogyha nevelőként, mi szülőként ezt közvetítjük a gyerekek felé. Gyerekek is ezt viszik haza, meg mi szülők is vagyunk egy olyan közösségben, hogy ez nem egy pánik helyzetet kell. Nyilván kell a mindennapi megszokott életünkbe egyfajta rugalmasság, vagy egyfajta változtatás. Talán egy kicsit erőteljesebb változtatás, mint amennyit egyébként a mindennapokban próbálunk a víztakarékossággal átadni, vagy víztakarékossággal fejlődni, de az nagyon fontos, hogy ez egy tanulási helyzet. Azt gondoljuk, hogy a fenntarthatóság az elsősorban nem egy tudásanyag, hanem az egy életforma, hogy nem attól lesz környezettudatos valaki, hogy tudja, hogy mennyi vizet fogyaszt egy átlagos háztartás, hanem attól, hogy megtanulja nap mint nap, hogy ezek az erőforrások végesek, hogy rajtunk múlik, hogy hogyan bánunk velük. Ha a gyerekeink természetesnek veszik, akkor a jövő kihívásaira sem kizárólag egy ilyen válságként tekintenek.
1: Miért tartják fontosnak az olyan előadásokat, mint amit például a legutóbb Halmos Mónika természetgyógyász, az ertővirágok szakértője tartott önöknél június 28-án?
3: Azt gondoljuk, hogy az egyén is és a közösség is nagyon sokat tehet azért, hogy a természethez közelebb kerüljön, hogy ezáltal értse meg a működését, és ezáltal alakuljon benne egy felelősségtudat. Az ehető virágokkal való foglalkozásban több nagyon hasznos üzenet van. Egyrészt, hogy mennyi minden van azon túl, amit meg tudunk magunknak termelni, mint amik a hagyományos zöldségek, amiket az ember megtalál a polcain, az áruházaknak. Hogy az önfenntartás az nem csak ezekben mérhető, hanem abban vannak olyan dolgok is, olyan különlegességek és olyan szépségek is, mint például lehető virágok. A virágok esetében, ami nagyon fontos, hogy az, amit megeszünk, mi itt a növényekre igyekszünk csak olyanokat permetezni, úgy teljes a hóból, vagy egyéb növényekből készített fűzetek és levek, amit utána én nyugodtan megehetem azt a virágot, mert abban nem lesz semmilyen szennyeződés. És ez nagyon szépen előjött Mónikának az előadásában is, hogy ezek tiszta ételek, ezek nagyon fontosak ebben a nyári szezonban, amikor már ugye a levelez zöldek, amik tavasztal adják a fő vitaminforrást, azok már ilyenkor egy kicsit üdlecsengőben vannak, és akkor jönnek helyette a virágok is, ugyanazt a vitamint mindenki a saját kertjében meg tudja termeszteni. Volt, aki úgy jött el az előadásra, hogy nem volt kertje, hanem volt csak egy balkonja, és a végére egész sok mindent összeszedtünk, amit ő azon a kis balkonon is meg tud magának termeszteni virágot, amit utána el tud fogyasztani.
1: Nagyon szépen köszönjük Ágota tanúságos gondolatait.
3: Köszönöm, viszontlátásra.
1: És talán folytassuk innen, Mónika.
2: Hogy az utóbbi időben felmerült a világban az, hogy mennyire fontos a természettel való kapcsolódásunk. Mert érzi azt hiszem mindenki, hogy eltávolodtunk a természettől. Úgy látszik, hogy múlnak az évek, ez a természettől való távolodás, ez egyre nagyobb. Ezt az ember már a saját bőrén érzi, a test és a mentális egészségén, hogy ha a természettől eltávolodunk, akkor óriási hiányok fognak bennünk fellépni. Ugye itt az első az, hogy egyáltalán lépjünk ki a természetbe, mert ez is érdekes, hogy megjelent már a természetfélelem, mint fogalom, mert nem tanulták meg a természetben való létezést, a természettel való kapcsolódást. Ezért nagyon fontos, hogy kilépjünk a természetbe, és már megfogalmazódott ez az emberiségben, hogy vissza kell mennünk a természethez.
1: Hogy lehet rászoktatni a gyerekeket a növények ismeretére, szeretetére?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, csupán az kell hozzá, hogy egészen kicsi koruktól kezdve az ember cipelje őket mindenhova a természetbe, akár a kertbe, akár kirándulni. Ott ugyanúgy el lehet játszani azokat a játékokat, amiket egyébként a szobába csinálnánk, akár a memóriajátéktól kezdve mindenfélét, és a gyerekek annyira ösztönszerűen ráéreznek erre, hogy a 2 évesekkel már olyan jól lehet koratavasszal apró növényeket gyűjteni, mert az ember megmutatja nekik, hogy most melyik fajtát gyűjtjük, megfigyelik, hogy melyik levelet kell csak leszedni. Nagyon-nagyon ügyesek ebben, és hát ahogy növekednek, úgy lesznek egyre ügyesebbek, és észrevétlenül tanulják meg ezeket a dolgokat. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha csak tehetjük, minél kisebb korba próbáljuk meg őket így bevezetni a természetbe.
1: A Mányi Szent Ferenc Tanyaovi és kertműhelyben tartott előadására nem lehetett könnyű felkészülnie, hogy gyerekek, felnőttek, idősek, tehát több korosztály van jelen egy-egy előadáson. Hogy készül ezekre?
2: Én azt gondolom, hogy itt nem is mindig a korosztály az az, ami nagyon meghatároz, hanem a növényekhez való viszony és tapasztalat. Én mindig az ilyen programok elején, mikor találkozunk, én mindenkitől megkérdezem, hogy van-e kertje, van-e balkonja, egyáltalán hogyan áll ahhoz hozzá, hogy virágokat eszünk, tehát hogy egyáltalán kóstolt-e már virágot. És akkor ebbe vannak a nagyon nagy különbségek. Vannak olyanok, akik azért jönnek el a programjaimra, mert ők már belekóstoltak valamilyen módon az ehető virágoknak a világába, és ezt szeretnék egy picit továbbfejleszteni, mások pedig azért, mert valahogy van bennük egy ilyen élénk kíváncsiság, de még nem merték megtenni azt az első lépést, hogy mondjuk a kertjükből letépjenek egy sásliliomot és beleharapjanak. Ugye a másik pedig az, hogy vannak olyanok, akik pedig most vannak abban a fázisban, hogy éppen mondjuk a kertjüket tervezik, vagy a kertjüket próbálják meg elkészíteni, és szeretnék benépesíteni olyan virágokkal, amelyeket később étkezési célra is lehet fogyasztani. Tehát itt nagyon különbözőek a célok, amiért a résztvevők eljönnek, és ebben kell megtalálni azt a közös nevezőt, azt a közös pontot, hogy mindenki élvezze ugyanúgy ezt a programot, mert ez valójában egy élményszerű tudás átadás, aminek a vége az, hogy mindenkinek lesz egy lakoma tányérja, ahol a saját maga által elkészített virágos finomságokat meg is eheti, tehát ez lesz az eredménye annak, amit ott mi csinálunk.

0: bárhol. Maga a növénynek a megjelenése is egy ilyen eleganciát és nyugalmat sugároz. A növénynek meg ugye egy nyugtató és görcsoldó hatása, tehát mint gyógynövényt, akár teaként fogyaszthatjuk, akár valamilyen italt készítünk belőle, mint fűszer, úgy pedig az inyencek konyhájában is ott lehet a helye. A levendula felhasználása, hogyha szeretnénk valamilyen módon megenni a levendulát, akkor nem merül ki a levendulás fagylaltba, a levendula szörtben és a levendulás kekszben, mert ez a három, amit legtöbbször szoktak belőle készíteni, hanem nagyon-nagyon különleges édességeket lehet belőle csinálni, krémeket, kevert tésztákat, süteményeket. Ami az én személyes kedvencem, az, amikor sós változatba fogyasztjuk a levendulát. Ha az ember hasonlóan karakteres fűszerekkel, mint a levendula, házasítja ezt a virágot, tehát rozmaringgal, fokhagymával, borssal vagy csilivel, akkor valamilyen elképesztően finom ízharmóniát tudunk létrehozni, akár egy zöldségételben, akár egy szárnyas húshoz adhatjuk, fűszervajakat készíthetünk vele. Tehát hatalmas ennek levendulával ízesített sós ételeknek a tárháza. Arra kell figyelni, hogy könnyen túl lehet adagolni. Nagyon karakteres, ezért csínyán kell vele bánni. Amikor az ember elmegy egy ilyen levendula mezőre, vagy egy levendulás kertbe, egyáltalán ott létezni nagyon-nagyon jó. Ez is egy olyan lépés, amit a természet betettünk. Tehát valamilyen módon kapcsolódunk, hogy elmegyünk egy gyönyörű levendulás kertben, és semmi más nem csinálunk, csak ott el vagyunk, és hallgatjuk a rovaroknak a zümmögését, meg azt, hogy esetleg a szélben egy kicsit úgy ringanak a levendula szálakon a virágok, már az is egy hatalmas lépés a test és a lelki egészségünk érdekében.
1: Na most, akinek erkélye van, például én is egy ilyen csapatba tartozom, hogy nincs kertem, tehát nyilván virágüzletbe vagy piacon vásárolok a balkonládákba virágot. Meddig kell várnom, hogy például az árvácskát rátehessem egy vajas kenyérre?
0: Igen, az, akinek a balkonja van, egy lépés hátrányban van ebbe a dologban, de ugye erre is vannak nagyon jó ötleteim, és ezt én van nagyon sokszor kipróbáltam, illetve nagyon sok olyan embernek néztem meg a balkonját, akik az én javaslataim alapján gyönyörűséges balkonkertet alakítottak ki, akár egy belvárosi gangon is, mert gyönyörű virágokat lehet termeszteni. Ugye itt azt kell figyelembe venni, hogy itt a mikrokörnyezet az különösen fontos, tehát, hogy egész nap süti ott a nap azokat a virágokat, vagy pedig egy kifejezetten árnyas helyről van szó, mert így mindig más és más virágokat lehet ilyenkor beültetni, és ez nagyon fontos, hogyha az ember megvásárolja a kertészetbe ezeket a palántákat, akkor legalább 6 hétig kell otthon nevelni vegyszerek nélkül, azután viszont nagy biztonsággal lehet fogyasztani a virágokat. Mondjuk egy ilyen napsütötte balkonra például nagyon jó szívvel tudok ajánlani akár begóniát, vagy bársonyvirágot, esetleg törpe körömvirágokat, amik nagyon szépen tudnak mutatni. A zsályák között is vannak törpe növekedésűek, amik szintén imádják a napot. Az árnyékosabb helyekre oda kicsikét nehezebb, de például a sarkantyúka az, amelyik ott nagyon szépen tud virítani. És amit említett, az árvácska, az ugye egy ilyen Jolly Joker tulajdonképpen, mert a szeptemberben lehet legjobban elültetni, hogy akkor szokott a kertészetek kínálatába is megjelenni ez a sok-sok színes, apróvirágú árvácska, és hogyha jól vigyázzunk rá, akkor igazából egészen májusig örvendeztet meg a virágaival, tehát az enyhe teleket is az árvácska végig bírja a virágokkal, hogyha hideg van, mint mondjuk most az elmúlt télen azért volt egy-két nagyon-nagyon didergős hét, akkor leáll a virágzással, de tulajdonképpen olyan, mintha ilyenkor így megdermedne, teljesen így megállna minden tekintetben, a jég az így megdermeszti, és égbe dermeszti tulajdonképpen, és amikor pedig jön a felmelegedés, akkor az árvácska felenged, és folytatja ugyanott, ahol előtte abba hagyta, tehát a nagy fa sem tud benne kárt tenni.
1: A hallgatók figyelmébe szeretném ajánlani Halmos Monika honlapját, amelyen számos receptet, ötletet találnak ahhoz, hogy ebben a nyári melegben hogyan lehet hasznosan felhasználni a különböző virágokat, növényeket, a kertünket szépítő, akár árvácskát. Mondjunk erre néhány példát.
0: Most, hogy nyári idő van, nem szeretünk olyan sokat bíbelődni a konyhában, mert így is épp elég melegünk van, de a hűsítő dolgok között nagyon sok virágos dolgot találunk és készíthetünk. Ugye a legegyszerűbb dolog, amit szoktam ajánlani mindenkinek, aki egyáltalán próbál belekóstolni ebbe az ehető virágos világba, a jégkockába belefagyasztunk apró kicsi virágokat. Ugye ez egy nagyon egyszerű dolog, beletesszük a jégkockatartónak a kis mélyedéseibe, feltöltjük vízzel, betesszük a mélyhűtőbe, és amikor kínálunk valakinek egy italt, egy pohár vizet akár, vagy egy szörpölt, egy koktélt, egy hideg nyári gyümölcslevest például, akkor ebbe beledobunk néhány ilyen jégkockát. Egyébként ez egy nagyon jó dolog arra is, hogy rögtön le tudjuk tesztelni, hogy a mi kedves barátaink vagy rokonaink hogyan viszonyulnak

0: így az ehető virágokhoz, mert legtöbben nagyon megörülnek ennek, hogy hú, ez mennyire jó dolog, nagyon tetszik nekik, vagy rögtön elkezdik fotózgatni, hogy ez milyen szép. Mások viszont esetleg kicsit ilyen távolságtartással figyelik, és főleg amikor ugye elolvad a jég és felúszik a virág az ital tetejére, akkor van, ahogy nagyon megrémülnek tőle, hogy hát ez meg miféle szokatlan dolog, hogy egy virág van benne az italba, és kipiszkálják belőle. De ahogy mondtam, egy hideg nyári gyümölcslevesben is nagyon jó helye lehet egy ilyen jégkockának. Ezeket a nyári gyümölcsleveseket is ízesíthetjük például virágokkal, akár levendulával, akár rózsával, akár májva szirmokkal. Tehát ezek nagyon szép látványt és nagyon kellemes ízt is tudnak adni az ételeknek. Készíthetünk különböző virágokból szörpöt vagy üdítő italt. Ugye a bodzát azt nagyon sokan ismerik, de ugye a bodza virágzáson már régeség túl vagyunk. Ugyanígy nagyon finom szörpöt lehet készíteni a zsájáknak a virágaiból, a rózsákból. Ilyenkor ugye nem csak a szirmokat tesszük bele, hanem a rózsa közepén lévő virágport, meg nektárt is, hogy igazán finom ízű italt kapjunk belőle. Vagy például a nyári estéket belengő lonc, ami ugye a kerítésekre fut föl, annak a virágaival is finom limonádékat lehet ízesíteni. Tehát akkor a tárháza van ennek, csak egy dologra kell nagyon vigyázni, arra, hogy ezt mindenképpen meg kell tanulni. Nem minden virág ehető, vannak ugye mérgező növények, ezért én senkit nem biztatnék arra, hogy most elképzelve ezt a színes és ízletes világot kimenjen gyorsan a kertbe, valamit leszedjen és beletegye a limonádéjába, hanem ezt meg kell tanulni, hogy mely virágok azok, amelyek ehetőek, amelyek ízletesek, melyik mire jó, és a virágüzletben vásárolt virágokat, azokat viszont soha nem szabad elfogyasztani.
1: Így nyáron a kisgyerekek sokan nagyszülőknél pihennek, vagy több idejük jut a szülőknek is a nyaralás idején a gyerekekkel foglalkozni. Ön egy remek szakács könyvet írt Kölyök konyha címen. Hogyan főzhetünk együtt kisgyerekekkel a kisgyerekek számára?
0: Igen, hát örülök, hogy szóba került ez a könyvem, mert nekem ez volt a második könyvem, ami megjelent. Akkoriban ez egy hatalmas siker volt, és ahogy én hallottam, a mai napig egy egészen nagy űrt tölt be a gyerekszakácskönyvek terén, mert a Magyarországon kapható gyerekszakácskönyveknek a jó része az külföldi eredetű, és egészen más hagyományokat, más szokásokat, más alapanyagokat vonultat föl. Én meg azt gondolom, hogy az étkezés, meg a konyhai tevékenység az életünknek egy nagyon-nagyon fontos része. Én soha nem értettem, hogy milyen az a rosszul evő gyerek, mert nálunk soha nem volt rosszul evő gyerek. Az én gyerekeim, amikor kicsik voltak, akkor én nem győztem elegendő ennivalót adni nekik, és egész pici korukban már bevontam őket abba, hogy legyenek ott, és ismerkedjenek meg az alapanyagokkal, azzal, hogy mit eszünk, hogy készítjük el. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerekeket ebbe is belevonjuk. Tehát ugyanúgy, ahogy a természetbe való tevékenységekbe, a kerti munkákba esetleg, ugyanúgy a konyhában is, főleg nyáron ott lehet a gyereknek a helye, mert apró dolgokat egy kicsi gyerek is el tud készíteni, mert akár már a hámozót a kezébe adhatjuk, hogy hámozzon meg egy zöldséget. Neki is egy izgalmas dolog például, hogy ott van néhány zöldség, és abból egy ízletes saláta kerekedik pillanatokon belül, és van egy csomó olyan apró dolog, amikor az ember egy étel készítésével teljesen el is tudja varázsolni a gyerekeket. Nekem például most az egyik unokám 2,5 éves, és a téli időszakban például délutánonként, amikor úgy alakult, akkor például linzát vagy mézes kalácsot sütöttünk, mert ez egy ilyen pici gyereknek is egy akkor élvezet, hogy gyurmázza a tésztát, hogy megtanuljuk, hogy hogy kell kinyújtani, élvezik, hogy ki lehet szúrni őket, és akkor különböző magokkal kidíszítjük. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen óriási jó játék, ami egyben tanulás is, és közben pedig minden gyerek egyre nagyobb kedvet kap ahhoz, hogy minél finomabbakat egyen.
1: Kedves hallgatóink, sajnos műsoridőnk végére értünk, beszélgetésünket mához egy hétre folytatjuk Halmos Mónika természetgyógyász, aranydiplomás gasztronómussal, az ehető virágok szakértőjével a Kölyök konyha című szakácskönyvnek a használata kapcsán. Urbán Péter technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba, jó estét kívánok. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedés és beruházási miniszter Facebook oldalán pénteken. Vitézi Dávid közölte, ez is mutatja, hogy a közlekedésbiztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani a véleményüket. A miniszter arra bíztatott mindenkit, hogy ossza meg javaslatait a gyorshajtás, az illegális utcai versenyzés, az elektromos rollerek szabályozása és a közúti ellenőrzések kérdéseiben. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron július 25-én. Az erdélyi városban 6 felekezet, 18 temploma és a zsidó hitközség zsinagógája nyílik meg az érdeklődők előtt, írja az MTI. A rendezvény célja, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét az érdeklődőknek. Az alkalomból a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Módosult a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára kiírt pályázat jelentkezési határideje. Az új határidő július 20-a, hétfő 12 óra. Közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken Facebook oldalán. Lannert Judit arra kérte a pályázókat, hogy jelentkezésük benyújtásakor már a módosított határidőt vegyék figyelembe. Nyílt pályázatot írnak ki az Alavár megyei Szent Rafael kórház főigazgatói tisztségére, közölte az egészségügyi miniszter pénteken Facebook oldalán. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint a pályázat a jövő héten jelenik meg, és a tervek szerint szeptember 1-től új vezetés irányítaná az intézményt. A miniszter szerint a cél új szemlélet, megújulás és betegközpontú működés kialakítása, valamint egy folyamatos fejlődésre képes egészségügyi rendszer építése. A kanadai erdőtüzek miatt tovább nőtt a smogriadóval érintett terület az Egyesült Államokban, a riasztás már 100 millió embert érint, írja az MTI. Az egészségre veszélyes levegő főként az ország északkeleti részén, Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államban, valamint Washingtonban okoz problémát. Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőséget regisztrálták. A füstöt a tartós északnyugati szél szállítja Kanadából. A korábban közöltnél 250-nel több, csak nem 2000 többlet halál esetet jegyeznek fel Belgiumban az elmúlt időszak hőhulláma miatt, közölte pénteken a belga közegészségügyi intézet. A június 18-a és július 3-a közötti időszakban 48%-os többlethalálozást mértek. A legnagyobb emelkedést Vallóniában, Brüsszelben és Flandriában regisztrálták. Ez a legmagasabb nyári hőhullámhoz köthető érték Belgiumban 2000 óta. Hazánk időjárásáról. Kora estig helyi zápor, zivatar kialakulhat. A késő esti órákra a középső országrészt is elérheti. Felhőszakadás, nagyobb méretű jég, viharos széllökés is lehet. A hőmérséklet késő este 19 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, bővebb hír összefoglalóval az esti hírtükörben fél hétkor jelentkezünk. Tizennyolc óra 4 perc, világújság. Sejfó Omárral, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetőjével, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
3: Az amerikai erők több iráni érdekeltségű hajót feltartóztattak a Közel-Kelet térségében az ismét életbe léptetett tengeri blokkád részeként. A washingtoni idő szerint a szerda reggeli órákban Irán ellen indított támadás, a Hormuzi szorosban fekvő, a teheráni kormány felügyelete alatt álló Nagy Tump szigeten katonai védelmi rendszereket és rakétatároló létesítményeket, valamint indító állásokat érintett. Donald Trump amerikai elnök mindeközben szerdán egy védelmi fórumon hadipari beruházásokról szóló programot jelentett be, amely a termelés növelését célozza. Erdoğan török elnök neo-oszmán restauráción keresztül az oszmán birodalom régi területeit befolyása alá vonva igyekszik pozícióját megerősíteni a Közel-Keleten. Mindeközben az ankarai NATO csúcson kiderült, hogy az Egyesült Államok fontolóra veszi Törökország visszaengedését az F-35-ös harci repülőgépek programjába, miután Ankara tárgyalásokat folytat az orosz S-400-as légvédelmi rendszerek értékesítéséről harmadik félnek. Törökországot eredetileg 2019-ben zárták ki a programból, és szankciókkal sújtották az orosz fegyverek beszerzése miatt. Mit mondhatunk el erről a törékeny állapotú tűzszünetről? Meddig tartható fenn ez az állapot? Ománban, mint közvetítő országban tárgyalt szombaton Irán külügyminisztere a hormuzi szoros felügyeletét érintő kérdésekről, és többek között az amerikai-iráni viszonyról.
4: Az Egyesült Államok és Irán között 17-én múlt hónapban kezdődött meg ez a 60 napos időablak, ameddig is tárgyalásokat indítottak arról, hogy hogyan tudnák rendezni a konfliktusaikat. Természetesen senki nem gondolta azt, hogy 4 évtizednek a konfliktusait 60 nap alatt rendezni lehet, azonban már 25-én, tehát hozzávetőleg egy héttel a tűzszünet kezdetét követően is eldördültek a fegyverek. Irán számára az egyik legfontosabb kérdés most a tárgyalások során a hormuzi szoros ellenőrzésének a sorsa. Korábban a hormuzi szoros, melyen hozzávetőleg a föld olaj szállítmányának az 1/5 halad át, ez korábban egy szabadon hajózható szoros volt, amelynek voltak iráni vizei északon, ománi vizei délen, és középen egy hajózási útvonal, amit szabadon használtak az különböző szállítmányozók. A háború során azonban először Irán helyezte blokkád alá a szorost, majd pedig ezt a blokkádot viszonozva az Egyesült Államok kezdte el korlátozni az iráni kikötőkbe be, illetve onnan kiinduló hajóforgalmat. Ez egyébként az iráni gazdaságra is súlyos csapást mért. Irán számára tehát igazából az volt fontos, hogy ebben 60 nap alatt valamilyen módon tudják formalizálni Iránnak a későbbi befolyását a hormuzi szoroson. Irán itt valamiféle anyagi javakat vár ettől, tehát azt várja, hogy rámot szedhessen az áthaladó hajók felett. Ennek a konkrét konstrukciója nem körvonalazódott még egyelőre. Azonban egy szingapúri zászló alatt hajózó, szállítmányozó hajó 25-én délre került, ami azt jelenti, hogy az Irán által helyesnek vélt középső útvonal helyett térre ománi vizeken keresztül haladták, ezzel mint egy precedens teremtve arra, hogy végső soron állandó megállapodás nélkül is helyreállítható itt a hajóforgalom, ez pedig Irán számára jelentős veszteséget vetített előre. Ezért aztán Irán támadást indított a szingapúri hajó ellen, amit az Egyesült Államok viszonozott, és ez végső soron egy eszkalációhoz eredményezett, pontosabban egy spirálhoz. Ennek látjuk most az eredményét, hogy az Egyesült Államok már szárazföldi célpontokat lőtt Iránban, különböző rakétakilövő állomásokat, elsősorban az ország déli részén, tehát ott a hormuzi szorosnak a fő környékén. Irán pedig immár újraindította a támadásait bizonyos arab országok, Bahrein és Kuvait ellen, pontosabban ezen országokon belüli amerikai célpontok ellen. Most egyelőre itt tartunk, mind a két félnek az az érdeke, hogy valamilyen módon a párbeszéd megmaradjon, és a kommunikációs csatornák azok továbbra is élnek, elsősorban Ománon, Kataron és más közvetítőkön keresztül.
3: Washington azt közölte, hogy pénteken, hogy az Egyesült Államok szombatig ad határidőt Irán számára, hogy kinyilvánítsa a szándékát a hormuzi szoros szabad forgalmának fenntartására. Irán legfőbb célja, hogy elérje azt, hogy vámot szedhessen a hormuzi szoroson áthaladó hajóktól. Mi az a határ, ameddig lehet feszegetni a tűzszünet keretei, ameddig főként Teherán feszegetni tudja ezeket a kereteket, meddig kíván Teherán ebben a helyzetben elmenni, és mit vár a határfeszegetéstől, a tűzszünet kereteinek feszegetésétől, el tudja érni a számára kedvező pozíciót a jelen helyzetben a hormuzi szoros tárgyalásánál?
4: Irán számára most az elsődleges cél a hormuzi szoros kapcsán az, hogy a befolyását megőrizze, és hogy ne lehessen megkerülni, ne lehessen délre hajózni, ezzel gyakorlatilag kijátszva az iráni követeléseket. Ami Irán számára összességében a legfontosabb, az most a pénz. Tehát az iráni rezsim végső soron újra rendezte a sorait, köszönhetően az amerikai és izraeli likvidálásoknak, a forradalmi gárda megerősítette a pozícióját. Gyakorlatilag ők most a királycsinálók, ők voltak azok, akik most a Khameneit, az új legfőbb vezetőt végső soron, mondhatjuk így, a trónra ültették. Azonban tisztában van vele a forradalmi gárda is, és gyakorlatilag minden iráni erőcsoport, hogy a társadalmi pozíciójuk súlyosan erodálódik akkor, hogyha nem jutnak valamiféle gazdasági forrásokhoz. A háború kezdete óta Iránban több mint 70%-os volt az infláció, ami egyébként korábban is magas volt, és hozzávetőleg megduplázódott bizonyos alapvető élelmiszereknek az ára. Tény is való, hogy Iránon belül jelenleg nincs potens ellenzék, amely alternatívát tudna kínálni a jelenlegi hatalomnak, pláne amely hangot ismerne adni adott esetben az ellenkezésének, de ezzel együtt a jelenlegi rezsim is tisztában van azzal, hogy a rossz gazdasági helyzet az erodálja az ő befolyásukat. Épp ahol középtávon legalábbis. Ennek is lett az eredménye az, hogy hagyták, hogy végső soron Donald Trump megvásárolja ezt a tűzszünetet, tehát itt az amerikai felajánlások a tűzszünet idején, vagy tűzszünet elején jellemzően anyagi természetűek voltak. Ilyen volt elsősorban a hormuzi szoros körüli egyezmény is, amitől az iráni rezsim valamiféle bevételt vár közép és hosszú távon. Ilyen volt a lehetősége annak is, hogy az amerikaiak felvetették, hogy létrehoznak valamiféle alapot, amivel helyreállítanák a háború során keletkezett hozzávetőleg 300 milliárd dolláros iráni infrastruktúrális károkat. Persze itt egyértelmű, hogy itt nem az amerikaiak nyúlnának a zsebükbe, hogy mivel töltenék fel ezt az alapot, egyelőre nem látszik. Az viszont látszik, hogy Irán mentességet kapott különböző amerikai, korábbi amerikai szankciók alól, amelyek részben az olajkereskedelmet is érintették, illetve hogy az Egyesült Államok ígéretet tett a befagyasztott és külföldi pénzintézetekben lévő hozzávetőleg 100-110 milliárd dolláros iráni vagyon részleges feloldására, itt 24-25 milliárd dollárnak a feloldásáról volt szó. Végső soron Irán pénzt szeretne, és azt akarja, hogy ne tudják ilyen téren kijátszani, és hát ezért nyúl alapvetően katonai eszközökhöz, hogy nyomást gyakoroljon ebből a célból az Egyesült Államokra.
3: Maga az Egyesült Államok is felmérte azt a helyzetet, azt a politikai helyzetet, amiben úgy látja, hogy szükséges Iránt támogatni azokat az infrastruktúrális károkat illetően, amelyeket maga az Egyesült Államok okozott Irán támadásával. Mit szeretne az Egyesült Államok az iráni politikai helyzetből, politikai képletből érvényesülni hagyni? A közelmúltban tanúi lehettünk annak, hogy Ali Khamenei legfőbb vallási vezető temetési szertartása milyen hosszú ideig tartott, mennyire tradicionális keretek között folyt. Az iráni forradalmi gárda szerepe mi jelenleg Teheránban, Iránban?
4: Az Egyesült Államok jelenleg elsősorban egy olyan partnerben érdekelt Iránban, akivel tud tárgyalni. Alapvetően pragmatikus alapon. Úgy tűnik egyébként, hogy a forradalmi gárda erre hajlandó. Iránban az elmúlt időszakban jelentősen meggyengült a teokrácia, illetve a vallási elöljáróknak a politikai súlya. Ez nem azt jelenti persze, hogy nincs továbbra is súlyuk, hiszen a forradalmi gárdának, vagy bárki legyen Iránnak az új ura, végső soron szüksége van a vallási legitimációra. De az látszik, hogy mivel a forradalmi gárda lett a királycsináló, és végső soron ők azok, akik székbe ültették Mostaba Khameneit, végső soron ők azok, akik a legerősebb csoporttá váltak az országon belül. Nekik is egyébként szembe kell nézniük korábbi pozíciójukat megőrző radikális frakcióknak a kritikáival, hiszen az Egyesült Államokkal kötött tűzszünet korán sem egyértelmű támogatottságnak örvend minden iráni frakció körében. Tehát itt alapvetően a forradalmi gárdának is figyelemmel kell lennie ezekre a véleményekre. Az Egyesült Államok számára elsősorban az a cél, noha tény és való, hogy a háború kezdetén rendszeresen szó volt az iráni atomprogramról, de úgy tűnt már a tűzszünet megkötésekor is, hogy az atomprogram körüli tárgyalások a jövő homályába vesznek. Tehát összességében az Egyesült Államok számára nem ez volt már az elsődleges cél, sokkal inkább az, hogy a hajózás helyreálljon a hormuzi szoroson. ezzel egyébként az amerikai piacok is valamelyest megkönnyebbüljenek, ami fontos Donald Trump számára a közelgő novemberi félidős választások idején, de legalább ennyire fontos az Egyesült Államokkal szövetséges országok számára, Szaúd-Arábia számára, Katar számára, az Egyesült Arab Emírségek számára, Kuvait számára, amelyek egyrészt fontos befektetők az Egyesült Államokban, másrészt pedig a háború kezdete óta jelentős károkat voltak kénytelenek elszenvedni az olaj és gáz kivitelükben, mivel nem tudták használni a hormuzi szorost. Igaz, hogy egyes országok, így az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia részlegesen meg tudták kerülni a szorost azzal, hogy Szaúd-Arábia a Vörös-tengerbe, az Egyesült Arab Emírségek pedig a szorosnak a túloldalára, Fudzsairába vezetéken keresztül is el tudja jutatni az olaját, de ezzel együtt jelentős bevételkieséseket voltak kénytelenek elszenvedni.
3: Mondhatjuk-e azt, hogy formálódik egy olyan politikai erő a perzsa államban, amely képes és leginkább képes lesz majd a jövőben dialógust folytatni Washingtonnal és a Nyugattal valamilyen módon. Dialógust, ami több évtized alatt nagyon-nagyon súlyosan sérült.
4: A tényleges cselekvetet és a politikai retorika, mint a legtöbb országban, Iránban is el szokott sokszor válni egymástól, tehát látjuk azt, hogy az iráni rezsim kellő keménységgel kommunikál, de sok esetben nem feltétlenül a nemzetközi közvéleménynek szól, hanem a saját kemény vonalasainak a megnyugtatására. Ők is tudják azt, hogy alapvetően a gazdaság az, amin hosszabb távon el fog dőlni az ő pozíciójuknak a stabilitása, illetve az ingatagsága. Tehát éppen ezért az látszik, hogy nem zárkóznak el a tárgyalásoktól az Egyesült Államoktól, de ez egy hosszabb folyamat. És egyelőre a jövő zenéje, hiszen most egyelőre még a konfliktus fegyveres részének az újraindulásáról, pontosabban folytatódásáról beszélhetünk. Ami azonban látszik, hogy a felek nem egy vad eszkalációban érdekeltek ezen a téren, tehát szeretné mind a két fél, mind az Egyesült Államok, mind Irán ellenőrzés alatt tartani ezt a konfliktust.
3: A forradalmi gárda pragmatikus hangvételre törekszik Washingtonnal és a Nyugattal. El tud-e jutni ez a párbeszéd oda, olyan szintre, hogy a hormuzi szoros körüli problémák nyugvópontra kerülése után terítékre kerülhet az atomprogram és a rakétaprogram kérdése? Teherán képes lesz majd valamiféle engedményt tenni, és Washington is képes lesz engedményt tenni az atomprogramot illetően?
4: Ha az a kérdés, hogy Donald Trump jobb dílt tud-e kialkudni Teherántól, mint amit Barack Obama 2015-ben, akkor erre alig, ha igen a válasz, hiszen végső soron Barack Obama nem alkudott ki egy rossz dílt. Valóban egyes kritikusai szerint Barack Obama lehetőséget adott Iránnak arra, hogy gazdaságilag összeszedje magát, és végső soron ebből, tehát az iráni rezsim tudott profitálni, miközben az atomprogram folytatódott. Valójában azonban azt látjuk, hogy Barack Obama által kötött alku keretében egészen addig, amíg Donald Trump ezt fel nem rúgta 2019-ben, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek volt bejárása az iráni létesítményekbe, és legalább tisztában voltunk azzal, hogy hogy áll az iráni atomprogram. Azóta azonban nincs gyakorlatilag erről információ. Tehát nehéz elképzelni azt, hogy Donald Trump a mostani potenciális gazdasági engedményeket látva ebből valamiféle jobb alkut tudna kihozni. És az is látszik, hogy Irán részéről is jelentősen csökkent a bizalom az Egyesült Államok irányába, ami bármiféle megállapodást instabilabbá tesz, mint a korábbi 2015-ös volt.
3: El tud-e érni ez a jelenlegi helyzet egy tartósabb pacifikálást a Közel-Keleten, vagy ezekben a háborús övezetekben, háborús helyzetekben?
4: Látjuk azt, hogy Libanonban Irán számára kulcsfontosságú volt az, hogy belevonják őket is ebbe a tűzszünetbe, ezzel védelmet kínáljanak a legfontosabb kliensüknek, és azt látjuk, hogy Izrael is visszafogta magát Libanonban, azzal együtt, hogy Izrael már jelentős főállásokat szerzett az országnak a déli részén, tehát egy olyan pozícióban van ott Izrael, ahonnan megteheti azt végső soron, hogy engedjen. Izrael továbbá beleegyezett abba is, hogy a D ellenőrzése alá von területek közül két területen próba jelleggel átadja az ellenőrzést a libanoni hadseregnek, és az ő feladatukra bízza azt, hogy a Hezbollah visszatérését lehetetlenítsék el ezeken a területeken. nyitva hagyta továbbá Benjamin Netanyahu lehetőségét annak, hogyha ez a két projekt, ezen a két területen sikeres lesz, akkor Izrael megkezdheti esetleg a visszavonulását Dél-Libanonból. Ez természetesen szorosan összefügg az iráni fronttól, és múlik azon, hogy a Hezbollah milyen módon tartja fenn a támadásait Izraellel szemben, hiszen végső soron a Hezbollah is nyomás alatt van. Tehát itt nem csak Irán akarata számít ebben, nem csak Irán mondja meg, hogy a Hezbollah mit csináljon, hanem a realitások is szerepet játszanak ebben, hiszen az ország jelenleg izraeli ellenőrzése alatt álló részeiről százezrek menekültek el Libanon más részeire, ezek jelentően síták, akik a Hezbollah hátországát adják, ezek az emberek jellemzően azért síta környékekre menekültek, tehát van egy erős társadalmi nyomás is, ami miatt a Hezbollah nem teheti meg végső soron azt, hogy feladja ott délen a harcát, még akkor sem a nagy nyomás nehezedik rá, és a libanoni lakosság jelentős része végső soron nagyobb problémaként tekint a Hezbollahra, mint Izraelre.
3: Összességében a nyugati beavatkozás és Washington támogatása, Izraelt támogató politikája mennyire alakítja át ezeknek az országoknak, mennyire determinálja a politikai jövőjét?
4: A Közel-Kelet az elmúlt években jelentősen átalakult. Ami az egyik legfontosabb, hogy Izrael talán soha nem volt ennyire biztonságos, mint most. Ez lehet, hogy furcsán hangzik, de végső soron Izraelnek a korábbi ellenfelei jelentősen meggyengültek, legyen szó akár Iránról, az Assad rezsim megszűnéséről, a Hamas, arról a Hezbollahról, tehát végső soron Izrael most jobb pozícióban van, mint korábban. Ami miatt Izrael mégsem dőlhet hátra, az az, hogy részben egyébként az erőviszonyok átrendeződése nyomán végső soron már meglévő korábbi szereplők erősödtek meg. Irán térvesztéséből elsősorban Törökország profitált, már pedig tudjuk, hogy Törökország alapvetően nem teljesen szimpatizál Izraellel. Tény, hogy Törökországnak más pozíciója, tehát Törökország nem tör doktrináiban Izraelnek a megsemmisítésére, Törökország egy NATO tagállam, tehát ilyen módon, végső soron közvetett módon partnerségi viszonya is van Izraellel, van közöttük diplomáciai kapcsolat, noha teljesen fagyos, de ugyanakkor Törökországnak az előretörése aggodalommal tölti el Izraelt, hiszen Tayyip Erdogan elnök, tudjuk, hogy a maga úgynevezett neoszmán restaurációján keresztül a oszmán birodalom régi területeit a befolyása alá vonva igyekszik a pozícióját megerősíteni a Közel-Keleten, a saját konzervatív támogatói bázisát pedig rendszeresen Izrael ellenes retorikával próbálja a zászló alatt tartani. Tehát végső soron Erdogan elnöknek a megerősödése aggodalomra ad okot Izrael számára. Ezt egyébként múlt héten is láttuk a NATO csúcson, amely Ankarában volt, tehát a múlt heti NATO csúcs alkalmával Tayyip Erdogan egy jó nagy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy F-35-ös repülőgépeket szerezzen. Ezzel gyakorlatilag Törökország lenne Izrael mellett a második közel-keleti ország, amely a legmodernebb amerikai légitechnikával rendelkezne, és egyelőre úgy tűnik, hogy Donald Trump is nyitott erre az elképzelésre. Ugyanakkor az európai országok is azzal, hogy az Egyesült Államok minthogyha hátrébb lépne a NATO-ból, a költségek nagyobb átvállalását várja el az európai országoktól, illetve ő maga is részlegesen kivonulna a kontinens védelméből, vagy ha maradna, annak nagyon megkérné az árát, ezzel az európai országok számára is felértékelődött Törökország. Törökország pedig azt szeretné elérni, ennek egészen látható jelei vannak a kommunikációban, hogy Izraelt ne a NATO egyik legfontosabb közel-keleti partnereként, hanem sokkal inkább tehertételként kezdjék el érzékelni az európai országok, ezzel is végső soron erodálva Izraelnek a mozgásterét. Ezzel együtt Törökország a Közel-Keleten is és Közép-Ázsiában is építi a bázisát, tehát igyekszik formalizálni a már korábban meglévő katonai együttműködését Szaúd-Arábiával, Pakisztánnal, és ilyen módon mind a nyugat, mind a keleti világban egy erősebb pozíciót szerezni katonailag. Ez mindenképpen aggodalommal tölti el Izraelt. Jelenleg egyébként még úgy tűnik, hogy se Törökország, se Izrael nem szeretne közvetlenül konfrontálódni, tehát Szíria kapcsán például tudtak egyfajta mechanizmust létrehozni, hogy elkerüljék, hogy bármiféle közvetlen konfrontáció alakuljon ki közöttük, de összességében Izrael szempontjából érthető, hogyha aggódnak a török térnyerés miatt.
3: Mennyire sértheti Törökország megerősödése, a NATO-ban Izrael érdekeit Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emirátusokkal, tehát azzal a kvázi szövetségi rendszerrel, amit már az előző Trump kormányzat alatt is sikerült Izraelnek megerősítenie? Mennyiben okozhat ez konkrétan ebben a tekintetben kárt Izrael számára?
4: Izrael mindenképpen aggódik Törökország pozíciójának az erősödése miatt. Itt azt látjuk, hogy azért minden ország viszonylatában más a logika és mások a realitások, tehát az Egyesült Arab Emírségek és Izrael kapcsolata kifejezetten jó az elmúlt időszakban, olyannyire, hogy az iráni rakétáktól immár az izraeli vaskupola védi az Egyesült Arab Emírségeket, és láthatóan meg jól védi. Tehát Izrael és az Egyesült Arab Emírségek között katonai, technológiai, számos egyéb együttműködés van. Egyébként az Ábrahám egyezményt aláírt országok közül végső soron az Emirátusok tudta leginkább készpénzre váltani ezt a lehetőséget, amit a béke hozott. Szaúd-Arábiával más a helyzet, tehát Szaúd-Arábia szempontjából kívánatos lenne egy Izraellel való békekötés, viszont láthatóan nem jelent prioritást, hiszen Donald Trump sem sarkalja erre a szaúdiakat. És úgy tűnik, hogy az amerikai közel-kelet politika is immár, ha nem is olyan mértékben veszi figyelembe a különböző arab országoknak az akaratát, mint Izraelét, de végső soron sokkal inkább súlyt kezd nehezíteni az egyéb közel-keleti lábaira is, amit Izrael természetesen aggodalommal figyel.
3: Mi változott az Egyesült Államok közel-kelet politikájában, és Donald Trump azért, mert hogy ekkora szerepet kíván most már adni újra a Törökországnak a NATO-n belül, ez értékelhető-e annak, hogy Amerika szeretne kivonulni adott esetben a NATO-n belül, vagy a NATO-ból, semmiképpen sem szeretné ilyen erőteljesen jelen lenni. Többször elmondta, hogy az európai tagállamoknak a GDP 5%-át kitevő védelmi kiadást kell nyújtaniuk. Tehát ebben a folyamatban tulajdonképpen akkor Törökországra tenni a felelősséget, hogy az amerikai stratégiai gondolkodás átkerülhessen Kína területére és a csendes óceán térségére?
4: Az teljesen egyértelmű, hogy az Egyesült Államok nem szeretnek kivonulni a közel-keletről, több mint 40 ezer amerikai katona állomásodik ott. Katarból aztán főleg bolondok lennének kivonulni, hiszen Katar például saját zsebéből fizeti az amerikai jelenlétnek a fenntartását. Tehát összességében ez nem várható. Pláne azért, mert a közel-kelet noha valóban kevésbé fontos, mint a kínai szintér az Egyesült Államok számára, ugyanakkor az olajgáztermelés és egyéb dolgok miatt továbbra is fontos. Amit Donald Trump el szeretne érni, hogy ne ő fizesse ennek az árát, és ami miatt az amerikai közel-kelet politika diverzifikálódik valamelyest, az éppen ez. Tehát az, hogy míg Izrael az amerikai katonai támogatás révén viszi végső soron a pénzt, addig az öböl államok hoznak pénzt az Egyesült Államok konyhájára. Tehát csak a tavalyi évben, amikor Donald Trump egy körutat tett az öböl országokba, több mint 3000 milliárd dollár befektetési ígéretével tért haza a Szaúd-Arábiából, Katarból, az Egyesült Arab Emírségekből, amit szükségszerűen figyelembe vesz akkor, amikor a közel-kelet politikáját kialakítja, de ugyanakkor ne felejtsük el, hogy valóban nagy az elnöknek a mozgástere ezen a téren, de nem ő dönt egy személyben mindenről. Tehát itt különböző hatalmi csoportok vannak strukturálisan is az Egyesült Államokban, amelyek meghatározzák a stratégiai irányt. De azért azt is érdemes látni, hogy az Egyesült Államok továbbra is az egyetlen alternatívája, legalábbis katonailag és védelmi szempontból a közel-keleti országoknak. Tehát az olajban gazdag arab országok, pláne a mostani háborút követően aligha fognak kínai, orosz fegyverek irányába kacsingatni, amikor is bebizonyosodik azért mostanában nap mint nap az, hogy az amerikai és az izraeli katonai fölény az továbbra is megvan.
2: Elhangzott a Világújság Sejfó Omárral, a Migráció Kutatóintézet kutatási vezetőjével, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával az Irán ellen indított amerikai-izraeli támadásról és Törökország megerősödéséről a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral egy hét múlva jelentkezünk.
0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek.
5: Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Július 17-e, 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket. Főpíreink röviden. Már októberben létrejöhet az egységes magyar kutatóhálózat a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt. Egyre nagyobb válságban van a házi orvosi ellátás idehaza. Feloszlatta magát a parlament Izraelben. Erdő Péter bíboros meglátogatta a megújult esztergomi keresztény múzeumot. A keresztény múzeum július 17-én pénteken közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros prímás látogatást tett az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteményben. A múzeum vezetése bemutatta számára a megújult tereket és kiállításokat. A tárlat Magyarország egyik leggazdagabb egyházi gyűjteménye, amely több tízezer műtárgyat őriz. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron július 25-én. Az erdélyi városban 6 felekezet, 18 temploma nyílik meg az érdeklődők előtt, írja az MTI. A rendezvény célja, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét az érdeklődőknek. Az alkalomból a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görögkatolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Az Európai Bizottság szerint az új magyar kormány intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében. A pénteken közzétett éves jogállamisági jelentés szerint az uniós helyreállítási terv, valamint a feltételességi mechanizmus keretében folytatott párbeszéd nyomán több jogszabályi reform előre haladt. Emellett további alkotmánymódosítások előkészítése is zajlik az igazságszolgáltatás, a korrupció ellenes intézményrendszer, valamint a fékek és ellensúlyok rendszeréhez kapcsolódó intézményi kérdések terén, írja az MTI. Már októberben létrejöhet az egységes magyar kutatóhálózat a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt, írták a Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA közös sajtóközleményében pénteken. Kövér Tamást hallják.
2: A Tudományos és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos Akadémia vezetői július 14-én egyeztettek az egységes magyar kutatóintézeti rendszer kialakításáról és az átalakítás menetrendjéről. A minisztérium a tárgyalások alapján még a nyáron elkészíti a jogszabálytervezetet, amelyet a kormány elé terjeszt. A jóváhagyott változat szeptember elején társadalmi egyeztetésre kerülhet, a hatályba lépést pedig október végére tervezik. A cél, hogy a 2019-ben az MTA-tól leválasztott kutatóhálózat még az idén ismét a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá kerüljön. A tervek szerint a korábban az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez csatolt 4 bölcsészet és társadalomtudományi kutatóközpont is az MTA alá kerülne, a jelenlegi HUNREN Magyar Kutatási Hálózat intézményeivel együtt. Az új rendszer célja, hogy valamennyi kutatóintézet egységes, átlátható és elszámoltatható működési keretek között dolgozzon. A kutatóhálózat feletti alapítói jogokat az MTA gyakorolná, ami a közlemény szerint egyszerre biztosítaná a tudományos autonómiát és az egységes irányítást. Az átalakítás mintegy 5000 dolgozót érintene, a HUNREN közel 4000 munkatársát, valamint a visszakerülő kutatóközpontok mintegy 1200 dolgozóját írták mindenről a közleményben.
0: Több mint 55 000 töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában. jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán pénteken. Vitézi Dávid közölte, ez is mutatja, hogy a közlekedésbiztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani a véleményüket. A miniszter arra buzdított mindenkit, hogy ossza meg javaslatait a gyorshajtás, az illegális utcai versenyzés, az elektromos rollerek szabályozása és a közúti ellenőrzések kérdéseivel. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint az import üzemanyagok beszerzési ára péntekre meghaladta a magyarországi kiskereskedelmi árakat, ezért az import lehetősége megszűnhet, ami veszélyeztetheti az ellátás biztonságát. A szervezet a kormány azonnali intézkedését kéri. Az érdekvédelmi szervezet arra is figyelmeztetett, hogy a készletező szövetség adatai szerint június 30-a és július 9-e között 58.800 tonnával csökkent a stratégiai gázolajkészlet, ugyanakkor ennek oka és kedvezményezettje nem ismert. A szervezet szerint a kormány azon állítása, hogy a stratégiai készletek megfelelő szinten vannak, a gázolajkészletek esetében nem tükrözi a valós helyzetet. Úgy vélik, hiába emelkedik más kőolajtermékek készletszintje, ha a gázolajellátásban hiány alakulhat ki. A helyzetet tovább nehezíti a Duna alacsony vízállása és a vasúti szállítások akadozása is. Módosult a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára kiírt pályázat jelentkezési határideje. Az új határidő július 20-a, hétfő 12 óra, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arra kérte a pályázókat, hogy jelentkezésük benyújtásakor már a módosított határidőt vegyék figyelembe. Több mint 13 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket áprilisban a Kréta, a Neptun és az állami iratkezelő rendszerek beszerzéseivel kapcsolatban. Közölte pénteken a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Felidézték, hogy feljelentést tesz a kormány a Kréta, a Neptun és az állami iratkezelő rendszerek több mint 100 milliárd forintos gyanús beszerzései miatt. Magyarországon 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már közel 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI gazdaságkutató ZRT-nek, az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen közzétett 2026. júliusi adatai alapján készített elemzéséből. A szerkesztőt hallják.
3: Az MT-nek küldött elemzésben kiemelték, a háziorvosi ellátás romlásának fő oka a háziorvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló háziorvosok helyett nincs utánpótlás. A népesség ugyan csökkent, de az idős lakosság arányának növekedése miatt az alapellátás terhelése jelentősen emelkedett. A finanszírozás sem tudott lépést tartani a növekvő igényekkel, a praxis közösségekhez kötött béremelések pedig sok településen nem jelentenek valódi megoldást. Az általános leépülés nem volt egyenletes az elemzés szerint, Magyarország egyes részeit erőteljesebben sújtja a házi orvosok hiánya, mint más térségeit. A betöltetlen helyek elsősorban az Alföld délkeleti térségeiben és a Közép-Dunán túlon koncentrálódnak, de a határmenti települések is különösen érintettek, írták. Jelenleg több mint 762 betöltetlen házi orvosi praxis van, vagyis a praxisok majdnem 15%-a csak helyettesítéssel megoldott. Mivel kisebb települések esetében több falu együtt tartozik egy praxishoz, így összesen 701 településen egyáltalán nincs betöltött orvosi praxis, csak helyettesítés. A gyermekorvosok esetében még súlyosabbak a problémák, emeli ki az elemzés. Több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis, ez az egész országot érintő probléma. Az elemzésben összegezték, hogy a statisztikai adatok csökkenő házi orvos számot, növekvő terheket mutatnak. Egyre kevesebb házi orvosnak kell ellátnia egyre több beteget, ráadásul a helyettesítés vállalása sem ad kielégítő kompenzációt az erre vállalkozó házi orvosoknak. A Gazdaságkutató Intézet szerint ezért az utánpótlás biztosítása és a finanszírozási rendszer felülvizsgálata elkerülhetetlen.
0: Leállítja a termelést a Nestlé Diósgyőri üzeme az év végén, közölte az MT-vel a Nestlé Hungária. Mint írták, a döntés oka a szezonális édességek iránti kereslet visszaesése. A dolgozói érdekképviseleteket már július elején tájékoztatták. A Nestlé közölte, a vállalat célja, hogy a lehető legtöbb munkavállaló számára munkalehetőséget biztosítson, ezért az üzemet olyan befektetőnek adja át, aki folytatni kívánja az édességgyártást. A Nestlé Szerencsi és Büki gyára továbbra is működik. A diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládé figurákat készített, amelyek a világ számos országába jutottak el. A Franciaországot sújtó 12 napos hőhullámot péntekre virradóra heves viharok zárták le. A szélsőséges időjárásban egy nő meghalt, amikor rádőlt egy fa. Egy férfi pedig villámcsapás okozta, tűzben vesztette életét. A viharok országszerte áramkimaradásokat okoztak, pénteken mintegy 53 ezer háztartás maradt áram nélkül. A francia meteorológiai szolgálat, a Météo France szerint a viharokat helyenként 120 km/órás széllökések, jégeső és heves esőzés kísérte. A közlekedésben is fennakadások alakultak ki a kidőlt fák és oszlopok miatt. Az izraeli parlament, a Knesset megszavazta hivatalos feloszlatását az október 27-ére kitűzött parlamenti választások előtt, jelentette a helyi média pénteken. Szávó Máriát hallják.
3: A 120 tagú Knessetben 62 képviselő szavazott igennel, ellenszavazat nem volt. Az indítványt kizárólag a kormánypárti képviselők támogatták, köztük Benjamin Netanyahu miniszterelnök. A választásokig a parlament szünetel, a bizottságok azonban korlátozottan működhetnek. Éjfélkor a parlament felosztásáról szóló szavazás előtt a Knesset elfogadta a férfiak kötelező katonai szolgálati idejének 30 hónapról 32 hónapra emelését. Emellett elfogadták a 2023. október 7-i terrortámadás emlékezetéről szóló törvényt is, amely meghatározza a nemzeti megemlékezés kereteit és létrehozza az úgynevezett emlékezet hatóságát. Az új szervezet feladata az emlékhelyek létrehozása, valamint a megemlékezések megszervezése lesz. Az utolsó hetet éles politikai konfliktusok jellemezték, amikor a koalíció gyorsított eljárásban több rendkívüli megosztó törvényt fogadott el, és számos költségvetési átcsoportosítást hagyott jóvá. A parlament utolsó ülésnapjain maratoni szavazás sorozatban fogadták el a legvitatottabb jogszabályokat, köztük a legfőbb ügyész hatáskörének jelentős szűkítését, az ultraortodox katonai szolgálatot megtagadók letartóztatásának ideiglenes befagyasztását, valamint a kormány médiára gyakorolt befolyását jelentősen kiterjesztő médiatörvényt. A legfőbb ügyész levélben figyelmeztette a kormányt, hogy a péntektől ügyvezetőként működő kabinet köteles önmérsékletet tanúsítani minden olyan kérdésben, amely nem sürgős.
0: A beregszászi székhelyű kárpátaljai megyei magyar drámai színház színészeit is díjazták a Színházak Kisvárdai Fesztiválján a Revizor című darabban nyújtott teljesítményükért. Nyíri Kata jelenti.
4: Színészi életműdíjat kapott Varga József, a Beregszászi Magyar Színház alapító tagja, a Nemzeti Színház színésze.
5: Annak idején 1993-ban nem gondoltuk volna, hogy a beregszászi I. és Gyula Magyar Nemzeti Színháznak indult nagyvilági színházzá nőtte ki magát ez a színház. 13 év alatt díjakat nyertünk, a színészeket elismerték. A legkisebb faluba is elmenni mindig cél az, hogy eljuttassuk mindent, mindenkinek jusson színház, annak is, aki soha nem volt.
4: A legjobb férfi epizód szereplő díját Ferenc Attila, beregszászi színész kapta a Revizor című darabban nyújtott alakításáért.
6: Díjat kapni az egy nagyon kellemes dolog, de nagyon jó volt hétfőn is ugyanebben az időben itt színpadon állni, hiszen a foci VB a 42 fok ellenére csodálatos teltházas közönség előtt tudtuk a Revizorra fölépni, és azt hiszem, hogy a 25-27. Előadásnál tartunk után ez a díj most az én nevemhez kötődik, hála Istennek, tehát ezt a gólt, hogyha foci nyelven beszélünk, akkor ezt a gólt az én nevem alatt rögzítik, de ahhoz, hogy az ember gólt tudja rúgni csatárként, nyilván szüksége van egy nagyon jó hátvédsorra, egy jó hálőre, egy erős középpályára és egy jó gólpasszra. Ezzel az előadással valami olyasmit sikerült a tavaly nyáron alkotni és decemberben bevinni a Kőszínházba, ami egy nagyon komoly országos sikert tudott a színházunknak hozni, tehát hajrá Beregszász!
0: Megkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszó tábora, a Kulturkamp a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. A Déliné programmal közösen szervezett négynapos Kultkamp rendezvényen több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt, közölte a Rákóczi Szövetség pénteken az MTI-vel. A július 16-a és 19-e között zajló tábor résztvevői kreatív műhelyekben, szakmai foglalkozásokon és színházi programokon ismerkedhetnek meg az előadó művészet világával.
7: Kárpát-medencei lapszemle. A Maros megyei múzeum a Maros megyei tanács támogatásával július 18-án szombaton 18 és 24 óra között egy egyedülálló rendezvényt szervez. Az egy este a csillagok alatt a Limes Parkban program keretében 6 órán át a történelem és a csillagászat ötvöződik Mikházán, egyedülálló élményt nyújtva a jelenlévőknek. Olvasható a Székely Hon cikkében. Az esemény középpontjában a történelmi múlt élményszerű felfedezése áll a csillagászat közvetítésével. A történelmi múltat különleges módon idézi meg az is, hogy a résztvevők este 9 és éjfél között az Asztrománia Egyesület közreműködésével a városok és falvak fényeitől távol figyelhetik meg az égboltot, miközben megcsodálhatják a tejutat és a környező csillagképeket. Nyilatkozta a Maros megyei múzeum kommunikációs és PR feladatokkal megbízott kurátora. A csillagászati megfigyelések közötti szünetekben az őrtorony romjain multimédiás vetítés is lesz.

0: ahol működik olyan osztály vagy csoport, amelyben nemzeti kisebbségi nyelven és egyben EU-s hivatalos nyelven tanítanak. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
1: Hazánk időjárásáról. Várhatóan a hajnali órákban hagyja el az országot, illetve oszlik fel a Tiszántúl térségében a nyugat felől érkező csapadékrendszer. Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, a csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között várható, de zivatarok környezetében pár fokkal hűvösebb is lehet. Főpileink még egyszer, röviden. Már októberben létrejöhet az egységes magyar kutatóhálózat a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt. Egyre nagyobb válságban van a házi orvosi ellátás idehaza. Feloszlatta magát a parlament Izraelben. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Iványi Balást hallják.
2: 2026. július 17-e van péntek, Isten éltesse Endre és Elek nevű hallgatóinkat. Az Endre egy német, szláv, magyar eredetű név. A magyarországi latin Andreas név változatából, vagy a német Endres névformából származik. Jelentése férfi, férfias. Az Elek a görög Alexios magyar megfelelője. Más felvetések szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar Velek személynévből származik. Július 17-én emlékezik az egyház Postel Szent Mária Magdolna francia apácára és rendalapítóra. A francia forradalom idején titokban segítette az üldözött papokat, később pedig tanítórendet alapított a szegény gyermekek nevelésére. Életét az oktatásnak, a betegek gondozásának és a keresztény hit szolgálatának szentelte. 1440. július 17-én a fehérvári bazilikában Szécsi Dénes bíboros a Szent István erekje tartójáról levett koronával Magyarország királyává koronázta első Ulászlót. A Szent Koronát ugyanis nem tehették első Ulászló fejére, mert azt az özvegy Erzsébet királyné ellopatta és magánál tartotta. A koronázás nyomán hosszú éveken át tartó trónviszály kezdődött első Ulászló és a csecsemő ötödik László hívei között, amely hosszú időre meghatározta a magyar királyság belpolitikai viszonyait. 6 évi építőmunka után 1854. július 17-én megnyílt Európa első hegyi vasútja, a Semmering vasút. Ezzel új közlekedési út kötötte össze Bécset és Stájerországot, valamint teremtett összeköttetést Itáliával. A pálya 1430 méteres alagútja 897 méterrel a tengerszint felett haladt át a Semmering hágó alatt. Összesen 15 alagútat és 16 viaduktot kellett építeni, hogy a zavartalan vonatközlekedést maximálisan 2,5%-os emelkedéssel lehetővé tegyék. 1936. július 17-én a spanyol rádióban elhangzó kódolt közlemény egész Spanyolország felett felhőtlen az égbolt, nyomán megindult Francisco Franco tábornok kormányellenes katonai lázadása, amellyel kitört a spanyol polgárháború. A felkelők Spanyolország nyugati és déli részén nagy területeket foglaltak el, és július 23-án Burgosban nemzeti ellenkormányt alakítottak. A február óta hivatalban lévő madridi kormányt meglepte az államcsíny. Míg a felkelőket Németország és Olaszország támogatta, addig a köztársasági kormány legjelentősebb külföldi támogatója a Szovjetunió volt, ami jelentősen növelte a kommunisták befolyását a spanyol baloldalon és a kormányzati erőkön belül. 1974. július 17-én Franciaország a Csendes-óceánon fekvő Muruara atollnál végrehajtotta a Centaur fedőnevű légköri atomkísérletet. A robbanás után a radioaktív felhő azonban a várakozásokkal ellentétben nem az előrejelzett

0: kelet irányba sodródott, hanem Tahiti felé vette útját, és két nappal később elérte a szigetet. A lakosságot nem figyelmeztették a veszélyre. Később nyilvánosságra hozott francia dokumentumok szerint a kihulló radioaktív anyagok között plutónium is volt, és egyes mérések a megengedett határérték több százszorosát mutatták ki. Az eset a francia csendes-óceáni atomkísérletek egyik legtöbbet vitatott epizódja volt. 1975. július 17-én a világűrben összekapcsolódott az amerikai Apollo és a szovjet Szojúz űrhajó. A két ország űrhajósai történelmi készfogással üdvözölték egymást, ami a hidegháború enyhülésének egyik jelképes eseményévé vált. A közös küldetés fontos lépés volt a későbbi nemzetközi űregyüttműködések felé. 1984. július 17-én megállapodást írtak alá a washingtoni Fehérház és a moszkvai Kreml között létesített úgynevezett forró drót korszerűsítéséről. A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok vezetői közötti közvetlen vonala, forró drót, 1963 óta működött, hogy a békét veszélyeztető helyzetekben, amelyeket a Moszkva és Washington közötti közvetlen és gyors tárgyalásokkal el lehet kerülni vagy ki lehet küszöbölni, megbízható érintkezési lehetőséget teremtsen. A korszerűsítés nyomán az addigi kábeles telex összeköttetést alkalmassá tették térképek és diagramok továbbítására is, a kábeles összeköttetés helyett pedig műholdakat vettek igénybe. 2014. július 17-én Ukrajnában a Donyeck megyei Hrabovó település közelében oroszbarát szakadárok által ellenőrzött területen lezuhant egy malajziai utasszállító repülőgép, miután a pilótafülke mellett egy rakéta robbant 10 kilométeres magasságban. A katasztrófát senki sem élte túl. A vizsgálatban illetékes hatóság megállapította, hogy a repülőgépet egy földi telepítésű orosz gyártmányú légvédelmi rakéta semmisítette meg. Moszkva nem ismerte el, hogy közvetlen szerepet játszott a kelet-ukrajnai konfliktusban az orosz barát szakadárok támogatásával.
1: A múlt idézőt Iványi Balázs készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus,
1: mindörökké, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: be, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
2: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk meg ostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi Atyánk, ki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe,
2: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, kit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket,
2: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire, könyörögjünk. Úristen, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérjük, hogy a titokról megemlékezve megértsük, amit magukba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Köszönjük, ha velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 30 perc. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csoba. Már októberben létrejöhet az egységes magyar kutatóhálózat a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt, közölte pénteken a Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA. A tájékoztatás szerint a 2019-ben leválasztott kutatóhálózat újraegyesítéséről szóló jogszabálytervezetet nyáron készülhet el, szeptemberben társadalmi egyeztetésre bocsáthatják, a hatálybalépést pedig október végére tervezik. Mint írtánk, a kormány és az MTA célja az egységes, átlátható és tudományosan önálló kutatóintézeti rendszer kialakítása. A változás mintegy 5000 dolgozót érinthet. Budapesten rendezik meg a 76. Fisec Ficep játékokat, írja a Magyar Kurír. Július 13-a és 19-e között Magyarország ad otthont a Nemzetközi Katolikus Diáksport egyik legnagyobb eseményének, amelyen a világ 16 országából mintegy 800 fiatal sportoló és kísérő vesz részt. Július 15-én a Szent István Bazilikában Szentmisén vettek részt a résztvevők, amelyet Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a rendezvény fővédnöke mutatott be. A versenyek több budapesti helyszínen zajlanak. A központi helyszín a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika arénája. A Soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára. A jelentkezési határidő augusztus 10-e. Olyan diákokat várnak, akik nyitottak a keresztény értékekre, fontosnak tartják a közösségi életet, nyugodt otthont keresnek tanulmányaikhoz, és szívesen vesznek részt kulturális, valamint lelki programokon. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán pénteken. Vitézi Dávid közölte, ez is mutatja, hogy a közlekedésbiztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani a véleményüket. A miniszter arra biztatott mindenkit, hogy ossza meg javaslatait a gyorshajtás, az illegális utcai versenyzés, az elektromos rollerek szabályozása és a közúti ellenőrzések kérdéseiben. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint az import üzemanyagok beszerzési ára péntekre meghaladta a magyarországi kiskereskedelmi árakat, ezért az import lehetősége megszűnhet, ami veszélyeztetheti az ellátás biztonságát. A szervezet a kormány azonnali intézkedését kéri. Közölték azt is, hogy június 30-a és július 9-e között 58.800 tonnával csökkent a stratégiai gázolajkészlet, miközben a Duna alacsony vízállása és a vasúti szállítási nehézségek is rontják az ellátási helyzetet. A Franciaországot sújtó 12 napos hőhullámot péntekre viradóra heves viharok zárták le. A szélsőséges időjárásban egy nő meghalt, amikor rádőlt egy fa, egy férfi pedig villámcsapás okozta, tűzben vesztette életét. A viharok országszerte áramkimaradásokat okoztak. Pénteken mintegy 53.000 háztartás maradt áram nélkül. Hazánk időjárásáról. A csapadékrendszer kelet felé haladt tovább, ekkor már eső is valószínű. A kevés zápor zivatar mellett. Várhatóan a hajnali órákban hagyja el az országot, illetve oszlik fel a Tiszántúl térségében. A légmozgás az ivatarokat leszámítva gyenge marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Varázsdoboz, mesi és irodalom.
3: Lewis Carroll, Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. Ötödik rész. Békétlenség, bors és baj.

0: Alice néhány percig csak állt-állt a ház előtt, azon tűnődve, mit tegyen. Egyszerre valami libériás inas rohant az erdőből a ház felé. Azért gondolta Alice inasnak, mert Libériában volt. Egyéb iránt az arcából ítélve inkább halnak nézte volna. Az inas erősen kopogott az ajtón bütykös ujjával. Erre egy másik libériás inas, akinek kerek arca volt és düllett szeme, mint a békának, kinyitotta a kaput. Mind a két inas risporozott, bodorított hajat viselt. Alice furdalta a kíváncsiság, mi lehet itt? S egy kicsit előre lopakodott az erdőből, hogy hallgatózzék. A halinas óriási borítékot húzott ki hóna alól, csak nem akkorát, mint ő maga. Átnyújtotta a másik inasnak, és ünnepélyesen így szólt.
1: Ő felsége a királynő arra kéri a hercegnőt, kegyeskedjék elfáradni hozzá krokettezni.
0: A békainas éppi ünnepélyesen ismételte a meghívást, csupán a szavakat cserélte föl egy kissé.
2: A hercegnőt arra kéri a királynő ő felsége, krokettezni kegyeskedjék elfáradni hozzá.
0: Erre mind a ketten hajbókoltak, úgy, hogy göndörfürtjeik egymásba gabajodtak, s összeborzolódtak. Alice nagyot kacagott ezen, vissza is futott az erdőbe, hogy meg ne hallják. Mire ismét kikukkantott, a halinas már elment. A békainas pedig künn üldögélt a ház előtt a földön, s bambán bámult fölfelé az égre. Alice félénken a kapuhoz sompolygott és kopogtatott.
2: Hiába kapogtat,
0: mondta a békainas.
2: Két okból. Először azért, mert én is kívül vagyok a kapun, akár csak maga. Másodszor pedig azért, mert odabent olyan égtelen lármát csapnak, hogy ezt nem hallja meg emberfia.
0: Belülről csak ugyan pokoli zenebona hallatszott. Folyton üvöltöttek, tüsszögtek, törtek, zúztak, mintha minden pillanatban egy-egy cserépedényt vagy csuprot vágtak volna földhöz. Kérem szépen, kérdezte Alice, hogy juthatnék be?
2: Akkor még lenne valami értelme a kopogtatásnak,
0: folytatta a békainas, nem is hederítve Alice kérdésére,
2: ha kettőnk közt volna a kapu, ha maga bent volna, akkor kopogtathatna, és én kiengedhetném.
0: A békainas, amint beszélt, egyre fölbámult az égre. Alice ezt nagyon zokon vette tőle. De talán nem is tehet róla, mentegette Alice. A szeme majdnem fönt van a feje búbján. No, de azért válaszolhatna a kérdésemre.
2: Hogy juthatnék be?
0: Ismételte hangosan.
2: Nekem itt kell rostokrolnom holnap reggelig,
0: mondta a békainas. Ebben a pillanatban a házkapuja kinyílt, s egy jókora tár röpült a békainas feje felé. Az orrát meg is horzsolta, azután egy mögötte álló fán izzé porrá zúgzódott.
2: Vagy esetleg holnap utánig,
0: tette hozzá a békainas, mintha mi se történt volna.
2: Hogy juthatnék be?
0: Kérdezte Alice újból még hangosabban.
2: Az első kérdés, fontoskodott a békainas, hogy egyáltalában bejuthat-e?
0: Természetesen ez volt az első kérdés. Alice azonban a békainas modora sértette. Rettenetes, mormogta. Mennyire fontoskodnak ezek az állatok? Valósággal megbolondítják az embert. A békainas erre megismételte előbbi kijelentését.
2: Nekem itt kell rostokolnom holnap reggelig, esetleg holnap utánig is.
0: Szóval mit tegyek? Kérdezte Alice.
2: Amit akar,
0: felelte a békainas, és fütyűrészni kezdett. Ez hülye, mormogta Alice kétségbeesve. Kár vele szóba állni. Azzal kinyitotta a kaput, és belépett.

A kapun át Alice egy nagy konyhába jutott, mely teli volt füsttel. A hercegnő háromlábú széken ült a konyha közepén, s egy pólyást dajkált. A szakácsné a tűzhely fölé hajolt, s roppant részkondérban levest kavargatott. Ezt ugyancsak megborsozták, gondolta Alice, mivel körülötte jobbra-balra tüsszögtek. A bors csak ugyan szinte úszott mindenfelé. Maga a hercegnő is tüsszentett olykor-olykor, a pólyás pedig hol bőgött, hol tüsszögött. Csak a szakácsné nem tüsszögött a konyhában, meg egy nagy kutya. Az a tűzhely mellett ült, és szélesen vigyorgott. Kérem, tessék megmondani, érdeklődött Alice egy kicsit félénken, mert nem tudta bizonyosan, illik-e neki először megszólalnia. Miért vigyorog úgy ez a kutya? Azért, mert fakutya, felelte a hercegnő. Semmi másért. Disznó! Ezt a szót olyan dühösen ordította a hercegnő, hogy Alice-ben megfagyott a vér. Később kiderült, hogy a pólyásra értette, nem rá. Erre Alice nekibátorodott, s így folytatta. Nem tudtam, hogy a fakutyák vigyorognak. Még azt se tudtam, hogy a fakutyák tudnak vigyorogni. Nem csak, hogy tudnak vigyorogni, hanem állandóan vigyorognak is, vetette oda a hercegnő. Én eddig még egyetlen vigyorgó fakutyát se láttam, mondta Alice kedveskedve, mert örült, hogy szóba ereszkednek vele. Mit tudsz te? Szólt fitymálva a hercegnő. Alice-nek fájt a megjegyzés. Másra akarta terelni a beszédet. Ekkor azonban a szakácsnő levette a tűzről a roppant részkondért, és mindent, ami a keze ügyébe esett, odavagdosott a hercegnőhöz meg a pólyáshoz. Először a piszkavas röpült, aztán a csuprok, lábasok és tányérok következtek. A hercegnő egy csöppet se törődött azzal, hogy az edényeket a fejéhez vagdossák. A pólyás pedig különben is úgy üvöltött, hogy nem lehetett eldönteni, miért bőg. Jaj, kérem, mit tetszik csinálni? Fakadt ki Alice, s halálos rémületében lefölszaladgált. Hiszen leütik a kisbaba orrát! Kiáltotta, amikor egy a rendesnél nagyobb fazék röpült el a pólyás mellett, s csak nem eltalálta őt. Ha nem ütnéd mindenbe az orrodat, dörmögte a hercegnő Alice felé, hidd el, a földgolyó sokkal gyorsabban forogna. Az pedig nagy baj volna, jegyezte meg Alice örülve, hogy eldicsekedhet azzal, amit tud. Tessék meggondolni, mi történnék akkor a nappalokkal meg az éjszakákkal. A földgolyó ugyanis minden 24 órában egyszer fordul meg a saját tengelye körül. Soha se tér ki pályájából. Különben belevágódnék egy üstökös. Jó, hogy mondod, kiáltott a hercegnő a szakácsnénak. Vágd le a fejét! Alice ijedten pillantott a szakácsnéra, vajon megteszi-e a hercegnő parancsát. De a szakácsné úgy látszik nem is hallotta, s tovább kevergette, kavargatta a levest. Alice tehát nekibátorodott, s folytatta. A földgolyó minden 24 órában egyszer fordul meg saját tengelye körül. Vagy talán minden 12-ben? Én... Ugyan! Hagyj már békén! Mondta a hercegnő. Unom a számokat! Ezzel újra dajkálni kezdte a pólyást. Valami bölcsődalt dalolt neki, s minden sor végén jól összerázta. Tente, baba, tente! Ne bőgj, anya szentje! Ne tüsszögj már, ne üvöltözz! Odaváglak én a földhöz, atta teremtette! A szakácsné ismételte az utolsó sort. Atta teremtette! S a pólyás annál jobban bömbölt. A hercegnő rázendített a második versszakra. A pólyást vadul lefölhaigálta. Az pedig úgy sikított, ahogy kifért a torkán. Alice alig hallotta az altatódalt. Tente, baba, tente! Ordíts csendesen, te! Nézd csak, hogy lobog a tűz bent! Oda kerül, aki tüsszent! Atta teremtette!
nem tette! A szakácsné megint rávágta. Adta, teremtette! A pólyás tovább visított. Nesze, most dajkáld te! Mondta a hercegnő, s Elisehez röpítette a pólyást. Nekem át kell öltöznöm, krokettezni hívott ő felsége, a királynő. Már rohant is kifelé a konyhából. A szakácsné egy palacsinta sütőt vágott utána, de nem találta el.

először összegömbölyödött, aztán kinyújtózkodott, úgyhogy Alice eleinte alig bírta tartani. Lassanként jött rá, hogy kell bánni ezzel a babával. Jól összefogta egy csomóba, és erősen tartotta a jobb fülét meg a bal lábát. Akkor nem oldódhatott ki. A konyhából a ház elé vitte. Ha benn hagyom szegénykét, előbb-utóbb még levágják, mondotta Alice. Az pedig gyilkosság volna. Alice ezt hangosan mondta, és a kisbaba, aki már abba hagyta a tüsszögést, helyeslően röfögött. Ne röfögj, intette Alice, az nem illik. De a baba újra csak röfögött. Alice ijedten az arcába nézett, hogy lássa, mi lelte. Annyi bizonyos, csúnya piszeorra volt neki, spirinyó szeme. Alig látszott ki a háj rétegből. Alice rá se tudott már nézni. Lehet azonban, hogy csak sírt, gondolta Alice, és a kicsike szemébe pillantott, nem könnyese. Nem volt könnyes. Ha disznóvá változol, drágám, szólt Alice határozottan, akkor többet semmi közöm hozzád, úgy vigyázz magadra. A szegény pára ismét ríni kezdett, vagy talán inkább röfögött. Alice nem tudta eldönteni, hogy voltak éppen mit csinált. Egyszerre eszébe villant, mit kezd majd ezzel a jószággal otthon. Erre a kicsi úgy elkezdett röfögni, hogy Alice riadtan nézett az arcába. Hát, száz szónak is egy a vége. Most már bizonyos volt, hogy ez a pólyás disznóvá változott. És Alice most már elképzelhetetlennek tartotta, hogy tovább cepelgesse. Letette hát a földre, s nagy kő esett le a szívéről, amikor látta, hogy a kis disznó nyugodtan befelé totyog az erdőbe. Roppant csúnya gyermek lett volna, ha felnő. Viszont disznónak egészen csinos lesz. Most gyermek ismerőseire gondolt, akikből szintén szép disznók lehetnének, és azon töprengett, hogyan is lehetne őket disznóvá változtatni. Ekkor azonban újra megriadt, mert megpillantotta a fakutyát. Nem messze tőle egy fa alatt ült, és tüstént vigyorogni kezdett, mihelyt meglátta Alice-t.

0: Szelíd egy állat ez a fakutya, gondolta Alice. Csak egy kissé hosszú a körme, meg egy kissé sok foga van. Ezért bizonyos tisztelettel közeledett hozzá. Fakutya, kezdte félénken, mert nem tudta, szereti-e, ha a nevén nevezik. De a fakutya csak még szélesebben vigyorgott. Nini, tetszik neki, gondolta Alice, s így folytatta. Lenne szíves megmondani, merre kell mennem?
1: Az attól függ, hová akarsz jutni,
0: felelte a fakutya.
1: Ó, az egészen mindegy, mondta Alice. Akkor az is egészen mindegy, hogy merre mégy, mondta a fakutya. Csak menj, menj, ameddig...
0: Ameddig valahová el nem jutok, fejezte be Alice.
1: Valahová okvetlen eljutsz, mondta a fakutya. Ha elég sokáig mégy.
0: Ez tagadhatatlan volt. Alice tehát egy másik kérdéssel fordult hozzá. Miféle emberek laknak errefelé?
1: Errefelé?
0: Mutatott a fakutya jobbra.
1: A kalapos lakik. Arra felé meg?
0: Mutatott balra.
1: Április bolondja. Menj el hozzájuk. Egyik olyan bolond, mint a másik.
0: Csak hogy én nem szeretem a bolondokat, mondta Alice.
1: Hiába nem szereted,
0: mondta a fakutya.
1: Itt mindenki bolond. Én

0: is bolond vagyok. Te is bolond vagy.
1: Honnan gondolja, hogy én bolond vagyok? Kérdezte Alice.
0: Ha nem volnál bolond,
1: válaszolt a fakutya,
0: nem jöttél volna ide.
1: Alice-t ez nem győzte meg, ezért tovább faggatta a fakutyát. És honnan gondolja, hogy maga bolond?
0: Nézd,
1: felelte a fakutya.
0: Egy rendes kutya, az nem bolond, ugyebár?
1: Nem, mondta Alice.
0: No, látod,
1: folytatta a fakutya.
0: A rendes kutya, ha dühös, akkor morog. És ha örül, akkor csóválja a farkát. Én pedig akkor morgok, ha örülök, és akkor csóválom a farkam, ha dühös vagyok. Ezért vagyok én bolond.
1: De, ellenkezett Alice.
0: Semmi de,
1: szakította félbe a fakutya.
0: Inkább arról beszélj, eljössze ma a királynőhöz krokettezni.
1: Roppant szívesen elmennék, felelt Alice, de nem hívtak meg.
0: Szóval majd ott találkozunk,
1: szólt a fakutyas, eltűnt. Alice ezen se csodálkozott. Annyira megszokta már a különös dolgokat. De amikor a fa alá tekintett, a fakutya megint ott ült előbbi helyén.
0: Ja, igaz,
1: szólt.
0: Mi lett a fólyással? Majd elfelejtettem megkérdezni.
1: Sertéssé változott, felelt Alice, mintha a fakutya felbukkanása egész magától értetődő volna.
0: Mindjárt gondoltam,
1: mondta a fakutya, és újra eltűnt. Alice várt egy darabig, azt remélve, hogy a fakutya visszajön, de többé nem jött vissza. Erre megindult Április bolondja háza felé. Kalapost már eddig is láttam, tűnődött. Április bolondja bizonyára sokkal érdekesebb lesz. Aztán április már elmúlt, május van. Talán nem is lesz olyan bolond, mint áprilisban volt. Amíg így beszélt, körülnézett, és újra megpillantotta a fakutyát egy másik fa alatt.
0: Sertést mondtál, vagy sértést?
1: Kérdezte Alice-t. Sertést mondtam, nyugtatta meg Alice. De kérem, ne tűnjön el mindig olyan gyorsan, mert beleszédülök.
0: Rendben van,
1: felelt a fakutya.
0: A sertés az nem sértés.
1: És most egészen lassan tűnt el. Legelőbb a farka hegye tűnt el, és utoljára a vigyorgása. De ez még azután is látszott egy darabig, amikor a fakutya már sehol se volt. Na hát, gondolta Alice, kutyát már láttam vigyorgás nélkül, de vigyorgást kutya nélkül most láttam legelőször. Ilyet még életemben nem pipáltam. Nem kellett sokáig mennie, egyszer csak ott volt előtte Április bolondjának a háza. Nyomban sejtette, hogy ez az a ház. A két kéménye sután kétfelé állt, a teteje pedig széllel volt bélelve. Olyan nagy ház volt ez, hogy Alice minek előtte a közelébe ment volna, még egyszer majszolt kicsit a bal kezében lévő gombadarabkából. Erre körülbelül 75 centiméterre nőtt meg. Még így is óvatosan közeledett a ház felé. Könnyen lehet, hogy ez az április bolondja csak ugyan kötnivaló bolond, mondta magában. Talán mégis okosabb lett volna, ha előbb a kalapost látogatom meg.

0: Lewis Carroll Alice csodaországban az ötödik rész hangzott el. Fordította Kosztolányi Dezső. Felolvasta Gáspár Kata. A hangmester Gera Csilla, a zenei szerkesztő Elek Judit Sára, a rendező Elekné Román Kata volt.
1: Fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemem bezárom. Én Istenem, tarts szemmel, őrizd meg egész éjjel. Ami rosszat ma tettem, bocsásd meg én Istenem. Jézus véres kegyelmed, minden jóvá tegyenek. Amen.
0: Elhangzott a varázsdoboz. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Jan Tiersen felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Már októberben létrejöhet az egységes magyar kutatóhálózat a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt, közölte pénteken a Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA. A tájékoztatás szerint a 2019-ben leválasztott kutatóhálózat újraegyesítéséről szóló jogszabálytervezetet nyáron készülhet el, szeptemberben társadalmi egyeztetésre bocsáthatják, a hatálybalépést pedig október végére tervezik. Mint írtánk, a kormány és az MTA célja az egységes, átlátható és tudományosan önálló kutatóintézeti rendszer kialakítása. A változás mintegy 5000 dolgozót érinthet. Budapesten rendezik meg a 76. Fisec-Ficep játékokat, írja a Magyar Kurír. Július 13-a és 19-e között Magyarország adott font a Nemzetközi Katolikus Diáksport egyik legnagyobb eseményének, amelyen a világ 16 országából mintegy 800 fiatal sportoló és kísérő vesz részt. Július 15-én a Szent István Bazilikában szentmisén vettek részt a résztvevők, amelyet Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a rendezvény fővédnöke mutatott be. A versenyek több budapesti helyszínen zajlanak. A központi helyszín a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika arénája. A Soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre nappali tagozatos egyetemi hallgatók számára. A jelentkezési határidő augusztus 10-e. Olyan diákokat várnak, akik nyitottak a keresztény értékekre, fontosnak tartják a közösségi életet, nyugodt otthont keresnek tanulmányaikhoz, és szívesen vesznek részt kulturális, valamint lelki programokon. Több mint 55 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán pénteken. Vitézi Dávid közölte, ez is mutatja, hogy a közlekedésbiztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani a véleményüket. A miniszter arra biztatott mindenkit, hogy ossza meg javaslatait a gyorshajtás, az illegális utcai versenyzés, az elektromos rollerek szabályozása és a közúti ellenőrzések kérdéseiben. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint az import üzemanyagok beszerzési ára péntekre meghaladta a magyarországi kiskereskedelmi árakat, ezért az import lehetősége megszűnhet, ami veszélyeztetheti az ellátás biztonságát. A szervezet a kormány azonnali intézkedését kéri. Közölték azt is, hogy június 30-a és július 9-e között 58.800 tonnával csökkent a stratégiai gázolajkészlet, miközben a Duna alacsony vízállása és a vasúti szállítási nehézségek is rontják az ellátási helyzetet. A Franciaországot sújtó 12 napos hőhullámot péntekre viradóra heves viharok zárták le. A szélsőséges időjárásban egy nő meghalt, amikor rádőlt egy fa, egy férfi pedig villámcsapás okozta, tűzben vesztette életét. A viharok országszerte áramkimaradásokat okoztak. Pénteken mintegy 53 000 háztartás maradt áram nélkül. Hazánk időjárásáról. A csapadékrendszer kelet felé haladt tovább, ekkor már eső is valószínű. A kevés zápor zivatar mellett. Várhatóan a hajnali órákban hagyja el az országot, illetve oszlik fel a Tiszántúl térségében. A légmozgás a zivatarokat leszámítva gyenge marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Az erdélyi irodalom egyik nagy formátumú alakját, Székely Jánost, Vesztesek című verse kapcsán már érintettük műsorunkban. Sütő András, Kányádi Sándor, Székely János, ők hárman alkotják a legújabb kori romániai magyar irodalom triumvirátusát. Egyivásúak, megközelítően egy időben is indul pályájuk. Székely János mindössze 25 éves, kedves hallgatóink, amikor megírja könyvtárnyi kutatásokra épülő dokumentumokon alapuló színes, moralizáló kérdéseket felvető drámáját, a Caligula helytartóját. Mindez 1954-ben történik. A darabot azóta is játsszák. Költő, drámaíró, kiváló esszéista, remek prózaíró. Még nincs meg az érettségije, amikor a marosvásárhelyi kadétiskolába jelentkezik felvételre, és egészen fiatalon, serdülő korában kerül ki nyugatra. Ezt az élményét, a háborúban eltöltött esztendőket írja meg 3 évtizeddel később a Nyugati hadtest című novellákra bontott esszéregényében. A kötet nyitó novella a pálinkás egy lóról és lovasáról szól. Hát lóról és lovakról olvastunk már megrendítő írásokat, nagy hirtelenül a világirodalomból, most éppen Csehov Fájdalom című novellája jut eszembe. Emlékezünk talán az írásra. Egy bérkocsis egyetlen napjáról szól a történet. Egyetlen bérkocsis a számtalan közül, akinek előző héten halt meg a fia, hideg téli nap van, utasok szállnak le és fel a kocsiba, és a bérkocsis szeretné megosztani a fájdalmát valakivel, és nem tudja. Csupa részvétlen emberrel találkozik, akik közönösen némelyikük elutasítóan viszonyul az ő apai fájdalmához. És amikor a nap végén rázuhan a felismerés, hogy nincs senki, aki meghallgatná őt, és részvétel volna iránta, a lovának panaszolja el fájdalmát, és a ló meghallgatja őt. De hát, hogy a szívemhez legközelebb álló kis regényt említsem, a versenyló halálát, vagy egy más műfajt, fűhajtás, a lovak előtt, Huszárik Zoltán megrendítő kisfilmje, az Elégia. Nos, visszatérve Székely Jánosra. A kadétiskola egyik fontos helyszíne, kedves hallgatóink, a lovarda, ahol az ifjú kadét nem csak lovaglásból vizsgázik, de a lovagláson túl álló képességből is. Mindenkinek megvan a saját lova, akit gondozni kell, aki hozzá van rendelve. A fiatal kadéthoz, a novella hőséhez egy pálinkás nevű ló kerül, talán a legöregebb és legmegátalkodottabb ló a ménesből. Mesteri a novella indítása, a lovak bemutatása, felvonultatása, a lovarda homokkal felszólt kifutóján, ott állnak a lovak, a gyönyörű almásderesek, a feketék, fényes szőrűek, és ott áll közöttük nagy fejével pálinkás is. Kiderül, hogy a fiatal kadét mindig félelemmel várta ezt a találkozást, a kora reggeli órákban, a lovával. És hamarosan megtudjuk ennek az okát is. A fiatal kadét mihelyt felül a lóra, a ló azonnal ledobja. Néhány percig tűri meg csak a hátán, és aztán olyan táncba kezd, amelynek eredménye mindig ugyanaz. A kadéta porba kerül. Nincs borzasztóbb, kedves hallgatóink, mint amikor nem tudjuk valaminek az okát. Miért történik mindaz velem, vagy velünk, ami történik? Hát ezen tépelődik a novella hőse is esténként. Bebesurran a lóistálóba. Leül pálinkás jászla szélére. Kérdései Tolsztoi kérdések a lovához. Mi ez, Uramisten, mi lehet ez? Idézem Székely Jánost. Töprengett a kétségbe esett fiatalember, amikor melléje ült, hogy együtt búsuljanak kudarcukon. Ugyanis mindenki neveti őket. Már híre megy ennek a reggeli lovaglásnak, amikor soha nem sikerül meglovagolni ezt a lovat, és mindenki gúnyolja ezt a fiatal kadétot. Mi bajod, mondd? Mondd meg, kérdezi a fiatal kadét a lovától. Mi van veled? Szólalj meg, kedves! Valóban, mintha Tolsztojt hallanánk, az orosz becélsz így. Szinte koldulja a lónak a szeretetét. És a ló ilyenkor neki támasztotta fejét, gazdája fejéhez, homlokát homlokára nyomta, és csak nem sírt a megindultságtól. Látni való volt, hogy tulajdonképpen érti a kérdést, s ha beszélni tudna, felelne is rá, írja Székely János. És minden történik, ahogy a kezdetekben megismertük Pálinkást és gazdáját. Elkerül aztán a fiatal kadéttól a ló. A novella végén megtudjuk mindennek az okát, hogy miért is volt ez a különös harc kettejük között. A lovat egy harmadéves kadét veszi kezelésbe, aki nem bírván Pálinkással ütlegelni kezdi. Mindez egy vízmosás szélén történik, egy gyakorlaton, s Pálinkás nem tudván hova lenni a fájdalomtól, hátrálni kezd, egészen a vízmosás széléig, ahová belezuhan. És minden a másnapi boncolásnál derül ki. A ló makacságára, egész megmagyarázhatatlan viselkedésére, tiltakozására, csökönyösségére ekkor kapunk választ. A lovat boncoló orvos ugyanis egy törést fedez fel Pálinkás gerincén. Csikó korából származó régi törés volt. A tizedik csigolya lepattant, elvándorolt, melynek betokosodott tövis nyúlványa elviselhetetlen szenvedéssel sújtotta az állatot. Mindent lehetett volna ezzel a lóval csinálni. Szekér, eke elé fogni. Ehelyett örökké lovagolni akarták. Mindig csak a hátát vették igénybe, holott soha nem szabadott volna felnyergelni. De hát erről senki sem tudott. Hajdani gazdáját bűntudat önti el, amikor mindenről értesül. Leül a jászol szélére, mint annyiszor, amikor félelemtől reszketve, de türelmesen lapogatta lova tomporát, sörényes nyakát, hogy megnyerje szeretetét. Friss búzaszalmával hintették fel az állást, hogy az új lakót befogadja. A fiú szeretne valami emléket állítani lovának. Képesnek is hitte magát erre, írja Székely János. Csak még azt nem tudta, hogy fogjon hozzá. Mindenkinek ajánlom figyelmébe a nyugati hadtestet. Az északi tenger partjáig jutnak el aztán ezek a fiatal kadétok, közöttük Székely János is, és itt amerikai fogságba esnek. És a fogolytábor egyhangú napjait három nagy esemény teszi elevenni, emlékezetessé Székely János számára. Valaki könyveket juttat be a tábor lakói közül, és a négy vaskos könyv nem más, mint Tolsztoj háború és békéje. Ez az egyik nagy élmény, az irodalmi élmény. Aztán egy erdélyi faszobrász lesz a hálótársa, Szervácius Jenő, Szervácius Tibor édesapja. Végül a Hemmervorti öreg templomban az egyik fogolytárs, feltehetően karmester lehetett, vagy orgonaművész, korábban Bach fúgát játszik a tábor lakóinak az orgonán. Hát mondják meg, kérdezi Székely János, nem a gondviselést kell feltételeznem ezek mögött, a hatalmas lelki élmények mögött. Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: 20 óra 17 perc. A következő percekben János Hidalma jelentkezik Rómából, hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: 14. Leó pápa július eleje óta a Rómától mintegy 30 kilométerre fekvő Castel Gandolfoi pápai rezidencián tölti a nyári pihenőjét. Ezzel a lépéssel felelevenítette a korábbi pápai nyaralások hagyományát. A pápai audenciák és a hivatalos vatikáni kihallgatások ebben az időszakban szünetelnek, így az elmúlt hét eseményei elsősorban Castel Gandolfohoz és a Szentatya ottani tevékenységeihez kapcsolódtak. Az elmúlt napok egyik legjelentősebb eseménye az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés volt, amelyet a Castel Gandolfoi pápai rezidencia kertjében található Borgo Laudato Si ökológiai központ fái alatt rendeztek meg. 14. Leó pápa közel 200 nehéz sorsú kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyerekkel ült egy asztalhoz, akiket a római egyházmegye és a szeretett szolgálat dikasztériuma támogat. A rendezvény egy teremtésvédelmi szentmisével, frissítőkkel és a fenntartható mintagazdaságban tartott idegenvezetéssel indult, majd ezt követte a közös ebéd. A pápa köszöntőjében hangsúlyozta a hídépítés, azaz a pontifex fontosságát, kiemelve, hogy a közös étkezéssel egy olyan testvériesebb világot szeretnének építeni, amely szembeszáll az erőszak és az igazságtalanságok által széttöredezett valósággal. Mivel a pápa Castel Gandolfóban tartózkodik, a vasárnap déli úrangyala imádságot nem a vatikáni Szent Péter térről, hanem a Castel Gandolfói apostoli palota kapujából vezette a Szabadság téren egybegyűlt zarándokokkal. Beszédében az évközi 15. vasárnap evangéliumára, a magvető példabeszédére utalva emlékeztetett arra, hogy Isten fáradhatatlanul veti igéjének magját a szívünkbe, mert bízik bennünk, és még a legkeményebb szíveket is képes termékenyé tenni. Arra buzította a híveket, hogy a nyaralás és a pihenés napjaiban is szánjanak időt az imádságra, a csendre és Isten igéjének olvasására. Az imádság után a Szentatya aggodalmát fejezte ki a világban zajló fegyveres konfliktusok miatt, különösen kiemelve a közel-keleti és ukrajnai helyzetet, ahol a háború szele ismét erőszakot és pusztulást vet. Bár Castel Gandolfóban pihen, a pápa hivatali kötelességeinek egy részét továbbra is ellátja. Ezen a héten közzétettek egy személyes levelet, amelyet Paul Richard Gallagher érseknek, a Szentszék államközi kapcsolataiért felelős titkárnak címzett. A pápa Gallagher érseket nevezte ki különleges követévé az ukrajnai latin rítusú egyházstruktúrák helyreállításának 35. évfordulós ünnepségére. Levelében a Szentatya imára szólított fel az ukrajnai háború brutalitása miatt szenvedő hívőkért, a családokért és a világ békéért. 14. Leó pápa egészen július 27-ig tartózkodik a pápák nyári rezidenciáján. A Rómától mintegy 30 kilométerre az Albano tó feletti vulkanikus dombon fekvő Castel Gandolfoi apostoli palota évszázadok óta a katolikus egyházfők történelmi menedéke. A terület történelme egészen az ókorig nyúlik vissza. A pápai kertek alatt fekszenek Domitianus, római császár egykori monumentális villájának romjai. Miután a Szentszék 1596-ban adósság fejében megszerezte a területet, 8. Orbán pápa 1626-ban vette használatba a Carlo Maderno által tervezett palotát. Azóta a pápák hagyományos nyári rezidenciájaként szolgál. Az 1929-es lateráni egyezmény értelmében a Castel Gandolfoi komplexum a Vatikán szuverén területén kívüli tulajdonának számít. A II. Világháború alatt 12. Pius pápa megnyitotta a rezidenciát a menekülők előtt, több ezer helyi lakosnak és üldözött zsidónak nyújtott itt menedéket a bombázások és a náci üldözések elől. Emellett két pápa, 12. Pius 1958-ban és 6. Pál 1978-ban itt hunyt el. 14. Benedek pedig ide vonult vissza közvetlenül a lemondása után. A birtok területén található a vatikáni csillagvizsgáló, a világ egyik legrégebbi aktív csillagászati kutatóintézete, valamint a Borgo Laudato Si ökológiai és oktatási központ, amely a fenntartható gazdálkodást és a pápai teremtésvédelmi enciklika elveit ülteti át a gyakorlatba.
0: Elhangzott a szentszéki percek, János Hidalmát hallották Rómából.

0: az elmúlt percekben a Capella Savaria és a Capella Academica Wien egy-egy felvétele szólt. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. A hangolóban a Pete Project felvételeiből válogatunk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Már októberben létrejöhet az egységes magyar kutatóhálózat a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt. Közölte pénteken a Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA. A tájékoztatás szerint a 2019-ben leválasztott kutatóhálózat újraegyesítéséről szóló jogszabálytervezet nyáron készülhet el. Szeptemberben társadalmi egyeztetésre bocsáthatják, a hatályba lépést pedig október végére tervezik. Mint írták, a kormány és az MTA célja az egységes, átlátható és tudományosan önálló kutatóintézeti rendszer kialakítása. A változás mintegy 5000 dolgozót érinthet. Megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium pénteken. A tárca szerint az új ruházat beszerzése nyílt közbeszerzési eljárás keretében piaci alapon történik, figyelembe véve az állomány tapasztalatait és igényeit. A cél olyan korszerű, kényelmes és tartós egyenruhák kiválasztása, amelyek megfelelnek a modern kor technológiai és funkcionális követelményeinek. Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombovári Márk Imrét nevezte ki, az állami ménesgazdaság Szilvásvárad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá. Olvasható a hivatalos értesítő pénteki számában. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a ménesgazdaság működését és gazdálkodását. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása, írták. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán pénteken. Vitézi Dávid közölte, ez is mutatja, hogy a közlekedésbiztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani a véleményüket. A miniszter arra bíztatott mindenkit, hogy töltse ki a kérdőívet. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron július 25-én. Az erdélyi városban 6 felekezet 18 temploma nyílik meg az érdeklődők előtt, írja az MTI. A rendezvény célja, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét az érdeklődőknek. Az alkalomból a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hithőség zsinagógája lesz látogatható. Izraelben feloszlatta magát a Knesset, írja az MTI. Az izraeli parlament megszavazta saját feloszlatását az október 27-ére kitűzött előrehozott választások előtt. A 120 fős testületben 62 képviselő támogatta az indítványt, ellenszavazat nem volt. A választásokig a parlament szünetel, a bizottságok azonban korlátozottan működhetnek. Az utolsó ülésnapokon a Knesset több vitatott törvényt is elfogadott. Hazánk időjárásáról. Szombaton keleten csökken a felhőzet, ott is nagy részt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon is nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Ilyen csapadék gócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. A szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. A viharok környezetében ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: nézd, tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte: nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat. Mert az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium

0: Szent Máté evangéliumának 12. fejezetéből az elsőtől a 8. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Geleger érsek pápai küldöttként Ukrajnában. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak.

0: Geleger érsek ukrajnai küldetése. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára július 16-ától 21-jéig Ukrajnában tartózkodik pápai küldöttként, a latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából. Elsőként Lvivben találkozott Mogzsicski érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette, reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Pénteken este Kijevben találkozik az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével, Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel. Napos égbolt fogadta az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Geleger érseket, aki Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a Berdicsivi Karmelita Mária kegyhelyen, azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak, amint arról a vatikáni államtitkárság X fiókja is tájékoztatott. Az eseményen fölidézik Szent II. János Pál pápa 2001-es ukrajnai látogatását is. A szovjet elnyomás évtizedei után II. János Pál pápa történelmi döntést hozott. 1991. január 16-án állította vissza hivatalosan a latin rítusú római katolikus egyház hierarchiáját és struktúráját Ukrajnában. A sztálini rezsim idején ugyanis a katolikus egyházat, mind a görög, mind a latin rítust, brutálisan üldözték, javaikat elkobozták, püspökeiket és papjaikat pedig bebörtönözték vagy elhurcolták. A hívők évtizedekig a föld alatt titokban gyakorolták vallásukat. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való titkára július 16-án csütörtökön Krakkóban szállt le, mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva, majd autóval utazott tovább Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Geleger érsek július 21-éig keddig tartózkodik Ukrajnában. A krakoveci határ átkelőnél végeláthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban. Egyesek akár 8-10 órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andriy Jurás, ukrán szentszéki nagykövet, és a külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek. A város láthatóan magán viseli a lengyel és a monarchiabeli történelmi, művészeti és építészeti örökség jegyeit. A 13. században alapította, hivatalosan 1256-ban Danilo Halicsi ruszin fejedelem, és fiáról Lev hercegről nevezte el latinul Leopolisnak, olaszul ma is Leopolinak hívják. Óvárosát 1998-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Lvivet többször érte orosz rakétatámadás, legutóbb idén március végén. Geleger érseket Mieczyszláv Mogzsicki, lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére, mondta Geleger érsek, majd hozzátette, hogy az egyház és 14. Leó pápa nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos feltételeket az igazságos békéért. Reggel 9 órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak, és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos mozzanatot egész Ukrajnában megtartják már a háború kirobbanása 2022. februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett. Dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált, és egy percig imádkozik. Geleger érsek ezt követően látogatást tett a város katolikus egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenlét és az online oktatást is beleszámítva. A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező város negyedek lakói légitámadás esetén menedékre találnak. Az ukrán hatóságok 1998-ban vásárolták meg a területet, ahova innovatív egyetemvárost építettek 7 különböző fakultással, közepén egy templommal. A templom helyén kezdetben a szovjet propagandának fenntartott hivatalokat terveztek építeni. A többi épületet, bár nem érte egyelőre közvetlen támadás, közelről becsapódó orosz bombák rázták meg. 2 évvel ezelőtt egy rakéta néhány száz méterrel odébb zuhant le, 7-8 ember halálát okozva. Összesen mintegy 40 halottja van az egyetemnek, a diákok és hozzátartozóik körében. A háború itt van, húzta alá az egyetem rektora Boris Gudzsák, görög-katolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét. Sok fogyatékkal élőt támogatnak közvetlenül az egyetemhez szervesen tartozó helységekben. A vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse Maria Radiszt nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani. A diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért, mondta el Gudzsák érsek. Pénteken este a Rivnei Szent II. János Pál templomba látogat a küldöttség, majd a kijevi apostoli nunciatúrára érkezik, ahol Geleger érsek találkozik Sviatoszláv Sevcsuk, kijevhalicsi görög-katolikus nagyérsekkel. Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolonyai érsek 4 napos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én, Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldas Kulbokász kíséretében felkereste a Lvivi területen található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának 2. napján Lvivben találkozott a Szent Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréséért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt. A 2023-as után ez a 2. missziója Zuppi bíborosnak, hogy elvigye a meggyötört lakosságnak 14. Leó pápa közelségét és imáját, aki aggodalommal követi a konfliktust, és azt kéri, hogy óvják meg az emberiséget, minden háború legelső áldozatát.
1: A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Párizsban a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Az egyház a 4 éves vita során ellenezte a szöveget. Rouget püspök, a püspöki konferencia szóvivője, az életvégi kérdések kapcsán kijelentette. A kormány olyan ígéreteket tett a püspöki karnak, amelyeket nem tartott be. A törvény nagy aggodalomra ad okot a katolikus szervezetek körében. Remélhetőleg a jogi fellebbezések egy olyan záradékhoz vezetnek, amely megvédi küldetésüket. A francia egyház sajnálatát fejezte ki július 15-én szerdán, miután a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Szomorúságukat fejezték ki a döntés miatt, amely szakít a gondoskodás hosszú hagyományával, és azzal a hivatással, hogy enyhítse a szenvedést, és minden embert élete természetes végéig elkísérjen. A püspökök emlékeztetnek az elmúlt 4 évben a témáról folytatott párbeszédben való részvételükre, és hangsúlyozták az egyház évszázados tapasztalatát a betegek és családjaik kísérésében. A főpásztorok szerint e jogszabály hatásai megváltoztatják a kiszolgáltatottsághoz, az öregséghez, a fogyatékossághoz és a betegséghez való viszonyt. A francia püspöki kar azonban nem adja fel. A történetnek még nincs vége, mondják. Számos jogi út továbbra is nyitva áll, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke, és a francia püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdésekben a vatikáni médiának. Püspök úr, ami az új törvényben foglalt lelkiismereti záradékot illeti, hogyan működik a katolikus intézmények esetében? Kérdezte a francia újságíró a főpásztort. A törvény a jóváhagyott formájában tartalmaz egy lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot az orvosok számára, válaszolta a Nanterre püspöke. Sajnálatos azonban, hogy nem tartalmaz lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot a gyógyszerészek számára, akik az otthoni asszisztált öngyilkosság esetén kénytelenek lesznek a halálos anyag őrzőiként eljárni. Továbbá a legaggasztóbb szempont az asszisztált öngyilkosság engedélyezésén túl az, hogy azok az intézmények, amelyek etikai törvényei vagy vallástörténete elítéli az eutanázia gyakorlatát, kötelesek lesznek azt biztosítani. Ez nem lelkiismereti alapú tiltakozási záradék, mert a lelkiismeret személyes ügy. Ez intézményi követelmény. E tekintetben a kormány bizonyos biztosítékokat adott a francia püspöki karnak, amelyeket még nem tartott be. Ez nagy aggodalomra ad okot a szerzetes rendek és a szerzetesi eredetű intézmények körében, állapította meg Nanterre püspöke. Különösen a szegények kisnővéreire gondolok, de a villanovai Szent Tamás, a katolikus szülészeti kórházak védőszentjéről elnevezett nővérekre is. Vannak olyan intézmények is, mint a párizsi Jean Garnier, Franciaország és Európa legnagyobb és legelismertebb palliatív gondozási központja. Remélhetőleg az elkövetkező hetekben a különféle jogi fellebbezések egy intézményi záradékhoz vezetnek, hogy azok az intézmények, amelyek története, jelenlegi helyzete vagy etikai kártája elítéli az asszisztált öngyilkosságot, kitarthassanak küldetésük és etikájuk mellett. Milyen hangja lehet ma a francia egyháznak? Kérdezte a vatikáni újságíró. Július 15-én a püspöki konferencia közzétett egy az elnök és két alelnök által aláírt nyilatkozatot, amelyben a püspökök szomorúságukat és aggodalmukat fejezték ki. Az ilyen típusú törvény nem tudja teljes mértékben kezelni a testvériségre, a társadalmi életre és a kritériumok fokozatos bővülésére vonatkozó következményeket, állapította meg Nanterre püspöke. Ezért nagyfogú éberségre van szükség. Most a tovább lépésről van szó, különösen az intézmények tényleges szabadságának biztosításával, etikai kódexük tiszteletben tartásával, valamint az említett összes fellebbezés ösztönzésével és szoros nyomon követésével. Vannak emberek, akik magányosak, gyengék és kiszolgáltatottak, elszigeteltek és nem tudnak támogatásra találni. Az emberi élet alapvető kérdésével szembesülve ezek az emberek egyedül találják magukat, amikor életük végét eldöntő választás elé kerülnek, élni vagy meghalni, állapította meg a francia újságíró. A keresztények válasza egy ilyen törvény elfogadására nem csak az erkölcsi elutasítás, hanem az elkötelezettség igénye is, válaszolta Nanterre püspöke. Ezért a szerda este közzétett nyilatkozatunkban és a törvényről szóló szavazás előtt néhányunk által kifejtett különböző álláspontokban arra buzdítottuk a keresztényeket, hogy egyre inkább kötelezzék el magukat a törékeny, a magányos és a bizonytalan körülmények között élő emberek mellett. Elsősorban az aktív testvériség révén fogunk válaszolni az életük kioltásának vágyára, amely néha átjárja a súlyos nehézségekkel és nagy elszigeteltséggel küzdő emberek szívét. Válaszunk nem csak erkölcsi jellegű, hanem alapvetően testvéri elkötelezettség. Pontosan ezt akarjuk kifejezni. Bárcsak Franciaország keresztényei, A törvényeken túl, amely soha nem más, mint törvény, egyre inkább elköteleznék magukat a testvériség útján. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy megakadályozzuk, hogy a kiprovokált halál aránytalanul nagy szerephez jusson hazánkban, fogalmazott Nanter püspöke. 2 hónap múlva Franciaországba látogat 14. Leó pápa. Mit várnak tőle ebben a témában? Kérdezte a vatikáni újságíró a francia püspököt. Biztos vagyok benne, hogy a pápának nagyon fontos mondani valója lesz számunkra sok területen, különösen ebben a témában. Erőteljesen nyilatkozott Panyos Gyatendika egy nagyon meghatározó üzletét, amelyben a Szent Atya kijelenti, hogy az első jog, a jog feltétele,

0: az élethez való jog, és hogy amikor az eutanáziát legalizálják, ezt a jogot jelentősen aláássák. A 2020-as Samaritanus bónusz nyilatkozatára is, amely egy nagyon fontos szöveg ebben a témában, mutatott rá Nanter püspöke. Biztos vagyok benne, hogy a pápának fontos mondani valója lesz mind a kettőhez, hogy segítse őket jobban elkötelezettetett emberek mellett, mint pedig a társadalmunk egészéhez. Természetesen jobban örültünk volna, ha egy kedvezőbb törvényhozási kontextusban tudjuk fogadni, de szavai ebben a kérdésben, mint sok másban, felbecsülhetetlen értékűek lesznek számunkra, és nagyon várjuk, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspök konferencia szóvivője. Minden emberi életet el kell ismerni, és védeni kell természetes halálig, bármilyen körülmények között is él, fogalmazott 14. Leó júliusi ima szándékában egyházat, hogy imádkozzon az élet tiszteletben tartásáért. Videójában a pápa Isten bocsánatát kéri a közönnyel szemben. Szavai különösen erőteljesen visszhangoznak Franciaország számára egy kritikus időszakban, amikor július 15-én a Nemzetgyűlés az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényjavaslatot megszavazta. A francia egyház többször is arra sürgette a megválasztott képviselőket, hogy lelkiismeretesen és felelősségteljesen cselekedjenek, és arra kérte őket, hogy kerüljék az olyan ideológiai döntéseket, amelyek antropológiai változásokat indíthatnak el és gyengíthetik a társadalmat. A Pápai Életvédő Akadémia is aggodalmát fejezte ki a szavazás miatt, és hangsúlyozta, hogy ellenzi az eutanázia minden formáját. Andrea Csucsi atya, az intézmény kancellárja, rámutatott. Segíteni kell az embereknek teljes mértékben megélni a halál pillanatát.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.

0: Tommaso Albinoni C-dur oboa versenyének első tétele hangzott el. Előadta Lencsés Lajos és a Budapesti Vonósok. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc, rádiós regénytár.
2: Móricz Zsigmond, szegény emberek. 5. befejező rész.

Az asszony mélyeket sopántva lélegzett. Már látta, elveszett ember az ura. De az ember egyszerre megindult, nehéz lépésekkel, de ment előre. Az asszony is utána eredt, s meg sem állottak a városig, a vásárig. Nem is szólottak egymáshoz. Úgy mentek a sokadalomban, csámpásan és bolyongva, olyan idegenül. Az asszony elbámészkodott, elszórakozott is a sok ember közt. Falusi asszonyok hátukon s mellükön cipelték a kosarat, a kosárban tejfel volt, és gombolyagba összenyomott túró. Nem főzött a gyerekeinek túrós galuskát, amióta az ura oda van, csak kétszer. Oda pillantott az emberre, vajon észreveszi-e? De az ember nem látott semmit, csak ment előre. Kis csizmákat látott az asszony. A gyerekek még most is mezítláb vannak, s már reggelre fagy volt. Ruhát is látott. Jó kis ócska ruhákat árultak egy szekérről. Ócsón lehetett volna szerezni. De az ember csak ment. Lépegetett előre, idehajtott fővel. Ment előre tovább. 20 darab libát olvasott meg egy háztövén. Micsoda libák, Istenem! Neki csak 3 tyúkocskája van. Egyik tojik, szegény már hagyogató, nincs kedve ebbe a hidegbe. Szinte elmaradt az embertől, aki már eltűnik a szeme elől. Lám, ott áll a vasas zsidó sátora előtt. Utána ballagott. Az ember türelmesen állt, várt, ásót válogatott. Felvette, letette sorba. A legjobbat akarta. Pengette a kövön, egymáshoz ütötte, a hangját figyelte, körömmel próbálta a keménységét. Végre egyet megtartott. Mi az ára? Kérdezte. Forint 40. Sok. Tegye le. Az asszony ijetten villant rá az urára, akinek a szeme lángot vetett. Jaj! Azt hitte, rögtön agyonvágja a zsidót abban az ásóval. Nem, csak a zsebébe nyúlt, s odaadott 3 koronát. Visszakapott egy 6-ost. Azt odaadta az asszonynak. Ne, vegyél a gyerekeidnek mézest. Az asszony azt hitte, meghal. Mézest? Egy 6-osért? Elöntötte szemét a forró könyv. Hát az ura is ilyen kemény tud lenni. Jól tudja, hogy nincs otthon semmi, se csizma, se ruha, se étel. Aztán vegyen egy 6-osért mézest. Összeszorította a fogát. Elfordult, hogy meg ne lássa a síró szemét. Felszíta az orrát, s mézes kalácsost keresett. Soká nézegette az apró mézes mogyorót. Behitvány, kukorica liszttel van csinálva, besovány, méz nélkül, és jó Isten, bedrága. Felduzzasztotta a száját betegen. Hát evvel megy haza, mézessel a vásárból. Egy 6-os ára mézes.

Az ember már türelmetlenül várt rá, oda se pillantott. Megérezte, mikor közel ért. Megindult gyorsan hazafelé az úton. Az asszony nem mert pisszenni sem. Ment, ment megtörten, csüggetten, életkedve vesztett. Csak ment szaporán, a nagy lépésű ura után. Mikor a töltésre értek, a katona mindig a másik partot nézte. Egyszer megállt. Megfogta az asszony karját, s hozzáhajolt. Köztünk van a víz, mondta. Az asszony nem értette. Nem értjük meg egymást soha, mert köztünk van a víz. Hej, rántotta meg a vállát az asszony. Most már unta az ura bolondságát. Már nem is számított neki. Ez is csak magának rabol. Még a gyerekeire se gondol. Így nem is lehet megérteni egymást, ha köztünk van a víz, mondta az ember. Mikor a muszkák átjönnek, s itt maradnak nálunk, meglátjuk közelről a képüket, a szakállukat, a beretvált arcukat, a szemüket. Csak épp, hogy a szavukat nem értjük, akkor már nem vágjuk le őket. Enni adunk nekik, amit mink eszünk. Csak addig ellenség az ellenség, amíg köztünk van a víz. Hirtelen a zsebébe nyúlt, s kivett belőle egy kis csomót. A markában tartotta egy percig, s nézte. Egy gombolyagba kötött kis kendő volt, ahogy nézte az asszony. Akkor kinyújtotta a karját, s messze bevetette a vízbe. Az asszony éles szemmel merett rá. Kitalálta, hogy ez a rablott pénz. Ajjaj! Sóhajtott, s azt gondolta, ezért érdemes volt. Hát érdemes volt ezért. Aztán megindultak. Lassabban, mint az elébb, mint aki elvesztette a célt. De egyformábban, ahogy az életet robotolja a szegény. Nem szóltak többet egymáshoz egy szót sem. Mintha elidegenedtek volna, mintha meggyűlölték volna egymást.

Mikor a faluba beértek, mindjárt a szélső háznál beszélgetőket láttak. Egyszerre belenyilallott mind a kettőjükbe, hogy arról beszélnek. Vásárról hazamenőknek beszélte Suta kis Istvánné, s mikor a házas pár megállott a közelükben, egy kicsit elhallgatott, s rájuk bámult. Hallják a gyerek sírást, folytatta aztán. Csak hallják, pedig ott volt a Szabó Andrásék lánya velük, ammán jóforma lány, 14 esztendős. Mi van azokkal a gyerekekkel, hogy egyre sír? Átküldték a kis Erzsust, nézze meg. A gyerek nem tudott bemenni, mert a kapu be volt zárva, bemászott a kerítésen. Bemegy szegény gyerek, hát bokáig való vérbe, ott fekszik a szegény, ártatlan meggyilkolva. A vargáik nagyobbik jánya az ajtóba, a másik az Eszter meg a kis házba. Borzasztó, borzasztó, tördelték az asszonyok a kezüket. Borzasztó, mondta a katona felesége, mert úgy érezte, mindenki őket nézi. Borzasztó, s húzta az urát, hogy menjenek onnan. A katona nem szólott egy szót sem, csak nézte a vajákoló asszony népet, undorral, s megvetéssel. Ilyen ordítást csapni. Ezek igazán nem tudják, mi a háború. Elment csöndesen, szinte észrevétlen a felesége után, aki szinte futva ment előre. Mikor utolérte, lihegve a sietéstől ráförmett. Hová szaladsz már, no? Az asszony vissza sem nézett, még gyorsabban igyekezett előre. Én is úgy hagytam a három kicsit, mondta aztán vissza elfúlt szóval. Az ember hirtelen megállott, megtorpant. A három kicsit, az ő három gyermekét. Hideg verejték ütött ki a homlokán. Ah, ha ő most úgy találná meg azokat, ketté vágott gégével. De hát az nem lehet. Ki bántaná? Ne szaladj, akarta kiáltani, hisz én itt vagyok. Az egész falu végig felfordulással volt. Mindenfelé asszonyok, gyerekek szaladtak a templom felé. A katona kezdett megzavarodni. Ez az általános és közfelzúdulás a borzalomnak, ez a teljes becsülése egyszerre az ő idegeire is rászállott. S ahol elvetett szót meghallott, az mind korbács ütéssel hasított végig a lelkén.

0: úgy megnyugodott, mikor a kapun beért. A gyerekei ott állottak a ház előtt, s az anyjuk leguggolt hozzájuk és csókolta őket. Komolyan, fakó arccal nézte a kedves gyerekeit, aztán megfordult, még mielőtt megcsókolta volna valamelyiket, ahogy az ajka kívánta. Érezte, hogy keresik. Két csendőr állott meg a kapuban. Az egyik leemelte a fegyverét, s lövésre készen tartotta. Neki a szemese hunyorított. A csendőrök rászegzett szemmel jöttek az udvarra.
1: Járt maga a Varga házba, mámma?
0: Kérdezte a fekete, az őrmester.
2: A Varga házba? Szólott a katona nyugodtan.
1: Mégpedig ma?
2: Éppen ma?
1: Éppen ma?
2: Mert tegnap jártam.
0: A csendőr a szemébe meresztette a szemét.
1: Azt tudom, hogy tegnap járt. Napszámért.
2: Napszámért. Igen.
1: De mámma volt ott?
2: Mámma? Minek lettem volna?
1: Mi van a zsebedbe?
0: Kiáltott rá a másik csendőr.
3: A katona hidegen odanézett a tegezésre, de akaratlan lepillantott a zsebére. Egy fehér kendőnek a csücske lógott ki, s véres volt. Nyugodtan kihúzta, gondolkozott, micsoda vér ez.
1: Hogy magyarázza ezt?
0: Szólott az őrmester.
2: Hogy?
0: Szólott a katona.
1: Ki vele?
0: S a két csendőr úgy emelintette a szuronyos fegyvert, hogy bármely pillanatban használhassák. A katona csendesen elmosolyodott, s mintha nem törődött volna velük. Megvágta magát a kisfiam, az ő kezét törültem levele. Be is kötötte.

Én nem tudom, Montas az apjára nézett. Édesapám bekötötte, mikor hazajött, pedig az övé volt véres. Mindenkinek az arcán meglepetés volt. A katona azonban hosszan elnézte a kisfia okos, csillogó arcát. Szeretettel nézte, elmosolyodva nézte. No, fiam, mondta, most csendőr kézre adtál. Akkor odafordult bizalmas egyszerűen a két csendőrhöz, a fekete őrmesterhez. Hát én voltam, csendőr urak. A kapu, a kerítés rakva volt rémült arcú bámészkodó falusiakkal. Mindenki kidüllett, kimerett szemmel nézte a borzalmas gyilkost. Csak ő maga nem volt megrémülve. Hidegen, nyugodtan hagyta bilincsbe tenni a kezét. Hát, tudja, csendőr úr, mondta mégis gyerekes mentegetőzéssel, mintha egy kicsit szépítgetni akarná magát. Azelőtt én se tudtam volna ránézni a gyilkosságra. Ha édesanyám csirkét ölt, vagy a feleségem, megmondhassák. Én bizony oda se dugtam az orrom. De hát a háborúba sok mindent megszokik az ember, amiről nehéz aztán idehaza leszokni. Mikor indulni kellett a csendőrökkel, akkor tért észre még egyszer. Végre. Mikor a családjától vinni akarták. Akkor végig nyilallott benne, hogy mindennek vége. Nagyot nyögött, nyöszörgött, s kétségbe esett tekintettel nézett a kisfiára, aki eltorzult arccal, elgörbült ajkakkal sírni kezdett. Fiam, mondta, kisfiam, hoztam neked egy kis mézest, idesanyádtól kérd el. A gyerek felnézett az anyjára, s ő azalatt gyorsan kiment a kapun.

Móri Zsigmond, Szegény emberek, az ötödik befejező rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám, hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Elhangzott a Rádiós Regénytár.

0: Kodály Zoltán szerzeményét a Kodály Kvartett szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Már októberben létrejöhet az egységes magyar kutatóhálózat a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt. Közölte pénteken a Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA. A tájékoztatás szerint a 2019-ben leválasztott kutatóhálózat újraegyesítéséről szóló jogszabálytervezet nyáron készülhet el. Szeptemberben társadalmi egyeztetésre bocsáthatják, a hatályba lépést pedig október végére tervezik. Mint írták, a kormány és az MTA célja az egységes, átlátható és tudományosan önálló kutatóintézeti rendszer kialakítása. A változás mintegy 5000 dolgozót érinthet. Megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium pénteken. A tárca szerint az új ruházat beszerzése nyílt közbeszerzési eljárás keretében, piaci alapon történik, figyelembe véve az állomány tapasztalatait és igényeit. A cél olyan korszerű, kényelmes és tartós egyenruhák kiválasztása, amelyek megfelelnek a modern kor technológiai és funkcionális követelményeinek. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombovári Márk Imrét nevezte ki, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá. Olvasható a hivatalos értesítő pénteki számában. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a ménesgazdaság működését és gazdálkodását. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása, írták. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán pénteken. Vitézi Dávid közölte, ez is mutatja, hogy a közlekedésbiztonság mindenkit érintő ügy, amelyről sokan szeretnék elmondani a véleményüket. A miniszter arra bíztatott mindenkit, hogy töltse ki a kérdőívet. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron július 25-én. Az erdélyi városban 6 felekezet 18 temploma nyílik meg az érdeklődők előtt, írja az MTI. A rendezvény célja, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét az érdeklődőknek. Az alkalomból a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hithőség zsinagógája lesz látogatható. Izraelben feloszlatta magát a Knesset, írja az MTI. Az izraeli parlament megszavazta saját feloszlatását az október 27-ére kitűzött előrehozott választások előtt. A 120 fős testületben 62 képviselő támogatta az indítványt, ellenszavazat nem volt. A választásokig a parlament szünetel, a bizottságok azonban korlátozottan működhetnek. Az utolsó ülésnapokon a Knesset több vitatott törvényt is elfogadott. Hazánk időjárásáról. Szombaton keleten csökken a felhőzet, ott is nagy részt sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon is nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Ilyen csapadék gócok estétől délnyugat felül is érkezhetnek. A szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. A viharok környezetében ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük délutáni műsorunkat.

0: A délszláv háború kitörésekor 1991-ben jött Magyarországra Andrássy Attila, rendező, író, az Udvari Kamara Színház igazgatója. Vele beszélgetünk múltról, jelenről, jövőről. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Mi történt 1991-ben?
1: Én lényegében egy háború elől jöttem el, amit már tudtam, hogy ki fog törni. Tehát jó pár évvel a délszláv háború kitörése előtt, pontosan emlékszem a napra, otthon a tévét néztem, amikor egy szerb politikus hatalomra került, és én abban a pillanatban, tehát az első közvetítés volt a kommunista párt központi bizottságának az üléséről, ami egy sok volt, tehát eddig mindig titokba jöttek össze, mint a még mindig bujkálnának valaki elől, és egyszer csak a tévén azt látom, hogy ugye a vezető garnitúra ülésezik, és a Szlobodan Milosevic nevű politikus elintézi mellesleg a feleségének a rokonát, Iván Sztambolicsot, aki előtte volt a pártvezér, és abban a pillanatban tudtam, éreztem, hogy ez lényegében egy szerb harmadik Richard. És pontosan tudtam, hogy északra kell menni. Tehát fogtam az akkori családom, és visszamentünk Szabadkára. Annak ellenére, hogy Újvidéken ugye televízió volt, két színház volt, rádió volt, de és Szabadkán kevesebb volt a lehetőség, ennek ellenére éreztem, hogy menni kell. A háború kitörése előtt minden tévéhíradót néztünk, ugyanis érződött. Hát az első bombázás az Jubilnát bombázta a jugoszláv légierő, és mi arra az estére koncertet szerveztünk Szabadkán, és ugye Pestről jött együttes, meg a helyi együttesek, és reggel felhív a kedves barátom, akivel együtt szerveztük ezt a koncertot, Kassa László, egy kiváló ember, hogy azonnal kapcsolt be a tévét, bombázzák Jubilnát. Bekapcsoltam, mert valami döbbenet várható volt, de ez azért kemény volt. Akkor néztük, hogy mit évük legyünk, le lesz mondva a koncert, nem lesz lemondva. A Laci betelefonált a rendőrségre, kiderült, hogy nem kell lemondani a koncertet. Igen, ám, de az összes helyi együttes átmenekült már Szegedre, csak Budapestről jött a pesti együttes fellépni. Úgyhogy hát valamiféleképpen megboldogult Tili Robert barátomat, rokonomat kértük fel, hogy előtte játszon. Hát ez volt a bevezetés. Akkor már látszódott, hogy ez nagyon-nagyon kemény lesz, és akkor a Lacival béreltünk egy lakást Szegeden, hogyha valami van, akkor ugorjunk. Mindig 7:30 kezdődtek a belgrádi tévén a híradók, elmúlt már 6-7 perc, és nem kezdődött, csak az óra mutatója volt. Olyan csend volt a lakásban, amilyet nem lehet megtapasztalni. Majd megjelent a jugoszláv hadügyminiszter Veljko Kadijevics, és bejelentette, hogy holnap mindannyian megyünk a horvátok ellen. Hát gondoltam, hogy ti lehet fiúk, de hogy én nem, az biztos. Összetelefonáltam a barátaimat, beültünk a kocsiba, és egy 8 kilométerre a határtól beleputottunk a sor végébe.
2: Ennyi elindultak útnak a hír hallatára.
1: Igen, tele volt az út Kelebia felé. Éjfélkor kezdtek át engedni, és mi már pirkadat elmúlt, már hajnal volt, amikor átértünk a határát. Az egy feledhetetlen érzés volt, de akkor még mindig csak egy pár napra jöttünk, mert úgy gondoltuk, hogy hát ez nem létezik, hát nem fogja engedni az ENSZ, a NATO közbe fog lépni. Pontosan tudtuk, hogy rengeteg ember fog meghalni, mert hogyha ez a gyűlölet elszabadul, horvátok, szerbek, pravoszlávok, katolikusok, muzulmánok között, ott borzasztó lesz. És persze naívnak estünk ki, mert kiderült, hogy senki nem lép közbe, rengeteg, hát lényegében az játszódott le, mint 56-ban Budapesten. Hosszú idő múlt el, vagy nekünk úgy tűnt, hogy hosszú idő múlt. Hát az borzasztó volt, tudja, hévszerű járatokon, amit Jugoszlávia a 40-es évek végén kapott Németországtól háborús kártérítés címén, és nem állítanám azt, hogy mindig szakszerűen volt karbantartva. Tehát ezen a döcögön, amitől azért kerékpáron gyorsabban lehet haladni, ezen jöttek át a családok. Minden vasárnap a szívszorító volt, mert vasárnap jöttek a gyerekek meg az asszonyok, és akkor mentek vissza a gyerekek meg az asszonyok, könnyek között nagyon-nagyon kemény volt. Hát mi a Lacival az elejében autóval jártuk Szegedet, és hogyha valakit, akit csak úgy látásból ismertünk, Szabadkait, akkor azt összeszedtük, és hát volt úgy, hogy az 55-56 négyzetméteres kétszobás, konyhás panellakásban, amit béreltünk, ott hogy volt, hogy 20-an voltunk. Tehát nem tudom, hát a korzón láttuk, van, akit ismertünk, akivel, de hát összeszedtük, ne a padokon aludjanak, ne a... Most új év környékén, amikor már egyértelművé vált, hogy ez az állapot állandosult, akkor döntöttem úgy, hogy láttam azt, hogy Magyarországon egyetlen egy város van, ahol minden történik, és az összes többi falu. Ezt a város Budapestnek hívják, százszor voltam benne, mindig a saját fővárosunknak éreztük, tehát én nem éreztem azt, hogy Magyarországra jövök, mert az én életemben mindig úgy volt, hogy rendben van, most Jugoszláviához tartozunk, de ez egy megszállás, és bennünk mindig a Magyar Királyság élt. Tehát nekünk ez volt a kiinduló pontunk. Az én nemrég távozott nagynéném, ez a két háború között, minden nap azért imádkozott, hogy jöjjön már a Magyar Királyi Honvédség. Hárman mondtak Bajmokon beszédet, egyik a nagyapám volt. Tehát azért a mi szívünk az mindig itt volt, mindig Budán volt, mindig a várban.
2: 1993-tól a Rádió Színház számára készített dokumentum műsorokat, mégpedig a délszláv háború áldozatairól.
1: Igen, hát az volt, hogy először ilyen magán tanodákban tanítottam színészetet, és amikor a Honvágynak a harmadik hulláma ért el. Ezt pontosan emlékszem, mentem a tanodába, ami a Gutenberg téren volt, és láttam a betonon, a járdán a repedéseket, és párhuzamosan láttam az én Szabadkai utcámban az 1872 óta Petőfi Sándor nevét viselő utcába a repedéseket a betonon, mint hogyha két betonon járnék. Akkor döntöttem el, hogy ezt valahogy meg kell fogalmazni. De mi ennek a hontalanság érzésnek, a honvágynak a médiuma? Ugye én multimédiális rendezést fejeztem, a Filmszínház, Rádió, Tévé, és úgy éreztem, hogy ez a kép nélküli hang. Akkor még voltak ilyen telefonfülkék, oda bementem, nem ismertem én senkit, megtaláltam a Rádiószínház telefonját, felhívtam az igazgatót. Sumonyi Pap Zoltán volt az igazgató, bementem az Olihoz, beszélgettünk, és akkor először egy előadás, egy műsor keletkezett, bejártuk az egész országot, a hontalanságot, hogy élik meg az emberek a hontalanságot, a szülőföld elvesztését. És akkor visszahívtak, hogy ennek legyen egy második része, és nagyon sok része lett. Tehát jártuk a menekültáborokat, nagyon kemény volt. Akkor még szallagon vágtunk, és kiváló vágó kisasszonyok voltak, akik nagyon jól értettek. Tehát rengeteget dolgoztunk, mert például a Kórógyról a rádióműsor 20 órát vettem föl, amiből 55 perc lett. Azt mindig hazavittem az anyagot szallagon, kiegyzeteltem. Tisztában vagyok azzal, hogy elhíváson van.
2: Hogyan jött létre az Udvari Kamaraszínház? Ennek az előzménye a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház volt.
1: Színházi ember egy idő után úgy érzett, hogy...
2: Nem tud meglenni színház nélkül.
1: Nem tud. És bele is fáradtam, mert borzasztó történeteket hallgattam végig többször. Hát volt egy műsor, amit egy olyan horvát hölgyel készítettünk, eszéken, akit megerőszakoltak, és ahogy leírta az egész ima címen ment el, mert végig imádkozott, amíg ez a szörnyűség történt. Ahogy leírta, az valami borzasztó volt. Én jött velem Csaba Klári, aki a szerkesztőn volt, egy kiváló személy, kiváló szerkesztőnő, és két technikus. És a Klári zokogott, pedig nem értett egy szót sem a hölgynek a szavaiból, mert horvátul válaszolt, és a könnyei folytak a technikusoknak is, mert valami döbbenetes volt, ahogy érzelem nélküli arccal, mint hogyha nem a testében lett volna, mert a teste volt meggyalázva, beszélt ez a nő. Tehát rengeteg ilyen dolog volt, és egy idő után már nagyon nehéz. Meg úgy éreztem, hogy megtettem mindent. Tehát 4,5 évig csináltam. Megtettem mindent. És akkor először a Szkéné Színházban rendeztem 2 előadást, majd Szabadkán, a Szabadkai Népszínházban, és akkor kiforrott bennem, hogy a jelenünket eredményező múltunkat kell színre vinni. A magyar történelem utolsó 1000 évében minden évtizedben van vagy egy, vagy több dráma, komédia, tragédia. A témákat kell megkeresni. Még a Szkéné Színházban volt egy kiváló menedzserem, az elvitt az akkori, be kell valljam, nagy tudású döntőhöz, aki a színházat abban az időben irányította, vagy befolyása volt rá. Mondtam, hogy a magyar történelmet szeretném színre vinni, akkor szólt, hogy arra nem kapok egy garas, se bármilyen más témára kapok. Akkor úgy gondoltam, hogy a Magyar Köztársaság területén nem lehet színre vinni a magyar történelmet, akkor itt az ideje, hogy délvidéken, tehát jogilag a Szerb Köztársaságban létrehozunk egy olyan színházat, ami színre viszi a magyar történelmet, és csak Magyar Kanizsa önkormányzata merte bevállalni úgy, hogy nem ad pénzt, de ott lehetünk. Viszont a termet, próba lehetőséget.
2: Tehát magát a színház csinálás.
1: Igen. Amikor először jöttünk az anyaországba, úgy féltem, mert délvidéki téma volt. Nagyon érdekes, hogy a mai napig játsszuk a Virágvasárnapot, tehát 2004. május 29-én vittük színre. Azon a napon 2 évforduló volt. Egyrészt azon a napon esett el 1453-ban Konstantinápoly, és azon a napon írta alá a kiegyezési törvényt az uralkodó 1867-ben.
2: Említette a Virágvasárnapot, de olvastam meg, már korábban is többször beszélgettünk, hogy önt legjobban az 1918 érdekelte vagy érdekli. Az előadásai közül melyiket tartja a legsikeresebbnek?
1: A Virágvasárnapot és a Vas Albertet rengetegszer játszottuk. Vas Albertől a Jönnek és az Adjátok vissza hegyeimből írtam egy darabot, és nem lehet tőlük a sikert elvenni, mert különben nem is lennénk, ha akkora sikert nem érünk el. Viszont az előadások azok egyre kifinomultabbak lettek, és egyre inkább többrétűek. Valamint technológiai színházzá alakultunk. Vetítünk, füst megy, fények, úgy pásztáznak a fények, mint az 50-es évek amerikai filmje, fekete-fehér filmjeiben, ahogy követték a színészeket, vagy ahogy a későbbi filmekben. Tehát lényegében úgy használjuk a reflektorokat, mint a kamerák lennének, tehát kiemelünk. Most ebben a pillanatban a Karádi és a Csáki Páltól a Szakadék. Ez a két legsikeresebb előadásunk. De hát a 18-at, amit 15 éven keresztül kutattam, és nagyon sok történésznek köszönöm a segítségét, azt is játszottuk már biztos 150-szer, nem számoltam. Tehát a Virágvasárnapot az 200-nál abba hagytam számolni. Tehát azért 22 éve játszok. Nem tudnék kiválasztani, mert a 19 is nagyon sikeres előadás volt. És sokszor kaptunk állótapsot, az Anzsú, ami Nagy Lajosnak a korát idézi fel, hogy egyáltalán meg tudja mérni az első nápolyi hadjáratot, ahhoz Cezáreai Eusebiust kellett olvasnom, az ő egyház történetét, aki ott volt a Níceai zsinaton, tehát nem tegnap íródott a könyv, hogy egyáltalán megértsem, hogy ők hogy gondolkoztak az 1300-as években. Azt kellett megtudnom, hogy ők mit olvashattak, vagy akik őket tanították, azok mit olvastak. És azért jó Cezáreai Eusebius, mert ő nem pusztán teológiai, hanem az egyháznak a világi történelmét is feldolgozza. Úgyhogy úgy kaptam pontos képet. Én mindegyiket nagyon szeretem. És Istennek hála úgy tűnik, hogy a nyáron végre, nyár végére a 18, az Anzsú és a Karádi és a Szerelem új szászi és a világ, azok megjelennek könyvben.
2: Ön gondolatmenetét követve hogyan alakította ki a társulatot, melyek teljes szívvel, lélekkel követik ezt a fajta nemzeti érzést?
1: színészekkel. Először délvidéki, szabadkai színészekkel kezdtem. Nagyon féltem az anyaországi művészek, mert nem tehetem meg, hogy olyan témákat hagyja ki, ami akkor 2002-ben, 2003-ban, 2004-ben lényegében tabu volt Magyarországon. Tabu volt az erdélyi téma, tabu volt a délvidék, miközben, hogy mondjam, délvidéken nincs család, akinek nem volt halottja a kommunisták, amikor ránk törtek 44-ben. Tehát az borzasztó, amit történt, de most én ezt nem azért mondom, hogy itt a sebeket mélyítsem, hanem egyszerűen ezek tények. Tehát én nézem a délszláv színházi világot, vagy filmvilágot, őnáluk témák, hogy mi történt velük. Nálunk is ez kell. És lassan alakult ki, hát mi Újvidéken, a Művészeti Akadémián nem az a módszer szerint tanultunk, mint ahogy Pesten. És Zágrábban nem az a módszer szerint, vagy Szarajevóban, vagy Belgrádban, tehát Jugoszláviában több módszer volt, ami nagyon jó volt, mert akkor egymástól tanultunk. Tehát nem volt ez az egy központúság.
2: Óhatatlanul meg kell kérdeznem, és egy ilyen beszélgetésbe bele is illik, hogy mennyire önfenntartó a színház.
1: Egy ilyen színház nem lehet önfenntartó. Azon kívül olyan rendszer jött ki, tehát mi 2011-ig önfenntartóak voltunk. Akkor jegybevételből tudtunk élni. Az előző kulturális vezetés úgy döntött, hogy ingyen viszi a levegőt kell, hogy vegyek, hogyha erről beszélek, hogy ingyen viszi a színházat mindenhova, jegybevétel nélkül. Egy olyan világban, ahol mindennek megvan az ára, és szinte semminek nincs meg az értéke, ez a rendszer, ez leépítette azt a 150 vagy 200 éve meghonosodott szokást, hogyha színházba megyünk, akkor jegyet veszünk. Tehát egy 5 szereplős darabra 2009-ben 400.000 forintot fizettek. Tehát mi jegybevételből tudtunk élni. Most nem tudom hány év kell, hogy a közönség visszaszokjon arra, hogy jegyet vesz. Sokszor üres nézőtér előtt játszanak ingyen a színházak, mert ha a színház annyit sem ér, mint egy kóla, annyit sem ér a színház, mint egy doboz cigaretta, akkor a közönségbe kialakul az, hogy tukmálják ránk, erőt szakolják ránk. És gondolom, ennek egy rendkívül erőteljes visszahatása van.
2: Hát ha megnézzük a budapesti színházak jegyárait, ez annyira nem jellemző, mert elég drágák a jegyek. Hát akkor is, ha magánfenntartású, akkor is, hogyha önkormányzati fenntartású, vagy állami fenntartású.
1: Hát az van, hogy én most egy utazó színházról beszélek. Tehát az Udvari Kamara Színháznak feltett célja, hogy eljussunk a Hargitáig, hogy eljussunk.
2: Tehát határon túl a Kárpát-medencében.
1: Mindenhol, ahol magyarok élnek, oda el akarunk jutni. Voltunk Kanadában, játszottunk Károly városban, Horvátországban, játszottunk Szarajevóban, játszottunk Zágrában, Bécsben játszottunk. A Kárpát-medenceit nem tudom felsorolni, tehát azt is 200-nál fejeztem be. Tehát rengeteg helyszínen, délvidéken, felvidéken, mindenhol. Tehát ha nem utazunk, akkor valahol meghalunk. Tehát akkor bent ragadunk a Székesfőváros gazdag világában, és elszakadunk a valóságtól. Ugyanis a valóság az egy egész Kárpát-medencei valóság. Mi több, valóság a zárai, splitti, vagy károlyvárosi, vagy szarajevói magyarok is. Tehát én foglalkoztam a háborúban azzal a 300 valahány szarajevói magyarral, akik ott éltek bent az ostromban. Tehát elvinni hozzájuk, vagy Szemerédi Bernadett, aki egy kiváló színésznő, nálunk is játszott. Hódegyházára, az ő falujába, ahol a paplakban játszottunk úgy, hogy a közönség nem fért el bent a teremben, tehát a színészeknek a változáskor az ablakon kellett bemászni, meg kimászni. Ettől nincs felemelőbb. Nem valami olcsó vígjátékot, és nem akarom a vígjátékot lebecsülni, mert az én előadásaimban is különben rengeteg vígjátéki elementus van. Vagy rúzsa. Hát először elmentünk, és 20-an voltak a 100 fős terembe. Majd másodszor mentünk, és akkor már voltak 60-an. Harmadszor a telt ház volt, vagy tárnok. Kint játszottunk itt. Ez a Budapest vonzás körzetében van, lényegében egy alvó község, mert ide járnak az emberek dolgozni. Kis estébe felöltöztek a hölgyek, tűsarkú cibőben érkeztek meg, mert végre hozzájuk is elért a színház.
2: Hát megtisztelték, megbecsülték a művészeket, igen, meg a, igen, magát a színházat.
1: Meg önmagukat. Hogy amikor elemi iskolába jártam, úgy mehettem az iskolába, hogy kifényesítettem a cipőm. Nem volt farmer, érre voltak vasalva a nadrágok. Összehasonlíthatatlanul gazdagabbak vagyunk most, mint akkor. És mégis mindenki vigyázott, hogy mibe megy ki, és hogy megy ki az utcára. Ha szegényebbek is voltunk, de tisztán mentünk ki. Tehát én volt, hogy a kedves nőjem felültettem a 4-es 6-osra, és mondom, hogy nézd meg, hogy hogy öltöznek az emberek. Minek tartják magukat?
2: Említette a készülő könyvet. Beszélgetésünk végén térjünk vissza a könyvre. Mikor készül el, kinek készül, és mi a koncepciója?
1: Hát már egy jó ideje szerettem volna kiadni könyvet, ugyanis az Udvari Kamara Színház tudtommal az egyedüli olyan magyar színház, amely forráskutatások alapján viszi színre a jelenünket eredményező múltunkat. Tehát mindig történészekkel, kutatókkal dolgozunk. Most ugye a 1526 a Mohácsi előadás az, amit jövőre lesz majd bemutatva, ha Isten is úgy akarja. Ott például Guitman Barnabást kértem fel, és ő már le is fordított olyan latinról, lefordította Frangepán Kristóf beszédét a pápa előtt 1523-ban. Lefordította Frangepán Bernard beszédét a Szent Római Birodalom választófejedelmei előtt 1522-ben. Tehát az Anzsónál is akadémikust kértünk fel, hogy egyáltalán a szokásokról beszéljen, a teológust kértünk fel. Ezeket a műveket meg kell jelentetni, ott kell, hogy legyen a könyvtárba. Mindenkit biztatok arra, hogy szerezze be ezt a könyvet, hiszen hozzánk középiskolások vagy egyetemi tanárok hozzák a diákjaikat, és utána leülünk velük beszélgetni történészekkel, egyetemi tanárokkal, akik azt mondják, hogy mi vagyunk azok, akik ebben az időben, a leghívebben visszük színre a jelenünket eredményező múltunkat. Karádi és a szerelem, Újszászé és a világ, az Anzsú és a 18 fog megjelenni az első könyvben.
0: Kedves hallgatóink, Andrássy Attilával, az Udvari Kamara Színház igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a kerengőt.
1: Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Halmos Mónika természetgyógyászt, aranydiplomás gasztronómust, az ehető virágok szakértőjét, akivel a Mányi Szent Ferenc Tanyaóvi és Kertműhelyben június 28-án tartott előadása kapcsán beszélgetünk. A beszélgetés közben telefonon kapcsoljuk Kékesi Ágot, a tájépítészt, a Szent Ferenc Tanyaóvi és Kertműhely egyik alapítását. Mónika, nagyon örülök, hogy ismét találkozunk, hiszen legutóbb májusban beszélgettünk, akkor az ehető vadnövényekről, és a rádióhallgatók nagyon kedves visszajelzéseket küldtek, hogy milyen sokat tanultak a gyomnak vélt növények salátában és különböző ételekben való felhasználásáról. Miről szólt az előadás a Mányban június 28-án?
2: Én is örülök, hogy újra itt lehetek, és mesélhetek a gasztronómiáknak erről a nagyon különleges szegletéről. Én már több ízben tartottam különböző programokat Mányon, és nagyon szeretem ezt a nagyon természetközeli környezetet. Most sem volt másképp, igaz, hogy azért a kánikula az megpróbált minket egy kicsit megviccelni, mert borzasztó nagy hőség volt, de ennek ellenére nagyon sokan eljöttek, és én külön annak örülök, hogy 8 éves volt a legfiatalabb résztvevő, aki olyan csillogó szemekkel vett részt a programon, és a végén külön kérdeztem tőle, hogy ki nem volt ez egy kicsikét unalmas ez a dolog, és azt mondta, hogy annyira élvezte, és hogy úgy örül, hogy az osztálytársainak fog majd erről mesélni. Számomra nagyon-nagyon fontos, hogy a természetnek azt a gyönyörűségét, amit én gyerekkorom óta át tudok élni a természetben, és amit én már jó sok évtized alatt összeszedtem tudást ezekkel kapcsolatban, ezt minél jobban át tudjam adni. Ugye az ehető virágoknak a világa az nekem ugye nagyon régóta a kutatási területem, és ilyenkor nyári időn sokan nem is gondolják, hogyha kimennek a kertjükbe, akkor ott nem csak szép és illatos virágokat találnak, hanem ezek között nagyon-nagyon sok olyan van, amit be lehet vinni a konyhába, és valamilyen módon elkészíteni, akár megsütni, megfőzni, fűszerként felhasználni, megtölteni esetleg, és hát itt is ezt mutattam meg Mányon, ugye egy ilyen előadás mindig interaktív. Tehát úgy kell elképzelni, hogy én viszek magammal nagyon sok teljesen friss virágot, amiket a saját kertemből viszek, természetesen teljesen tiszta, vegyszermentes virágokat, és akkor ezeket ott megkóstoljuk, megnézegetjük. Sokan így csodálkoznak arra rá, hogy hát nekem is van ilyen a kertemben, és meg sem mertem soha közelíteni, mert úgy tudtam róla, hogy mérgező, közben pedig egy nagyon-nagyon ízletes virágról van szó.
1: Beszélgetésünk elején említettük, hogy ebben a műsorban telefonon kapcsoljuk Kékesi Ágot, a Szent Ferenc Tanyaóvi és Kertműhely egyik alapítóját, létrehozóját. Most vele beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm a telefonnál Kékesi Ágot, a tájépítészt, és arra kérem, mutassa be a kedves hallgatóknak a Szent Ferenc Tanyaóvi és Kertműhely létrejöttét, alapításának okát és a működését.
3: Köszöntöm a hallgatókat. A Szent Ferenc Tanyaóvodát és a kertműhelyet és Mányon hoztuk létre a Zsámbéki medencében három másik mányi családdal együtt. Az volt a célunk, hogy a gyermekeinknek biztosítsunk egy olyan helyet, egy olyan nevelési intézményt képzeltük el, ahol a gyermekek napi kapcsolatban maradhatnak a természettel. Egy olyan helyet szerettünk volna, ahol a felnőttek is egyaránt tudjanak kapcsolódni egymáshoz és a természethez. Úgy képzeltük el ezt a közösségi teret, hogy itt a tanulás nem a négy fal között történik, hanem a kertben, az állatok mellett, a földdel és az évszakokkal együtt. Ezt, amit a tanyaóvodának a pedagógiai programjába beleírtunk, és amit az óvodába járó gyerekeknek próbálunk biztosítani, ezt próbáljuk a kertműhelyen belül felnőtteknek, ide látogató iskolás csoportoknak, ide látogató pedagógus csoportoknak bemutatni. Az a célunk, hogy a fenntartható életmód, a teremtett világ iránti felelősség az a közösség erejének a része legyen, hogy ez egy mindennapi tapasztalatként legyen jelen a gyermekek meg a családok életében. Ennek most egy nagyon különös aktualitása van egyébként, amit szeretnék most itt elmondani, hogy Mányon most három napja nincsen vezetékes víz. Egyike azoknak a településeknek, ami idén a saját bőrén tapasztalja az ökológiai válságnak ezt a formáját, és most komposztfécét használunk, kerti zuhany alatt mosakszunk, azt feltöltöttük kútvízzel, egy-egy laborban mosogatunk el mindent, vegyszerek nélkül, a vizet kiöntjük a virágos kertbe, málnák tövéhez kerül a zuhanyzó víz. És igazából, amit tanulhatunk ebből, hogy sokan azt élik meg most, hogy ez egy katasztrófa, mint ahogy az ökológiai válságot is sokan egy katasztrófaként élik meg. Tényleg nagyon sok nehézsége van itt a kertművelésben, érezzük. Még a tanyaóvodon, az a kertműhely mellett van még itt egy biokertünk is, ahol zöldségeket termesztünk, és évről évre érezzük a nehezedő kihívásait az ökológiai válságnak, de közben azt is látjuk, hogy ez a gyerekeinknek egy tanulási folyamat. Megtapasztalják, hogy a víz nem magától értetődő, hogy érték. Az óvodában is mindig ebéd után, amíg megmaradnak a poharakba a vizet, azt mindig összegyűjtik egy kancsóba, és kiöntik a virágos kertbe. Nincsen olyan, hogy vizet kiöntenek a csapba. És most, hogy nem jön a csapból a víz, most igazán megértik, hogy ez miért fontos.
1: Engedje meg, Ágota, hogy megkérdezzem, ez a természetközeli életmód és az odafigyelés a környezetünkre jelen esetben, különösen a vízre, hogy hat a gyerekek szüleire?
3: Én szerintem az a nagyon fontos, hogy ne félelmet tanuljunk belőle, hanem alkalmazkodást, hogy ne egy pánik jöjjön ránk, hogyha nevelőként, mi szülőként ezt közvetítjük a gyerekek felé. Gyerekek is ezt viszik haza, meg mi szülők is vagyunk egy olyan közösségben, hogy ez nem egy pánik helyzetet kell. Nyilván kell a mindennapi megszokott életünkbe egyfajta rugalmasság, vagy egyfajta változtatás. Talán egy kicsit erőteljesebb változtatás, mint amennyit egyébként a mindennapokban próbálunk a víztakarékossággal átadni, vagy víztakarékossággal fejlődni, de az nagyon fontos, hogy ez egy tanulási helyzet. Azt gondoljuk, hogy a fenntarthatóság az elsősorban nem egy tudásanyag, hanem az egy életforma, hogy nem attól lesz környezettudatos valaki, hogy tudja, hogy mennyi vizet fogyaszt egy átlagos háztartás, hanem attól, hogy megtanulja nap, mint nap, hogy ezek az erőforrások végesek, hogy rajtunk múlik, hogy hogyan bánunk velük. Ha a gyerekeink természetesnek veszik, akkor a jövő kihívásaira sem kizárólag egy ilyen válságként tekintenek.
1: Miért tartják fontosnak az olyan előadásokat, mint amit például legutóbb Halmos Mónika természetgyógyász, az ehető virágok szakértője tartott önöknél június 28-án?
3: Azt gondoljuk, hogy az egyén is és a közösség is nagyon sokat tehet azért, hogy a természethez közelebb kerüljön, hogy ezáltal értse meg a működését, és ezáltal alakuljon benne egy felelősségtudat. Az ehető virágokkal való foglalkozásban több nagyon hasznos üzenet van. Egyrészt, hogy mennyi minden van azon túl, amit meg tudunk magunknak termelni, mint amik a hagyományos zöldségek, amiket az ember megtalál a polcain, az áruházaknak. Hogy az önfenntartás az nem csak ezekben mérhető, hanem abban vannak olyan dolgok is, olyan különlegességek és olyan szépségek is, mint például az ehető virágok. A virágok esetében, ami nagyon, nagyon fontos, hogy az, amit megeszünk, mi itt a növényekre igyekszünk csak olyanokat permetezni, úgy teljes avóból, vagy egyéb növényekből készített főzetek és levek, amit utána én nyugodtan megehetem azt a virágot, mert abban nem lesz semmilyen szennyeződés. És ez nagyon szépen előjött Mónikának az előadásában is, hogy ezek tiszta ételek, ezek nagyon fontosak ebben a nyári szezonban, amikor már ugye a levelet zöldek, amik tavasztal adják a fő vitaminforrást, azok már ilyenkor egy kicsit üdlecsengőben vannak, és akkor jönnek helyette a virágok is, ugyanazt a vitamint mindenki a saját kertjében meg tudja termeszteni. Volt, aki úgy jött el az előadásra, hogy nem volt kertje, hanem volt csak egy balkonja, és a végére egész sok mindent összeszedtünk, amit ő azon a kis balkonon is meg tud magának termeszteni, virágot, amit utána el tud fogyasztani.
1: Nagyon szépen köszönjük, Ágota, tanúságos gondolatait.
3: Köszönöm, viszontlátásra.
1: És talán folytassuk innen, Mónika.
2: Ugye az utóbbi időben felmerült a világban az, hogy mennyire fontos a természettel való kapcsolódásunk, mert érzi azt hiszem mindenki, hogy eltávolodtunk a természettől. Úgy látszik, hogy ahogy múlnak az évek, ez a természettől való távolodás, ez egyre nagyobb. Ezt az ember már a saját bőrén érzi, a test és a mentális egészségén, hogy ha a természettől eltávolodunk, akkor óriási hiányok fognak bennünk fellépni. Ugye itt az első az, hogy egyáltalán lépjünk ki a természetbe, mert ez is érdekes, hogy megjelent már a természetfélelem, mint fogalom, mert nem tanulták meg a természetben való létezést, a természettel való kapcsolódást. Ezért nagyon fontos, hogy kilépjünk a természetbe, és már megfogalmazódott ez az emberiségben, hogy vissza kell mennünk a természethez.
1: Hogy lehet rászoktatni a gyerekeket a növények ismeretére, szeretetére?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, csupán az kell hozzá, hogy egészen kicsi koruktól kezdve az ember cipelje őket mindenhova a természetbe, akár a kertbe, akár kirándulni. Ott ugyanúgy el lehet játszani azokat a játékokat, amiket egyébként a szobába csinálnánk, akár a memóriajátéktól kezdve mindenfélét, és a gyerekek annyira ösztönszerűen ráéreznek erre, hogy a 2 évesekkel már olyan jól lehet koratavasszal apró növényeket gyűjteni, mert az ember megmutatja nekik, hogy most melyik fajtát gyűjtjük, megfigyelik, hogy melyik levelet kell csak leszedni. Nagyon-nagyon ügyesek ebben, és hát ahogy növekednek, úgy lesznek egyre ügyesebbek, és észrevétlenül tanulják meg ezeket a dolgokat. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha csak tehetjük, minél kisebb korba próbáljuk meg őket így bevezetni a természetbe.
1: A Mányi Szent Ferenc Tanyaovi és Kertműhelyben tartott előadására nem lehetett könnyű felkészülnie, hogy gyerekek, felnőttek, idősek, tehát több korosztály van jelen egy-egy előadáson. Hogy készül ezekre?
2: Én azt gondolom, hogy itt nem is mindig a korosztály az az, ami nagyon meghatároz, hanem a növényekhez való viszony és tapasztalat. Én mindig az ilyen programok elején, mikor találkozunk, én mindenkitől megkérdezem, hogy van-e kertje, van-e balkonja, egyáltalán hogyan áll ahhoz hozzá, hogy virágokat eszünk, tehát hogy egyáltalán kóstolt-e már virágot. És akkor ebben vannak a nagyon nagy különbségek. Vannak olyanok, akik azért jönnek el a programjaimra, mert ők már belekóstoltak valamilyen módon az ehető virágoknak a világába, és ezt szeretnék egy picit továbbfejleszteni. Mások pedig azért, mert valahogy van bennük egy ilyen élénk kíváncsiság, de még nem merték megtenni azt az első lépést, hogy mondjuk a kertjükből letépjenek egy sásliliomot és beleharapjanak. Ugye a másik pedig az, hogy vannak olyanok, akik pedig most vannak abban a fázisban, hogy éppen mondjuk a kertjüket tervezik, vagy a kertjüket próbálják meg elkészíteni, és szeretnék benépesíteni olyan virágokkal, amelyeket később étkezési célra is lehet fogyasztani. Tehát itt nagyon különbözőek a célok, amiért a résztvevők eljönnek, és ebben kell megtalálni azt a közös nevezőt, azt a közös pontot, hogy mindenki élvezze ugyanúgy ezt a programot, mert ez valójában egy élményszerű tudás átadás, aminek a vége az, hogy mindenkinek lesz egy lakoma tányérja, ahol a saját maga által elkészített virágos finomságokat meg is eheti, tehát ez lesz az eredménye annak, amit ott mi csinálunk 2 órán keresztül. Úgyhogy erre elég sok oldalúan kell felkészülni, hát először is viszem a virágokat, meg arra kell az embernek odafigyelnie, hogy a különböző embereknek, a különböző tudással érkezett embereknek is olyan élményt tudjon adni, hogy ne unatkozzon, és hogy úgy menjen haza, és azt vigye magával, hogy ő beleszerelmesedett ebbe az ehető virágok világába. Az utóbbi évtizedekben óriási nagy divatja lett a levendulának, ami nem véletlen, mert a levendula az egy nagyon kiváló növény. Egyrészt ugye ez egy mediterrán félcserje, ami egyre melegedő éghajlatunkon egyre jobban érzi magát, és gyönyörűen megél most már nem csak a Balaton felvidéken, nem csak a déli domboldalakon, hanem szinte az egész országban bárhol. Maga a növénynek a megjelenése is egy ilyen eleganciát és nyugalmat sugároz. A növénynek meg ugye egy nyugtató és görcsoldó hatása, tehát mint gyógynövényt, akár teaként fogyaszthatjuk, akár valamilyen italt készítünk belőle, mint fűszer, úgy pedig az ínyencek konyhájában is ott lehet a helye. A levendula felhasználása, hogyha szeretnénk valamilyen módon megenni a levendulát, akkor nem merül ki a levendulás fagylaltba, a levendula szörtben és a levendulás kekszben, mert ez a 3, amit legtöbbször szoktak belőle készíteni, hanem nagyon-nagyon különleges édességeket lehet belőle csinálni, krémeket, kevert tésztákat, süteményeket. Ami az én személyes kedvencem, az, amikor sós változatba fogyasztjuk a levendulát. Ha az ember hasonlóan karakteres fűszerekkel, mint a levendula, házasítja ezt a virágot, tehát rozmaringgal, fokhagymával, borssal vagy csilivel, akkor valamilyen elképesztően finom ízharmóniát tudunk létrehozni, akár egy zöldségételben, akár egy szárnyas húshoz adhatjuk, fűszervajakat készíthetünk vele. Tehát hatalmas ennek levendulával ízesített sós ételeknek a tárháza. Arra kell figyelni, hogy könnyen túl lehet adagolni. Nagyon karakteres, ezért csínyán kell vele bánni. Amikor az ember elmegy egy ilyen levendula mezőre, vagy egy levendulás kertbe, egyáltalán ott létezni nagyon-nagyon jó. Ez is egy olyan lépés, amit a természetbe tettünk. Tehát valamilyen módon kapcsolódunk, hogy elmegyünk egy gyönyörű levendulás kertben, és semmi más nem csinálunk, csak ott el vagyunk, és hallgatjuk a rovaroknak a zümmögését, meg azt, hogy esetleg a szélben egy kicsit úgy ringanak a levendula szálakon a virágok, már az is egy hatalmas lépés a test és a lelki egészségünk érdekében.
1: Na most, akinek erkélye van, például én is egy ilyen csapatba tartozom, hogy nincs kertem, tehát nyilván virágüzletbe vagy piacon vásárolok a balkonládákba virágot, meddig kell várnom, hogy például az árvácskát rátehessem egy vajas kenyérre?
2: Igen, az akinek balkonja van, egy lépés hátrányban van ebbe a dologban, de ugye erre is vannak nagyon jó ötleteim, és ezt én már nagyon sokszor kipróbáltam, illetve nagyon sok olyan embernek néztem meg a balkonját, akik az én javaslataim alapján gyönyörűséges balkonkertet alakítottak ki, akár egy belvárosi gangon is, mert gyönyörű virágokat lehet termeszteni. Ugye itt azt kell figyelembe venni, hogy itt a mikrokörnyezet az különösen fontos, tehát, hogy egész nap süti ott a nap azokat a virágokat, vagy pedig egy kifejezetten árnyas helyről van szó, mert így mindig más és más virágokat lehet ilyenkor beültetni, és ez nagyon fontos, hogyha az ember megvásárolja a kertészetbe ezeket a palántákat, akkor legalább 6 hétig kell otthon nevelni vegyszerek nélkül, azután viszont nagy biztonsággal lehet fogyasztani a virágokat. Mondjuk egy ilyen napsütött balkonra például nagyon jó szívvel tudok ajánlani akár begóniát, vagy bársonyvirágot, esetleg törpe körömvirágokat, amik nagyon szépen tudnak mutatni. A zsályák között is vannak törpe növekedésűek, amik szintén imádják a napot. Az árnyékosabb helyekre oda kicsikét nehezebb, de például a sarkantyúk az, amelyik ott nagyon szépen tud virítani. És amit említett, az árvácska, az ugye egy ilyen Jolly Joker tulajdonképpen, mert a szeptemberben lehet legjobban elültetni, hogy akkor szokott a kertészetek kínálatában is megjelenni ez a sok-sok színes, apró virágú árvácska, és hogyha jól vigyázunk rá, akkor igazából egészen májusig örvendeztet maga virágaival, tehát az enyheteleket és az árvácska végig

0: a kertünket szépítő, akár árvácskát. Mondjunk erre néhány példát.
1: Most, hogy nyári idő van, nem szeretünk olyan sokat bíbelődni a konyhában, mert így is épp elég melegünk van, de a hűsítő dolgok között nagyon sok virágos dolgot találunk és készíthetünk. Ugye a legegyszerűbb dolog, amit szoktam ajánlani mindenkinek, aki egyáltalán próbál belekóstolni ebbe az ehető virágos világba, a jégkockába belefagyasztunk apró kicsi virágokat. Ugye ez egy nagyon egyszerű dolog, beletesszük a jégkockatartónak a kis mélyedéseibe, feltöltjük vízzel, betesszük a méhűtőbe, és amikor kínálunk valakinek egy italt, egy pohár vizet akár, vagy egy szörpöt, egy koktélt, egy hideg nyári gyümölcslevest például, akkor ebbe beledobunk néhány ilyen jégkockát. Egyébként ez egy nagyon jó dolog arra is, hogy rögtön le tudjuk tesztelni, hogy a mi kedves barátaink vagy rokonaink hogyan viszonyulnak így az ehető virágokhoz, mert legtöbben nagyon megörülnek ennek, hogy hú, ez mennyire jó dolog, nagyon tetszik nekik, vagy rögtön elkezdik fotózgatni, hogy ez milyen szép. Mások viszont esetleg kicsit ilyen távolságtartással figyelik, és főleg amikor ugye elolvad a jég és felúszik a virág az ital tetejére, akkor van, ahogy nagyon megrémülnek tőle, hogy hát ez meg miféle szokatlan dolog, hogy egy virág van benne az italba, és kipiszkálják belőle. De ahogy mondtam, egy hideg nyári gyümölcslevesben is nagyon jó helye lehet egy ilyen jégkockának. Ezeket a nyári gyümölcsleveseket is ízesíthetjük például virágokkal, akár levendulával, akár rózsával, akár májva szirmokkal. Tehát ezek nagyon szép látványt és nagyon kellemes ízt is tudnak adni az ételeknek. Készíthetünk különböző virágokból szörpöt vagy üdítőitat. Ugye a bodzát azt nagyon sokan ismerik, de ugye a bodza virágzáson már régeség túl vagyunk. Ugyanígy nagyon finom szörpöt lehet készíteni a zsájáknak a virágaiból, a rózsákból. Ilyenkor ugye nem csak a szirmokat tesszük bele, hanem a rózsa közepén lévő virágport, meg nektárt is, hogy igazán finom ízű italt kapjunk belőle. Vagy például a nyári estéket belengő lonc, ami ugye a kerítésekre fut föl, annak a virágaival is finom limonádékat lehet ízesíteni. Tehát akkor a tárházban ennek csak egy dologra kell nagyon vigyázni, arra, hogy ezt mindenképpen meg kell tanulni. Nem minden virág ehető, vannak ugye mérgező növények, ezért én senkit nem biztatnék arra, hogy most elképzelve ezt a színes és ízletes világot kimenjen gyorsan a kertbe, valamit leszedjen és beletegye a limonádéjába, hanem ezt meg kell tanulni, hogy mely virágok azok, amelyek ehetőek, amelyek ízletesek, melyik mire jó, és a virágüzletben vásárolt virágokat, azokat viszont soha nem szabad elfogyasztani.
0: Így nyáron a kisgyerekek sokan nagyszülőknél pihennek, vagy több idejük jut a szülőknek is a nyaralás idején a gyerekekkel foglalkozni. Ön egy remek szakács könyvet írt Kölyök konyha címen. Hogyan főzhetünk együtt kisgyerekekkel a kisgyerekek számára?
1: Igen, hát örülök, hogy szóba került ez a könyvem, mert nekem ez volt a második könyvem, ami megjelent. Akkoriban ez egy hatalmas siker volt, és ahogy én hallottam, a mai napig egy egészen nagy űrt tölt be a gyerekszakácskönyvek terén, mert a Magyarországon kapható gyerekszakácskönyveknek a jó része az külföldi eredetű, és egészen más hagyományokat, más szokásokat, más alapanyagokat vonultat föl. Én meg azt gondolom, hogy az étkezés, meg a konyhai tevékenység az életünknek egy nagyon-nagyon fontos része. Én soha nem értettem, hogy milyen az a rosszul evő gyerek, mert nálunk soha nem volt rosszul evő gyerek. Az én gyerekeim, amikor kicsik voltak, akkor én nem győztem elegendő ennivalót adni nekik, és egész pici korukban már bevontam őket abba, hogy legyenek ott, és ismerkedjenek meg az alapanyagokkal, azzal, hogy mit eszünk, hogy készítjük el. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerekeket ebbe is belevonjuk. Tehát ugyanúgy, ahogy a természetbe való tevékenységekbe, a kerti munkákba esetleg, ugyanúgy a konyhában is, főleg nyáron ott lehet a gyereknek a helye, mert apró dolgokat egy kicsi gyerek is el tud készíteni, mert akár már a hámozót a kezébe adhatjuk, hogy hámozzon meg egy zöldséget. Neki is egy izgalmas dolog például, hogy ott van néhány zöldség, és abból egy ízletes saláta kerekedik pillanatokon belül, és van egy csomó olyan apró dolog, amikor az ember egy étel készítésével teljesen el is tudja varázsolni a gyerekeket. Nekem például most az egyik unokám 2,5 éves, és a téli időszakban például délutánonként, amikor úgy alakult, akkor például linzát vagy mézes kalácsot sütöttünk, mert ez egy ilyen pici gyereknek is egy akkor élvezet, hogy gyurmázza a tésztát, hogy megtanuljuk, hogy hogyan kell kinyújtani, élvezik, hogy ki lehet szúrni őket, és akkor különböző magokkal kidíszítjük. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen óriási jó játék, ami egyben tanulás is, és közben pedig minden gyerek egyre nagyobb kedvet kap ahhoz, hogy minél finomabbakat egyen.
0: Kedves hallgatóink, sajnos műsoridőnk végére értünk, beszélgetésünket mához egy hétre folytatjuk Halmos Mónika természetgyógyász, aranydiplomás gasztronómussal, az ehető virágok szakértőjével a Kölyök konyha című szakácskönyvnek a használata kapcsán. Urbán Péter technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
2: Megismételtük a Kerengő korábbi adását.

0: Tilly Henny felvételét hallották. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra, megismételjük korábbi műsorunkat. Világújság. Sejfó Omárral, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetőjével, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
2: Az amerikai erők több iráni érdekeltségű hajót feltartóztattak a Közel-Kelet térségében az ismét életbe léptetett tengeri blokád részeként. A washingtoni idő szerint a szerda reggeli órákban Irán ellen indított támadás, a Hormuzi szorosban fekvő, a teheráni kormány felügyelete alatt álló Nagy Tump szigeten katonai védelmi rendszereket és rakétatároló létesítményeket, valamint indító állásokat érintett. Donald Trump amerikai elnök mindeközben szerdán egy védelmi fórumon hadipari beruházásokról szóló programot jelentett be, amely a termelés növelését célozza. Erdoğan török elnök neo-oszmán restauráción keresztül az oszmán birodalom régi területeit befolyása alá vonva igyekszik pozícióját megerősíteni a Közel-Keleten. Mindeközben az ankarai NATO csúcson kiderült, hogy az Egyesült Államok fontolóra veszi Törökország visszaengedését az F-35 harci repülőgépek programjába, miután Ankara tárgyalásokat folytat az orosz S-400-as légvédelmi rendszerek értékesítéséről harmadik félnek. Törökországot eredetileg 2019-ben zárták ki a programból, és szankciókkal sújtották az orosz fegyverek beszerzése miatt. Mit mondhatunk el erről a törékeny állapotú tűzszünetről? Meddig tartható fenn ez az állapot? Ománban, mint közvetítő országban tárgyalt szombaton Irán külügyminisztere a Hormuzi szoros felügyeletét érintő kérdésekről, és többek között az amerikai-iráni viszonyról.
3: Az Egyesült Államok és Irán között 17-én múlt hónapban kezdődött meg ez a 60 napos időablak, ameddig is tárgyalásokat indítottak arról, hogy hogyan tudnák rendezni a konfliktusaikat. Természetesen senki nem gondolta azt, hogy 4 évtizednek a konfliktusait 60 nap alatt rendezni lehet, azonban már 25-én, tehát hozzávetőleg egy héttel a tűzszünet kezdetét követően is eldördültek a fegyverek. Irán számára az egyik legfontosabb kérdés most a tárgyalások során a Hormuzi szoros ellenőrzésének a sorsa. Korábban a Hormuzi szoros, melyen hozzávetőleg a föld olaj szállítmányának az 1/5 halad át, ez korábban egy szabadon hajózható szoros volt, amelynek voltak iráni vizei északon, ománi vizei délen, és középen egy hajózási útvonal, amit szabadon használtak az különböző szállítmányozók. A háború során azonban először Irán helyezte blokkád alá a szorost, majd pedig ezt a blokkádot viszonozva az Egyesült Államok kezdte el korlátozni az iráni kikötőkbe be, illetve onnan kiinduló hajóforgalmat. Ez egyébként az iráni gazdaságra is súlyos csapást mért. Irán számára tehát igazából az volt fontos, hogy ebben 60 nap alatt valamilyen módon tudják formalizálni Iránnak a későbbi befolyását a Hormuzi szoroson. Irán itt valamiféle anyagi javakat vár ettől, tehát azt várja, hogy rámot szedhessen az áthaladó hajók felett. Ennek a konkrét konstrukciója nem körvonalazódott még egyelőre. Azonban egy szingapúri zászló alatt hajózó, szállítmányozó hajó 25-én délre került, ami azt jelenti, hogy az Irán által helyesnek vélt középső útvonal helyett délre ománi vizeken keresztül haladt át, ezzel mint egy precedens teremtve arra, hogy végső soron állandó megállapodás nélkül is helyreállítható itt a hajóforgalom, ez pedig Irán számára jelentős veszteséget vetített előre. Ezért aztán Irán támadást indított a szingapúri hajó ellen, amit az Egyesült Államok viszonozott, és ez végső soron egy eszkalációhoz eredményezett, pontosabban egy spirálhoz. Ennek látjuk most az eredményét, hogy az Egyesült Államok már szárazföldi célpontokat lőtt Iránban, különböző rakétakilövő állomásokat, elsősorban az ország déli részén, tehát ott a Hormuzi szorosnak a fő környékén, Irán pedig immár újraindította a támadásait bizonyos arab országokig, Bahrein és Kuwait ellen, pontosabban ezen országokon belüli amerikai célpontok ellen. Most egyelőre itt tartunk, mind a két félnek az az érdeke, hogy valamilyen módon a párbeszéd megmaradjon, és a kommunikációs csatornák azok továbbra is élnek, elsősorban Ománon, Kataron és más közvetítőkön keresztül.
2: Washington azt közölte, hogy pénteken, hogy az Egyesült Államok szombatig ad határidőt Irán számára, hogy kinyilvánítsa a szándékát a hormuzi szoros szabad forgalmának fenntartására. Irán legfőbb célja, hogy elérje azt, hogy vámot szedhessen a hormuzi szoroson áthaladó hajóktól. Mi az a határ, ameddig lehet feszegetni a tűzszünet kereteit, ameddig főként Teherán feszegetni tudja ezeket a kereteket, meddig kíván Teherán ebben a helyzetben elmenni, és mit vár a határfeszegetéstől, a tűzszünet kereteinek feszegetésétől, el tudja érni a számára kedvező pozíciót a jelen helyzetben a hormuzi szoros tárgyalásánál?
3: Irán számára most az elsődleges cél a hormuzi szoros kapcsán az, hogy a befolyását megőrizze, és hogy ne lehessen megkerülni, ne lehessen délre hajózni, ezzel gyakorlatilag kijátszva az iráni követeléseket. Ami Irán számára összességében a legfontosabb, az most a pénz. Tehát az iráni rezsim végső soron újra rendezte a sorait, köszönhetően az amerikai és izraeli likvidálásoknak, a forradalmi gárda megerősítette a pozícióját. Gyakorlatilag ők most a királycsinálók, ők voltak azok, akik most a Khameneit, az új legfőbb vezetőt végső soron, mondhatjuk így, a trónra ültették. Azonban tisztában van vele a forradalmi gárda is, és gyakorlatilag minden iráni erőcsoport, hogy a társadalmi pozíciójuk súlyosan erodálódik akkor, hogyha nem jutnak valamiféle gazdasági forrásokhoz. A háború kezdete óta Iránban több mint 70%-os volt az infláció, ami egyébként korábban is magas volt, és hozzávetőleg megduplázódott bizonyos alapvető élelmiszereknek az ára. Tény is való, hogy Iránon belül jelenleg nincs potens ellenzék, amely alternatívát tudna kínálni a jelenlegi hatalomnak, pláne amely hangot ismerne adni adott esetben az ellenkezésének, de ezzel együtt a jelenlegi rezsim is tisztában van azzal, hogy a rossz gazdasági helyzet az erodálja az ő befolyásukat. Épp ahol középtávon legalábbis. Ennek is lett az eredménye az, hogy hagyták, hogy végső soron Donald Trump megvásárolja ezt a tűzszünetet, tehát itt az amerikai felajánlások a tűzszünet idején, vagy tűzszünet elején jellemzően anyagi természetűek voltak. Ilyen volt elsősorban a hormuzi szoros körüli egyezmény is, amitől az iráni rezsim valamiféle bevételt vár közép és hosszú távon. Ilyen volt a lehetősége annak is, hogy az amerikaiak felvetették, hogy létrehoznak valamiféle alapot, amivel helyreállítanák a háború során keletkezett hozzávetőleg 300 milliárd dolláros iráni infrastruktúrális károkat. Persze itt egyértelmű, hogy itt nem az amerikaiak nyúlnának a zsebükbe, hogy mivel töltenék fel ezt az alapot, egyelőre nem látszik. Az viszont látszik, hogy Irán mentességet kapott különböző amerikai, korábbi amerikai szankciók alól, amelyek részben az olajkereskedelmet is érintették, illetve, hogy az Egyesült Államok ígéretet tett a befagyasztott és külföldi pénzintézetekben lévő hozzávetőleg 100-110 milliárd dolláros iráni vagyon részleges feloldására, itt 24-25 milliárd dollárnak a feloldásáról volt szó. Végső soron Irán pénzt szeretne, és azt akarja, hogy ne tudják ilyen téren kijátszani, és hát ezért nyúl alapvetően katonai eszközökhöz, hogy nyomást gyakoroljon ebből a célból az Egyesült Államokra.
2: Maga az Egyesült Államok is felmérte azt a helyzetet, azt a politikai helyzetet, amiben úgy látja, hogy szükséges Iránt támogatni azokat az infrastruktúrális károkat, illetően amelyeket maga az Egyesült Államok okozott Irán támadásával. Mit szeretne az Egyesült Államok az iráni politikai helyzetből, politikai képletből érvényesülni, hagyni? A közelmúltban tanúi lehettünk annak, hogy Ali Khamenei legfőbb vallási vezető temetési szertartása milyen hosszú ideig tartott, mennyire tradicionális keretek között folyt. Az iráni forradalmi gárda szerepe mi jelenleg Teheránban, Iránban?
3: Az Egyesült Államok jelenleg elsősorban egy olyan partnerben érdekelt Iránban, akivel tud tárgyalni. Alapvetően pragmatikus alapon úgy tűnik egyébként, hogy a forradalmi gárda erre hajlandó. Iránban az elmúlt időszakban jelentősen meggyengült a teokrácia, illetve a vallási elöljáróknak a politikai súlya. Ez nem azt jelenti persze, hogy nincs továbbra is súlyuk, hiszen a forradalmi gárdának, vagy bárki legyen Iránnak az új ura, végső soron szüksége van a vallási legitimációra. de az látszik, hogy mivel a forradalmi gárda lett a király csináló, és végső soron ők azok, akik székbe ültették Mocsnapa Khameneit, végső soron ők azok, akik a legerősebb csoporttá váltak az országon belül. Nekik is egyébként szembe kell nézniük korábbi pozíciójukat megőrző radikális frakcióknak a kritikáival, hiszen az Egyesült Államokkal kötött tűzszünet korán sem egyértelmű támogatottságnak örvend minden iráni frakció körében. Tehát itt alapvetően a forradalmi gárdának is figyelemmel kell lennie ezekre a véleményekre. Az Egyesült Államok számára elsősorban az a cél, noha tény és való, hogy a háború kezdetén rendszeresen szó volt az iráni atomprogramról, de úgy tűnt már a tűzszünet megkötésekor is, hogy az atomprogram körüli tárgyalások a jövő homályába vesznek. Tehát összességében az Egyesült Államok számára nem ez volt már az elsődleges cél, sokkal inkább az, hogy a hajózás helyreálljon a Hormuzi szoroson, ezzel egyébként az amerikai piacok is valamelyest megkönnyebbüljenek, ami fontos Donald Trump számára a közelgő novemberi félidős választások idején, de legalább ennyire fontos az Egyesült Államokkal szövetséges országok számára, Szaúd-Arábia számára, Katar számára, az Egyesült Arab Emírségek számára, Kuvait számára, amelyek egyrészt fontos befektetők az Egyesült Államokban, másrészt pedig a háború kezdete óta jelentős károkat voltak kénytelenek elszenvedni az olaj és gáz kivitelükben, mivel nem tudták használni a Hormuzi szorost. Igaz, hogy egyes országok, így az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia részlegesen meg tudták kerülni a szorost azzal, hogy Szaúd-Arábia a Vörös-tengerbe, az Egyesült Arab Emírségek pedig a szorosnak a túloldalára, Fudzsairába vezetéken keresztül is el tudja jutatni az olaját, de ezzel együtt jelentős bevételkieséseket voltak kénytelenek elszenvedni.
2: Mondhatjuk-e azt, hogy formálódik egy olyan politikai erő a perzsa államban, amely képes és leginkább képes lesz majd a jövőben dialógust folytatni Washingtonnal és a Nyugattal valamilyen módon, dialógust, ami több évtized alatt nagyon-nagyon súlyosan sérült.
3: A tényleges cselekvetet és a politikai retorika, mint a legtöbb országban, Iránban is el szokott sokszor válni egymástól, tehát látjuk azt, hogy az iráni rezsim kellő keménységgel kommunikál, de sok esetben nem feltétlenül a nemzetközi közvéleménynek szól, hanem a saját kemény vonalasainak a megnyugtatására. Ők is tudják azt, hogy alapvetően a gazdaság az, amin hosszabb távon el fog dőlni az ő pozíciójuknak a stabilitása, illetve az ingatagsága. Tehát éppen ezért az látszik, hogy nem zárkóznak el a tárgyalásoktól az Egyesült Államoktól, de ez egy hosszabb folyamat. És egyelőre a jövő zenéje, hiszen most egyelőre még a konfliktus fegyveres részének az újraindulásáról, pontosabban folytatódásáról beszélhetünk. Ami azonban látszik, hogy a felek nem egy vad eszkalációban érdekeltek ezen a téren, tehát szeretné mind a két fél, mind az Egyesült Államok, mind Irán ellenőrzés alatt tartani ezt a konfliktust.
2: A forradalmi gárda pragmatikus hangvételre törekszik Washingtonnal és a Nyugattal. El tud-e jutni ez a párbeszéd oda, olyan szintre, hogy a Hormuzi szoros körüli problémák nyugvópontra kerülése után terítékre kerülhet az atomprogram és a rakétaprogram kérdése? Teherán képes lesz majd valamiféle engedményt tenni, és Washington is képes lesz engedményt tenni az atomprogramot illetően?
3: Ha az a kérdés, hogy Donald Trump jobb dílt tud-e kialkudni Teherántól, mint amit Barack Obama 2015-ben, akkor erre alig ha igen a válasz, hiszen végső soron Barack Obama nem alkudott ki egy rossz dílt. Valóban egyes kritikusai szerint Barack Obama lehetőséget adott Iránnak arra, hogy gazdaságilag összeszedje magát, és végső soron ebből, tehát az iráni rezsim tudott profitálni, miközben az atomprogram folytatódott. Valójában azonban azt látjuk, hogy Barack Obama által kötött alku keretében egészen addig, amíg Donald Trump ezt fel nem rúgta 2019-ben, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek volt bejárása az iráni létesítményekbe, és legalább tisztában voltunk azzal, hogy hogy áll az iráni atomprogram. Azóta azonban nincs gyakorlatilag erről információ. Tehát nehéz elképzelni azt, hogy Donald Trump a mostani potenciális gazdasági engedmények ezeket látva ebből valamiféle jobb alkut tudna kihozni. És az is látszik, hogy Irán részéről is jelentősen csökkent a bizalom az Egyesült Államok irányába, ami bármiféle megállapodást instabilabbá tesz, mint a korábbi 2015-ös volt.
2: El tud-e érni ez a jelenlegi helyzet egy tartósabb pacifikálást a Közel-Keleten, vagy ezekben a háborús övezetekben, háborús helyzetekben?
3: Látjuk azt, hogy Libanonban Irán számára kulcsfontosságú volt az, hogy belevonják őket is ebbe a tűzszünetbe, ezzel védelmet kínáljanak a legfontosabb kliensüknek, és azt látjuk, hogy Izrael is visszafogta magát Libanonban, azzal együtt, hogy Izrael már jelentős főállásokat szerzett az országnak a déli részén, tehát egy olyan pozícióban van ott Izrael, ahonnan megteheti azt végső soron, hogy engedjen. Izrael továbbá beleegyezett abba is, hogy a D ellenőrzése alá vont területe közül két területen próba jelleggel átadja az ellenőrzést a libanoni hadseregnek, és az ő feladatukra bízza azt, hogy a Hezbollah visszatérését lehetetlenítsék el ezeken a területeken. Nyitva hagyta továbbá Benjamin Netanyahu lehetőségét annak, hogyha ez a két projekt ezen a két területen sikeres lesz, akkor Izrael megkezdheti esetleg a visszavonulását Dél-Libanonból. Ez természetesen szorosan összefügg az iráni fronttól, és múlik azon, hogy a Hezbollah milyen módon tartja fenn a támadásait Izraellel szemben, hiszen végső soron a Hezbollah is nyomás alatt van. Tehát itt nem csak Irán akarata számít ebben, nem csak Irán mondja meg, hogy a Hezbollah mit csináljon, hanem a realitások is szerepet játszanak ebben, hiszen az ország jelenleg izraeli ellenőrzése alatt álló részeiről százezrek menekültek el Libanon más részeire, ezek jelentően síták, akik a Hezbollah hátországát adják, ezek az emberek jellemzően azért síta környékekre menekültek, tehát van egy erős társadalmi nyomás is, ami miatt a Hezbollah nem teheti meg végső soron azt, hogy feladja ott délen a harcát, még akkor sem a nagy nyomás nehezedik rá, és a libanoni lakosság jelentős része végső soron nagyobb problémaként tekint a Hezbollahra, mint Izraelre.
2: Összességében a nyugati beavatkozás és Washington támogatása, Izraelt támogató politikája mennyire alakítja át ezeknek az országoknak, mennyire determinálja a politikai jövőjét?
3: A Közel-Kelet az elmúlt években jelentősen átalakult. Ami az egyik legfontosabb, hogy Izrael talán soha nem volt ennyire biztonságos, mint most. Ez lehet, hogy furcsán hangzik, de végső soron Izraelnek a korábbi ellenfelei jelentősen meggyengültek, legyen szó akár Iránról, az Assad rezsim megszűnéséről, a Hamas, arról a Hezbollahról, tehát végső soron Izrael most jobb pozícióban van, mint korábban. Ami miatt Izrael mégsem dőlhet hátra, az az, hogy részben egyébként az erőviszonyok átrendeződése nyomán végső soron már meglévő korábbi szereplők erősödtek meg. Irán térvesztéséből elsősorban Törökország profitált, már pedig tudjuk, hogy Törökország alapvetően nem teljesen szimpatizál Izraellel. Tény, hogy Törökországnak más pozíciója, tehát Törökország nem tör doktrináiban Izraelnek a megsemmisítésére, Törökország egy NATO tagállam, tehát ilyen módon, végső soron közvetett módon partnerségi viszonya is van Izraellel, van közöttük diplomáciai kapcsolat, noha teljesen fagyos, de ugyanakkor Törökországnak az előretörése aggodalommal tölti el Izraelt, hiszen Tayyip Erdogan elnök, tudjuk, hogy a maga úgynevezett neoszmán restaurációján keresztül a Oszmán Birodalom régi területeit a befolyása alá vonva igyekszik a pozícióját megerősíteni a Közel-Keleten, a saját konzervatív támogatói bázisát pedig rendszeresen Izrael ellenes retorikával próbálja a zászló alatt tartani. Tehát végső soron Erdogan elnöknek a megerősödése aggodalomra ad okot Izrael számára. Ezt egyébként múlt héten is láttuk a NATO csúcson, amely Ankarában volt, tehát a múlt heti NATO csúcs alkalmával Tayyip Erdogan egy jó nagy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy F-35-ös repülőgépeket szerezzen. Ezzel gyakorlatilag Törökország lenne Izrael mellett a második közel-keleti ország, amely a legmodernebb amerikai légitechnikával rendelkezne, és egyelőre úgy tűnik, hogy Donald Trump is nyitott erre az elképzelésre. Ugyanakkor az európai országok is azzal, hogy az Egyesült Államok minthogyha hátrébb lépne a NATO-ból, a költségek nagyobb átvállalását várja el az európai országoktól, illetve ő maga is részlegesen kivonulna a kontinens védelméből, vagy ha maradna, annak nagyon megkérné az árát, ezzel az európai országok számára is felértékelődött Törökország. Törökország pedig azt szeretné elérni, ennek egészen látható jelei vannak a kommunikációban, hogy Izraelt ne a NATO egyik legfontosabb közel-keleti partnereként, hanem sokkal inkább tehertételként kezdjék el érzékelni az európai országok, ezzel is végső soron erodálva Izraelnek a mozgásterét. Ezzel együtt Törökország a közel-keleten is és Közép-Ázsiában is építi a bázisát, tehát igyekszik formalizálni a már korábban meglévő katonai együttműködését Szaúd-Arábiával, Pakisztánnal, és ilyen módon mind a nyugat, mind a keleti világban egy erősebb pozíciót szerezni katonailag. Ez mindenképpen aggodalommal tölti el Izraelt. Jelenleg egyébként még úgy tűnik, hogy se Törökország, se Izrael nem szeretne közvetlenül konfrontálódni, tehát Szíria kapcsán például tudtak egyfajta mechanizmust létrehozni, hogy elkerüljék, hogy bármiféle közvetlen konfrontáció alakuljon ki közöttük, de összességében Izrael szempontjából érthető, hogyha aggódnak a török térnyerés miatt.
2: Mennyire sértheti Törökország megerősödése a NATO-ban Izrael érdekeit, Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emirátusokkal, tehát azzal a kvázi szövetségi rendszerrel, amit már az előző Trump kormányzat alatt is sikerült Izraelnek megerősítenie? Mennyiben okozhat ez konkrétan ebben a tekintetben kárt Izrael számára?
3: Izrael mindenképpen aggódik Törökország pozíciójának az erősödése miatt. Itt azt látjuk, hogy azért minden ország viszonylatában más a logika és mások a realitások, tehát az Egyesült Arab Emírségek és Izrael kapcsolata kifejezetten jó az elmúlt időszakban, olyannyire, hogy az iráni rakétáktól immár az izraeli vaskupola védi az Egyesült Arab Emírségeket, és láthatóan meg jól védi. Tehát Izrael és az Egyesült Arab Emírségek között katonai, technológiai, számos egyéb együttműködés van. Egyébként az Ábrahám egyezményt aláírt országok közül végső soron az Emirátusok tudta a leginkább készpénzre váltani ezt a lehetőséget, amit a béke hozott. Szaúd-Arábiával más a helyzet, tehát Szaúd-Arábia szempontjából kívánatos lenne egy Izraellel való békekötés, viszont láthatóan nem jelent prioritást, hiszen Donald Trump sem sarkalja erre a szaúdiakat. És úgy tűnik, hogy az amerikai közel-kelet politika is immár, ha nem is olyan mértékben veszi figyelembe a különböző arab országoknak az akaratát, mint Izraelét, de végső soron sokkal inkább súlyt kezd nehezíteni az egyéb közel-keleti lábaira is, amit Izrael természetesen aggodalommal figyel.
2: Mi változott az Egyesült Államok közel-kelet politikájában, és Donald Trump azért, mert hogy ekkora szerepet kíván most már adni újra Törökországnak a NATO-n belül, ez értékelhető-e annak, hogy Amerika szeretne kivonulni adott esetben a NATO-n belül, vagy a NATO-ból, semmiképpen sem szeretné ilyen erőteljesen jelen lenni. Többször elmondta, hogy az európai tagállamoknak a GDP 5%-át kitevő védelmi kiadást kell nyújtaniuk. Tehát ebben a folyamatban tulajdonképpen akkor Törökországra tenni a felelősséget, hogy az amerikai stratégiai gondolkodás átkerülhessen Kína területére és a csendes óceán térségére?
3: Az teljesen egyértelmű, hogy az Egyesült Államok nem szeretnek kivonulni a közel-keletről, több mint 40 ezer amerikai katona állomásodik ott. Katarból aztán főleg bolondok lennének kivonulni, hiszen Katar például saját zsebéből fizeti az amerikai jelenlétnek a fenntartását. Tehát összességében ez nem várható. Pláne azért, mert a közel-kelet noha valóban kevésbé fontos, mint a kínai szintér az Egyesült Államok számára, ugyanakkor az olajgáztermelés és egyéb dolgok miatt továbbra is fontos. Ami Donald Trump el szeretne érni, hogy ne ő fizesse ennek az árát, és ami miatt az amerikai közel-kelet politika diversifikálódik valamelyest, az éppen ez. Tehát az, hogy míg Izrael az amerikai katonai támogatás révén viszi végső soron a pénzt, addig az öböl államok hoznak pénzt az Egyesült Államok konyhájára. Tehát csak a tavalyi évben, amikor Donald Trump egy körutat tett az öböl országokba, több mint 3000 milliárd dollár befektetési ígéretével tért haza a Szaúd-Arábiából, Katarból, az Egyesült Arab Emírségekből, amit szükségszerűen figyelembe vesz akkor, amikor a közel-kelet politikáját kialakítja, de ugyanakkor ne felejtsük el, hogy valóban nagy az elnöknek a mozgástere ezen a téren, de nem ő dönt egy személyben mindenről. Tehát itt különböző hatalmi csoportok vannak strukturálisan is az Egyesült Államokban, amelyek meghatározzák a stratégiai irányt. De azért azt is érdemes látni, hogy az Egyesült Államok továbbra is az egyetlen alternatívája, legalábbis katonailag és védelmi szempontból a közel-keleti országoknak. Tehát az olajban gazdag arab országok, pláne a mostani háborút követően alig ha fognak kínai orosz fegyverek irányába kacsingatni, amikor is bebizonyosodik azért mostanában nap mint nap, az, hogy az amerikai és az izraeli katonai fölény az továbbra is megvan.
0: Elhangzott a Világújság Sejfó Omárral, a Migráció Kutatóintézet kutatási vezetőjével, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával az Irán ellen indított amerikai-izraeli támadásról és Törökország megerősödéséről a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral egy hét múlva jelentkezünk.

0: az Aród Kvartett muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. A következő fél órában Hauber Zsolt összeállítását hallják.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket Csák Éva, Fülöp Csaba technikai munkatárs, Varga Ramón a zenei szerkesztő, valamint Fülöp Tamás és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

A liturgiának van egy vonása, amely az erkölcsi alaptermészetű és tettre törekvő emberek előtt idegenkedést szül. Ezek elsősorban azt kifogásolják a liturgiában, hogy erkölcsi tartalma nem kapcsolódik a mindennapi életbe. Nem ad a mindennapi törekvésnek és küzdelemnek tetre váltható ösztönzést és a közvetlenül értékesíthető gondolatokat. Bizonyos visszavonultság a valódi, a világi élettől való tartózkodás jellemzi. A szentély ünnepélyes, de egyben a világból visszahúzódott területén játszódik le. Ellentét van az iroda, a gyár, a mai tudományos munka műhelyei, az állami és társadalmi élet küzdőterei és az ünnepélyes istentisztelet szent helyei között. Napjainkban a valóság iránti erős érzéke és a liturgia nemesen kimért gondolat és akaratvilága a maga előkelő és elvont formáiban ellentétet hordoz magában. Ezért, amit a liturgia nyújt, nem lehet minden további nélkül valóra váltani. Így mindig szükség lesz olyan ájtatosságokra, amelyek a mai reális élettel való kapcsolatból keletkeztek. Amilyenek a népájtatosságok, amelyekben az egyház a mai élet különleges szükségleteit elégíti ki, amelyekkel a mai lelket közvetlenül megfogja és cselekvésre sarkalja. A liturgiának ezzel szemben elsősorban az a feladata, hogy megteremtse a keresztény lelkületet. A liturgia arra akarja rávenni az embert, hogy Istenhez való lényeges viszonya helyes legyen, hogy az ember az imádásban, istentiszteletben, a hitben és a szeretetben, bánatban és áldozatkészségben bensőségesen igaz legyen. Ha azután olyan helyzetbe kerül, hogy cselekednie kell, akkor ettől a lelkülettől vezetve meg fogja tenni azt, ami helyes. De a kérdés még mélyebbre nyúlik. Hogyan viszonylik általában a liturgia az erkölcsi rendhez? Milyen a viszony a liturgiában az akarat és értelem, az igazság és a jóság között? A kérdést két szóban foglalhatjuk össze. Milyen viszonyban van a liturgiában a logosz és az etosz? Hogy megfelelhessünk, legyen szabad egy kis történelmi visszapillantást nyújtani. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a középkor egy két alapérték viszonyaiban úgy döntött, hogy az ismeretet a tett elé helyezte. Ebben a korban tehát a logosz volt elsőségben az etosszal szemben. Ezt bizonyítja az a mód, ahogyan bizonyos vitatott kérdésekre feleltek, bizonyítja a szemlélődő életnek a tevékeny élet elé való helyezése, kitűnik még abból is, hogy a középkor mindent a túlvilágra vonatkoztatott. Az újkor ezen a téren mélyreható változásokat hozott. A középkor rendi társadalma megingott. Az egyháznak már nem volt korlátlan, még világi téren is érvényesülő hatalma. Az egyén jutott mindinkább előtérbe, és független lett. Ez az irányzat mindenek előtt magával hozta a tudományos kritikát, különösképpen pedig magának az ismeretszerzésnek kritikáját. A megismerés lényegének kérdése, melyet azelőtt inkább pozitív, építő szándékkal tárgyaltak, mély lelki átalakulások nyomán most veszi fel tulajdonképpeni kritikai, negatív alakját. Magában a megismerésben kezdtek kételkedni, és ennek következtében a szellemi élet súlyi és támaszpontja eltolódott az akaratra. A közösségtől független egyén cselekvése mindig jelentőségteljesebb lett. Így nyomult a cselekvő élet a szemlélődő élet elé, az akarat a megismerés elé. Magában a tudományos életben, amely lényegében az ismereten épül fel, az akarat sajátos jelentőséget kapott. Régi adottságok és biztos dolgok átvizsgálása helyébe most az ismeretlen és bizonytalan igazságok fáradhatatlan kutatása lépett. Az ismeretközlés és ismeretfejlesztés helyébe pedig mindinkább az önálló kutatásra nevelés. Az egész tudományos világ vállalkozó és támadó irányzatot vett fel. Hatalmas, pihenést nem ismerő, alkotó munkaközösség lett. Ennek az akarásra beállított új szellemnek tudományosan is lerakták alapját, és pedig Kant tette le. Ő a képzelet és emberi természet rendje mellé a valóság és szabadság rendjét állította, amelyben az akarat szerepel.
az akarati élet követelményeiből egy harmadik világot is kifejleszt. Istennek és a léleknek tapasztalaton felül álló világát, s minthogy az értelem a tapasztalaton felül álló világról szerinte semmit sem tud mondani, mert be van zárva a természet rendjébe, az akarat követelményei révén kapja ezen dolgok valóságába vetett hitét és végső világnézeti beállítottságát. Ezzel az akarat elsősége meg van alapozva. Az akarat a hozzátartozó erkölcsi jó értékrendjével együtt előjogot nyer az ismeret és a neki megfelelő értékrenddel szemben, vagyis az etosz elsőséget kapott a logosszal szemben. A jég megtört. Most következik az a bölcseleti fejlődési irány, amely Kant logikailag értelmezett tiszta akarat a helyébe, a pszichológiai akaratot állítja, és azt teszi az élet egyedüli urává. Fichte, Schopenhauer, Hartmann, végül Nietzsche megtalálja a legerőteljesebb kifejezést. Ő hirdeti a hatalomra törő akaratot. Szerinte igaz az, ami az életet egészségessé és nemessé teszi, és ami az emberiséget előbbre viszi azon az úton, amely az Übermenschhez vezet. A pragmatizmus így már önkéntelenül adódott. Az igazság világnézeti kérdésekben és szellemi dolgokban nem önálló érték, hanem annak a ténynek gondolathoz mért kifejezése, hogy egy tanítás, egy vélemény a cselekvő életet irányítja, a jellemet és az egész akarati tevékenységet megnemesíti. Az igazság alapjában véve erkölcsi dolog, sőt, élettény. Az akaratnak és az akarat értékelésének ez a túltengése adja meg a jelenkor sajátosságát. Innen van korunk fáradhatatlan előretörtetése, őrült munkaíramaira, mohó élvezett hajhászása. Innen van a rekordok, az erő és a tett dicsőítése. Innen a hatalomra törtetés. Innen van általában a kifejlett érzék az idő megbecsülésére és törekvés annak végsőkig való kihasználására. Innen van az is, hogy a szellemi műveltség várai, a régi szemlélődő kolostorok, amelyek pedig egykor az egész szellemi élet mindenkitől elismert irányítói és az egész hívővilág kedvencei voltak, sokszor még katolikusoknál sem találnak megértésre, és barátaiknak kell őket megvédeni a haszontalan időfecsérlés vágyával szemben. És ha Európában az a felfogás uralkodik, amelynek kultúrája mélyen a múltban gyökerezik, mennyivel inkább akadálytalanul hódít az új világban. A legerősebb tenni akarás uralkodik mindenen. Az etoszé az elsőség, a logosszal szemben. A tevékeny életet többre becsülik, mint a szemlélődőt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Zenepavilon.
2: Tisztelt hallgatóink, Marton Árpád köszönti önöket. Ma a felvilágosodás korának zenekara játszik majd Gustav Leonhardt vezényletével Carl Philipp Emanuel Bach szimfóniái közül, és egészen érdekes ez az egybeesés, hogy éppen ennek a zeneszerzőnek éppen ez a zenekar játszott a lemezre a szimfóniáit. Különös, de a felvilágosodás korának nem csak a gondolatisága, de a zeneisége és a letisztultság irányába hat. A szimfónia, ez a műfaj, amelyet Mahler úgy jellemzett, hogy egy szimfónia maga a világ. Természetesen ez már a Beethoven utáni világra, vagy késői Haydn és Mozart szimfóniák utáni világra vonatkozik. Eredetileg az olasz nyitány szimfóniából eredt, és a barokk idején bizony a szeszélyes, túldíszített stílus volt rá jellemző. Éppen Carl Philipp Emanuel Bach az, akinek a kezén letisztultak ezek a formák, és a derűs, kiegyenlített kedély megtestesítőjévé váltak. Nem véletlen voltak aztán bizonyos értelemben példaképei, vagy előkészítői Haydn szimfóniáinak. Carl Philipp Emanuel Bach, akit leginkább a berlini éveiről ismerünk, hiszen Nagy Frigyes porosz császár udvari zeneszerzője volt, a későbbi években Hamburgba költözött, ahol Telemann helyét töltötte bele, az utódja, és nem csak a templomi zenék, de a városi reprezentáció zenei ellátása is az ő feladat körébe tartozott. Különleges és újabb kapcsolat Haydn, illetve Mozart világához, hogy a szimfóniáinak jelentős részét az a Gottfried von Swietenbálo rendelte meg tőle, aki később Mozartot például bevezette a Händel oratóriumok világába. Következzék tehát most két letisztult felvilágosodáskori szimfónia. Carl Philipp Emanuel tollából először a D-dur szimfónia, három tétere Allegro di molto, Largo és Presto. A felvilágosodás korának zenekarát Gustav Leonhardt vezényli.

Carl Philipp Emanuel Bach következő szimfóniája, a harmadik számot viselés F-durban íródott továbbra is a felvilágosodás korának zenekara Musical Gustav Leonhardt vezényletével. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra!

0: Johann Sebastian Bach Hámol zenekari szvitjének második tételét hallották. Előadta a Liszt Ferenc Kamarazenekar.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Megismételjük a messzelátó korábbi adását.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Messzelátunk első felében folytatjuk múlt hét pénteken elkezdett Berettyó újfalui sétánkat, amikor is bejártuk a Bihari Múzeumot, megismerkedtünk a Herpályi Csonka torony történetével és a Zsinagóga Kultúrtér programjaival. Ma szó lesz a Városközpont köztéri alkotásairól, az olimpiai emléktölgyekről és a jövőre 100 éves mozi épületéről. Ezt követően Orfűre, a Mecsek szívébe látogatunk. A vidék tanösvényei, tavak, zöld úthálózat, tavasszal a medvehagymagyűjtőket, nyáron a túrázás szerelmeseit vonza. Tartsanak velünk! A Berettyó újfalu központjában lévő mozit az 1920-as évek végén építették. Bejáratát timpanon és oszlopsor díszíti. A néhány éve visszaállított homlokzat a filmszínház eredeti arculatát és feladatát tükrözi. Kállai Irénnel, a Berettyó Kulturális Központ igazgatójával itt, majd a múzeum előtti olimpiai tölgyeknél beszélgetünk.
1: 1927-ben nyílt meg az Apollo mozi, ami Makkároly filmrendező édesapja és felesége Szmolka Emma nyitottak meg. Egyébként úgy már 21-ben volt itt vetítési joguk, és itt több ponton a városban, többek közt a múzeum épületben is voltak vetítéseik. Tehát Apollo néven megnyílt, tehát jövőre lesz 100 éves, az, hogy itt Berettyőfalván mozi épület működik, és sajnos a szocializmus időszakában, ugye 50-es években ugye elvették tőlük a mozit, és szegények ott ült a szomszéd épületben, ott éldegéltek és nézték, hogy hogyan működteti mása az ő általuk megálmodott mozit. A fiúk ugye Makkároly filmrendező lett, Budapestre került, és hát hogy szokták mondani, hogy anya tejjel szívta magába, vagy az ereibe is celluloid folyik, tehát azt hiszem Bacsó Péter említette így, hogy nem véletlenül, hiszen gyerekkora óta ezt látta, még az udvaron még kertmozi is működött. A szocializmusban egy-egy ilyen roppant leegyszerűsített homlokzatot kapott, és ilyen kocka alakú lett az egész, de egy városközpont rehabilitációs projekt keretében visszakapta legalább a homlokzati rész a réginek a mintájára készült homlokzati részt az eredeti épületi formát, és jelen pillanatban is itt látja a nyári művészeti fesztivált, az udvaron nem nyári vetítések folynak, hanem lelátó van, színpadot állítottunk fel, és a művészeti fesztivál zenei koncertjei, színházi előadásai itt zajlanak a mozi udvarán.
0: Lépcsőn lehet fölmenni, 6 oszlop tartja a timpanont.
1: Még mielőtt bemennénk, hadd hívjam fel a figyelmet 2 padra. Az előbb a Zsinagóga Kultúrtérben voltunk, ez a Konrád Györgynek a padja, az ő műveinek a címei láthatók a háttámlába, és mivel Konrád György és Makkároly nagyon jó barátok voltak, a másik pad pedig a Makkároly padja, ő neki pedig a filmcímek vannak a hátlapban benne, és itt lehet, ez a találkozási pont, itt lehet várakozni a mozi előadásra, és ott látható a homlokzaton még Makkároly filmrendezőnek a domborműve is, és azt köszorúzták meg, tavaly volt 100 éve a születésének az évfordulója, még tart a 100 éves évfordulós programsorozatunk.
0: És rögtön, ahogy belépünk, egy mozi történeti tárlat fogadja a belépőt. Egy régi mozigép, be van fűzve a celluloid szallag a falakon. Mack Kálmán és Szmolka Emma házaspárnak az élettörténete, közben ugye Makkároly is megjelenik. Hogyan kapcsolódott az intézmény és a család is a városhoz? Tehát volt belső teres mozi, és volt kert mozi? Együtt
1: van,
0: a kettő?
1: Így van. Nyáron odakint, télen pedig a beltérben folyt a vetítés. Összegyűjtöttük a múzeumos kollégák segítségével akkor ezt a kis tablót, ahol megemlékezünk rá, külön megemlékezünk Makkárolyra, életrajzára, a filmjeire, történeteire, illetve külön van még az épületnek egyfajta történet, amiről az előbb meséltem, hogy hogy nézett ki a szocializmus időszakában, mikor annak az épület meg ugye bezárásra került a múzeum a készakáján, 2007-ben volt az utolsó vetítése a mozinak, és aztán jött létre ez a mai homlokzat. Tehát a nagyon hasonlító homlokzat az eredetihez, nagyon hasonlító. 12. május 23-án nyitották meg ezt az épületet, és akkor vette fel a Makkároly filmrendező jelenlétében az apukájának a nevét, tehát azért lett Makk Kálmán. Mozi artmoziként működik, de művészfilmeken kívül sikerfilmeket is vetítünk. Mostanában már csak csütörtöktől vasárnapig, úgyhogy ha a látogató ide érkezik, akkor 4 órától a művészfilm, és 6 órától pedig a sikerfilmeket láthatja. Még menjünk fel az emeletre, mert ott még megemlékezünk Makk Károlyról.
2: Nézzünk. Ahogy haladunk fölfelé az emeletre, plakátok, filmplakátokat látunk két oldalon, régebbi és már újabb filmek, és itt is van egy emléksarok.
1: Makk Károlynak az életéből készült, Konrád Györggyel, a nagy baráttal, ha jöttek haza Berettyóifogon, nem sűrűn jártak, de ha jöttek, akkor együtt jöttek, egyszer lettek díszpolgárai a településnek, és hát itt rájuk emlékezünk, illetve Makk Károlynak a jeles filmjeiből régi plakátokat, és készülőben van, össze fogjuk nyitni a 100 éves évforduló záró eseményeként itt ebben a kiállító teremben majd egy állandó kiállítás Makk Károlyról, tehát ez még készülőben van.
0: Kabos Endre ültette a város első olimpiai tölgyfáját, mely ma méreteiből adódóan a Bihari Múzeum előtti park árnyékát biztosítja.
1: Hál' Istennek sok jeles ember van itt Berettyóifaluban. Kabos Endre sem Berettyóifaluban született, Nagyváradon született, olimpiai bajnok kardvívó. 1936-ban a berlini olimpián egyéniben és csapatban is olimpiai bajnok lett, és mindjárt egyéni bajnok kapott egy tölgy facsemetét, ki szervezték az olimpiát, hogy azt kaptak még ajándékba, hogy ültessék el a szülő városokba. Viszont ugye 36-ban már Nagyvárad határon kívül esett, és mivel az édesanyja milicer lányként itt Berettyóifaluban született, és ő gyerekkorában nagyon sok időt töltött Berettyóifaluban, úgy gondolta, hogy ezt az olimpiai tölgyet Berettyóifaluba fogja elültetni, úgyhogy a születésnapján 36. november 5-én itt Berettyóifaluban, a múzeum épület előtti parkban, ott van elültetve, tettünk elé egy emléktáblát, és ott látható az a hatalmas tölgyfa, és ennek kapcsán egyébként 88-ban Bujdosó Imre berettyóifalui születésű kardvívó szintén ültetett egy tölgyfát, úgyhogy a mellette egy kicsivel arrébb még egy tölgyfánk van, olimpiai tölgyünk, de ez már csak emlékül az elsőhöz kapcsán, és akkor így Berettyóifaluban két olimpiai tölgyfája is van.
0: A Kálvin tér túloldalán találjuk a szerelemparkot. Padok, asztalkák, lakat fal. Este lámpafény teszi hangulatossá a helyet.
1: Szerelem a különböző fázisait, amikor még sokan vannak, barátkoznak, utána már intim, csak egy kicsi pad van, ketten, az első csók, akkor az ünnepélyek szigete, ahol az ünnepség, a házasság elbek, és a végén a gondolkodó, és ott van egy nagy kő, ami lakatokat lehet fölrakni, és ott lehet a szerelmeseknek a lakataikat összekapcsolni, de már tele van nagyon régóta, nem győzünk.
2: Jó, igen, a túloldalon, az is egy kis parkfával beültetve. Itt pedig a múzeumhoz érkeztünk vissza, szemben velünk a múzeum mostani épülete.
1: 1874-75-ben épült a Bihari Múzeum.
2: De nem itt volt mindig, én úgy tudom, tehát volt költözés.
1: Igen, 2001 óta a könyvtár, a Sinka István Városi Könyvtár és a Bihari Múzeum közös otthona. Korábban községházának épült, de volt ebbe szálloda, diákotthon, sőt rendőrség is. És ennek a épület előtti parkban található az, amit az előbb meséltem, hogy Bujdosó Imre 88. október 17-én szintén karcsapat tagjaként elültetett egy olimpiai tölgyfát, és ha tovább megyünk a házhoz közelebb eső, tölgyfa pedig a Kabos Endre által elültetett 1936. november 5-én, a 30. születésnapján.
2: Terebélyes fák mind a kettő, és az egyik fölfelé tör az égbe, a másik pedig kicsit alacsonyabb és nagyobb ágakat növesztett, most már elég vaskos.
1: 50-60 év közöttük az ültetésben.
2: 50-60 év közöttük,
1: igen, az ültetésben.
2: Itt is van egy emléktábla.
1: Igen, ebben az épületben, ami egyébként községháza volt, és itt volt úri kaszinó, könyvtár, és sok-sok bolt itt a földszinti részen, meg takarékpénztár is. Volt Ács Józsefnek, később, vagy hát Adler Józsefnek, később magyarosítva Ács József lett, egy nyomdája, itt pont ebben a sarki részben, és itt készült el a Keletnépe folyóirat első néhány száma 35-36-ban, Barsi Dénes, Sinka István, Szabó Pál indította el, és itt a mutatták ki az első pár kelet népeszámot, utána, amikor Móri Zsigmond vette kezébe a szerkesztést, akkor fölvitték Pestre, és utána meg is szűnt. Tehát a nyugatnak egy ilyen ellenpontja a vidéki írók, költőket próbálta támogatni, és akkor ez is innen indult, innen Berettyóújfaluból ittatták ki.
0: Kállai Irént, a Berettyó Kulturális Központ igazgatóját hallották. A muzsika után Csarkó Imrével, a Bihari Múzeum történészével folytatjuk a városi sétát.

0: a múzeumtól balkézre, ha nézünk, egy ilyen nagy vörös márvány tömbön, talapzaton látunk egy lovas szobrot. Lóhátán ül egy személy kardokkal a kezében. Ő ki?
1: Ő nem más, mint Vitéz Kádár István, akiről azt kell tudni, hogy ő bár nem helyi születésű, nem helyi származású, de nagy tettet vitt véghez. Szintén a török korhoz kötető az ő szerepe. Rákóczi György küldte őt ide azért, hogy megvédje a Berettyó folyón átkelni kívánó tatár seregtől, a Berettyó folyón túllévő települések lakói gyakorlatilag, és hát maga ez a csata, ez 3 napig tartott. 300 embere volt Vitéz Kádár Istvánnak, leírások alapján 3000 fős túlerőben volt a tatársereg, tehát egy ilyen laza 10-szeres túlerőben volt, és még így is olyan vitézül harcoltak ezek a katonák, hogy 3 napig sikerült feltartóztatni az ellenséget, és a 3 nap pedig valószínűleg elég volt arra, hogy a környék lakossága az elbújdosson. Ugye már vízivilág, nádas, mocsaras terület, aki csak átutalóban volt erre, az nem ismerte, mert helyek az jól ismerték. El tudott bújni. És ezáltal több száz életet mentetett meg valószínűleg. Ő magáról pedig az a történet, hogy vitézül harcolt, de a csata végén sérülést szenvedett. 3 nyilvessző talált el a fejét, koponyájába fúrodott, de nem halt meg egyből, hanem a lováról leesett, és a kantárba beakadt a lába, és a lova a mai Bakonszeg határában lévő egy ilyen dombos területig húzta, és az életben maradt katonái ott találtak rá. És állítólag Kádár utolsó kívánsága az volt, hogy ne vigye sehova, ott azon a helyen temessék el, ahova a lova húzta. És ez így is történt a legenda szerint. Majd jöttek a régészeti feltárások, ez már a 20. században járunk, ez pedig ugye már még a 17. században volt, jött a 20. század régészeti feltárások, és hát mentek régészet Bakonszegre is, és kérdezették ugye már a lakosságot, hogy mit tudnak erről a Vitéz Kádár Istvánról, hogy valóban ide eltemetve nincs, de eltemetve hol lehet, és volt egy idős bácsi, aki pontosan tudta, hogy hol lehet a sírja. És oda is vezette a régészeket, és a régészek elkezdtek ásni. És legnagyobb megdöbbenésükre valóban megtalálták Vitéz Kádár Istvánnak a földi maradványait, és hát ha jól tudom, még a koponyájában a 3 nyilvesszőtől származó sérülés is megvan ugye már a csontmaradványokban, és ezzel bebizonyosodott az, hogy a több száz évig fennálló néphagyomány valós volt és igaz volt, és a nép száján jól megmaradt ez a legenda, ez a történet, ami nem legenda, nem ez a valóság, és a mai napig is Bakonszeg határában ugye már van egy erdővel benőtt domb, és annak a közepén, a legmagasabb pontján van egy síremlék, amire rá van írva, hogy Vitéz Kádár István, és valóban ott van eltemetve. Ide gyerekekkel is szoktunk kijárni kerékpártúrával, ott elmesélni ezt a történetet, nyilván jóval bővebben, és ugye már ebbe a természeti környezetbe itt jól fel lehet idézni azt, hogy milyen is lehetett a csata, milyen lehetett, mikor ugye már 300-an harcolnak 3000 ellen, és milyen lehetett, mikor a 300 katonából teszem, az 250 meg is halt. És ez a szobor pedig egy jó néhány évvel ezelőtt került ide Berettyőfű főterére, ugye már itt állítunk emléket ennek a csatának, és Vitéz Kádár Istvánnak.
0: Közvetlenül a múzeum bejárata előtt is van egy oszlop, az oszlop tetején pedig egy ilyen szárnyaszegett madár.
1: És ez a II. Világháborús katonahősének az emlékoszlopa. Ugye már ezzel átellenben a református templomnak a sarkán, pedig az első világháborús hős halottatnak ugye már a szobra található. Arról a szoborról még annyit, hogy eredetileg ez nem így nézett ki. Az, hogy eredetileg hogy nézett ki, az fent a múzeumban megtekinthető fényképen, és a helye se ott volt, hanem itt a mellettünk lévő postapar sarkán volt, és aztán később tették ugye már rá oda, és ennek a szobornak az eredetiét ezt akkor avatták fel, amikor a Levente házat is, és ugye már amire maga Horthy jött ugye már személyesen felavatni, tehát az akkori hősök szobra, az eredeti hősök szobra, az első VH-s emlékmű, és a Levente ház az egyszerre lett felavatva Horthy Miklósnak a személyes jelenlétében gyakorlatilag.
0: A város központjában található a termálvizes gyógyfürdő. Első medencéjét 1927-ben adták át, ezzel az ország egyik legrégibb ilyen létesítménye. Nátrium hidrogén karbonátos metakova savas vizét mozgásszervi betegségek kezelésére ajánlják.
2: Hát ez a református templom, ott, ha tova nézek az út hátsó szakaszában, a katolikus templom.
1: Itt baloldalra a diószegi református általános iskola, mögöttem ugye már a mai kormányhivatal, ami ugye már a vármegyeháza volt Trianon követően. Emögött volt ugye már a régi posta itt a sarkon, azért postapark ez a mellettünk lévő terület itt, már elköltözött kicsit feljebb, és hát emögött van gyakorlatilag a strand. Tehát ez egy történeti mag gyakorlatilag.
0: A közeljövőben lesz-e olyan esemény, ami ide csalogathat távolabbról is vendégeket?
1: Igen, én kettőt emelnék ki. Az egyik az ugye már itt az augusztus 20 alkalmából, de nem augusztus 20-án, hanem előtte való napokban szokott már évek óta megrendezésre kerülni Bajnoszi Néptánc Egyesületnek az évzáró gálája. Ez már évek óta úgy működik, hogy egy-egy egy-egy mesét, egy-egy történetet dolgozunk fel, és ezzel állunk ugye már egy ilyen egyórás, kicsit több mint egyórás színpadi táncszínházzal, táncprodukcióval. Tehát ez nem úgy kell elkezdeni, hogy csak táncok, hanem ezek táncok, ami elmesél egy történetet. Tavaly a nővévállás volt, ugyan sok lány táncosunk van, tavaly a nővévállás volt, kisgyerekkortól időskorig, hogy miken kell átmenni egy nőnek. Előtte a János Vitéz dolgoztuk fel, de volt, mikor ugye már itt helyi témák voltak, most szintén egy mesét fogunk feldolgozni, azt sajnos nem tudom most még egyre melyiket, de ebbe az év szintén mesét dolgozunk fel. Ez ugye már augusztus végi, nyár végi program, és őszelei program pedig szeptemberben szokott mindig megrendezésre kerülni, a Tájak, házak, ízek fesztivál, ez egy ilyen nagy volumenű főzőverseny, azóta mellettünk lévő főtéren több tucat főzőcsapat szokott itt egymással versengeni, értékes díjazért és szakértő zsűrinek ugye már az értékeléseért.
2: Csak helyi csapatok, vagy hívnak vendégeket?
1: Különböző kapcsolatok által szoktak jönni távolabbról is, de inkább helyi és környékbeli, tehát ilyen bihari csapatok. Ha itt vagyunk Biharban, akkor nem mehetünk el amellett, hogy van még egy nagyon díszes viseletünk nekünk, viseleti darabunk nekünk.
2: Szűr ez talán? Nagyon szép szűr.
1: Ez a szűr. És a szűrről azt kell tudni, hogy ez a fehér alapon fekete, és a fekete alapon fekete is, az ilyen tipikus bihari viselet, és a szűrkészítésben, a szűrnek a jelentőségében a bihari szűrkészítők nagyon előjártak. Tehát itt a szűrnek két korszakát lehet legalább megemlíteni. Az egyik, amikor kezdetekbe ezt a vastag posztóanyagot kézzel hímezték. De nagyon időigényes volt, nagyon drága volt. Majd amikor megjelent a varrógép, talán ez is a 19. században valamikor, akkor pedig a szűr rátétes díszítés lett ugye már, amit itt elkezdtem megcsinálni. Ez egy egyszerűbb, viszonylag egyszerűbb és olcsóbb módja volt a szűr készítésnek. Ez abból ez a rátétes díszítés, hogy fogják ugye már ezt jelen esetben itt, ami előttünk van, ez a fehér vastag posztó anyagot, erre rátesznek egy ilyen fekete másik szövetdarabot, kirajzolják a mintát, majd varrógéppel a kirajzolás nyomán végigvarják, és ezt követően pedig a mintákat, amiket levartak, kis ollókkal kivágják. És ezáltal ugye már egy ilyen díszes szűr keletkezik, aminek a hátulja is, ugye már van egy ilyen része. Ez is eléggé díszes.
2: Hát mint a matrózdúznak.
1: És ugye már a közepén általában valamilyen magyar motívum szerepelt, jelen esetben ugye már egy címe szerepel benne, és ez is nagyon értékes és nagyon, nagyon drága darabja volt a korszak férfi lakosságának, ha lehet így mondani, és nagyon sokszor ez akár egy éves jövedelem is lehetett, mire meg tudta venni. Pont ezért nem is azt mondom, vigyáztak rá, mert olyan erős anyag volt ez, hogy nem kellett különösen vigyázni, tartós volt ez, és nagyon sokszor több generációs kiszolgált. Tehát apáról fiúra öröklődött ez a ruhadarab. Tehát nem volt feltétlenül szükséges minden generációnak ezt megcsináltatnia.
2: Ez is ünnepi viselet volt, vagy hát templomba fölvette?
1: A pásztor embereknek inkább minden napi volt, de aki csak úgy viselte, esetleg annak lehetett ünnepi díszünnepi viselet, meg hát a párválasztásban is a szűrnek egy fontos szerepe van. Van az a mondás, hogy kiteszik a szűrét. Ugye már ez sokan nem tudják, onnan ered, hogy egy Biharban is új volt, hogy ugye már ebben a klasszikus népi korszakban lehet így mondani, vasárnap templom után legény elment udvarolni a kiszemelt lányhoz. Ugyan felvette a legdíszesebb öltözetét, ami nagyon sok esetben a szűr volt. Beengedték, leült, beszélgettek, poharozottak, boroztak, majd pedig a szűrt ugye már letette. És mikor elköszönés a távozásra került a sor, akkor véletlenül ezt a szűrt nem vette vissza, hanem kiment a házból. Majd a következő utcasarokról nagyba figyelte, hogy akkor mi történik a szűrrel. Úgyhogy a szűr kikerült az kapufélfára, ha kitették a szűrét, úgymond, hogy a mondást tartja, akkor tudta, hogy szűrét leveszi és kalap kabát neki, de nem kell visszajönni, mert nem szívesen látott vendég a lányosháznál. Ellenben, hogyha a szűr ugye már bennmaradt és nem került ki a szűrre, teszem azt másnap reggelig, akkor vissza tudott kopogni, hogy elnézést, szűrt itt hagytam, megint alkalom nyert egy kis beszélgetésre a lányjal, a családdal, kis ismerkedésre, tehát a párválasztásban is ennek a szűrnek ilyen szerepe volt gyakorlatilag, és kitesszük a szűrét, innen van mai napig, ebbe az értelembe használva, hogyha valaki nem kívánatos személy, akkor kitesszük a szűrét, csak már szűrni is, de a mondás megmaradt.
0: A Bihari Múzeumban Csarkó Imrével, az intézmény történészével beszélgettünk. Berettyó Újfalu után hamarosan Baranya vármegyébe, Orfűre, a négy tó vidékére látogatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Korfű és környéke kedvelt turista célpont. A természet szépsége, az 1960-as években létesített négy tó, a tavaszi medvehagyma mezők, a minden évszakban változatos sport és kirándulási lehetőségek széles kínálata vendégcsalogató lehet az odautazóknak. A tavak a pécsi, orfűi, Hermanottó és Kovács szénája nevet viselik. Van malommúzeum, vízfőtanösvény, medvehagymaház, és itt az egyik állomása a mecseki zöldút hálózatnak. Dr. Gonda Tibort, majd Füziné Kajdi Zita polgármestert kérdezem.
1: Ez a pécsi tó, ez a legnagyobb tó, a 72 hektáros tó. Ugye följebb van az orfűi tó, az épült meg elsőnek, ez a második. Csak ott van egy pici szigetünk, de ott szoktuk az ilyen nagyobb rendezvényeinket, mint az akadálymentes turizmus napot is tartani együtt a sporttáborral.
0: A tavak között van-e összekapcsolódás?
1: Nincsen, csak egy patak.
0: Tehát mindegyik különálló.
1: De túlfolyása van, és a következő tóba folyik be a víz, de az ilyen gátrendszeren keresztül megy tovább a víz.
0: Igen. Ezt felfogták valaminek a vizét, és abból lettek a tavak duzzasztva, vagy ez hogyan keletkezett?
1: Délután talán elsétálunk a vízfőforráshoz. A vízfőforrás a mecseg legbővízű forrása, tehát gyakorlatilag egy patak formájában jön már ki a víz a hegyből. Az a legfőbb vízbázis, illetve oldalágakról voltak még egyéb kisebb források, és ennek a nyugati mecsegnek a vizét megfogva tulajdonképpen hozták létre ezt a tórendszert.
0: Ez a sziget teljes sziget, vagy fél sziget?
2: Sziget, hídon lehet bemenni.
0: Hidas.
2: Van egy kis kemence, és tűzrakóhely, nagyon jó kis rendezvények vannak ott is.
0: Van neve a szigetnek?
2: Éden sziget.
0: Milyen mélységű a tó, lehet ezt tudni nagyjából?
2: Hát itt 80 centi 1 méter, a gátnál 6 méter. Van egy vitorlás telepünk, az mellett majd mindjárt elmegyünk, azt mutatom. Nagyon egy modellvitorlás világbajnokságot szervezett az egyesületünk, de rendszeresen vannak évi 4-5 nagy, hát ebbe a kategóriába, amit mi tudunk, optimist, kalóz kategóriába, findingi, meg van lézerbakia verseny, azt itt szerveznek. Tehát a kishajós bajnokságokat itt adják, akkor van a kajakkenő, azt mutattuk ott a víziturisztikai centrumba, lehet vízibiciklizni, sárkányhajózni, a sárkányhajóban is elég jók vagyunk, nagy országos versenyeket szoktunk szervezni, igen.
0: Télen-nyáron hozzátartozik a turizmushoz? Tehát télen hogyan lehet kihasználni?
2: Hát például, amikor ha van tartós hideg és befagy, és több ezer ember itt korcsolyázik, meg fakutyázik, az gyönyörű. Tehát azelőtt, hogy minden évben befagyott, most 2-3 évente.
0: Igen, mert ahhoz képest elég mély, ahogy itt említette, igen. Hogy vannak hát olyan helyek, ahol
2: szoktunk, ott szoktunk kijelölni korcsolyázó helyet, de hát az is 5 hektáros korcsolyapálya azért az ritkaság, és ott azért csak 80 centis a víz. Ez a másik partszak, ez az a árnyas part. Ez a másik szabad vízi fürdőhelyünk, ez is nagyon kedvelt.
0: Innen most átlátunk arra a partszakaszra, ahonnan jöttünk. Körbe egyébként mekkora? Van-e kerékpárút, illetve körbe lehet sétálni, vagy körbe lehet úszni esetleg a tavat?
2: Én magam körbe szoktam futni a tavat, ugye minden héten egyszer, az 6,7 kilométer. Kerékpárút az 800 méter hiány körbeér a kerékpárút, és körbe van egy futóversenyünk minden év, augusztus első hétvégén, szombaton, akkor van egy pécsi tókörfutás, Pécsi Melitta Sportegyesület szervezi, több százan szoktunk rajta részt venni, vasárnap meg körbe, vagy átusszuk a tavat, az 1,7 vagy 4,2 kilométer, az is egyre népszerűbb.
0: Igen, attól függ, hogy hosszába vagy keresztbe, igen, mert ezek igen. Ilyen hosszant elnyúló tavak, igen, mind a négy. Igen. Innen most magasról látjuk tulajdonképpen a túloldalt. Most vagyunk magasabban, tehát ez az a rész, ahol föntebb van az út. És annak idején, amikor létrehozták ezt a tórendszert, halakat ide telepítették? Tehát cél volt az, hogy milyen halak élnek aztán majd meg itt?
2: Ha nincs hal a tóba, akkor meghal a víz, tehát hogy kell egy bizonyos flóra-fauna, ami fönntartja ezt egy ökológiai állapotot. Baranyamegyei Horgász Egyesület, Mohosznak a Baranyamegyei Igazgatósága felügyeli a pécsi tavat, ügyelnek a halasításra, nézik, amikor tókotrás után ugye le van engedve a víz, akkor azon a részen, ahol kotortunk, ott a növények elszaporodnak, akkor amúrokat telepítenek, de akkor utána azt lehalásszák, tehát ez egy komoly munka ennek a halasítása, hogy egyensúlyban legyenek a ragadozók, meg a növényevők, Van az Orfétó, az a mi horgászegyesületünk kezelésében van, és akkor a harmadik tavunk, ami a településen van, a Herman Ottótó, az meg egy hal rezervátum, oda Magyarországon természetesen előforduló valamennyi halfajtát betelepítették, és azt ma is ügyelnek arra, hogy mindenféle hal legyen, ami Magyarországon természetesen elő tud fordulni. A Kovács-Szénai tó az meg egy horgásztó, az kimondottan horgászati célú hasznosítása van, és azt is a Mohos-Baranya megye igazgatósága felügyeli.
0: Orfű környékén ez a Zöld út program mozgalom hogyan működik?
1: Tehát a Zöld utakról röviden annyit, hogy itt egy Amerikából indult kezdeményezés, fölhagyott ipari vágányok, iparteltek mellett. A lényeg az, hogy olyan útvonal, ahol motorikus erő nélkül lejáratott egy gyalog, lóháton, kerékpárral. A magyarországi Zöld út mozgalom ennél többet vállal, úgy gondoljuk, hogy a Zöld út fejlesztés az egyben a területfejlesztésnek egy eszköze. Tehát a rurális, úgymond elmaradottabb térségekbe a helyi előforrások föltárásával kell kezdeni, tehát megnézni, hogy vannak-e ott meg egyáltalán szakemberek, amik valamihez értenek. Van-e ott olyan helyi termékkínálat, amit be lehet vonni a turizmusba? Van-e az erdőkmezőknek valami specialitása? Tehát ezeket az értékeket felszínre kell hozni, és erre egy valódi működő közösséget fejleszteni, szervezni, és kialakítani egy útvonalat. És a végső célja nyilván a Zöld útnak az, hogy ez valahogy a turizmusba bekapcsolható legyen, hogy azok az emberek, akik nem az ilyen civilizáció ártalma között akarnak nyaralni, tehát autóval, busszal, hanem a csendes természetre vágynak, és az igazi vidéket meg szeretnék ismerni, azok számára ez egy lehetőség legyen. Úgy tudom, hogy közel 10 zöld út van hivatalosan elismerve, ezek közül az egyik a Mecsek Zöld út, ami hát nagyon szerencsésen alakult meg, mert egy pályázati forrásból a közösségfejlesztésre kaptak pénzt. Tehát nem azzal kezdték, hogy kijelölték az útvonalat, hanem Cserkút, Kővágószolós, Kővágótöltős, Bakonya, Orfű, Abaligát, ezeken a környéken a lakosságból bevonták azokat az embereket, akik ez iránt egyáltalán érdeklődtek, vonzottak. Nyugdíjas, aki szeretett túrázni, egy másik nyugdíjas, aki szeretett fotózni, egy helyi termék előállító, aki szerette a természetet, egy gombaszakértő, egy környezeti nevelő, tehát egy csomó érdekes ember, akik tulajdonképpen ilyen workshopoknak nevezhető program keretében mondjuk egy kis szakaszt lejártak, összegyűjtötték az értékeket, hol van egy szép fa, hol van egy szép épület, és miután így a fejükben megszületett maga a zöld út, a maga fizikai valóságban, akkor fölkértek egy szakembert, aki tudott jelzéseket a fára helyezni, és akkor egy ilyen zöld színű Z betűvel följelölték a zöld útnak az útvonalát. Így született meg a Mecsek Zöld út, szép eredményeket ért el. Nagyon fontos, hogy helyi emberek a helyi értékeket megtalálják, mert sokszor elmegyünk a helyi értékek, mert azt gondoljuk, hogy hát ez olyan természetes, az a kereszt ott áll már 100 éve, de egy külső szemlélő számára az egy nagyon érdekes kis táji elem lehet. És ezeket megtalálni, láncba rakni, és egy ilyen értékes kínálatot kialakítani.
0: És ezt folyamatosan tárják még föl? Tehát születnek ilyen apró helyi értékek?
1: Itt a Mecsekben úgy gondolom, hogy nagyjából már végig megvan az útvonal. Tehát elkezdték a Nyugat-Mecsekbe, és ez most már így Orfűn keresztül átmegy egész a Keleti Mecsekig. Hosszú Hetény is bekapcsolódott ebbe a mozgalomba. És így nagyobbra nem is nagyon célszerű, épp azért, hogy az emberek még tudják a kapcsolatot tartani. Tehát egész Mecsek-Nádasdig ment el a Mecsek Zöld út, és valóban ott van azért egy civil szervezet, tehát egyesületi formában működik, valódi tagsága.
0: Ha valaki idejön, akkor jelentkezik egy ilyen zöld útra, van program ráépítve, mit tudnak erre rászervezni, mint turisztikai attrakció?
1: Hát azt gondolom, hogy itt ezen a téren, amire most rákérdezett, vannak még hiányosságok, hiszen én említettem, mindenki ilyen önkéntesként, civil emberként végzi a munkáját, tehát pont arról beszélgettünk, hogy lehetne szervezett túra, meghirdetett tematikus program. Egy talán ilyen jó gyakorlata felérő kezdeményezése van a Mecsek Zöld útnak, hogy minden teli holdkor van egy éjszakai túra. Akkor ha hárman mennek, hárman, ha 30-an, tehát ez egy ilyen program, amihez lehet kapcsolni, de ennél nyilván több kéne, hogy mikor itt egy környezeti értékek iránt érdeklődő turista itt van egy hetet Orfűn, és érdeklődik valamilyen ingyenség iránt, hogy legyen ilyen kínálat. De hát nincs apparátus mögötte, aki ezt tudná biztosítani, tehát egyelőre a kitáblázott meg a kijelölt útvonalakon lehet ugyanúgy, mint más turista útvonalon turázni, de az élményt az adná, ha a helyi emberek tudnának mesélni erről, és ennek meg lenne a szervezet formája. Tehát ez is egy olyan lehetőség, ami még kiaknázatlan, és mondjuk ezt föl lehet egyszer karolni.

0: Orfű neve hallatán többeknek talán a tavaszi medvehagyma fesztivál jut eszébe. Nyáron a növények már visszahúzódva mélyen a föld alatt szúnyókálnak. A medvehagymáról elnevezett élményközpontban informatív természetismereti játékokkal várják az érkezőket. Hámori Éva, a medvehagyma ház munkatársa, kalauzol.
1: Ez egy ökoturisztikai látogatóközpont, a kiállításunk interaktív, nyugatmecsek élővilágát mutatjuk be, geológiai értékeit, növényeit, állatait, és a kiállítás főleg, hát nem is főleg, de nagyrészt gyerekeknek szól, itt nagyon sokat lehet játszani, minden játékunk fajáték, minden természetbarát játék, és minden játékunk a természethez kapcsolódik.
0: Asztalokon is vannak játékok, fajátékok, ahogy említette, a puzzle-tól a golyós játékig, tehát az egész gyermek mértékre van kialakítva. Hol kezdik?
1: Itt indulunk el, itt az első részen egy monitoron meg tudják tekinteni a gyerekek, de inkább a felnőttek, nagyon részletesen azt, hogy milyen madarak, állatok, növények, az őskor, tehát mindenféle keletkezési rendszerét ennek a vidéknek, tehát ennek a nyugatmecsek területnek. És akkor megnézzük általában a fosziliákat, a tárlóinkban vannak különböző ősállat maradványok, mamutcsontok, halcsigacsont, csigolyacsontok, kagylók,
0: cápafogak,
1: igen, mamutnak a lábszára, bordáit, tehát ezeket is meg lehet tekinteni. És a következő lépésünk a beszélőkövek. A beszélőkövek táblánknál tulajdonképpen a karbonkortól a miocénkorig meg kell fogni a kiállított köveket, megtapogatni.
0: Mindent a kéznek.
1: Így van, meg tudják tapogatni. Tehát itt nálunk nincsen, hogy nem szabad. Megtapogatják a gyerekek, megnyomják az alatta lévő gombot. Most csak egy... különböző hangeffektusokkal és közelibbé teszik a kőnek a keletkezését, és érdekes, hogy az első kőnél, ugye a miocénkorból, ott elkezdődik egy nagyon mély, a gránitnál, vagy a karbonkorban, egy nagyon mély hangon elkezd beszélni, és ahogy haladunk a korral, úgy egészen ilyen gyerekhangon beszél a végén, és gyerekhangon mondja el azt a 25 millió évnek a történetét, a kő keletkezéséről. A következő etapunk az a medvehagyma, ugye, ami nagyon-nagyon értékes növény, és itt a gyerekeknek elmondjuk, hogy hogy terem, vagy hogy működik ez az egész, összehasonlítjuk a gyöngyvirággal, hogy ne keverjék össze, és hát ugye az a legfontosabb információ, hogy mindig felnőttel szabad ezt nekik csak szedniük.
0: Összekeverhető itt a mecsekben?
1: A mecsekben annyira nem jellemző, nyilván lehet, de nem jellemző, hogy összekeverik. Itt egy-két fokkal melegebb van, és itt a hóvirággal együtt több mint 50 kilométeres körzetbe pázsitként terül el az erdők alján a medvehagyma, és nem nagyon keverhető itt össze. Mire a gyöngyvirág, ami nem annyira jellemző egyébként itt ezen a részen, nyílna vagy kibújna, akkor már bogyóit lehet szüretelni.
0: A bogyó is fogyasztható? Ez nagyon érdekes, mert elsősorban a levelét tudjuk, hogy felhasználható különböző ételekben.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon komoly tévhit, és a medvehagymának a levelét is fel lehet használni különböző dolgokba, utána a bimbóját, a virágját, és a legutolsó stációja a bogyó, a végén ezek a nagyon picikés bogyók, amit hát szegény hölgyek, akik ezzel foglalkoznak, őstermelők nem könnyen tudják ezt térden csúszva összeszedni. Tehát a bogyóiból és a virágjából, illetve a bimbójából savanyúságot készítünk, ami a húsokhoz nagyon-nagyon finom. Úgy kell elképzelni, hogy ugyanúgy, mint a savanyú borka. Tehát, vagy savanyú paprika, ugyanazzal a lével, és isteni finom. Nyilván nem tud olyan nagy mennyiséget enni belőle, mert azért még mindig nagyon intenzív fokhagyma-hagyma között van az íze. Nagyon gazdag tápanyagokba, szénhidrátba.
0: És ilyenkor teljesen vissza van húzódva?
1: Már nem lehet látni, ez teljesen visszahúzódik az erdő alja, talajba, egyáltalán nem lehet látni, és az az érdekes, hogy az ember Pécsről, ahogy jön át Orfűre, érzi a medvehagyma illatot, erről tudjuk, hogy az nem fű, hanem egy hónapon keresztül intenzív medvehagyma illat van.
0: Igen, hát most ugye nincs, majd ez tavasszal lesz az igazi, igen. De jó tudni ezeket az ismereteket, hogy aztán majd, amikor eljön a szüret ideje, akkor tudja, hogy mit szed le és hogyan válogatja.
1: Így van.
0: Az erdő ehető, gyógyító és mérgező növényei táblán, termésekkel, virágokkal, képekkel. Nagyon szép képes.
1: Képekkel. Itt felhívjuk a figyelmüket a gyerekeknek az allergénre, az allergén növényekre, az enyhén mérgezőkre, és az erősen mérgezőkre, ami halált okoz. És ugye itt a táblán itt összehasonlít, az ön is látja, hogy például a foltos bürök az halálos méreg, de ez a zabatos turbolya, majdnem ugyanúgy néz ki. Tehát ha egyformán lenne fölülről lefényképezve, a másik a saláta, boglárka, a mocsári gólya hírrel. Ugye ezt nagyon sok ember szedi, ezek a fűben fában orvosság vajákos emberek, és nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy nehogy összetévesszük őket. Ami hát az idősekben számára kis csemege volt a régi időkben, például az akác, ugye az akác virágot szoktuk enni, az nagyon finom, palacsintába, különböző süteményekbe, de a közönséges aranyeső, aminek hasonló, nem ezek a nemesített, hanem amik még a természetben vannak, annak mérgező, tehát gyönyörű, de mérgező a virága. Uh-huh. És akkor itt megismerkedhetnek a többivel is, amit gyógyító hatású gyógynövények, a csipkebogyó, kökény, som, berkenye, galagonya, ezekkel mind találkoznak folyamatosan.
0: Ez itt egy mesesarok, és ez egy szekrényes mesesarok. Bocsánat, most látom, hogy ez egy háromajtós szekrényes mesesarok.
1: Kialakítottunk egy mesesarkot, itt le tudnak ülni a gyerekek szülőkkel a szőnyegre, ki szoktuk itt teríteni, itt vannak a babzsákok, és a szülők tudnak egy rövid mesét olvasni a gyerekeknek. Tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon pici korosztálytól, akik szeretik a mesét, végig tudják hallgatni, és egy ilyen összekovácsoló dolog, hogy itt is azért tudnak játszani, kirakjuk nekik az építőkockákat természetesen fából, kinyitjuk, és akkor itt van egy, itt is van kő, ott is ezek a szerkövek, ez a zsongorkő. Tehát itt tulajdonképpen egy ilyen szülő-gyerek kis, leülök, mesélek, egy picit nyugalomba, telefon, ilyesmi nélkül.

0: és az ember címet viseli. Itt ugye elmeséljük a gyerekeknek az erdő és az ember kapcsolatát, hogy mennyire fontos az, hogy az erdőt ne írtsuk ki, hogy mennyire hatással van ránk az is, hogyha a világ másik végén, mondjuk dél-amerikai őserdőbe kivágják a fákat, hogy mennyire fontos az oxigén nekünk is, és a jövő generációjának is.
1: És itt láthatják a fákat, ugye különböző fahasábok le vannak vágva, igen, körméretűek, igen. És mellé van írva az adott fának a neve is. Tapintó? Ez is szintén egy tapintóhely.
0: Igen, ezt is a gyerekeknek meg kell fogniuk, és itt, hogyha kopogtatják a fákat, meg észreveszik, hogy teljesen más. Például hallgassuk meg ezt a vörös fenyőt, és utána egy sűrű. Ez a mezei juhar. Tehát, hogy a kérgeiket meg tudják fogni, meg tudják nézni, hogy amikor körülbelül ennyi idősek, akkor mennyire más a szerkezetük. Uh-huh. Egész másképp nőnek, ugye az ember elültet egy fenyőt, akkor az 3-4-5 év múlva egy hatalmas, gyönyörű karácsonyfává vagy nagyba fejlődik, viszont egy juhar az sokkal lassabban nő. Uh-huh.
1: És itt az évgyűrűket is nagyon jól lehet látni, gondolom számolgatják a különböző hibákat a keresztmetszeten.
0: Itt az évgyűrűkkel kapcsán ez egy 150 éves fa, amit itt körül lehet ülni, és ugye itt játszósark, szintén egy játszóbirodalom van, itt rajzolni lehet különböző, adunk ceruzát, zsírkrétát, színezőket, de ez a fa, ez 150 éves, és itt a kis zászlókkal be van jelölve, hogy ezen a környéken milyen események történtek. Mikor kezdték el az orfői tavakat feltölteni, igen, mert hogy ugye ez mesterséges tórendszer, ez a 4 tó, tévétorony épült, de nagyon-nagyon szokták szeretni a gyerekek, mikor elmondjuk nekik, hogy az anyukád körülbelül ekkor született, amikor ekkora volt a fa. A nagymama körülbelül akkor született. Ezt azért jobban át tudják érezni a gyerekek, hogy mekkora ugye különbségek vannak köztük.
1: És még egy hangzó fal, a nyári erdő hangjai, különböző madarakat mutat be képen, leírás alapján, a tojások alapján, és ami nagyon fontos, hogy hallják a madarak hangját is.
0: Így van, és plusz egy információ ehhez, hogy a kontúrjukat is meg lehet fogni, tehát a gyengéllátók, vakok meg tudják fogni, meg tudják tapintani, érzékelik, hogy néz ki a külön, tehát a sasnak, hogy néz ki a szárnya, vagy hogy, nem hogy néz ki, hanem hogy milyen érzés, mekkora, körülbelül hogy a csőre mekkora, tehát ezt a gyerekek is élvezik. Egy hangot például megmutatok, például a megyvágó.
1: Ez ilyen kis pici gyenge hang, csak a vékony.
0: Ez például az erdei pinty.
1: Erősebb.
0: Igen. Hát és akkor van nekünk egerészőjövünk is. És hát ami a faluban itt reggel ébresztés, kicsit megüríti a lakosságot, a szajkó.
1: Igen, ezt felénk is halljuk. Ez a Mátyás madár. Igen, ó, ez egy elég madár. Elég,
0: igen,
1: markáns hang.
0: Intenzív, markáns hangja van. Hát ez az a tábla, amit tulajdonképpen, amikor bejön egy család, és van nála egy 6 hónapos baba, aki így bár csücsül, és megnyomja a kis gombokat, ezt a gyerekektől a nyugdíjasokig, ezt mindenki nagyon szereti hallgatni, élvezhető, így testközelben meg lehet hallgatni a hangokat.
1: Nézzük a csuszkát, én nem is ismerem a csuszkának a hangját, megnyomom. Nézzük akkor a vörösbegy. És a széncinege milyen? Ezt mondjuk gyakrabban halljuk.
0: Még annyit elmondanék erről a tábláról, hogy természetesen, ugye hát amiről nem beszéltünk, hogy egy információ is le van ide írva, tehát egy röviden el lehet olvasni, hogy milyen madarunk, hogy lehet felismerni, miről nevezetes, mit teszik, hogy választják ki a párjukat, a színükről, tehát itt azért mindenféle információ van.
1: Tehát ez egy komplett madár határozó, nyilván nem minden madárról, igen, de a leginkább ismert madár.
0: Igen, ami itt a környéken megjelenik, így nyilván a teljesség igénye nélkül, de a legjellemzőkről. A következő érdekes oszlopunk, vagy látványosságunk, ez a fa hibái. Ugye a fának különböző hibái vannak, az egyik az a természetes hibái, a másik a mesterséges hibái. Mesterséges hibák azok, amikor elkezdik kivágni fejsztével, nem tudják, abba hagyják. És akkor a fának például vannak itt egy benövése, ez sérülést okozta. De vannak, amik a belsője korhat lett. És ezekkel ugye nem találkozunk.
1: Meg itt is
0: van,
1: fogni.
0: Igen. Ez bármilyen, akár egy villám, akár bárminek. Tehát ez így a természet hatására keletkezett sérülései tulajdonképpen a tölgynek. Akkor például az is egy kettős bél.
1: De érdekes, amire... olyan, mint egy kétszikű tojás.
0: Igen.
1: Mintha két...
0: Mint egy embrió.
1: Igen, egy ilyen nyolcas, tehát igen, meg mint egy egész nyolcas szám lenne, és fönn is alul is van egy...
0: És ez is megfogható, tehát itt mindent a gyerekek megfoghatnak. Van egy letelepített, illetve egy rajzolt drónunk, ahol végig lehet járni a négy tavat.
1: Mintha repülne.
0: Így van, mintha repülne, és... Az érdekessége az a dolognak, hogy vannak ilyen kis fehér meg narancssárga

0: hogy abban a pillanatban, hogy bejövünk ide a nagy terembe, itt a gyerekek játszhatnak. Itt nincs ugye semmi más. Itt ki van dobva 28 babzsák, itt lehet tombolni, futkosni, és hát ami nagyon érdekes, benne vagyunk a képernyőbe.
1: Tehát látja önmagát, igen, igen.
0: Így van. Jön a medvehagyma a képernyőn, és akkor mindjárt szól, most például nem, de mindjárt szól a kisgyerekének, lehet szelfizni ott bent, tehát benne van a gyerek abba az ősidős képkocka részletbe, amiben szeretne benne lenni. És akkor van ott is egy kis tájékoztató, dinoszauruszok jönnek, tehát itt is azért lehet ismerkedni a dolgokkal, nagyon-nagyon szeretik ezt.
2: Az Orfői Medvehagymaházban Hámori Évával, a létesítmény munkatársával beszélgettünk. Messzelátónk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Echo felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

Következik az Aquarel kulturális műsorunk. Az elején szerkesztő Varga Ramona és a szerkesztő Zsoldos Szilvia nevében is köszöntöm Önöket. Lázár Csaba vagyok. Mai válogatásunkban először két kerek évfordulóhoz kapcsolódó kiállításról számolunk be. Nyugat-Magyarországra utazunk a 400 éves Győri Bencés kolostor és gimnáziumba, majd a budapesti operaházba látogatunk, a Herend 200 egyik állomására, végül pedig Balatonszárszó és Csukás István kapcsolatára derül fény.

0: 400. születésnapjára készül a Győri Cucor Gergely Bencés Gimnázium, valamint a Rendház, melynek tetőterében iskola és rendtörténeti kiállítás nyílt. A látnivalókat Dömötör Mihály győri bencés öregdiák mutatta be Szerdahelyi Csongornak.
1: Ebbe a tanévbe, tehát a 2026-27-es tanévbe fogunk belépni, a gimnázium 400. tanévébe, 1626-ban kezdték meg itt a jezsuitákhoz oktatást, és szeretnénk